0: Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a gyanús honosítási ügyekről. Óbuda kezdeményezi a Hadri János palota felvételét a világörökségi listára. Nyilvánosak a 12. kerület idei lomtalanítási dátumai. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára újabb részleteket hozott nyilvánosságra a gyanús honosítási ügyekről, amelyek a jogtalanul kiadott diplomata útlevelek vizsgálatával együtt kerültek elő. Velkei György László azt mondta, hogy a tárcánál bárhová néznek, visszaélésekre és bűncselekmények gyanúját keltő esetekre bukkannak. Szerinte olyanok is magyar állampolgárságot kaptak, akik nem feleltek meg a szokásos kritériumoknak, és Kanadában visszaélésszerűen szervezte egy magáncég, hogy magyar állampolgárságot kapjon az, aki fizet érte 36 000 dollárt. Az államtitkár szerint a rendszer politikai támogatással működött, és több külképviselet is jelezte a problémákat. A déli körvasút építése miatt szombattól egy hónapon át a Budapest keleti pályaudvarra érkeznek, és onnan indulnak a Kárpátalját is érintő Intercity vonatok. A vágányzár július 18-áig tart, és a Latorca, a Nyírség és a Krasznai céket érinti. A szerelvények Budapest és Szolnok között megállás nélkül közlekednek, ezért átmenetileg nem használhatók a zuglói, a kőbánya-kispesti, a ferihegyi és a ceglédi megállók. Óbuda önkormányzata kezdeményezi, hogy a hajógyári szigeten található Hadri János palota kerüljön fel az UNESCO világörökségi listára. Kislászló polgármester a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta, a pályázat alapját a Visi Zsolt régész által 2018-ban készített szakmai anyag adja, amely akkor politikai döntések miatt nem jutott tovább. A polgármester szerint a harmadik kerület lakói, a helyi közösségek és a terület bérlője is támogatja a projektet. Június 18-a és 28-a között rendezik meg a Puskin moziban a távol-keleti filmnapokat. 11 nap, 22 film, amely a közelmúlt legizgalmasabb koreai, japán, tájföldi és kínai filmjeit hozza el. Az Oscar-díjas és jelölt művek mellett a kínálatban helyet kapnak animáció, kortes drámák, animék és kultikus klasszikusok is. A részleteket Liszka Tamás, a Budapest Film ZRT vezérigazgatója mondta a Sláger FM-nek.
1: Egyébként Európa legszebb mozitermében, a Metropolisban, a Puskin mozin belül tartjuk minden nap két-két vetítést. Mi az, aki Mesternek a csodálatos animációit lehet újra nézni, vagy aki ismeri Park Chan-wooknak az egészen különleges hangulatú, nagyon izgalmas, tehát ilyen mélyétebből most hárommal is készültünk. Vannak Oscar-díjas, vagy éppen Oscar-jelölt távol-keleti filmek, vagy ahogy a koreai kultfilmek közül a Binjip nagyon sokunknak nagyon sokat jelent. És van olyan különlegességünk is, ami úgy kínai film, hogy közben magyar, a szereplők fele, és a stáb fele, magyar a másik fele, viszont az itteni diaszporában jövő kínaiak, pár héttel ezelőtt mutattuk be a Nem én vagyok Canginak az új filmje. Ez valami egészen különlegesen szórakoztató, amellett, hogy úgy látunk egy távol-keleti filmet, hogy tulajdonképpen csak a 10. kerületig kell elnézni benne.
0: A teljes műsort a puskinmozi.hu oldalon találják. Nyilvánosságra hozta a MOHU a 12. kerület idei lomtalanítási időpontjait, eszerint hegyvidéken szeptember 6-a és 14-e között viszik el a lomokat. A körzetbeosztás tavalyhoz képest változott, idén már 7 körzetre osztják a kerületet, ahol tavaly novemberben volt a lomtalanítás. A MOHU most is azt kéri, hogy a lakosok kizárólag a saját körzetük kijelölt napján 18 óra után tegyék ki a háztartásban feleslegessé vált nagyarabos hulladékot. A részletes körzeti beosztást a szolgáltató honlapján tették közzé. Már csak a 3., a 4., a 7., a 9., a 16., a 17. és a 18. kerület időpontjai nem ismertek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Fodor Esztert köszöntöm nagy szeretettel, kedves hallgatóink, akit megkérdeztem, amint belépett a stúdióba, hogy miként mutathatom be. Hát azt mondta, mondjam azt, hogy vendéglátós, mert azt egyszerűen megértik a hallgatók, de szerintem a gasztrós és étterem tulajdonost is ugyanúgy. Mert minden jellemzőre.
2: Te kicsit minden vagyok, igen. És amikor közgazdász marketinges a végzettségem.
1: Hát pláne, akkor tudod, hogy ez fontos.
2: Van bartender vizsgám is, és barista is, úgyhogy.
1: Lehet, hát akkor miért nem mondtad? Mert ugye megkérdeztem, hogy kérsz-e kávét, amikor megérkeztél.
2: Csinálhattam volna én neked egyet.
1: Volt, és hát ha én ezt tudom, hogy még az is van, akkor lehet, hogy megkérlek, hogy mutasd már meg, hogy hogyan lehet ezt itthoni körülmények között, vagyis rádiós körülmények között megcsinálni.
2: Jól megcsinálni. Legközelebb.
1: Most én kocsvasztottam valamit magamnak, ne? Olyan is. Örülök neked, még nem találkoztunk.
2: Sem az életben,
1: most akkor ez megtörténik.
2: És reméljük nem először és nem utoljára.
1: Biztos vagyok benne, mert hogy nálad több közösségi eseményt ember nem szervez itt Budapesten. Hát annyi workshopod van, és ugye mi ebben a műsorban kifejezetten azokat a kezdeményezéseket támogatjuk, ahol végre az online térből, ahol nem csak a telefont meg mindent nyomkodnak, lehet találkozni.
2: Igen, ez biztos, nekem ez egy ilyen kis szent misszióm, vagy nem is tudom, hogy mondjam egy kicsit így a magyar vendéglátásba, hogy most már szerintem több mint 25 féle főzőkurzusom van, hiszen kultúrákat, országokat úgy lehet a legjobban megismertetni, meg tágítani valakinek a látókörét, hogyha az ételeket és a szokásokat megismerjük, úgyhogy én ezen felbuzdulva nekem most már etióp főzőkurzustól kezdve Karib-szigetvilág, de az egyik legnépszerűbb, volt már venezuelai vacsoraestem, argentin vacsoraestem, de teszem azt, ott van például a szilveszteri vacsorást, amit úgy találtunk ki, hogy különböző országunknak a babonáit belerakjuk egy tányérba, és a Spanyolország volt a fő tematika, hogy a 12 szőlőszemet végigvittük ugye az egész estén, és ugye így a szilveszteri hiedelmekkel meg babonákon át mutattuk be ezeket az ételeket.
1: Óriási. Na mindjárt elmondom azt is, hogy miért jöttél, mert van
2: természetesen apropója. Így van,
1: ez volt a fő cél. De az érkezéseknek, hadd mondjak el valamit, még ha nem is rólam szól ez a műsor, de legalább olyannak mondom el, aki érteni fogja. Hát ez nagyon szégyellem, de férfi létemre egyetlen egy dolgot tudok megfőzni, egy tájlevest.
2: Melyiket?
1: Hát nem ismered, mert az egy helyen van itt a városban.
2: Ja, értem.
1: Amit az ottani séf, az étterem tulajdonosa is, és inkább úgy mondom, a tulajdonosa találta ki, megálmodta ezt az ízt, ami még nincsen Tájföldön sem. De képzeld, hogy bele tudtam úgy szeretni az ízbe, hát az, hogy minden nap visszamentem, az egy dolog, de addig jártam az étterem tulajdonos nyakára, hogy tanítom.
2: Már végén azt mondta, hogy na jó, oké, csak hogy nem
1: is. És megtanított megfőzni. 25 millió dolog kell hozzá, persze nem olyan egyszerű, hogy az íz meg legyen, de megvan az íz.
2: És melyik ez az étterem? Hogy kóstolja meg egyszer ezt a levest?
1: Tisza utcában található. Tisza egy utcában. Olyan tájétterem, ami nincs máshol. Tehát ezt az autentikus tájéttermekben nem tudom megkóstolni. Sőt, állítólag Tájföldön sincs ez az íz.
2: Hát ez egy ilyen egyéni lekre.
1: Ilyen egyéni, de elmondom majd.
2: Az ő signature levese.
1: Igen. No, de te is Budapesten vagy, és itt tartod a workshopokat. Úgyhogy meg tudom érteni, hogy miért vannak nálad sokan. No, de most van egy olyan missziód, amivel kapcsolatban érkeztél. Azt mondod, hogy vissza szeretnél adni valamit.
2: Igen, nekem ez egy ilyen régi vágyam volt, sőt, még ez is ezt tudom mindig mesélni, hogy amikor még az egyetemen mindenféle személyiségteszteket töltögettem ki, mindig az jött ki, hogy nekem vagy valami művészi dologgal kell benne foglalkozni, vagy valami a szociális munkásnak menni, szóval hogy ez valahogy mindig bennem volt igazából. A művészi dolgot azt kiélem abba, hogy állandóan rendezgetem az éttermet, meg amúgy meg gimiskoromban belsőépítész szerettem volna lenni, úgyhogy állandóan a marketplace-en vásárolgatok minden antik bútort, meg a meg most nyáron mellett is rendeztem az éttermet, meg kicsit átalakítottam, úgyhogy ezt fajta vágyaimat itt kiélem.
1: De az alkotás iránt?
2: Igen. De maga az ételkészítés is ugye az is egy alkotás, mert a lehetőségek tárháza határtalan, szóval ott is azért bőven lehet alkotni a konyhába, bár én ugye azért nem vagyok séf, ezt mindig el szoktam mondani, de 3 éves korom óta főzök, és imádom a gasztronómiát, és az összes workshopot én tartom, mert általában nem feltétlenül biztos, hogy aki nagyon jó séf mondjuk, az mondjuk jól is oktat.
1: Aha, nem tudja átadni.
2: Meg én nagyon-nagyon, nekem számomra nagyon fontos az, hogy autentikusan tanítsak mindent, tehát hogy kimegyek a kőbányai piacra, kimegyek mindenféle perui boltba, ha kell, tehát hogy veszem azt a fáradtságot, hogy tényleg mindent is odarakjak az asztalra.
1: Na, de akkor érted, hogy hát persze, hogy érted, amit igen. mondtam, hogy hát a város körbe kell konkrétan, ha meg akarom főzni azt a levest.
2: Így van, körbe kell járni.
1: Egyszerűbb bemennem és
2: megvan. Nem lehet mindent a nagykerekből sem megrendelni, igen. pontosan amiatt, hiszen hogyha nincs rekereset egy nagy mennyiségben, akkor ugye nagyker se fogja tartani. Tehát, hogy ezek is olyan alapanyagok, meg olyan kis mennyiségben érhetők el, hogy oda kell menni személyesen is meg kell venni, ez nincs más lehetőség rá. Nem igen. tudom, a jamaikai akiszilvát például, igen. tehát, hogy ezt szerintem nagyon kevesen ismerik ilyen igen. szempontból. Úgyhogy vannak ilyen dolgok, hogy oda kell menni, és meg kell venni.
1: Na, de te legalább megmutatod nekünk, hogy
2: így
1: ilyen
2: van,
1: is van.
2: Így van, hát remélhetőleg, amúgy hál' Istennek nagyon szeretik a vendégek, nagyon sok visszatérő.

0: Uh-huh. Ugye Amerikában a kék sajt szószos sztéket nagyon szeretik, és akkor itt úgy néz ki nálunk, hogy kivesszük a kék sajtot az ételből, van egy ilyen eljárás, hogy fetvasolunk egy szeszt, tehát egy nagyon alacsony hőmérsékleten összemelegítjük a kék sajttal a bourbont, kifagyasztjuk, utána az duplán szűrjük kávészűrőn, és egy tökéletesen aranybarna színű átlátszó kb. 34 fokos kék sajt ízű viszkit kapunk végeredményként, uh-huh. és akkor ez egy ilyen égetett fügeszirupval van összekeverve, egy kis balzsamecettel, és ez a koktél az ételhez, és mindig, amikor beleiszol ebbe a viszkis koktélba, akkor a kék sajt íz így kibéleli a szádat, és akkor utána eszed hozzá a kis steaket, a kis francia rakott burgonyával, meg ilyenekkel.
1: Hát itt már ez tényleg a
0: és ez majdnem az összes... Igen, majdnem az összes vacsorásnél ez körülbelül így szokott kinézni. Úgyhogy így érdekes. De mostanában nem nagyon volt lehetőségem így ezzel a részével foglalkozni a cégnek. Mostanában kevesebb vacsorás volt, mert nagyon rámentem a főzőkurzusokra.
1: Uh-huh. Szeretik?
0: Igen, én is nagyon szeretem oktatni, tehát hogy én még amikor kijöttem a főiskoláról, akkor én kimentem pincérkedni Londonba, és én imádtam. Tehát hogy ott van a legközvetlenebb kontaktod a vendégekkel, meg egy kicsit egy stand-up komedisnek kell is lenni egy főzőkurzuson.
1: Te az vagy?
0: Hát próbálkozok vele, igen, tehát hogy én szórakoztatom a vendégeket folyamatosan, tehát nem nincsen hangulat, hogyha van egy olyan csapat, akik nem beszélgetnek egymással annyira, mert nálam ilyen közösségi főzés van, hogy körbeálljuk a nagy 4 méteres konyhapultot, és mindenkinek leosztom a feladatot, és amit nem csinálok általában, még a borszorót is így mindig a kezében nyomom mindenkinek, rohangászok körbe-körbe, és figyelek arra, hogy minden rendben legyen, meg mindig, amikor van egy fontos momentum, akkor mindenkit megállítok, hogy akkor most mi történik. Leülünk utána egy gyönyörűen megterített asztalhoz, közösen elfogyasztjuk az ételeket, beszélgetünk kultúráról, akár bizniszről is beszélgettek már emberek, cseréltek már névjegykártyát nálam. Úgyhogy ez is egy kicsit hozzátartozik ez az egészhez, hogy ez egy ilyen tényleg közösségépítő program. Volt már olyan, hogy egy koreai főzőkurzus után egy idősebb hölgy elment kocsival bevásárolni a koreai boltba, és vitte magával a kis kalmaszlányt, mert hogy akkor elviszi őt kocsival. Szóval, hogy ez tök jó nézni, hogy ilyen kapcsolatok jönnek létre
1: abszolút.
0: Nálam.
1: Abszolút. Hát ezért mondtam, hogy te közösségeket
0: így
1: építesz.
0: Így van, így van. Hát remélem, hogy ez lesz a vége.
1: Beleugrottunk itt a mélyére.
0: Igen.
1: Egyből. Na, de még mindig nem mondtuk el azt, amiért igen. jöttél, hogy valamit vissza szeretnél adni.
0: Igen, igen. Hát ez valahogy úgy nézett ki nálam, hogy egy kicsit így megfáradtam, tehát ezért már 15 éve vendéglátózom, és valahogy azt hiszem, hogy nagyon szeretem ezt a szakmát, de hogy amit az elején is említettem, valahogy mégse így a szívem leges legcsücskének a legmélyéről jön ez, és úgy voltam vele, hogy hát most nyilván nem fog itt hagyni azt az egészet, van egy saját vállalkozásom több helyszínnel, most már végre jövőre lehet, hogy a Tibor cég a konténereket elpakolják az éttermem elől, és azt is meg tudom nyitni a Síp utcába, úgyhogy foglalkozom 1000 millió dologgal, és azt éreztem, hogy valami olyasmivel szeretnék foglalkozni, amivel azt, ami a szívem mélyéről jön, azt ötvözöm ezzel a 15 év tapasztalattal. És először a Síp utcai étteremből akartam egy jótékonysági éttermet csinálni, de az a koncepció, amit akartam, az ilyen népegészségügyi szempontból nem kivitelezhető. És így nekem így... Mindig a holnapban támadnak ilyen gondolataim, formabontó ötleteim, így van, amikor nem tudok aludni, és így járnak az agytekerményeim, és ez is egy ilyen hajnali 3-4 órás nem alvásnak volt köszönhető, hogy kitaláltam a Cook and Care programot, aminek az a lényege, hogy civil szervezeteket, vagy olyan csoportokat, tehát nem kell feltétlenül, hogy alapítvány legyen, de hogy fogok vendégül látni csapatépítőre, akik azért tesznek minden egyes nap, hogy visszaadjanak ők a közösségért, és ezek nyilván ezek olyan emberek, akik lehet, hogy nagyon alacsony fizetéssel vannak ott, mit tudom én, gondoznak idős embereket, vagy erdőket mentenek, pakolják ki a szemetet onnan, szóval, hogy ezek mind, vagy állatmenhelyeken is, ugye átcsomóz, önkéntes alapon dolgoznak, aznak egy nagyon alacsony fizetése. Nekem 4 kutyám is van, ebből 3 mentát, úgyhogy én úgy

0: Mondtam, hogy én úgy szeretnék visszaadni, ahogy én a legjobban tudok, élményen keresztül.
1: Az úgy, meg is marad. Így van.
0: És akkor választatnak ők maguknak amúgy tematikát, tehát felülem lehet mexikói táj, ezáltal ők is megismerhetnek másik kultúrát, ott lesz a csapat, tudnak koktélt sékelni maguknak, és ezt egy olyan helyen tudják megcsinálni, amire lehet, hogy az alapítvány pénzügyi keretein belül mondjuk nem lenne lehetőség, vagy amúgy egyénileg se tudnának eljutni hozzám, mert hát most nyilván ez most nem árulok el nagy titkot, hogy mondjuk nem feltétlenül olcsó egy főzőkurzus, de nem csak az enyém, hanem egyik másik se, egy általában se, mert mondjuk olyan 6-8 fő van egy főzőkurzuson, tehát hogyha végignézzük a piacot, akkor majdnem mindenhol azért ilyen 20 és 40 ezer forint között mozognak ezek a kurzusok. Úgyhogy...
1: Tehát segítünk.
0: Igen, hát...
1: Ez most egy figyelemfelhívás is?
0: Igen, tehát hogy ez szól amúgy, én nagyon szeretném, hogyha csatlakoznának hozzám olyan szolgáltatók, akik úgy gondolják, hogy bármilyen szinten szeretnének mondjuk élményt adni, nem tudom, kvíz, vagy bármilyen, oda jönnek koktélworkshopot tartani, ezt mi is tudunk, de ha valaki szeretne hozzátenni ehhez, vagy alapanyaggal hozzájárulni, vagy bárhogy, mert hogy én ezt nyilván én a saját céges pénzemben fogom ezt finanszírozni, de hogy alapvetően nyilván, hogyha valaki támogatni akarja ezt a projektet, akkor nem fogom azt mondani, hogy köszönöm kell. Nyilván nagyon fontos az, hogy eljusson ez olyan szervezetekhez, aki szeretne erre jönni, mert mi csináltunk a weboldalon egy menüpontot, kukent kér, teljesen egyszerűen, és ott le van írva, hogy idén 10 ilyen civil szervezetet tudunk, vagy csoportot tudunk vendégül látni, jövőre pedig 40-et tervezek. Tehát ez másfél év alatt 50 darab ilyen csapatépítő főzést fog jelenteni. Úgyhogy megvan az, hogy meddig lehet pályázni, augusztus 15-ig tart az első etap, és szeptember közepétől fogjuk kezdeni minden héten egyet, és utána pedig lehet január közepéig jelentkezni a következő X embernek, vagy X csapatnak, és akkor azt januártól fogjuk kezdeni. Nyilván a főszezonban ott annyi rendezvényem van, hogy ott nem tudok sajnos vállalni csapatot, úgyhogy ezért van idén 10, jövőre meg 40.
1: Na, akkor most van az a lélektani pont, hogy mondd el a weboldalt is, ahol ezt...
0: Ja, www.tablebudapest.com.
1: Ott van minden.
0: Igen, ott van minden leírás, ott van minden leírás, és hát nyilván ez egy olyan dolog is, hogy ugye a corporate social responsibility, ugye így mindenki azáltal, aki mondjuk nálam rendezvényez, vagy eljön egy főzőkurzusra, vagy akár egy forintot is elkölt nálam, ez mind ugye egy kicsit hozzátesz ahhoz, hogy ez a program folyamatosan életben tudjon maradni.
1: Nem ez a cél ilyen
0: szempontból. Hát én nagyon remélem, hogy én azt gondolom, hogy majd amikor így esetleg befejezem a vendéglátást majd egy adott ponton, vagy rásik egy tégla a fejemre, miközben sétálok az utcán, vagy bármilyen történik, akkor majd úgy fogok visszagondolni a kis életemre, hogy azért így valami nemesebb cél is volt ebben az egészben, mint az, hogy profitot generálok. Persze nyilván minden vállalkozásnak azért fontos része az, hogy profitot termeljünk, különben nem tudjuk fizetni az alkalmazottakat, különben nem tud fönnmaradni a vállalkozás, de én azt gondolom, hogy ha mindenki csak egy kicsit hozzátesz, nem kell pénzásra hozzátenni, ha látod, hogy egy idős néni szenved fel a kis bonyatankjával a lépcsőn, akkor fogd meg és vidd fel neki. És a világ már attól egy szebb hely lesz.
1: Én is a gesztusokban hiszek egyébként.
0: Úgyhogy én ezzel tudok segíteni, úgyhogy én így ezt... Régen mentem erdőt pucolni is, de most annyira nincs rá időm, hogy az most így abba maradt, úgyhogy most így ez...
1: Tehát mindig fontos volt az,
0: igen,
1: hogy kapaszkodót nyújts, vagy segít, vagy tegyél.
0: Szerintem ez fontos kéne, hogy legyen amúgy mindenkinek. Én azt gondolom, főleg olyan embereknek, akiknek nagyon sok lehetőségük
1: lenne. Hát te meg a pozíciódban példát is mutatsz.
0: Hát én nagyon remélem, hogy azért egy-két ember azért úgy fogja gondolni, hogy nagyon úgy ez egy jó dolog, és akkor mögé állok. Persze nagyon sok cég van amúgy, akiről tudom, hogy nagyon sokat tesznek a közjóért, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Ha valaki felmegy a LinkedIn-re, akkor azért nagyon sok filantróp üzletembert lehet látni, szerintem ez egy nagyon jó dolog.
1: Mondd el a hallgatóknak, kérlek, hogy mit jelent. Fordítsd nekik.
0: Ja, jótékony.
1: Oké. Nem biztos, hogy mindenki tudja.
0: Jó, bocsánat, igen. Szóval, hogy szerintem aki tud, az segítsen, és én ebbe is szentül hiszek.
1: Jó, mi meg ezt támogatjuk ilyen szempontból azzal, hogy felületet adunk, mert szerintem egymástól tudunk a legtöbbet tanulni egymás példájából. Azzal meg, hogy kitágítod a világot, kinyitod számukra a világot, azzal szerintem a legtöbbet adhatod. Lehet ez másként is.
0: Nagyon remélem, hogy ezek a csapatok, akik eljönnek hozzám, ezek úgy fognak onnan távozni, hogy feltöltődtek, hogy jól érezték magukat.
1: Hát ráadásul nem akárhol.
0: Hát én próbálok mindig mindent megtenni, hogy egy olyan környezetet hozzak létre, teljesen mindegy, hogy mennyit fizet nekem valaki, már csak saját magamért is, amilyen hangulatban egy kicsit ilyen egyedülálló, tehát hogy minden este legalább 100 gyertyát meggyújtunk az étterembe, olyan fények vannak, olyan anyagok, a sok bársony, az arany, a sok szín, ez mind egy kicsit így az embert így kiszakítja a hétköznapokból. Sokszor szokott nálam az probléma lenni, hogy oda jön egy céges csapat hozzám, és akkor hát nyilván elmész egy étterembe, ahol nagy fények vannak, nem olyan a hangulat, ott kell integetni a pincérnek egy fél órát, mire oda jön, utána el van havazva a bár, egy óra, mire kapsz egy gin tonicot. Nálam meg így elmész van szivarszoba, elmész dohányozni, visszajössz koktélbár. Uh-huh. Elmész a WC-re, visszajössz koktélbár. Tehát, hogy csak mindegy, mit csinálsz, valahogy a koktélbár ez mindig ott van, és hogy hát így, mitől lett ilyen magas ez a számla? Hát mondom, azért, mert nálam fél óránként megiszik valaki egy gin tonicot, egy étteremben meg mondjuk óránként egyet. Uh-huh. Tehát, hogy így nálam így ez minden úgy van kitalálva, hogy az emberek így belazuljanak, és így jól érezzék magukat.
1: Azért az meg hozzá kell, hogy tegyen a mindennapokhoz, mert az is kell.
0: Mindenképpen kell hozzá. Nagyon fontos, hogy az emberek le tudjanak lazítani. Ezt mindjárt mindenki máshogy csinálja. Én nekem...
1: Igen, hogy nem feltétlenül koktéllal.
0: Nem. Hát nekem például az én időm, hogy egyedül vagyok.
1: Tehát, hogy... Az a luxus, a legnagyobb luxus.
0: Igen, tehát én úgy tudok föltöltődni, mert állandóan emberek között vagyok, hogy magammal töltök időt. Tehát, hogy...
1: És az minőségi? A magaddal töltött idő?
0: Hát elmegyek, sokszor van, hogy mit tudom, én régen csináltam a kék túrát, elmentem egyedül 2-3 napra túrázni, megszálltam egyedül egy hotelbe, akkor folytattam másnap a túrát, nagyon szeretem a természetet, de régen nekem az edzés is mindig ilyen volt, készültem a No Fitness versenyre, és akkor mindig jönni akart velem mindenki futni, meg ilyeneket, és mondtam, hogy nem, ez az én, ez az enyém, ez az idő, ezt én egyedül edzek, nem szeretem soha máshol edzeni.
1: Eszter, jó társaságban repül az idő, megvan a mondás, ugye? Még hallgatnálak, de gyere majd.
0: Jó,
1: legközelebb. Nagyon, nagyon szép a misszió, úgyhogy hajrá.
0: Hát köszönöm szépen, és hajrá, ne felejtsetek el jelentkezni a www.tebebudapest.com-on a Kukenkér programban.
1: Ott minden pontos.
0: Igen, és köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Információt megtalálnak. Én köszönöm, sok csillogó szempárt neked, meg a tiéd is. Csillogni fog, akkor nagy baj nem lesz.
0: Így van.
1: Kedves hallgatóink, Esztertől most elköszönök önöktől, még nem folytatódik a műsor, a második része újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgokat. G. Horváth Lászlót köszöntöm nagy szeretettel, akinél szerintem többször ember nem szerepelt ebben a műsorban. Pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak ide a stúdióba, de hát azért szerepelsz ennyit, mert nálatok viszont több programot biztos, hogy csoportosulás ember nem tart ebben a városban, amennyit ti, úgyhogy mindig lesz helyed.
2: Hát szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy ismét itt lehetek.
1: Örülök neked én is, hát mert az apropó az mindig különleges. Amikor érkezel. Na, mennyi mindent hoztál?
2: Gyakorlatilag egy háromnapos rendezvénysorozattal készülünk, Anima Napok lesz a címe, ez egy ilyen vonóskamrazenekaros műhely. Tulajdonképpen az elképzelése az, hogy vonóskamrazenekaros találkozót szerettem volna létrehozni, és egy picit ez átalakult, kibővült. De hát már ez egy régi vágy volt, hogy tulajdonképpen ugye 2010-ben volt az első bemutatkozó koncert június 20-án a társas körben, és évről évre ott minden évben tartunk egy születésnapi évadzáró koncertet. És itt folyamatosan Óbudán, ott a társas körben, és folyamatosan valami innovatív új ötlettel szerettünk volna előállni, tehát ez ilyen születésnapi koncert volt, ahol először nekünk írott művet játszottunk, vagy az első összművészeti koncert egy születésnapi koncert volt, és annyi ötlet tornyosult, hogy tulajdonképpen ez már egy koncertben nem fért bele, úgyhogy idén úgy döntöttünk, hogy egy háromnapos rendezvény.
1: Te mindig valamit kitalálsz.
2: Na, muszáj, igen, mozgalomban maradni. Tehát
1: de ez most a hallgatóknak
2: vágy az szükséges.
1: Bocsáss meg a hallgatóknak, mondom, hogy de ezt úgy találod ki, hogy mellette egyébként napi szinten dolgoztok.
2: Hát igen, ugye gyakorlatilag a szabadidőben nem áll le az embernek az agya, hanem akár egyébként próbálni is, hogyha valami... Nem nagyon. Direkt módon oda kell figyelni rá, hogy na akkor most ne foglalkozzak ezzel vagy azzal.
1: De az se jó.
2: De akkor is néha megy egy háttérben egy kis zene a fejembe, vagy valami, vagy tényleg eszembe jut egy régi dallam, akkor műsorokon gondolkodok. Szóval egy napi 24 órában gyakorlatilag az Anima Muzicével, illetve a kamarazenekaros repertoárral én foglalkozok valamilyen módon.
1: Na, hát na ez nekünk jó, egyébként a közönségnek. Tehát csinált.
2: Hát bízom benne, igen.
1: Csinált, csak így tovább. Az, hogy három nap, az miért pont három?
2: Hát gondoltam, hogy egy hétvége, a szép keret.
1: Az igaz, jó.
2: A 20-a az most idén szombatra esett, úgyhogy pénteken kezdünk a 20-át megelőző napon. És hát ami az alapkoncepció volt, hogy vonóskamarazenekarok között legyen egy szakmai fórum. Kétféle megjelenése is lesz az Anima napokon. Szóval rögtön 19-én 4-kor azzal kezdjük, hogy meghívtam a működő kamarazenekaroknak a vezetőit. Tavaly egyszerre már volt példa, és egy beszélgetés, egy kerekasztal beszélgetésben fogunk a jelenlegi helyzetről, a jövőképről beszélgetni, a különböző kamarazenekar struktúrákról, melyik az, ami jó működőképes, és ez délután 4-kor egy ilyen nagyon jó másfél órás beszélgetés, ez tulajdonképpen megadja majd az alaphangot az egész hétvégének, mert hogy akkor hogyan tovább, merre tartson a vonós kamarazenekari hagyomány, ez egy lényegében egy hungarikum már csökkent az európai tendeket, hogyha megnézzük maga a vonós kamarazenekaros műfaj, és mi ezt nagyon szeretnénk megtartani, és egy csomó érték van benne, és ezeket az értékeket most ki szeretnénk domborítani, és megmutatni, hogy bizony milyen hasznos, hogy vannak ilyen formációk. Úgyhogy ez nagyon fontos. És hát tulajdonképpen ezt a gondolkodást továbbfűzve meg is hívtam erre az eseményre két kamarazenekart is, kettős felet, hogyha lehet így mondani, hiszen az Eranova kamarazenekar egy fiatal formáció, aki fog játszani szintén saját koncerttől, illetve a budapesti vonósok is fog játszani majd egy koncertet az esemény sorozaton, és hát egy ifjúsági zenekart is meghívtam, a Solti György zeneiskolának a zenekarát, egy tücsök zenekart, akik egyedül is fognak játszani, mi bekapcsolódunk majd a program közben az Anima Muzicéval, és aztán a végén közösen is előadunk majd egy számot, és ez ilyen nagyon szépen fogja megmutatni ezt az ívét, hogy akkor hát miből lesz a cserebogár, tehát hogy honnan indulnak a tücsök zenekarok, az is nagyon fontos, hogy a magyar zeneiskolai rendszer az egész világon páratlan, hogy ez megvan, és ezt óvni kell, és ápolni kell, és tovább fejleszteni. tartani, hogy ez működőképes tudjon maradni, és hát ezekben a zeneiskolákban ott találkozik először igazi kamarazenekarral az ifjú zenész Palánta. Én magam is nagyon sokat játszottam Járdai Pál zeneiskolában, a második kerületben ilyen vonós kamarazenekarban, és bizony már ott megérintett a közösségi együttlét, hogy akkor valami egészen más születik, hát sokkal vonzóbb volt, mint négy fal között egyedül gyakorolni, és aztán kiállni a színpadra, megmutatni a nagy érdeminek, hogy mire jutottam, mint amikor egy munka folyamatban ott együtt közösen ki tudjuk találni, akár egy karmester irányításával is. Szóval ez valahol a gerince, de egy ilyen vonós műhelyt szerettem volna, ezért kamara koncertek is lesznek. A Kórosi Kvártett személyében egy már befutott vonós négyes ad majd egy remélhetően nagy sikerű koncertet Mozart és Bartók műveivel, illetve hát az első esemény 19-én, ott pedig az Anima Muzici Kamarazenekar művészei mellett, ott Nagy Ervin és Kis Péter zongora művészekkel közösen fogunk egy kamarestet adni, és hogy az egészet valahogy keretezzen, minden koncertnek lesz egy olyan elnevezése, amely egy legendás kamaratanáról neveztük el, lesz Omázsa Wagner itt, a Rolla János, Devics János, Mihály András, és a koncerteket megelőzően a kamaratanárokról egy kis pódiumbeszélgetésben fogunk hát megemlékezni az ő munkásságáról, jelentőségéről, hogy bizony-bizony nagyon sokan vagyunk zenészek, akik sokat köszönhetnek a Zeneakadémián eltöltött évek alatt a tényleg legendás kamaratanároknak, akik arra szánták az életüket, hogy megpróbálják a zenét még közelebb hozni a diákoknak.
1: Ez a három nap, hogy képzeljük most, hogy fog kinézni? Tehát elindul pénteken hány órakor?
2: Pénteken 4-kor lesz az első esemény, ez egy szakmai fórum lesz. Egyébként nagyon színes a program olyan tekintetben, és nagyon sokféle, tehát lesz olyan előadás is majd, de akkor lehet, hogy sorba mondom.
1: Igen, néztem én.
2: Délután 4 órakor egy szakmai fórum lesz, este 7-kor lesz a megnyitó koncert, ez egy kamarakoncert. 20-án reggel 11 órakor lesz egy matiné jellegű koncert, már említett ifjúsági zenekarra, majd délután 3 órakor lesz az Elanovának a koncertje, amit talán azért is különlegesen szép, mert az Omázsa Sándor Frigyes nevet fogja, aki a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak az alapító karmestere volt, egy hihetetlen tudású ember, és az a Gazda Péter fog beszélgetni majd Bolla Milánnal, aki az alapító tagok között ott volt a Liszt Ferenc Kamarazenekarnál, és még aktívan dolgozott Sándor Frigyessel együtt, és akkor a legfiatalabb vonós kamarazenekos formáció az Eranova követi majd ezt, tehát itt évtizedeken, fél évszázadon keresztül ő átívelő zenéség fog majd megmutatkozni a koncerten. Ugye ez a mi születésnapunk is, úgyhogy este 7 órakor az Anima Muzici Kamarazenekar játszik, ott Otto Antikainen, egy finn hegedű művész a meghívott vendégszólistánk, aki 2-3 évvel ezelőtti Fleskároly hegedű versenyen kapott egy Anima díjat a Mozart előadásáért, és egy Mozart hegedű versenyt fogunk játszani vele, illetve egy Mendelssohn-ából vonó szimfóniát, amit nemrég rögzítettünk egyébként lemezre, és a Hungaroton gondozásában majd a következő évadban meg is fog jelenni ez a lemez, úgyhogy ez egy nagyon kidolgozott koncert lesz valószínűleg, mert most nagyon friss még ez a CD emlék.
1: Na ezt akartam kérdezni, hogy akkor ez most abszolút benne van a kezetekben,
2: abszolút,
1: vagy akkor hogy mondják?
2: Abszolút, igen, tehát most azt hiszem, hogy a legmélyebb a tudásunk, amikor egy stúdióba beül az ember, és napokon keresztül ott csiszolgatja még, hogy tökéletes legyen lehetőleg, akkor ilyenkor utána az első koncert az mindig frenetikus élmény, úgyhogy ez a számunkra is, és a közönség visszajelzése alapján is azt szokták mondani.
1: Hogy Rotten Biller volt most is?
2: Most a Pannonia stúdióban voltam.
1: Az is egy híres
2: 12. kerületben, igen. És hát a 21-én még 2 koncert és egy előadás lesz, ugyanis délután 3 órakor lesz a Korosi Kvártettnek a már említett vonós négyes koncertje, és 5 órakor Dukai Barnabás egy hát szakavatottabbnak elsősorban tartandó előadást fog tartani a cellószvittekről úgy általában, és hát mivel a tanár úr elképesztő lexikális tudását nagyon hosszan tudja taglalni, ezért megkértem, hogy azért egy cellószittet emeljen ki, a Demos Szarabandból fog egy csellistánk Kóny Attila is mutatni részleteket majd. Úgyhogy itt elsősorban szakmai közönséget várunk, csellistákat, egy kicsit jobban bele is majd ott a részletekbe. Tehát itt a matinétól kezdve a mondjuk egyetemi előadásig minden található majd, és az esemény záró koncertje pedig a Budapesti Vonósok 21-i este 7 órás koncertje.
1: Na, tényleg gazdag a program egyébként.
2: És hát még kapcsolódó események is vannak, például Keller Andrásnak, a Kossuth Díjas hegedűművésznek is szervez szervezünk egy kurzust, ahol meghívott kamaraegyüttesekkel fog együtt dolgozni 16-án, 17-én az Óbudai Társaskörnek a kamaratermében lesz.
1: Ez kezdődött ma, ugye?
2: Így van, ennek az első állomásán az Ajó Muzici Kamarazenekar játszott, itt Bartók divertimentójával foglalkoztunk, ez egy fantasztikus darab, és hát az ő tudása az még nagyon-nagyon sokat nyitott ezen a darabon, de hát folytatjuk, és itt két formáció lesz, egy vonós trió, meg egy zongorás trió, akik Veres Sándornak, illetve Ludwig van Beethovennek egy bűvét fogják majd előadni, és hát az Andrásnak olyan színes és mély zeneisége van, hogy ez egy biztos, hogy egy nagyon jó ilyen kísérő esemény lesz.
1: Hát itt csak kapkodják szerintem a hallgatók is a fejüket, hogy annyi minden lesz most, meg egyébként is van nálatok mindig. animamuzice.hu
2: ott... Így van, és hát a honlapra is elég nehéz volt föltenni ezt a sok eseményt, de megpróbáltunk a kezdő oldalra egy ilyen átlátható pontokba szerett ilyen naptár jellegű kivonatot csinálni. Ott mindent meg lehet találni, és tényleg minden koncertet nagy örömmel ajánlok mindenkinek a figyelmet.
1: Egy picit azért hadd maradjak a workshop jellegnél is, nekem ez tavaly is tetszett. Ráadásul tavalyi volt az az időszak, amikor volt nektek az átalakulás.
2: Így van, így van.
1: És ez egy szakmai fórum már is válhat, vagy válhatott?
2: Én azt gondolom, hogy ha az ember valamit először csinál, akkor ott kinyitottunk egy-két kaput is. Az elmúlt egy évben azt lehetett látni, hogy a kamarazenekarok vezetői között sokkal aktívabb a kommunikáció, mint amióta mondjuk én a kamarazenekarozásról egyáltalán tudok, mint létforma. És elkezdődök párbeszédet, elkezdődtek közös munkák, és sőt, hát az Anima Muzici, ugye a vendégkoncert megtersorozatjában most három másik vonós kamarazenekar vezetőjét kérte meg, hogy legyen a vendégkoncertmesterünk.
1: Hát
2: és tovább bővül ez a dolog. Most, hogy a másodikat megrendezzük, ez már úgy tűnik, hogy lehet, hogy ebből hagyomány lesz, és mindenféleképpen akár struktúrális együtt gondolkodások és kompromisszumokat, konszenzusokat fogunk tudni mondani, kijelenteni, és nagyon bízom benne, hogy lesz egy olyan fajta összekapaszkodás, ami azért egyáltalán nem volt jellemző a kamarazenekaros szegmensre.
1: Mert ilyenkor ez hogy működik, csak hogy értsük, hogy ti ott megbeszéltek dolgokat, és az hogy jut el a döntnökökig?
2: Hát először is ez egy sajtó nyilvános esemény lesz.
1: Ja, értem.
2: Ez a délután 4 órás, tehát én bízom benne, hogy a sajtó képviselői is megjelennek, akik hát majd saját szájuk íze szerint csinálnak összefoglalókat erről, és hát itt azért 7 különböző kamarazenekarról van szó, az 7 különböző struktúrát is jelent. Tehát mi körülbelül arról fogunk beszélni, hogy kinek milyen saját missziója van, struktúrája, hol, miként szeretni megszólítani a fiatalokat, milyen műsorkoncepciókat állít ki, és ennek milyen financiális költségvetésbeli kérdései is vannak. És hogy az a rendszer, ami eddig működött, illetve nem annyira működött, az hol hibás esetleg, hol kell egy kicsit átgondolni, és most talán lehetőségünk van arra, hogy akár az állami támogatások terén is letegyünk az asztalra egy olyan véleményt, amit esetleg már komolyabban is vesznek, mint eddig.
1: Az Anima Muzici ebben a hetes bűvkörben milyen missziót képvisel nektek, meg annyi lábatok van?
2: Hát az összekapaszkodást szeretném elérni. Szóval nekem az mindig is nagyon fontos volt, hogy ne az legyen, hogy önállóan mi megpróbálunk valahogy jobb helyzetbe kerülni, mint a többiek, hanem hogy lássuk, hogy ennek a szegmensnek mik a sajátosságai, mik az előnyei, mik a hátrányai, milyen támogatási formákra van szükség ahhoz, hogy biztonságosan lehessen ezt működtetni, és egy transzparens, átlátható költségvetést kell mögé tenni, amivel el is lehet számolni, tudjuk, hogy mire megy, hogyan megy, mert nem jó így kézen közön megpróbálni előnyökhöz jutni egy zenekarnak, mert akkor az egész kamarazenekaros szegmens elveszti az erejét. Szóval én az Anima Muzicival képviselek, nem tudom én, 300-400 bérletest, és mondjuk egy 6-7 ezer követőt, 15 ezer körül a fizetőnézőszám egy évben a koncertjeinken, hogyha összepakoljuk az összes kamarazenekart, az nyilvánvalóan sokszorosan. Szóval egészen más mennyiségű embert képviselünk, hogyha mi közösen le tudunk az asztalra tenni egy olyan gondolatot, amit minden kamarazenekar tud képviselni.
1: Na, hát ez egy nagyon előrevívő egyébként látásmód. Hát
2: muszáj, hogy az legyen. Azt érzem, hogy enélkül a mi szegmensünkben nem lesz igazán változás, hogy ez a párbeszéd ez nyilvános is legyen, fórum jelleggel legyen, ahol a végén aztán közösen leteszünk valami struktúrát az asztalra. Hogyha mi ezt nem tesszük meg, akkor mások nem nagyon fognak velünk foglalkozni. Ez nyilvánvaló.
1: Uh-huh. Azon gondolkodtam, hogy most hallgatlak téged, hogy ez a te neved ugye összefort az Anima Muzicével.
2: Igen.
1: De ez tudatos volt?
2: Igen, abszolút. Tehát nekem azért nagyon sok más lehetőségem is volt, amelyekkel általában nem éltem. Ilyen egyszerűen mondjuk. Nekem az Anima az egyik, tehát ugye az első gyerekem, mert a fiaim később születtek, mint az Anima muzicékkal van a zenekar. Úgyhogy nekem ez egy olyan választás, ami egy életre szól. Hát én nem nagyon gondolkodtam másban, hogy mást is csinálni. Természetesen több oldal van egy muzsikusnak, én is aktív kamarazenészként azért más formációkban is játszom néha, ha az idő engedi, mert egyébként mindent az Animának szentelek.
1: De téged hívnak az Animán kívül is?
2: Szoktak, sajnos legtöbb esetben nem tudok.
1: Mert hogy más minden
2: projektet vállalni. Van egy-két személyes fontos együttesem, a Quartetto Speranza, akivel nemrég adtunk koncertet szinte az Obudai Társas körben, ez egy vonós tejes, a Flammakolis hegedű dúó, amit itt a feleségemmel ketten ugye hegedű dúózunk, van egy kis vonós trióm is, és elő-elő fordul, hogy a naptár is engedi, és egy-egy másik szimfonikus zenekarnak a vonós karához meghívnak egy ilyen fajta ilyen workshopra, és akkor ott egy koncertet adunk, de itt is tulajdonképpen az a pár nap munka, amit együtt tudunk lenni, az az igazán izgalmas és fontos, hogy a vonós hangzáson mennyit tudok én hozzátenni, mennyit tudunk együtt csiszolódni. Úgyhogy nagyon szép élményeim voltak leutóbb a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral, illetve a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, de mondom, ezek nagyon ritkásak ezek a dolgok, mert az Anima mindenek előtt.
1: Világos, jó, abszolút. Nem csak értem, hanem meg is értem. Én azt nagyon tisztelem benned, hogy mindig szegmentálsz, tehát jössz, és akkor vagy a Zeneakadémiáról beszélünk, vagy éppen a Kőbányáról is szoktunk beszélni. Igen, tehát mindig, igen. Amikor éppen, mert annyi lábatok van, és annyi műsorral, hogy muszáj is szegmentálni. Tehát most sem kevered az egyéb előadásokat, de ilyenkor ez, nem tudom, amikor a nyári időszak van, ez nektek ilyen, hogy vannak a szezonok egyáltalán?
2: Hát mi szeptembertől június 20-ig, ez a születésnapi évad zárunk koncertünk, szoktunk tervezni.
1: Na, tehát akkor most ez egy évad zárás?
2: Igen, ez az évad zárásunk, és egyben kitör a nyári szünet, itt már olyan típusú koncertek vannak, amely mondjuk nem kötelezően csináljuk meg, hanem hogyha van kedve a csapatnak, meg van elegedő ember, akkor megyünk és csináljuk, de itt sokkal szellősebb, direkt én szeretem, hogyha egy picit mindenki más felé is tud lenni, és akkor szeptemberben újra nekiállunk a munkának. Ami érdekes ebben az időszakban mindig, hogy hát most készítjük az évadfüzetet, és lényegében a 2026-27-es szezonunk az már megvan. Három különböző bérletünk is lesz, a Grandiózó, a Zeneakadémián, Animátó, a Nádorteremben, és a Capricciózó, amit újra meg tudunk rendezni majd a BMC-ben, a Budapest Music Centerben. Emellett az ismeretteljesztő sorozatainkat is Kőbányán és az Erzsébet-ligeti Színházban is fogjuk csinálni, és már le van kötve 5 vidéki fellépés is, illetve egy olaszországi turnés tervezésben van. Úgyhogy bőven van, és hát ha minden jól megy, akkor 20-án ott a születésnapi koncertre már kinyomtatott formában, kézzel foghatóan majd a közönségünk tudja forgatni a jövő időadi programjait.
1: Gyakorlatilag Budapestet lefeditek. Tehát Nádorteremtől most már a PMC-n át egészen az Erzsébet-ligeti Színházig, és akkor nem beszélve az Óbudai Társaskörről, meg a Zeneakadémiáról, szóval minden van.
2: Igen, mindenfajta kulturális intézménnyel próbálunk meg egy olyan egyéni szoros kapcsolatot kitalálni, ami a helyi adottságoknak, vagy a kerületi értékeknek, vagy érdekeknek tesz eleget, és akkor egy teljesen saját sorozatban gondolkodni. Tehát egyfajta ilyen lokálpatriótaként, ugye mindig, ahol próbálunk egy kicsit, ott körül is nézünk, hogy mi az, amiben kell cselekedni.
1: Na, de meg egy hűséges típusok vagytok, mert ezek mind évekre
2: visszamenni. És hát az együttműködések azok tulajdonképpen jók, mondhatom, mert hogy megmaradnak.
1: Igen.
2: Tehát,
1: igen.
2: Hogy egy kölcsönös, hogy mondjam, igyekezett után egy kölcsönös elégedettség is van, úgyhogy az együttműködéseink mind megmaradnak. Ezért is lehet az, hogy annyira elfoglalt az együttesünk, mert rengeteg ilyen nagyon jó együttműködést alakítottunk.
1: Na, és akkor egy dologról nem beszéltünk még, így a végén talán ide belefér, ha már felvetetted ezt az olaszországi turnét. Azt hiszem, hogy külföldi fellépésekről mi még itt nem beszélgettünk, pedig sok mindenről beszélgettünk már, annyiszor voltál itt. Azok voltak nektek mindig külföld?
2: Egy nagyon változó, érdekes ilyen hullámzása van. Van, amikor ilyen 4-szer, 5-szer, 6-szor is megyünk egy évadon belül különböző országokban. De európai országban, gyakorlatilag az összes országban voltunk már az Anima Muzicéval, de hát voltunk Törökországban is, voltunk Marokkóban is, meg szóval egyéb olyan helyeken, ami ugye nem Európa. De gyakorlatilag az van, hogy a külföldi szólistákkal való találkozásokból szokott kialakulni egy fesztivál meghívás. És az Anima Muzicé önmagától nem szervez külföldre koncertet, ennek semmi értelmes tetején nincsen, viszont ezeknek a külföldi fesztivál meghívásoknak nagy örömmel teszünk mindig eleget, és tulajdonképpen azért kialakultak olyan kapcsolatok ott is, hogy visszahívás, például az Olaszország, az most már 2 évente mindig megyünk Olaszországba, a különböző helyekre, de ugyanabba a fesztiválban. Tehát olyan jól sikerült, hogy oda vissza-vissza hívnak minket. Így voltunk Isztambulban is több alkalommal, hogy lényegében ugyanaz volt a meghívó. És hát egyébként meg Portugália, Spanyolország, Ausztria, Németország, Franciaország, szóval sok helyen járt már az együttesünk. Ezek mindig ilyen nagyon jó kis csapatépítő dolgok is, hogy az ember egy kicsit kiszakad a hétköznapi rutinból, életből, megszokásból, próbateremről, az ismert koncerttermekből, és akkor mindig ilyen nagyon kalandos, hogy akkor mi következik másnap, mit kell csinálni. Ezek után visszatérve mindig még érezhetően nagyobb az egység a csapatban.
3: Más a zeneértés a közönség részéről, mondjuk Olaszországban?
2: Hát olyan módon egymás mellett nem voltunk sokat, hogy mondjuk kialakíthassuk azt, hogy mondjuk a német közönség ilyen, vagy a francia közönség hát ilyen, mert abban a pár alkalomban, amikor voltunk ott is, nagyon eltérő volt. Tehát volt egy adott turnén belül, Németországon belül, amikor 6 állomása volt, 6 teljesen különböző közönséget találkoztunk, tehát nem alakult ki mondjuk ilyen értelem. A magyar közönségben még mindig azt érzi az ember, hogy egy kicsit minőségiben érti a komoly zenét, tehát hogy ott a jelenlét, valahogy egy kézzelfoghatóbb a jelenlét. Most nem akarnék átársítani, de minél Nyugat-Európában megy az ember, annál inkább hát a külsőségek azok megvannak, szépen leülnek, de közben finoman halkan beszélgetnek, nem is annyira a zene, utána akkor, tehát ez egy ilyen közösségi együttlét, de vannak olyan helyek, ahol pedig egyszer leesik, a légy is megáll, tényleg olyan csődön is olyan figyelem van, de ezek inkább keletebbre van, nagyon érdekes módon. Nekem legalábbis az a megfigyelésem, aztán persze biztos van ennek ellentétes példája is.
3: Hát izgalmas a ti életetek, meg változatos, ahogy hallom.
2: Hogyha egyébként csak egy apró példát, mondjuk a közönség érkezésében iszonyatos nagy különbségek vannak, tehát igen, mediterrán helyeknél, amikor mondjuk egy 8 órás koncert van, és 8 óra 10-kor még úgy szállingózik csak a közönség, és 8 óra 20-kor, ugye 20 perccel a koncert után telt ház van, akkor az már egy teljesen normális dolog. Úgyhogy mondjuk Németországban ilyen nem találkozni, tehát ott 8:00-kor elkezdjük, és aki ott odaért, aki nem, az nem. De hogy van egy-két ilyen megfigyelhető különbség egyébként.
3: Na jó, sok csillogó szempárt nektek. animamuzice.hu, és ott minden pontos, fontos információ.
2: Így igaz.
3: Bocsánat, na látod, megtalálható, igaz is, úgyhogy csak így tovább, és biztos vagyok benne, hogy nagyon gazdag lesz a következő évad is, de fogunk róla beszélgetni. Úgyhogy legyetek sokan.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Vigyázzatok magatokra. G. Horváth Lászlóval beszélgettem, kedves hallgatóink, az Anima Muzicét minden lehetséges közösségi oldalon kövessék, szeressék, és látogassák a koncerteket. Lacitól elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Fodor Eszternek és G. Horváth Lászlónak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már a héten olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj a Védetárnál. Ugyan kisebb és rövidebb, de lesz tűzijáték Budapesten. Nem lesz idén Colorado Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a Védetárnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány március elején vezette be az úgynevezett Védetárat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per literért, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint, a gázolajé pedig 663 forint. Az agrárminiszter Viszmajor helyzetet hirdetett a tavaszi fagykárra. Bóna Szabolcs a minisztérium honlapján olvasható közleményében azt írta, március 1-e és május 14-e közötti időszakra érvényes a Viszmajor helyzet az ország teljes területén 12 járás kivételével. Ezek között van többek között Baranyavár megyében a Bújj és a Szentlőrinci járás, Nógrád vármegyében a Bátony-Terenyei járás, Veszprém vármegyében a Balatonfüredi járás, még Zalavár megyében a Zalaszentgróti járás. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Idén augusztus 20-án is lesz tűzijáték Budapesten, de kisebb és rövidebb, mint az elmúlt években. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Tiszapárt is szeretne örömet szerezni a magyaroknak, de jóval olcsóbban. Szerinte ez azért lehetséges, mert már nincsenek azok a cégek, amelyek eddig drágán szervezték a nagy állami rendezvényeket. Azt még nem tudta megmondani az államtitkár, hogy ez mennyibe kerül idén. Ugyanakkor azt mondta, hogy szép gesztus lehetne a részükről, ha olyan gyerekek is láthatnák a tűzijátékot, akik még nem részesültek ebben, vagyis segítenének nekik Budapestre utazni. Zárva van ma a Bakács téri kormányablak, technikai okok miatt egész nap szünetel az ügyfélfogadás és az ügyintézés. Az érintetteknek ezért érdemes másik időpontot választaniuk, vagy egy másik fővárosi kormányablakot felkeresniük. Az üzemszünet ideje alatt ugyanis a többi budapesti kormányablak zavartalanul üzemel. Emellett több ügy online is intézhető a magyarország.hu oldalon. A déli körvasút építése miatt szombattól egy hónapon át a budapesti keleti pályaudvarra érkeznek és onnan indulnak a Kárpátalját is érintő Intercity vonatok. A vágányzár július 18-áig tart, és a Latorca, a Nyírség és a Kraszna Intercity-ket érinti. A szerelvények Budapest és Szolnok között megállás nélkül közlekednek, ezért átmenetileg nem használhatók a Zuglói, a Kőbánya-Kispesti, a Ferihegyi és a Ceglédi megállók. Nem lesz idén Colorado Fesztivál. Az eseményt a váratlanul növekvő költségek, valamint a teljes fesztiválipar sújtó piaci nehézségek miatt 2027-re halasztották, közölték a szervezők. A rendezvényt, amelynek helyszíne a korábbi években Nagykovácsi volt, de azt el kellett hagyniuk. A tervek szerint a Fejérvár megyei Kálozon tartották volna meg, július 15-től 19-éig. A megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek lesznek a jövő évi fesztiválra. A felmerült nehézségeket látva a Sziget szervezői felajánlották, hogy aki nem váltja vissza most a belépőjét, annak sem kell egy évet várnia. Ajándékba kaphat egy csütörtöki Sziget napi jegyet. A több felhő ellenére ma fokozódik a meleg, időnként egy-egy zápor frissítheti a levegőt. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lehet. Délután 28-30 fokot mérhetünk majd. Hétvégére már országos kánikulát ígérnek.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: A szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: Schlager FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Város Majori Szabadtéri Színpadon június 25-én este 4-9-től mindörökké flamenco, a nagy sikerre való tekintettel ismét Magyarországon. Ez egy élőzenés tánc show Andalúziából, egyenesen Spanyolországból. A flamenco a spanyol kultúra ugyanis egyik legizgalmasabb és legkifejezőbb műfaja. Tavaly hatalmas sikert aratott az országban, mármint itt nálunk. A teltházas előadásokon a közönség együtt lélegzett a zenészekkel, a táncosokkal, miközben a színpadon megelevenedett Andalúzia szenvedélye, ritmusa és érzelmi ereje. Most 2026-ban a mindörökké flamenco újra elhozza ezt a felejthetetlen élményt élő zenével, énekesekkel és lenyűgöző táncosokkal. A program célja, hogy a nézőket elrepítse a napsütötte dél-spanyol tájakra, ahol a flamenco nem csak tánc és zene, hanem életérzés, történetmesélés és szintiszta érzelem. Aztán nem teketóriáznak sokat, mert másnap, vagyis június 28-án, vasárnap 19 órától jön a Lili Bárónő, méghozzá a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház budapesti vendégművésze, vagy vendégeskedése, azt hiszem ezt tájolásnak mondják itt a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A Lili Bárónő a magyar operettirodalom egyik legkedveltebb gyöngyszeme, romantikával, humorral és fülbemászó dallamokkal. A történet középpontjában a büszke arisztokrata hölgy Lili és a jóképű, de elszegényedett gróf Illésházi szerelme áll. A gróf áruhában próbálja meghódítani a bárónő szívét. Na mondom a szereposztást, Lili bárónő Vajda Boróka, aztán itt lesz Koltai Nagy Balázs, Sipos Imre, Magyar Éva, Csapó Virág, Járai Máté, Szabó Dorottya, Farkas, Fazekas Géza és Hegedűs Zoltán. Tehát a kecskemétiek beveszik Budapestet, és a Városmajori Szabadtéri Színpadon remélhetőleg egy teltházas, hatalmas sikerű előadást adnak.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Távol-keleti filmnapokat rendeznek a Puskin moziban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, amelynek célja az ügyintézés egyszerűsítése az egyetemes szolgáltatásban, a versenypiacon és az elosztói hálózatban érintett ügyfelek számára. Az átállás idején átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy az ügyfelek lehetőség szerint még június 30-a előtt, vagy csak július közepe után intézzék ügyeiket. A változás különösen az MVM D-MASZ ügyfeleit érinti, mivel az online ügyfélszolgálati felületek is megújulnak. Az okosmérők korábbi adatai csak korlátozott ideig lesznek elérhetők, ezért az MVM azok lementését javasolja. A vállalat hangsúlyozza, hogy az átállás a villamosenergia ellátást nem érinti, a szerződések és a díjak változatlanok maradnak. A csoportos beszedési megbízások és az e-számla beállítások szintén érvényben maradnak az átállást követően is. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában, tudatta a Főegyházmegye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Idén is tanévkezdő csomaggal segíti a kisdiákokat és óvodásokat Újbuda önkormányzata. A támogatást azok a gyerekek kapják meg automatikusan, akik 2026. szeptemberében újonnan iratkoznak be a 11. kerületi önkormányzati fenntartású óvodába, vagy a kerületben kezdik meg az 1-től 4. osztályt állami általános iskolában. Nekik nem kell külön igénylésben nyújtaniuk, a csomagot szeptember elején kapják meg. Azok a gyerekek is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik Újbudán élnek, de más kerületben tanulnak, vagy nem állami fenntartású intézménybe járnak. Ebben az esetben a szülők kérelemmel fordulhatnak az Újbudai Humán Szolgáltató Központhoz. Június 18-a és 28-a között rendezik meg a Puskin moziban a távol-keleti filmnapokat. 11 nap, 22 film, amely a közelmúlt legizgalmasabb koreai, japán, tájföldi és kínai filmjeit hozza el. A részleteket Liszka Tamás, a Budapest Film ZRT vezérigazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
3: Egyébként Európa legszebb mozitermében, a Metropolisban, a Puskin mozin belül tartjuk minden nap két-két vetítést. Mi az, aki Mesternek a csodálatos animációit lehet újra nézni, vagy aki ismeri az egészen különleges hangulatunk nagyon izgalmas, ilyen mélyétebből most hárommal is készültünk, vannak Oscar díjas, vagy éppen Oscar jelölt távol-keleti filmek, vagy ahogy a koreai kultfilmek közül a Binjip nagyon sokunknak nagyon sokat jelent. És van olyan különlegeségünk is, ami úgy kínai film, hogy közben magyar, a szereplők fele és a stáb fele, magyar a másik fele, viszont az itteni diaszporában élő kínaiak, egy pár héttel ezelőtt mutattuk be, a Nem én vagyok Stranginak az új filmje. De valami egészen különlegesen szórakoztató amellett, hogy úgy látunk egy távol-keleti filmet, hogy tulajdonképpen csak a 10. kerületig kell elnézni benne.
2: A teljes műsor a puskinmozi.hu oldalon olvasható. Többfelé felhősebben indul a reggel, aztán sok napsütés várható, elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 30 fok között alakul, erős lesz az UV-sugárzás a déli órákban. Csütörtökön fokozódik a meleg, már 32 fokot mutathatnak a hőmérők. Emellett napos felhős, kissé szeles idő valószínű. Hétvégén már a 37 fokot is elérheti a hőmérséklet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

FM. Лотфи Беги, Коляни Жужи, Доктор Бейраш, Хиша Региняр.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon július 3-án, pénteken este 19 órától érkezik a Loop Színházi Társulás és a Városmajori Szabadtéri Színpad közös produkciója, az Emberek, Helyek és Dolgok, méghozzá bemutató. Az előadás egy fiatal színésznő életét mutatja be, amely váratlanul szétesik, amikor szembesül a saját függőségeivel. A rehabilitáció során azonban nem csak a szerektől kell elszakadnia, hanem attól a történettől is, amelyet önmagáról mesél. Mi az igazság? Ki mondja meg, mi a valóság? És vajon lehet-e új életet kezdeni, ha az ember már minden szerepet eljátszott? Nos, a világ sikerű darab egyszerre brutálisan őszinte és felszabadítóan humoros történet a függőségről, az identitás keresésről és arról, hogy milyen nehéz és milyen szükséges szembenézni önmagunkkal. Szerintem sokaknak fog tükörként szolgálni. Az előadás hossza 140 perc, egy szünettel. Emmát Lovas Rozi alakítja, az anyát Udvaros Dorottya. Molnár Ánon Márkot formálja meg, ez Namenák István Pólt, az apát. Aztán ott van Baksa Imre, Starenki Dóra, Brezovszki Dániel, Albert Zsófi, Formán Bálint és Szilvási Anna is. A díszlettervező Fekete Anna, a jelmeztervező Kaszás Nina, míg a zeneszerző Farkas Zazi Virág és Fekete Giorgio. Azt gondolom, hogy nagyon, hát egy sztárparádéről van szó, egy szupergrupról. Kedves hallgatóink, a koreográfus Duda Éva, aki a Slágerkultban is gyakran megfordul, nem üdvözöljük őt. Egyébként a rendező pedig Horváth János Antal. Emberek, Helyek és Dolgok címmel, tehát szívből ajánljuk. Július 3-án pénteken este 19 órától a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Loop Színházi Társulás közös produkcióját.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már a héten olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj a Védetárnál. Ugyan kisebb és rövidebb, de lesz tűzijáték Budapesten. Nem lesz idén Colorado Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a Védettárnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány március elején vezette be az úgynevezett Védettárat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per literért, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint, a gázolajé pedig 663 forint. Az agrárminiszter Viszmajor helyzetet hirdetett a tavaszi fagykárra. Bóna Szabolcs a minisztérium honlapján olvasható közleményében azt írta, március 1-e és május 14-e közötti időszakra érvényes a Viszmajor helyzet az ország teljes területén 12 járás kivételével. Ezek között van többek között Baranyavár megyében a Bújj és a Szentlőrinci járás, Nógrád vármegyében a Bátony-Terenyei járás, Veszprém vármegyében a Balatonfüredi járás, még Zalavár megyében a Zalaszentgróti járás. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Idén augusztus 20-án is lesz tűzijáték Budapesten, de kisebb és rövidebb, mint az elmúlt években. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Tiszapárt is szeretne örömet szerezni a magyaroknak, de jóval olcsóbban. Szerinte ez azért lehetséges, mert már nincsenek azok a cégek, amelyek eddig drágán szervezték a nagy állami rendezvényeket. Azt még nem tudta megmondani az államtitkár, hogy ez mennyibe kerül idén. Ugyanakkor azt mondta, hogy szép gesztus lehetne a részükről, ha olyan gyerekek is láthatnák a tűzijátékot, akik még nem részesültek ebben, vagyis segítenének nekik Budapestre utazni. Zárva van ma a Bakács téri kormányablak, technikai okok miatt egész nap szünetel az ügyfélfogadás és az ügyintézés. Az érintetteknek ezért érdemes másik időpontot választaniuk, vagy egy másik fővárosi kormányablakot felkeresniük. Az üzemszünet ideje alatt ugyanis a többi budapesti kormányablak zavartalanul üzemel. Emellett több ügy online is intézhető a magyarország.hu oldalon. A déli körvasút építése miatt szombattól egy hónapon át a budapesti keleti pályaudvarra érkeznek, és onnan indulnak a Kárpátalját is érintő Intercity vonatok. A vágányzár július 18-áig tart, és a Latorca, a Nyírség és a Kraszna Intercity-ket érinti. A szerelvények Budapest és Szolnok között megállás nélkül közlekednek, ezért átmenetileg nem használhatók a zuglói, a kőbánya-kispesti, a ferihegyi és a ceglédi megállók. Nem lesz idén Colorado Fesztivál. Az eseményt a váratlanul növekvő költségek, valamint a teljes fesztiválipar sújtó piaci nehézségek miatt 2027-re halasztották, közölték a szervezők. A rendezvényt, amelynek helyszíne a korábbi években Nagykovácsi volt, de azt el kellett hagyniuk. A tervek szerint a Fejérvár megyei Kálozon tartották volna meg, július 15-től 19-éig. A megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek lesznek a jövő évi fesztiválra. A felmerült nehézségeket látva a Sziget szervezői felajánlották, hogy aki nem váltja vissza most a belépőjét, annak sem kell egy évet várnia. Ajándékba kaphat egy csütörtöki szigetnapi jegyet. A több felhő ellenére ma fokozódik a meleg, időnként egy-egy zápor frissítheti a levegőt. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lehet. Délután 28-30 fokot mérhetünk majd. Hétvégére már országos kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Meghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy de hatással vannak a kulturális életre. Horváth Lilit köszöntöm a legnagyobb szeretettel. Hú, de rég találkoztunk.
3: Rég, de azért már voltam itt pár szó.
1: Mi? Hát visszajáró vendég vagy, meg maradj vendég. Is, és gyere.
3: De mindig van mit meséljek, az
1: ez
3: a jó,
1: ugye? Ez a jó. Ez a jó, és örülök neked mindig.
3: Én is örülök.
1: Jól vagy?
3: Jól, köszönöm. Fáradtam, mert sok munka van, illetve hát én ebben az évben iskolapadban ültem, úgyhogy vizsgai időszakom is van.
1: Én tudtam erről. Tudtam erről, és hogy viselted?
3: Nagyon jól, mert a nagyfiam pedig elkezdte az egyetemet Amerikában sportösztöndíjjal, úgyhogy őt elengedni olyan messze, az pont ezt az űrt töltötte ki, hogy ugye több időm lett, és akkor nagyon jól elfoglaltam magam, de azért elfáradtam így évvégén.
1: Meg ezt lelkileg fel is kell dolgozni?
3: Igen, fel kell ezt az elszakadást. Most egyébként visszajött nyárra, de megint el kell engedni őt, de hát ez már azért 20 éves úgy elmúlt, úgyhogy ez az élet.
1: Hát tök mindegy, de akkor is.
3: Persze.
1: Akkor is ugyanaz az anyuka.
3: Hát, igen, úgyhogy azt azért megkönnyeztem, de aztán be is ültem az iskolapadba, meg volt premier, meg sok munka, úgyhogy így elfoglaltam a.
1: Hát meg mennyi előadás van a mai napig.
3: Nagyon, ma is, igen.
1: Hál' Istennek. Na, Orfeum, ezzel kapcsolatban érkeztél. Ugye van nektek egy sikerdarab, ami tomboló, tényleg zajos sikerrel megy most már hosszú-hosszú évek óta. És én azt hallottam, amit már te is tulajdonképpen itt néha mondogattál, hogy ebben van folytatási lehetőség.
3: Igen, ezt nagyon szerettük volna, szerintem akkor már ezt voltak is előttem, és mondogatták, hogy lesz.
1: Majdnem mindegyik őtök mondta.
3: Na, és ha most le is
1: tudom,
3: kopogom
1: merre
3: azért,
1: jutottatok vele?
3: Arra jutottunk, hogy például most az Orfeum egy gyönyörű felújításon fog átesni, és majd mindjárt beszélünk, hogy azért láthatóak leszünk miközben máshol, és amikor ez megtörténik, akkor Sziklai Ildi segítségével ugye, aki ezt az egészet viszi, hát ennek az Anyád kínjának a második részét, mert ugye minden sikerdarabnak kell, vagy egy filmnek egy második rész, a kamasz verzióját fogjuk bemutatni, ez most egyébként készül, íródik, én nagyon várom, mert egyrészt ugye van tapasztalatunk mindannyiunknak a kamasz és a nagyobb gyerekekkel, és szerintem nagyon aktuális, és az én korosztályom az most ezt éli, hogy hát ez az elengedés, a felvételi, a első barátnő barát, és hát anyaként ezt hogyan is viseljük és éljük túl. Úgyhogy én nagyon remélem, ha ez megszületik, ez az előadás már pedig megfog, akkor ugyanilyen siker lesz, mint az első, az Anyád.
1: No, de az Anyád kínja még ugyanúgy robog,
3: tombol,
1: vagy menetel.
3: Robog, igen.
1: Menetel tovább, és azoknak is van. Tehát én úgy tudom, hogy van a visszajáró.
3: Én is úgy tudom, hogy van
1: nézőitek.
3: Igen, és az az érdekes, hogy az utóbbi időben azt figyeltem meg, hogy korosztályban is változó, sőt nemben is, mert vannak például, amikor idősebbek nézik, ők ugyanúgy élvezik, vannak, akik már ilyen gyerekvállalás előtt, vagy akár pocakkal, nők, férfiak, tehát nagyon kiszélesedett ennek a néző közönsége, és ez talán annak köszönhető, hogy azért ennek elterjedt a híre, hogy ez egy milyen jó előadás.
1: De ezt hallod én is, hogy egymásnak ajánlgatják,
3: igen,
1: hogy ezt látni
3: hát
1: kell.
3: Ez a szájhangyomány után.
1: Az a legjobb marketing, igen, nem a szóbeszéd marketing. És milyen jó, hogy ennek egyszer csak lesz majd egy folytatása. No, átépítik az Orfeumot azért nekünk, ugye, hogy minél komfortosabb, igen, legyen, igen, a szórakozás, de addig, amíg átépül a budapesti nagy bázis, a fő játszóhely, addig ti a Balatont beveszitek.
3: Bevesszük bizony a Balatont, Palóznak ott, pontosan. Tavaly indult ez először, és hát hatalmas siker volt. Úgyhogy ez most is meg fog történni július 11-én Palóznakon. Természetesen esőnap is van, ha esne, de nem fog. És utána egyébként még országszerte fogunk menni vele. Úgyhogy igen, mi kiköltözünk, egy kicsit kijövünk az Orfeumból, és ez nekünk mindig nagyon jót szokott tenni, mert például a Palóznak az egy különös, nekem a Balaton a szívem, igen, csücske, igen, egyébként igen. Idén is megyek Balatonra, és a nyaraláshoz kötött szórakozás szerintem nagyon más, ez egy szabadtéri előadás lesz, de azt hiszem lesz még több szabadtéri, ugye az mindig mást követel a színésztől, de én nagyon szeretek kimozdulni az Orfeumból, aztán meg nagyon szeretek visszamenni, hogy jaj, de jó, itt megint otthon vagyok, úgyhogy egy előadásnak szerintem ez nagyon jót tesz, az ilyen kicsit kimozdulás, elmozdulás. Frissen tartja.
1: Kimozdulás, de nem ezt nevezik tájolásnak?
3: De, ezt úgy hívjuk mi itt magunk között, hogy elmegyünk tájolni tájbusz. De azt is szeretjük, mert nagyon jó a csapat, ugye Hamann Petra, Osztel Alexandra és Kisvalvi Krisztina és jó magam, mert amikor elmegyünk, akkor hát az már a buszban elkezdődik a csacsogás, kivel mi van, aztán egy jó kávé süti fagylalt, és jön az előadás, tehát igazából mi is élvezzük ezt egy kicsit.
1: Mikor együtt utaztok?
3: Együtt utazunk együtt, és mindenki otthon hagyja a gyerekeit, a gondokat, a kutyákat, és akkor egy
1: ez
3: kicsit
1: egy
3: pihen.
1: Igen. Csajos, igen, este, igen. Vagy minek nevezzük ezt?
3: Igen, igen, van Messenger csoportunk, tehát egyébként nagyon sok előadásomnak hasonlóan működik a menete, hogy annyira jó a csapat, a közösség, egyébként főleg a nőkre jellemző ez, mert én jó pár női előadásban vagyok, hogy tudod, azért a lányok szerettek összetartani, csacsogni, tartani a kapcsolatot, és ez mindegyik ilyen produkciónál, és itt az Anyád kínjánál is megvan.
1: Meg akár a játékszínben is?
3: És a játékszínben is, ugye a 8 nőt azt most pihentetjük, de a Naptárlányok, ami ma este megy, az egy ugyanilyen nagyon jó összetartó csapat. És most jut eszembe, hogy a Petrával, a Hamann Petrával pedig mi együtt ültünk vissza az iskolapadba, erre a színház művészeti tanárképzésre, úgyhogy az külön egy sziget nekünk, hogy bejelentkeztél vizsgára, a portfólió, a PPT-t megírtad, tehát ugyanúgy hívogatjuk egymást, úgyhogy nagyon sok módon és szálon összefonódnak itt a szakmai barátságok, amit én nagyon szeretek.
1: Hány éves ez a képzés?
3: Ez egyéves, nagyon, igen, ez egy levelező, ez maga a színész diplomára épül, viszont nagyon sűrítetten kaptuk, mert azért itt volt, ugye ez egy pedagógus diploma, úgyhogy amit a pedagógusok azért így 4 év alatt megtanulnak, azt nekünk azért 1 év alatt nagyon sűrűen magunkévá kellett tenni. Nekem az volt a szerencsém, hogy nekem volt a Lili Suli előzménye, illetve van is, csak most kicsit altatva van, tehát én nekem azért egy ilyen jó 7-8 éves gyakorlatom volt már gyerekekkel. És pont azok a kérdések, meg azok a lukak, amik nekem úgy voltak a táborosztatás, foglalkozások során, ami egy problémásabb gyerekkel, ha találkoztam, azt ez a képzés nagyon jó rendbe tette, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy most érkeztem meg igazán, mint tanár, vagy fogok megérkezni ezzel a 7-8 éves Lili Sulimmal, és ezzel az 1 éves képzéssel azt mondhatom, hogy igen, én már akkor tényleg igazán egy színházművészettanár vagy drámatanárnak mondhatom magamat.
1: Amivel hol tudsz tanítani?
3: Amivel tudok tanítani művészeti gimnáziumban, és úgy tudom, hogy igazából óraadóként az egyetemen is, de aha, ha nagyon sok időm lesz, ki tudja, akkor ha erre még egy doktori képzést is pár évet ráteszek, akkor doktor leszek, sőt, miután Jászai Mari Dian van, azt mondta valaki, hogy adjunktus is lehetek ezáltal, tehát még vannak perspektívák, ha nagyon unatkozom, hogy tanuljak, de tényleg jó volt tanulni, sűrű volt, mert ugye azért munka mellett, tehát nem csak ez volt a feladat, de nagyon-nagyon élveztem, tehát ezt mindenkinek ennyi időskorba ajánlom, hogy valamit tanuljon.
1: De a színészetről vagy a színészetet új perspektívában, vagy szemlélet?
3: Ez teljesen a drámapedagógiára is, ez egy klasszikus pedagógia.
1: Jó, okay,
3: tehát
1: jó,
3: a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről jöttek a tanárok, nem is a színművészetiről, és mi ezt kaptuk, csak nekünk ugye ehhez megvan a színészi hátterénk, és ez ér együtt egy
1: képzés. De akkor talán mégiscsak ér a kérdés úgy, vagy él a kérdés, hogy van a megszerzett tapasztalat, amit az előbb ugye végigvettünk, és akkor ehhez társul egy egészen szakmai rész.
3: Így van, és akkor ez így ad egy szerintem egy elég erős diplomát, mert ugye akkor ez egy másoddiploma. Úgyhogy amikor nekünk volt a gyakorlati része, én az Óbudai Waldorf gimnáziumba kerültem, azt én nagyon végtelenül nagyon-nagyon élveztem, az egy hónapot, mindenre bejártam, minden órára, én is tartottam órát, gyerekeknek próbát, főleg azért, mert én fiatalabb korosztállyal dolgoztam együtt, eddig a Lili suliban, és mindig kicsit tartottam, ugye otthon is vannak kamasz gyerekeim, hogy hát az ők a nehezebbek, de annyira megszerettem ezt a korosztályt, hogy most meg már a kicsiket nem tudom, úgy messzebb van tőlem. Úgyhogy ennek is örültem, hogy találkoztam ezzel a 17-18 éves, 16 éves generációval.
1: Hát és ez a Waldorf világ is egy külön.
3: A Waldorf az egy külön csoda volt nekem, és tényleg az egy külön világ, és egyáltalán, hogy az ő szemükkel, tehát hogy ők hogy látják a világot, hogy lehet őket megszólítani, ugye ez mindig azt mondjuk, hogy jaj, ez az online tér, de nagyon képbe vannak, nagyon itt nagyon kreatív, és nagyon fantasztikus gyerekekkel találkoztam. Tehát egy nagyon pozitív élmény volt.
1: Szerinted őket be lehet vinni a színházba? Nézőként.
3: Hát ez azért érdekes, mert nekem például most ugye a középső fiam 18 lesz, és 20 a nagy, és én például úgy szoktam előadásokat kiválasztani, hogy az ő szemükkel.
1: Tényleg?
3: De ő nekik ugye azért van egy ilyen családi, hogy az nagymamájuk, meg az édesanyjuk is színésznő, tehát azért csak a színház benne van az ő életükben, de én nagyon sok olyan előadást láttam a Víg Színházban, a Katonában, az Örkényben, ami direkt most már erre hajt, ez egy csúnya szó, tehát hogy bevonza a fiatalokat, tehát úgy modernizál, úgy próbál hozzájuk szólni, és szerintem nagyon-nagyon érdekes volt ő az ő szemükön keresztül nézőként ott ülni.
1: Ők az Orfeumos Anyát Kínját látták?
3: Azt nem látták.
1: Nem, merted megmutatni?
3: Nem, azt ott mondom, hogy én ottan boxolva reppelek, Jézus Isten mondják, tehát azért azt odáig, de az nem az nekik való, de például a Dorka kislányom, aki legjobban veszélyeztetett ezzel a pályával, ő ugye említettem már itt egyszer, hogy a Kodály művészeti iskolába jár, ő már persze többször látta, tehát hátulról is, előről is, úgyhogy ő ezt látta.
1: De és tetszik neki?
3: Persze, tudni szereti. Belőle idézni, jaj, de jó, mindig akar az a baj bejönni a színházba, de mondtam, hogy nem lehet, ez sokáig.
1: Látod, te mondtad, hogy ők azért a nagymama szempontjából is mégiscsak a művészi művészete be vannak oltva. De eszembe jutott, hogy mondtad a Petrát, hogy Petrát, együtt tanultatok. Igen. Hát tulajdonképpen majd, hogy nem olyan környezetből jöttök mind a ketten.
3: Igen, nem igen, és hát a Petrának háttér. Ugye a két, a nagylánya és a kisebb lánya, a kisebb mostabb Kodályba fog menni gimnáziumba, a nagyobb a Rozi, ő pedig ugye a színművészeti fele halad, ő például egyáltalán nem tiltja, én mindig csodálkozom, de nem mondod neki, hogy mennyire nehéz, azt mondja, miért mondjam, hát ebben nőttem, én is fel hát tudom, hogy milyen, és ebbe is igaza van. És egy idő után én is azt gondoltam, hogy nem baj, jön a Dorka, látja, hogy ennek mi a szép oldala, mi a nehéz oldala, és akkor majd eldönti, tehát hogy rájöttem, hogy kár hadakozni, mert ha csak mondom, hogy nem, akkor úgy is akarja csinálni, úgyhogy most már elkezd.
1: De milyen, hogy tényleg a nagymama egy teljesen más generáció, egy másik műfaj, vagy nem, bocsánat, egy másik
3: korszak.
1: Színházi világban, egy korszakban alkotott, ahogy te is egy teljesen más korszakban.
3: Igen, és most is egy nagyon más korszak lesz.
1: De te ezeket a korszakokat könnyen veszed? Vagy könnyen alkalmazkodsz hozzá?
3: Hogy ennyire változik a világ?
1: Csak a te pályád alatt is mennyit változott.
3: Azt gondolom, hogy igen, ebbe segít az, hogy először kényszerből, de én szabadúszó lettem, és ugye a szabadúszó lét az azt hozza magával, hogy fönn kell maradni.

0: akkor nagyon meg lennék szerintem ijedve. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én egy ilyen mindig a víz fölé tudok kerülni, vagy én is ezt remélem.
1: Egy társulathoz tartoznál még? Klasszikus módon?
0: Igen, ezen el szoktam gondolkozni, egy időben nagyon, nagyon szerettem volna, most úgy látom, hogy egyre kevesebb lesz az olyan, meg van is talán az olyan társulat, de soha nem mondom azt, hogy soha. Most azért amúgy is eléggé mozgolódós itt az egész ország, a szakma, tehát nagyon sok változás.
1: Ki tudja, mi lesz.
0: Ki tudja, mi lesz. Most igen. Például nagyon figyel az ember. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos megnézni, hogy kikkel dolgozik az ember, hogy az olyan legyen, hogy minőségi munka, hogy szeresse, hogy jó lessen, mert ugye a szabadúszó létben én megszoktam, hogy kicsit azért én választom a feladatokat magamnak, és mondhatok nemet. Egy társulatnál nem biztos, úgyhogy ha egy olyan társulat hívna, vagy ami hiányzik, hogy én most nagyon a bulvár szektorban dolgozom, amit imádok, de én mégiscsak ilyen drámai színésztőként kezdtem, tehát ilyen nehéz drámai szerepekkel, és amikor ilyeneket elmegyek megnézni a Katonába, akkor mondom, jaj, de jó lenne, ha én is, de erre mondom, hogy sosem mondjam, hogy sosem, mert lehet, hogy még lesz ilyen, és akkor azt mondom, hogy jaj, de jó, újra csinálhatok ilyen feladatot, de én minden szerepnek örülök, és mindenből így megpróbálom kihozni a örömöt, meg a maximum.
1: Erről nem beszélgettünk még, de amikor te ebben vagy ezen a területen voltál, a drámai
0: igen.
1: területen, akkor megvágytál a bulvár?
0: Persze, hát akkor meg azt ami volt, nincs. Hogy miért csak ilyen, aha. Minden este sírnom kell, és a lelkemet tépni, és azért örülök, hogy rá lettem kényszerítve a szabadúszás kapcsán a bulvárra, mert én azt hittem, hogy én ezt nem tudom, tehát hogy nekem van-e humorom, hogy tudok-e poént mondani, és hát bizony nem, abszolút nem egy könnyű ez a bulvárt játszani jól, és nagyon sokat tanultam rajta, tehát az, hogy az Orfeumban így tudok szórakoztatni, nevettetni, hogy rajtam nevetnek, hogy az a poén csattan, és hogy tehát hogy tudom a nézőket megfogni, hogy tudok ott énekelni, ezt azért a drámai szerepek kapcsán nem nagyon érzékeltem, úgyhogy nekem ez abszolút áldás, hogy most egy ilyen színes palettán.
1: De most jöhetne megint egy
0: most kis. Egy kicsit dráma, okay, szóval tudod, egyik este ehhez, másik este.
1: Jó, hát színésznő vagy, hát pont ez a lényeg, hogy legyen minden fajta. Igen. De én nagyon becsülöm benned azt, hogy egyébként meg tudtad mindig teremteni magadnak a saját kis játszóteret. Tehát a Lili Suli is egy ilyen
0: igen.
1: játszótér
0: én, volt. És nagyon örülök, és azért is örülök ennek a diplomának is, hogy ezt bemertem vállalni, ezt a képzést, mert ugye azért nem volt egyszerű, vagy nehéz is volt, mert ez megint úgy rátett egy kicsit, igen, és igen, emelt, igen. És a jövőben ezzel nekem ugyanígy terveim vannak, és remélem, hogy lesz is erre alkalom.
1: És el is mennél egy gimnáziumba tényleg?
0: Én gondolkoztam már, így elkezdtem így egyébként szörcsön. Csak gondoltam, hogy kicsit furcsán venné ki magát, hogy itt jön egy színésznő, tehát még nem merültem így bele, de én teljesen el tudom magam képzelni, hogy lenne egy félállásom, vagy részmunkaidőm, és amellett én színésznő vagyok. Tehát nekem ugyanolyan öröm, kihívás volt tanítani abban az egy hónapban a Waldorfos diákokat, és bejárni, és hogyha jól sikerült a drámaúra, felkészültem rá, mint ma este a színpadon szerepelni.
1: Mindig kérdezem azokat, akik akár még csak főiskolásként ide beesnek már, mint hozzánk ebbe a műsorba, hogy tényleg felkészítenek benneteket teljesen, és akár ezt tőled is kérdezhetném, hogy persze más volt a szitu, hiszen édesanyád csak mondogatta, hogy mi a hátulütője ennek a szakmának, de hogy elmondják ezt, vagy elmondták a főiskolán, hogy itt azért ez és ez benne van a pakliban.
0: Tehát, és mit mondana?
1: Hát hogy nem. Hogy
0: de most sem?
1: Nem, még most sem. Pedig már volt Covid, érdekes. Meg minden volt.
0: Pedig azt szerintem nagyon-nagyon fontos lenne.
1: Azt mondtak, mondogatják, de hogy ezt nem tudják.
0: Vagy nem hiszik el.
1: Nem hiszik el, nem hogy hiszik tényleg el. Ilyen kilátástalan a... Mert én mindig mondom nektek, akik ugye a színészmesterséget képviselitek, hogy nem irigyellek benneteket, mondom ezt én, aki szintén egy olyan területen vagyok, ami pontosan ugyanolyan, hogy ki vagy szolgáltatva minden, igen. lehetőleg mindenkinek. Igen. És gyakorlatilag semmi nem rajtad múlik.
0: Hát nagyon sok ugye az a szerencsefaktor, amit mondunk, sőt, azt érzem, hogy a szerencse, a kapcsolat, az ma már szinte nagyon...
1: De hogy te ezt el tudnád mondani? Neki.
0: Én el tudnám, hát hogyha lenne egy ilyen kurzus, egyébként nem tudom, mondom, mert én most más részlegen járok a színművészetire, ugye ott is változások lesznek, vagy vannak, vagy szóval ilyen forrongó időszak, de hogy például én azt gondolom, hogy egy leendő színész osztálynak egy olyan kurzus,

0: gesztust, hogy behívni engem, meg még X kollégát, és kérdezzetek, és meséljünk, az szerintem nagyon fontos.
1: Lesz-e munkánk, kedves Tanács?
0: Hát például.
1: Ugye, ez egy fontos kérdés.
0: Igen, tehát hogy ezek nagyon fontosak, tehát ma már, hogy csak a művészetre készülünk, az nem elég, mert azért meg kell venni a kenyeret, tejet, és be kell fizetni a számlákat is, tehát erre gondolni kell.
1: No, de azért lesz majd ma este is, meg amikor csak fellépsz, az a fajta szeretett energia, vagy nem tudom, minek hívják ezt, vagy te minek tartod. Tehát mondjuk maradjunk az Orfeumnál, mert mégiscsak azzal érkeztél, hogy amikor egy anyát kínja siker, vagy vastaps van a végén, azt téged meddig tölt fel? Meddig tart ki?
0: Sokszor van, hogy az ember azért elfáradva megy be, mert hát van ilyen, hogy nem mindig földobva, de egy olyan közönség, egy olyan este, az nagyon-nagyon föltölti az embert, és akkor nincs kérdés.
1: Hetekre?
0: Nem hetekre, de hát akkor másnap jön egy másik előadás. Aha. Én szerencsére tényleg olyan előadásokban vagyok, hogy mindegyiket nagyon szeretik a nézők. Tehát nincs olyan, hogy félház, hogy elmennek, hogy azt érezzük, hogy jaj, hanem annyit kapunk vissza a tapsnál, a visszajelzés, vagy akár közben a nevetések, a reagálások, hogy igen, ettől szép ez a hivatás, és nagyon sokszor például jön egy olyan üzenet az Instagramomba, hogy hát ma este láttam, és akkor egy néző leírja, hogy őt hogy megszólítottam, és akkor ez engem meghat, hogy akár a Naptárlányokban én nem is főszerepet játszom, hanem egy nagyon jó karaktert, és akkor ő leírja, hogy ő hogy tudta követni az én sorsomat a darabba, és hogy milyen érdekes volt neki látni, ahogy én, és aha, akkor azt mondtam, hogy ezért érdemes, hogy én neki adtam valamit.
1: A fejlődés történetet kapaszkodókkal.
0: Hogy ez, ilyen visszajelzések azok mindig így tényleg így libaborzom, hogy igen, ezért csináljuk ezt a szakmát.
1: Na, hát akkor én sok ilyet kívánok neked.
0: Köszönöm.
1: Pont
0: szépen
1: a végén vagyunk, mert jó társaságban mindig mondom, repül az idő, mindig öröm a beszélgetés, úgyhogy várlak vissza, igen, és mindig öröm, amikor színpadon vagy, úgyhogy lássunk sokat. Anyád kínjával, játékszínnel, mindennel. Drámával is. Legyen meg a dráma. Horváth Irivel beszélgettem, ahol csak lehet kövessék őt, szeressék, amit imádott ivatásába beletesz energiával, azt a figyelmükkel viszonozzák.
0: Köszönöm.
1: Úgyhogy Horváth Lili, tessenek mindenhol követni. Lilitől elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Távol-keleti filmnapokat rendeznek a Puskin moziban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, amelynek célja az ügyintézés egyszerűsítése az egyetemes szolgáltatásban, a versenypiacon és az elosztói hálózatban érintett ügyfelek számára. Az átállás idején átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy az ügyfelek lehetőség szerint még június 30-a előtt, vagy csak július közepe után intézzék ügyeiket. A változás különösen az MVM D-MASZ ügyfeleit érinti, mivel az online ügyfélszolgálati felületek is megújulnak. Az okosmérők korábbi adatai csak korlátozott ideig lesznek elérhetők, ezért az MVM azok lementését javasolja. A vállalat hangsúlyozza, hogy az átállás a villamosenergia ellátást nem érinti, a szerződések és a díjak változatlanok maradnak. A csoportos beszedési megbízások és az e-számla beállítások szintén érvényben maradnak az átállást követően is. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában, tudatta a Főegyházmegye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Idén is tanévkezdő csomaggal segíti a kisdiákokat és óvodásokat Újbuda önkormányzata. A támogatást azok a gyerekek kapják meg automatikusan, akik 2026. szeptemberében újonnan iratkoznak be a 11. kerületi önkormányzati fenntartású óvodába, vagy a kerületben kezdik meg az 1-től 4. osztályt állami általános iskolában. Nekik nem kell külön igénylésbe nyújtaniuk, a csomagot szeptember elején kapják meg. Azok a gyerekek is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik Újbudán élnek, de más kerületben tanulnak, vagy nem állami fenntartású intézménybe járnak. Ebben az esetben a szülők kérelemmel fordulhatnak az Újbudai Humán Szolgáltató Központhoz. Június 18-a és 28-a között rendezik meg a Puskin moziban a távol-keleti filmnapokat. 11 nap, 22 film, amely a közelmúlt legizgalmasabb koreai, japán, tájföldi és kínai filmjeit hozza el. A részleteket Liszka Tamás, a Budapest Film ZRT vezérigazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
3: Egyébként Európa legszebb mozitermében, a Metropolisban, a Puskin mozin belül tartjuk minden nap két-két vetítést. Mi az, aki mesternek a csodálatos animációit lehet újra nézni, vagy aki ismeri az egészen különleges hangulatunk nagyon izgalmas, ilyen mélyétebből most hárommal is készültünk, vannak Oscar-díjas, vagy éppen Oscar-jelölt távol-keleti filmek, vagy ahogy a koreai kultfilmek közül a Bingip nagyon sokunknak nagyon sokat jelent. És van olyan különlegességünk is, ami úgy kínai film, hogy közben magyar, a szereplők fele és a stáb fele, magyar a másik fele, viszont az itteni diaszporában élő kínaiak, egy pár héttel ezelőtt mutattuk be, a Nem én vagyok Szanginak az új filmje. De valami egészen különlegesen szórakoztató amellett, hogy úgy látunk egy távol-keleti filmet, hogy tulajdonképpen csak a 10. kerületig kell elnézni benne.
2: A teljes műsor a puskinmozi.hu oldalon olvasható. Többfelé felhősebben indul a reggel, aztán sok napsütés várható, elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 30 fok között alakul, erős lesz az UV-sugárzás a déli órákban. Csütörtökön fokozódik a meleg, már 32 fokot mutathatnak a hőmérők. Emellett napos felhős, kis és szeles idő valószínű, hétvégén már a 37 fokot is elérheti a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most folytatódik a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Bán Andrást köszöntöm nagy szeretettel, akit hát nyilvánvalóan most kurátorként beszélgetünk. Imádom egyébként, amikor kurátorok jönnek a műsorba, mert mindig kulisszatitkokat tudok tőlük megtudni az éppen aktuális eseményről. Hát esemény meg hál' Istennek mindig van. Méghozzá szeptember 27-ig nagyon óvatosan bánok mindig itt az időpontokkal, mert hozzáteszem, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra menjenek időben, kedves hallgatóink, igen, a műcsarnokba. Utak és útkereszteződések. A harmadik fotóművészeti nemzeti szalom már, és hát milyen jó, hogy az egyik kurátorral tudok most Andrással beszélgetni, örülök önnek, még nem találkoztunk. Sem az életben, sem az éterben most ez egyszerre megtörténik. Milyen ilyenkor a lelki állapot? Hát hiszen ugye már...
2: Nyitva van egy ideje, pár napja a kiállítás. Most van az a szakasz, amikor megtanulom a kiállítást. Aha. Sorba jönnek a tárlatvezetések, a vendégek, hát több mint 800 fotó. Hiába csináltuk kollégámmal, Kincses Károllyal végig a válogatást, a rendezést, azért az nem ugyanaz. A falon megtanulni, megérteni, végig gondolni, hogy az érdeklődőknek tudjak eleget és
1: de,
2: jót mondani.
1: De milyen szép mondat ez, hogy most tanulja. Tényleg sok pályatársa volt már itt ebben a műsorban az elmúlt években, de még talán senki, senkitől nem hallottam még ezt, hogy tényleg hiába van akár több éves előkészítő munka ebben, azt meg kell tanulni.
2: Ugyanez, igen, az előkészítő munka valóban több év, mert rögtön hadd keverjek ide egy másik nagyon fontos információt, mégpedig ez a kiállítás szorosan összefügg egy könyvvel. És a könyv is most jelent meg a könyvhéten, a két esemény összetartozik, mind a kettő mögött a Magyar Művészeti Akadémia áll. A könyvnek az a címe, hogy a kortárs magyar fotóművészet 300 alkotója, ezen kb. 3 éve dolgozunk Kincses Károllyal, az MMA segítségével, támogatásával. Hát ez egy elég durva könyv, ilyen majdnem 700 oldal, szóval súlya van. Azt már azt hiszem, hogy megtanultam, tehát annyiszor forgattuk át a szerkesztés, a képszerkesztés, a nyomdai előkészítés során, úgyhogy ezt már úgy tudom. Az összefüggés pedig az, hogy ha megnézi a kiállításon, nem 300 alkotó szerepel, csak kb. 150.
1: Igen, láttam.
2: Ugyanis ez egy teljes áttekintést próbál adni, mármint a könyv, a magyar fotóművészet, hát kb. 150 évéről, de a kiállításra, mintán a szalonnak az a játékszabálya, hogy csak az elmúlt 5 év alkotásaiból lehet beküldeni, abból válogat, ezért csak az élő, aktív fotográfusokat kértük föl, és így jött össze a 300-ból a 150.
1: Na most ilyenkor, amikor már megvolt a megnyitó, más az ember hozzáállása? Vagy inkább a lelki állapota lehet, hogy azt
2: Hát hogyne.
1: Nyugodtabb? Vagy izgalmasabb, hogy most akkor a közönség elé lett tárva.
2: Inkább izgalmasabb. Ez a körülmények úgy adottak, hogy volt idő a munkára, tehát izgalom nélkül alaposan, gondosan lehetett dolgozni. Néha úgy épülnek a kiállítások, hogy utolsó éjszaka, meg... Nem, ez pár nappal korábban készen volt.
1: Tehát az installálása meg volt?
2: Lehetett még finomítani, lehetett még az apró beállításokat, a fényt, tehát mindent lehetett igazgatni, tehát nagyon nyugodt körülmények között készült. Tényleg inkább az izgalom van most, hogy fogadják a fotósok, akik ki vannak állítva. Hogy fogadja a közönség? Hát ez a beszélgetések, tárlatvezetések során valamennyi már eddig is kiderült, de Hát a nagyja még előttünk.
1: Majd még most jön, hiszen szeptember 27-ig látogatható a kiállítás, ami azt jelenti, hogy egyéni kurátori tárlatvezetések is?
2: Nem egyéni. Úgy döntöttem, hogy vagy azt javasoltam, és ezt elfogadták, hogy mindig az egyik kiállító fotóssal sétálok, tehát az ő szemén keresztül. Most először jövő hét szombaton Szigeti Tamás egészen kiváló fotóriporter lesz a sétálótársam.
1: Hát én dolgoztam vele néhány évet egy szerkesztőségben.
2: És így tovább, hát alakul még a program. Tehát egyéni tárlatvezetésem, amikor csak én beszélek, az csak a múzeumok éjszakáján lesz. Illetve remélem, hogy akkor se csak én beszélek, remélem, hogy a közönség kérdez, beleszól, vitatkozik, vagy örül.
1: No, hát örül, hát az a dolgunk, hogy örüljünk, mert ez értünk is van. Én pont ezen gondolkodtam, amíg vártam ide a stúdióba, hogy azért ez egy nagyon komoly hídépítő munka az önöké. Ezzel a kiállítással is. Hát kötik össze a múltat a jelennel úgy, hogy a közben a jövőt építik.
2: Hát ennél ez a pillanat sokkal-sokkal érdekesebb és kockázatosabb. Ugyanis amikor a könyvet elkezdtük csinálni, gyakorlatilag még nem volt mesterséges intelligencia. Uh-huh. Mire befejeztük, addigra a fotográfiai jellegű, vagy ahhoz hasonlító képkészítést elfoglalta. Tehát talán ezért is adódott a Kincses Károlynak az ötlettőle van a kiállítás címe, hogy utak és útkereszteződések. Uh-huh. Ez most egy nagyon izgalmas útkereszteződés, és kérdés, hogy milyen útjai vannak ezután a fotóművészetnek, meggyőződésünk, hogy van.
1: Uh-huh. Hát legyen is, azt kívánom, meg én vagyok a legnagyobb drukker ilyen szempontból. Hát ha kulisszatitkokat kértem az elején, őszinte a kérdés, milyen fotóművészekkel dolgozni? Hát hiszen benne a szoba, hogy művészek, akik ugye nem egyszerű emműködő emberek.
2: Hát úgy adódott, hogy én a sok-sok évem alatt nagyon sok képzőművészeti és fotós kiállítást csináltam. Valójában azt hiszem, hogy a fotográfusokkal könnyebb volt megtalálni a hangot. Jobb, nyitottabbak voltak arra, hogy mi a kurátor dolga, hogy néhány képre azt mondani, hogy nem, ezt nem kéne, néhány képre azt mondani, hogy nem ebbe a sorrendbe, hanem valahogy máshogy tegyük fel, néhány képnél azt mondani, hogy ebből készüljön kisebb vagy nagyobb nagyítás, tehát mindazok az apró technikai részletek, amit egy kiállítás egészébe üt vagy nem üt, ebbe talán jobban partnerek voltak. Ez a kiállítás is, azt kell mondjam, zökkenőmentesen épült. A fotográfusok, akik bejöttek installációt építeni, vagy csak érdeklődésből, nagyon jókat beszélgettünk.
1: Amik biztos, hogy előre vitték magát a folyamatot is.
2: Hát meg talán ez tényleg nehéz pillanat a fotográfiának. Azért gondoljon bele, utóbbi egy-két év alatt ahol még vannak képes újságok, bizonyos rovatoknál, például lakberendezés vagy gasztronómia, nincs szükség többé fotósra.
1: Komolyan?
2: Komolyan.
1: Tehát ez ki lett mondva, vagy el is lettek küldve a
2: szakemberek? Hát általában külsősök dolgoznak, de nem kérnek be fotót. Minden összerakható bizonyos területeken a mesterséges intelligenciával, és pontosan ez a kiállítás kihívása, hogy legalábbis ebbe a pillanatban melyek azok a helyzetek, mi az az emberi tartás, mi az a nézőpont, milyen az a nézőpont, amit csak a fotográfus tud megoldani. Mondok egy példát.
1: Oké, köszönöm.
2: Ahogy sétál fölfelé a műcsarnok lépcsőjén, még be se ér az előcsarnokba, kint a falon, az oszlopcsarnokban van egy fotósorozat Déri Miklós nagyon kiváló fotóriportertől, ahol emberek ülnek székeken kint a mezőn. Na most ez fotográfiailag szép, érdekes, jól megvan oldva, de nem ez a lényege, hanem az, hogy a Balaton felvidéken egy kis faluba, ahol beköltözők vannak és helyben lakók, és a két csoport között nagyon komolyak a konfliktusok, megkért néhány beköltözőt, hogy fogjon egy széket, jöjjön ki egy erdőszélre, hívjon oda egy általa szimpatikusnak tartott helyi lakost, és beszélgessenek, és egymás után lefotózta őket, majd az egészet egy ilyen teherautó ponyvára fölnagyította, kirakta az erdőbe, és nagyon sokan odajöttek, és beszélgettek. Tehát a fotográfia itt egy olyan kommunikációs felület volt, ami hát egy tényleges élethelyzetet, egy problémát próbált egyengetni.
1: Meg egy igazi közösségi erő.
2: Így van. Na most ez nem megy mesterséges intelligenciával az még ebben a pillanatban.
1: Az biztos. Hát egyébként meg az író embereket ugyanúgy veszélyezteti ez a jelenség, ami most van, de nagyon fontos hívószavakat mondott, például az összetartást. És lehet érezni ebben a pillanatban azt, hogy a fotó művészek összetartanak?
2: Azt hiszem, hogy inkább igen a válasz. Tehát ugye ezt nem kell magyarázni, hogy egy elég bonyolult politikai helyzetbe élünk, várakozunk a változásokra és dolgozunk. Ehhez képest a fotószakma nem megosztottan, hanem gyakorlatilag egységesen elfogadta a meghívásunkat, tehát alig néhány ember morzsolódott le a meghívottak közül, és a többségük egyszerűen azért, mert idős, már nem alkot, nem volt mit küldenie az elmúlt 5 évből.
1: Ennek is van egy lélektana egyébként. De az is megütötte a fülemet, amit mondott, hogy majd mit szól, vagy hogyan reagálnak a fotósok a kiállításra.
2: Így van.
1: Ugye érintve vannak. Hát mert én mindenfajta rémtörténetet hallok itt a pályatársaktól, a kurátorok, amikor mesélik, hogy nem egyszerű a kortárs művészekkel dolgozni. Pont azért, hiszen művészek, mindenkinek van valami.
2: Nézze, itt a műfaj is elég problematikus, tehát a szalon, ami alapvetően egy 19. századi műfaj, a képzőművészek is, és hát valamennyire a fotósok is eléggé utálják, mert sokan kell együtt lenni, mert egy ilyen nagy áttekintés, a közönség viszont nagyon szereti, de a fotósok ahhoz képest, hogy utálják, nagyon megsértődnek, ha nem lehetnek jelen.
1: Jó, hát mindig valami mitén van. Igen. De meg lehet úszni egy ilyen bocsánat, hogy ezt mondom, projektet sértődés nélkül?
2: Persze, hogy nem. Ez vele jár. Nem, tehát ugye a konfliktus nem a kiállítás kapcsán van, vagy lesz, mert a kiállítás csak 3 hónapig van nyitva, és magáért beszél. Én azt gondolom, furcsa volt a rendezés, kérdezték az első tárlatvezetéseken, hú, ez óriási munka volt, mennyi időbe telt? Ugye a műcsarnok hadtermébe van a kiállítás. Elfeleztük, Kincses Károlyé volt az egyik fele, enyém a másik fel, és mondtam, hogy egy nap a művek beszéltek, szóltak, hogy melyik mellett akar lenni. Olyan evidens volt, hogy készüljenek el a terek. Na most én azt gondolom, hogy ez a nézőket is, meg a fotósokat is a kiállításról meggyőzi. Nehezebb dolog a könyv. Magyar Fotoművészet 300 alkotója című könyv, mert ott aztán tényleg sokan szólnak, hogy én miért nem, vagy XY miért nem. És erre csak azt lehet válaszolni, hogy amikor elkezdtünk dolgozni egy nagyon lelkiismeretes szerkesztőbizottsággal, körülbelül egy évig beszélgettünk arról, hogy elindultunk egy több mint 1000-es listával, de hát egy könyvbe, ha mindenki kap egy oldalpárt,
1: persze,
2: nem lehet 1000 embert betenni, tehát igen. Volt egy kötészeti határ, lehetett volna 317 vagy 298, de hát a kerekszámokat szeretjük, így lett a 300, de még 300-at meg tudtunk volna nevezni. Erre azt mondjuk, a szerkesztőbizottság is azt mondja, hogy tessék megcsinálni ezt a másik könyvet.
1: Na jó, de még 400 akkor is kimarad, ha 1000-et nézzük.
2: Akkor tessék megcsinálni a harmadikat, ez csak jót tesz a fotónak.
1: 1001-edik, aki meg azért, hogy akkor igen. Én nem vagyok benne a 3-ban.
2: És hát közben a változás, tehát a 300-ból fölkértük a kiállításra 150-et, de hát itt volt ez a mesterséges intelligencia helyzet, és hiába volt egy elv, hogy a könyv alapján kérjük fel az alkotókat. Ha a jelennel szembe akartunk nézni, föl kellett kérnünk egy tucat olyan középgenerációst fiatalt, akit izgat a mesterséges intelligencia, és akik olyan munkákat csinálnak, amelyek már hát legalábbis a kérdésfeltevés szintjén elég markánsak ahhoz, hogy a műcsarnokba megjelenjenek. Én nem hiszem, hogy jajgatni kéne a mesterséges intelligencia hát miatt, vagy elzárkózni. Kell, használni kell, csak valahogy szembe kellene nézni a fotó kapcsán, hogy ez nem fotó, másik név kellene. Ugye a fénykép, mondja a neve is, fényből. Uh-huh. Ezek a képek viszont adatból építkeznek.
0: Igen, jogos, jogos.
2: Biztos, hogy őrületesen izgalmas dolgok jönnek létre, és még inkább a közeljövőbe jönnek majd létre, de értsük meg, hogy ez más.
0: Uh-huh. A kiállítás is más ilyen szempontból. Ha valamire, és akkor most először nézzük a könyvet, ha valamire rá lehet mondani, hogy kordokumentum, akkor ez az?
2: Igen, pontosan egy olyan pillanatban, amikor a bizonyos fajta fotónak nem vége, hanem hát más utakra fog.
0: Most jön a korszakváltás, vagy
2: most, vagyunk most
0: éppen
2: valamilyen korszakváltás. Azt vártuk, hogy a digitális fotóval, tehát 2000 körül fog ez megtörténni. Valójában azt tapasztaltuk, hogy a digitális fotó tényleg csak egy technika. Tehát az esztétikai, a kompozíciós, tehát a kép építési alapelvek nem változtak lényegesen. Most az is változik, most elkezdődött egy másféle képi beszéd, és ez markánsabbá teszi azt, ami tényleg a fotóművészet a maga hagyományaival. Nem véletlen, Kincses Károlynak a kedvenc terme a kiállításon az, ahol egy 200-nyi fotográfus elővett 19. századi, 20. század elejé technikákat, élvezik azt a, ugye a digitális fotó az annyi idő alatt készül el, amíg megnyomom a gombot, igen, és már rögtön látom az eredményt. Ezek a képek 1-2-3 nap alatt készülnek el, ki kell keverni a emúziót, föl kell hordani, hosszú az expozíció. Uh-huh. Tehát az egész folyamat, nem csak a képnézés lassul le, de az egész folyamat, ami oda vezet, és ezáltal egész másféle képhez való viszonyok formálódnak ennek során. Ez ugye ott van, sok területen ott van ez a törekvés, a bakelit lemezektől kezdve.
0: Abszolút.
2: Ez a fotográfiában is jelen van, és biztos, hogy erősíti azt, hogy a fotográfiának vannak útjai, a fotoművészetnek a jelenbe és a jövőbe is vannak útjai, másfélék.
0: No, nagyon fontos hívó szavakat, meg dobálja fel a labdát nekem, meg az a feladat, amit hogy lecsapjam. Van egy kedvenc témám. Ugye a művésznek, tehát adott esetben a fotóművésznek van egy célja, egy üzenet jellege azzal, hogy elkészíti az alkotást. És úgy miután azt mondta, hogy nem volt nehéz berendezni, mert beszélnek a képek, de annyira beszélnek, hogy biztos az, hogy ugyanazt az érzelmi gombot nyomogatják majd a látogatókban, amit mondjuk a szerző szánt?
2: Azt gondolom, hogy majdnem biztos. Uh-huh. És
0: meg ilyet sem hallottam a kurátortól.
2: Ha végig sétál a termeken, akkor azt gondolom, hogy van egy logikája. Elindulunk azoknél a képeknél, amit ilyen hétköznapi nyelven azt mondanánk, hogy dokumentatív vagy riportszerű. Mondok egy példát. Kornis Péter, aki a nagymester a szakmánkba, a COVID idején Erdélyben iskolákba csinált ilyen egészségügyi maszkos fotókat. Na most evidencia, hogy ezt le kell fotózni, tulajdonképpen csak azt rögzítette, ami van. Persze, úgy, ahogy ezt csak Kornis Péter tudja.
0: Világos.
2: De az első teremben minden egyes képnél el tudjuk pontosan mondani, hogy ez itten Erdélybe készült, ez itten, nem tudom, az Alföldön és a vízhiányról. Tehát vannak fogódzók. És a termek egymás után egyre nagyobb távolságot képeznek a tapasztalati valóság. A tapasztalati valóság végig jelen van.
0: Értem.
2: Hát kell a fény.
0: Hogyne.
2: De egyre nagyobb ez a távolság, és így a néző egyre nagyobb kalandokba bonyolódhat bele. Másféle, tehát az első terem közvetlen és elementáris érzései után azt gondolom egyre árnyaltabb, egyre finomabb tapasztalatok, érzések, élmények fogalmazódnak, és szerintem a kiállítás ebbe segít.
0: Szigeti Tomi mit állított ki? Vagy Szigeti Tomitól mi van kiállítva? Már megemlítettük.
2: Tamásnak van egy nagyon hosszú sorozata, ami ből az előző, az 5 évvel ezelőtti szalonra is válogatott néhányat, ebbe a nagy könyvbe, a 300 fotósba is abból választott egyet, és most is abból választott néhányat. 20-25-30 évvel ezelőtti portréfotóit lenagyítja, és odaadja a lefotózottak kezébe ma. Tehát egy hihetetlen időbeli ív keletkezik.
0: Ó, izgalmas.
2: Már a maguk 30 évvel ezelőtt is nevezetes, és már a többnyire idős emberek akkori és mai valója között fizikailag is, tehát az arcvonások. Uh-huh. De hát közben az életpályából egy hatalmas szakasz lefutott, és egy politikusnál például 30 év.
0: Hát hogyne, az...
2: Sok minden jut az ember eszébe.
0: Az biztos. Hú, de izgalmas ez az egész. És szerintem ebből több érdekes beszélgetés is születhet. Hát kedves hallgatóink, akkor irány a műcsarnok. Szerintem jobb dolgot ki sem, mert ott még ebben a melegben is jó lenni.
2: Légkondicionálás van.
0: Már csak azért is, kedves hallgatóink, szeptember 27-ig utak és útkereszteződések. Nagyon élveztem a beszélgetést. Sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, de várom vissza, mert a téma kiapadt hatatlan, szívesen. Meg művészeket is biztos vagyok benne, hogy akár Szigeti Tomit vendégül fogom itt látni. Bán Andrásnak nagyon köszönöm. Még egyszer szép
2: én
0: nyarat
2: és sok a meghívást.
0: Élményt kívánok a látók, mert mi járunk ezzel a kiállítással a legjobban, úgyhogy csillogjanak a szemek, és akkor az öné is fog, nagy baj nem lesz. Andrástól most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
3: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Horváth Lilinek és Bán Andrásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már a héten olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj a Védetárnál. Ugyan kisebb és rövidebb, de lesz tűzijáték Budapesten. Nem lesz idén Colorado Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány március elején vezette be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per literért, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A holtankolják.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint, a gázolajé pedig 663 forint. Az agrárminiszter Viszmajor helyzetet hirdetett a tavaszi fagykárra. Bóna Szabolcs a minisztérium honlapján olvasható közleményében azt írta, március 1-e és május 14-e közötti időszakra érvényes a Viszmajor helyzet az ország teljes területén 12 járás kivételével. Ezek között van többek között Baranya vármegyében a Bújj és a Szentlőrinci járás, Nógrád vármegyében a Bátony-Terenyei járás, Veszprém vármegyében a Balatonfüredi járás, még Zala vármegyében a Zala-Szentgróti járás. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Idén augusztus 20-án is lesz tűzijáték Budapesten, de kisebb és rövidebb, mint az elmúlt években. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Tiszapárt is szeretne örömet szerezni a magyaroknak, de jóval olcsóbban. Szerinte ez azért lehetséges, mert már nincsenek azok a cégek, amelyek eddig drágán szervezték a nagy állami rendezvényeket. Azt még nem tudta megmondani az államtitkár, hogy ez mennyibe kerül idén. Ugyanakkor azt mondta, hogy szép gesztus lehetne a részükről, ha olyan gyerekek is láthatnák a tűzijátékot, akik még nem részesültek ebben, vagyis segítenének nekik Budapestre utazni. Zárva van ma a Bakácstéri kormányablak, technikai okok miatt egész nap szünetel az ügyfélfogadás és az ügyintézés. Az érintetteknek ezért érdemes másik időpontot választaniuk, vagy egy másik fővárosi kormányablakot felkeresniük. Az üzemszünet ideje alatt ugyanis a többi budapesti kormányablak zavartalanul üzemel. Emellett több ügy online is intézhető a magyarország.hu oldalon. A déli körvasút építése miatt szombattól egy hónapon át a budapesti keleti pályaudvarra érkeznek és onnan indulnak a Kárpátalját is érintő Intercity vonatok. A vágányzár július 18-áig tart, és a Latorca, a Nyírség és a Kraszna Intercity-ket érinti. A szerelvények Budapest és Szolnok között megállás nélkül közlekednek, ezért átmenetileg nem használhatók a zuglói, a kőbánya-kispesti, a ferihegyi és a ceglédi megállók. Nem lesz idén Colorado Fesztivál. Az eseményt a váratlanul növekvő költségek, valamint a teljes fesztiválipart sújtó piaci nehézségek miatt 2027-re halasztották, közölték a szervezők. A rendezvényt, amelynek helyszíne a korábbi években Nagykovácsi volt, de azt el kellett hagyniuk. A tervek szerint a Fejérvár megyei Kálozon tartották volna meg, július 15-től 19-éig. A megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek lesznek a jövő évi fesztiválra. A felmerült nehézségeket látva a Sziget szervezői felajánlották, hogy aki nem váltja vissza most a belépőjét, annak sem kell egy évet várnia. Ajándékba kaphat egy csütörtöki Sziget napi jegyet. A több felhő ellenére ma fokozódik a meleg, időnként egy-egy zápor frissítheti a levegőt. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lehet. Délután 28-30 fokot mérhetünk majd. Hétvégére már országos kánikulát ígérnek.
3: Köszi, Bori! Nézzük a közlekedést. A 13-as számú főúton az M1-es autópálya csomópontja és Kisigmánd között kátyúznak. A 12-es kilométernél félpályás korlátozás van, ezért érvényben mindkét irányból kisebb torlódásra lehet számítani. Az 52-es főúton Kecskemét térségében két személygépjármű és egy kamion ütközött. A 4-es kilométernél forgalom korlátozás van. Közben Fülöpszállás és Solt között, ugyancsak az 52-esen több szakaszon is dolgoznak az útépítők, ezért napközben félpályás zárással kell számolni. Budapesten a 14. kerületi Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert javítják a csatornát. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában csatorna építés zajlik a Dugonics utca közelében, ezért kell korlátozásra számítani. És nem sokára 7 órától, majd zárva a 7. kerületi Csengeri utca a Veselényi utcán áll egy toronydarú építése miatt, így a Dob utca felől Zsák utca lesz, valamint ugyancsak 7-kor lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt darúzás miatt, várhatóan délután 5-ig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: 6 óra 5 perc, jó reggelt kíván, Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán, jó reggelt.
3: Végre kezd elbújni a nap. Uh-huh. Olyan fura, 5 éve reggelezünk együtt, de ilyen még, hogy júniusban, meg június végén lámpát kell kapcsolni reggel, akkor fölkelünk, ez nagyon furi. De végre most már süt, meg csicseregnek a madarak, jó reggelt.

0: sláger reggel, 4:07 lesz, 2:00. Talán nem veszi zokon Petra, hogyha elárulom. Most pont arról csevegtünk, hogy neki ez a dal nem feltétlenül tartozott soha a kedvencei közé, mármint Iggy Lightsherry-től a Safe Tonight. Én meg rögtön elgondolkodtam, mert mondom, hát én nagyon szeretem, hogy olyan érdekes, hogy mind múlik az, hogy egy dalt megkedvelsz, vagy sem, és nagyon sokszor a körülményeken, és nekem van olyan, tudod, hogy beül valaki a kocsiba, és a, mondjuk az MP3 lejátszóban, vagy hát a memória kártya valami eszméletlen fura zene szól, és én is így elgondolkodom, hogy figyelj, igazából ez azért van, mert hogy ez akkor volt, amikor, a nem tudom, és rájöttem, hogy azért szeretem, és közben az mondjuk nem jött. Ezzel egyébként minőségi kifogásom nincs az Iggy Lightsherry-vel kapcsolatban, de biztos, hogy azért is szeretem nagyon, mert ez akkor volt nagy sláger, amikor elkezdtem rádiózni, és a slágerlistán ez akkor masszívan helyet követelt magának sok-sok hónapon keresztül. És biztos, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy a mai napig,
1: persze.
0: Tehát, hogy ez a nosztalgia faktor, hogy így előcsalogatja belőlem, de ettől még egyébként minőségileg is
1: minőségileg kifogástalan, csak valahogy én nem annyira kedvelem. Ébredtek-e már úgy, és te is ébredtél-e már úgy, hogy utána úgy érezted, hogy még mindig alszol? Ez velem ma megtörtént. Soha az életemben nem volt még olyan, hogy abban az ütemben ébredtem fel, amikor valószínűleg a legmélyebb alvásom volt, és soha nem keltem még úgy, felképzeld el, hogy utána azt se tudtam, hogy mi van. Mert ugye azért elég régóta kelek 4 óra körül, vagy 4 óra után egy picivel, és ez ma megtörtént, és azóta nem sikerül felébrednem.
0: Tehát, mit tehetnék?
1: Figyelj, nem tudom, igazából lehet,
0: hogy... itt a kávé.
1: Nem, köszönöm már.
0: És
1: itt
0: ha rádöntöm,
1: meleg. Nem, azt nem szeretném, mert hogy akkor a ruhámmal valami baj lenne, az biztos.
0: De fölébrednél.
1: Hát, az biztos, igen. Valószínűleg az ennek az oka, hogy tegnap este 6-ig forgattunk, és picit elfáradtam ugye reggel 4:30-tól, és... én, aki, hát szerintem én éjfél előtt nem szoktam elaludni, ilyen 9 óra magasságában már csicsikáltam, és egyszerűen ma reggel valahogy olyan mély alvásomban ébredtem, vagy talált meg az ébresztőről, hogy fogalmam nincs, hogy mi történik, de majd összeszedem magam.
0: Semmi baj, majd...
1: ma esetleg furcsaságokat beszélek, azzal ne törődjenek. Ez csak a mára vonatkozik.
0: És hogyha máskor beszélsz furcsaságokat?
1: Szerintem máskor nem szoktam egyébként. Vagy olyan normálisnak gondolom magam, de ezt nyugodtan cáfolják.
0: Néha egy menet közben, hogy ébren legyél, hogy,
1: ja,
0: hogy hol vagy. Mert Petra?
1: Ahó. Lehet. Nem tudom. Majd egyszer csak felébredek, igen.
0: Na, hát önök is ébredjenek föl, mert folytatjuk a koncertélmények nyarát itt a Sláger FM-en, illetve hát nem csak itt, hanem a koncertélmények nyara az maga a budapesti nyár, hiszen rengeteg sztárfellépő, nemzetközi sztárfellépő érkezik ugye koncertezni ebben a szezonban, és mindegyikükére lehet jegyeket nyerni, mármint koncertbelépőket itt a Sláger FM-en. Úgyhogy figyeljenek, mert bármikor jöhet a következő játék, például ugye holnap este sokan ott lesznek majd Sting koncertjén. Mármint,
1: na, elintézted
0: hogy...
1: a jegyet végül, mert tegnap ugye reggel azzal kezdtük, hogy
0: nekem
1: igényeltél,
0: van.
1: És hogy minden rendben vele?
0: Kértem régen a jegyet, és az van. Igen.
1: Akkor jó.
0: De hát itt a nyár folyamán ugye Ricky Martin, a One Republic, Seal, meg Lenny Kravitz is fellép Budapesten, és hogy az ő koncertjeikre ugyanúgy lehet majd jegyet nyerni.
1: A Duran Durannek az lesz az érdekesség egyébként, hogy a Compact Disco ugye már elég régóta nincs együtt, és most ők lesznek az előzenekar, tehát újra összeállnak 8 év után. Azért az is elég menő lesz. Én kedveltem őket, bevallom őszintén. Egyébként a mai reggelen a One Republic slágereket tessék majd figyelni, jó? Nagyon erőteljesen füleljenek. Igen, ennyit szerettem volna segíteni.
0: És ha már itt az előbbi felsorolásnál tartunk, ne feledjük, hogy Cilla hablatjában alapvetően valamely sztárfellépőtől idéz. Tehát, hogy most már feltűnt, vagy kiviláglott az elmúlt hetekben, hogy mióta kiderült, hogy van ez a játékunk, meg hogy jön ez a sok-sok nagy sztár Budapestre, azóta valahogy a hablatban a Cilla mindig valamelyik nagy slágerét hablatyolja, dudulásza, úgyhogy ez nyilván így lesz ma is.
1: És mivel már nem sikerült megfejtenünk se hétfőn, se kedden, ezért arra gondoltunk, hogy most egy picit szeretnénk több motivációt adni, tehát már nem páros, hanem 4 belépőt lehet nyerni Horváth Tomi koncertjére, illetve az Edda Művek szimfonik koncertjére is. Nem 2, hanem 4 fő részére szóló belépőt adunk.
0: Hát hajrá! Kellemes slágereggelt!

0: Sláger reggel.
1: 6:23-kor, Petra, te szoktál tikkelni? Tehát
2: nem.
1: Volt majd valami annyira
2: hál'
1: kikészített, felháborított, felbosszantott, lefárasztott, hogy utána tikkeltél?
2: Nem, pedig azért vannak durva napjaim. Csak arról nem biztos, hogy mindenki tud, és ennek ellenére. Vagy jól dolgozom fel a stresszt, vagy nem tudom. Pont tegnap a Tomival, amikor hazaértünk egy elég hosszú nap után, hogy forgattunk estig, akkor beszélgettünk arról, hogy lehet, hogy mi Japánban is megállnánk a helyünket. Mert hogy ugye azt szokták mondani, most pont egy kedves ismerősöm is volt kint, hogy ott irgalmatlan a munkatempó, amit tolnak az emberek, és azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen Magyarországon is ezt lehetné hozni. Tehát vannak az embernek ilyen napjai, és ettől függetlenül, hogyha jó a stresszkezelésed, akkor lehet, hogy ezen túl tudsz lendülni, nem tudom.
1: Egyébként csak... sokfelé durva az, amit tolnak. Tehát hogy innen nézve, hogy nem hisszük el, de hogy nekem az egyik kedvenc példám, amikor valamelyik nap is voltunk cimborámmal, bementünk az egyik ismert kávézólánc itteni egységébe, és így elnéztem, hogy amíg nem volt sor. Tehát azon gondolkodtam, mi lett volna, ha sor is van, mert hogy így is nem tudom hány percig készült a kettő darab forró ital, és óhatatlanul eszembe jutott, amikor New Yorkban ugyanennek a kávézóláncnak az ottani üzletébe bementem, pedig ugye hát hülye amerikaiak, figyelj, hát azt a pörgést, ami ott volt, hogy nem tudom, 20 ember állt sorba, és hogy egy perc múlva a kezembe voltak. És ott sem voltak 18-an, nem sűrögtek, forogtak a pultban, hanem ott tik-tik-tik pörgés van. Tehát, hogy ta-ta-ta-ta.
2: Menj a Deák téribe, én múltkor ott ittam kávét, ott olyan 18-an voltak előttem, ott úgy pörögtek, a kicsik,
1: igen,
2: őrület volt. És azt néztem, hogy ilyen fiatal, gyönyörű, szép kislányok, kisfiúk, csodálatos angollal, aha, tehát hogy olyan szép kiejtéssel beszéltek, és úgy pörgött a kezük, hárman voltak összesen, ketten vették fel a rendelést, és egy kislány készítette, és néhol besegítettek. Tehát nagyon ügyesek voltak, ott le a kalappal, mert a Deáknál nagyon sokan vannak.
1: Sietve hozzáteszem, igen, van példa erre is, meg igen, arra is, csak igazából azt akartam kihozni, hogy szeretjük azt mondani, mert mi magyarok, fú, mindig dolgozunk, nagyon sokat dolgozunk, és senki más a világon, de hogy azért, de. Tehát, de, hogy azért de. Máshol is meg lehet azt találni, hogy igenis vannak szorgalmas emberek, meg igen, van pörgés, és vannak elvárások. Azért és mondtad, hogy fogalmaztad, hogy nagyon jól tűröd a stresszt.
2: Igen.
1: Mert hogy azért ennek ellenére azt gondolom, vannak olyan dolgok, amikről szívesen megfeledkeznél. Tehát
2: hogy
1: a múltadból, vagy a közelmúltból, vagy a jelenből, ami hát de jó lenne azt inkább elfelejteni. Igen. Szerintem mindannyiunknak vannak ilyenek, Ha igen, akkor hát itt tegyenek egy próbát, ugye szokták mondani, hogy írd fel egy papírra, és égesd el. Írják föl mondjuk nekünk egy SMS üzenetben 0630 30 30 95 8, tehát mi az, aminek örülnének, hogyha törlődne az agyukból?
2: Itt lehet vicces, lehet komoly, bármi, abszolút, csak tényleg legyenek őszinték velünk, és önmagukkal is.
1: Igen,
2: elsősorban.
1: Nem sokára elmondjuk, hogy miért is igen, jutott ez még eszünkbe. És szeretnénk egy picit arról is értekezni, hogy hát ez a köszönés dolog, ez sem megy még mindig. Nem nagyon megy mindenkinek.
2: Most ezzel pont volt a közelmúltban egy szuper példám, majd elmesélem.
1: Nekem szó szerint szuper példám volt.
2: Nekem sajnos
1: mert
2: nem.
1: Olyan jó, pont a minap, amikor elmentem biciklizni az erdőbe, vidéken, a Nemzeti Parkban, akkor olyan nekem jól esett, hogy bármikor szembe találkoztunk valakivel, köszönnek az
2: mi
1: emberek. Tehát, hogy a túrázók,
2: igen,
1: a kirándulók, ez egy kedves
2: mi
1: szokás
2: is,
1: szerintem. Nyilván nem voltak tömegek bent a völgyben, ahová mentem, hanem nagyjából 5-6 percenként akadtál össze valakivel, és így jó napot, hello.
2: Igen, nem, igen, ezt én bírom.
1: Valaki elengedett, köszönöm szépen, tehát hogy stb. Ez olyan jó, valahogy igen, így összehoz minket embereket, nem? De hogy sokszor meg nem sikerül, sőt sokaknak viszonozni sem sikerül. Ha már ők nem köszönnek, de te ráköszönsz, nézz bambán, és nem tudja, hogy mit kell ilyenkor csinálni, vissza kell köszönni. Ennyi nagyjából a titok. Volt-e mostanában ezzel kapcsolatos sztoriuk, vagy kellemetlenségük pont a nem köszönésből, vagy akár abból, hogy köszöntek?
2: És azon, 30, 98,
1: bocsánat.
2: És azon is gondolkodjanak, hogy melyik ikonikus tárgy hiányzik a leginkább a 80-as, 90-es évekből, amit úgy nagyon szerettek, nagyon a szívükhöz nőtt.
1: Hát a Kylie Minogue bakelit az nem hiányzik.
2: Ja, azt, ami Kylie Minogue maga, mert ő hozzá szerintem sokan hozzánőttek volna 80-as, 90-es években, az biztos.
1: Ő sem hiányzik, mert egyelőre köszönjük szépen, jól van, bár ugye kiderült, hogy néhány éve megint meg kellett küzdenie a rákkal, de reméljük, hogy már tényleg minden rendben. Nagyjából eltelt azóta is most az újabb 5 év. Kylie Minogue jön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei, egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: A Dorkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
3: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
4: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
5: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorám más szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
9: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
11: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
13: A tartozás összege 36 000 dollár.
14: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
12: Megoldom.
15: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
16: Mi történt magával, hangoló?
17: Nyisd ki a széfet.
15: A zongora hangoló. A mozikban.
0: A reklám után.
18: Na lássuk, hogy milyen időre számíthatunk. A jó hírem az a nyárkedvelőknek, hogy közeledik a kánikula. Ma 20 fokot mérünk, most reggel, délutára 28-at ígérhetek, viszont ahogy említettem már a hét elején, hétvégére már 34-35 fok várható, szóval hogyha a Balatonra vagy a Velencei tóba szeretné, hát tudom, a Velencei tó az most egy kicsit kérdéses, de azért remélem. Remélem, vannak olyan részei, ahol lehet még fürdeni. Nagyon sajnálom egyébként az ott dolgozókat, akik ebből élnek.
19: Vízibicikli helyett majd szobabiciklit kell vinni, vagy nem tudom.
18: Igazából én azt nem értem, hogy évek óta lehetne erre a problémára megoldást találni, és aztán most, amikor már ég a ház, akkor próbálnak. Na mindegy. Szóval, hogy 34 fok lesz, úgyhogy ha bármely vízpartján tartózkodnak hétvégén, akkor mártózzanak, meg jól fog esni.
19: Az 52-es számú főúton Kecskemét térségében két személygépkocsi és egy kamion ütközött. A 4-es kilométernél ezért van korlátozás. Az M1-esen Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás között jelentősen lelassult már a haladás, illetve a Budaörsi úton is egyre zsúfoltabbak a sávok a Sasadi úttól, továbbá az M3-as és az M5-ös bevezetőjén is lassabb haladásra számíthatnak már. Jancsurák Bence a vonalban, a MÁV Inform ügyeletese. A vasúton mi újság? Jó reggelt!
17: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonat közlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Szombaton kezdődik a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben közlekedő vonatok a budapesti agglomerációból közvetlen járatok várják utasainkat. Előre jelzem, hogy karbantartás miatt ugyancsak szombattól több vonalon módosul a menetrend. A Budapest-Debrecen közötti Intercity-k a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak. A déli körvasút fejlesztése miatt a G43-as vonatok végállomása is Kelenföldre kerül át. Fontos változás, hogy szombaton kezdődik a H7-es Csepeli hév karbantartása. A Boráros tér és a Szent Imre tér között pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. Jó utat!
6: A közlekedési hírek támogatója az
7: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek között a legújabbak.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47 előtt egy percre. Egyszerűen nem térek magamhoz. Sokszor halljuk, hogy az élet írja a legjobb sztorikat, nem pedig a forgatókönyv írók. Hát kérem szépen, egy hongkongi nő annyira erőlködött a WC-n ülve, hogy ettől amnéziás lett, és nagyjából 10 évnyi emlékét veszítette el. Azért merünk ezen nevetgélni, mert hál' az égnek nem volt tartós az állapot. Nagyjából egy fél nap, vagy hát 7-8 órányi ijegység után elmúlt ez az állapot. De azt mondják az orvosok, hogy valószínűleg miután 2 hétig tartó székrekedése volt, és már nagyon próbált erőlködni, ez oxigén hiányt idézett elő az agyában. Oxigén hiányszerű tüneteket produkált legalábbis, és ez emiatt volt az, nem volt elég oxigén, hogy nem tudott úgy gondolkodni, nem vágott úgy az agya, mint ahogy kellett volna.
2: De ilyenkor mi van? Tehát kijössz a WC-ről, nem emlékszel semmire. Lehet, hogy azt sem tudod mondjuk, hogy te ki vagy, mi vagy, miért vagy abban a lakásban. Kit hívsz fel, hiszen nem tudod a számaikat, megnézed a telód, ki az a Steve, mondjuk nem tudok hongkongi nevet, de mit tudom én. Nem, érted, hogy ez hogy?
1: Valószínűleg ennyire nem mély ez az állapot, ja, tehát én azt sejtem, hogy kijössz, és amikor ilyen hosszú távú memóriavesztés van, tehát hogy nagyjából 10 évre visszamenőleg, az jellemzően úgy szokott kinézni, hogy azt tudod, hogy ki vagy, meg hogy hol vagyok, stb. Nagyjából arra is emlékszem, hogy mit csináltál fél órája, vagy egy órája, de egy csomó minden így eltűnik az agyadnak nyilván abból a részéből, ahol azok az emlékek vannak, amikhez mondjuk nem sűrűn nyúlsz, hanem ami így ez a... Hát a szívem, hát hol voltunk te vagy?
2: Igen.
1: Tehát nem arról van, hogy nem ismeri meg a férjét, hanem hogy így sok mindenre nem emlékszik az elmúlt évek. Az is érdekes, hogy amikor ezt így felfedezed, akkor miből jössz?
2: Mi csinálsz?
1: Tehát, ha egyszer nem tudod, hogy mit nem tudsz, akkor onnan tudod, hogy nem tudod. Ugye?
2: Lehet, hogy hazajön a férjed, és mondjuk őt nem ismered fel, mert őt mondjuk csak 6 éve vagytok együtt, az nem lehet. És nem emlékszel rá, hogy ő kicsoda, micsoda, és miért van ott egyáltalán a kecódban.
1: Na mindegy, ne erőlködjünk a WC-n, ezt ugye a proktológus is gyakran hangsúlyozzák, meg hát azt is szokták mondani, hogy nem szabad mondjuk a WC-n ülve olvasgatni. Ezzel egyszer foglalkoztunk már itt a Ságeregében, akkor azt hiszem, hogy jól emlékszem, hogy egy proktológus szakorvost is megkérdeztünk, és nagyon ügyesen elmagyarázta, hogy miért nem jó az, eleve az a pozíció, ahogyan ülsz, ahogy az ott a medenceizmokat, meg a minden mást olyan furcsa pozícióban tartja. Azt mondják egyébként, hogy nem erről akarunk persze beszélni reggel, de hogy amit például az arab világban használnak, ugye ez a pottyantós.
2: Igen, az sokkal jobb.
1: Hogy az sokkal jobb, mint az a fajta csésze, amire mi ráülünk itt mondjuk Európában.
2: Én azért örülök, hogy ez így van.
1: És hogy itt most elmondom, kényelmesebb, viszont sokkal egészségtelenebb a szervezeted, vagy a szervezetünk számára. Tehát azt mondják, hogy az egy másfajta pozíció, az úgy jobban működik. És érdekes módon, valószínűleg nem is érzel késztetést, hogy olvasgasd az újságot.
2: Mondjuk én soha, és ez általában szerintem inkább a férfiakra
1: jellemző. Igen, ezt is megbeszéltük, mint, hogy ez férfi szokás. Na de, valójában ezért kérdeztük azt, hogy mi az, amit szívesen elfelejtenének. Tehát, hogyha lehetne így csettintésre azt mondani, hogy ezt az emlékemet szeretném törölni, bemész, és tudod, lesz majd. Tehát, hogy van plasztikai sebész, lesz amneziológus.
2: Azt ugye nevezik jó, lenne, jó
1: mert várj, most hirtelen elgondoltam, de az aneszteziológus, aki ugye altat. De lenne egy amneziológus. Bemész a doktor amneziológushoz, és azt mondod, hogy itt egy lista, ezeket szeretném kitöröltetni a memóriát. Figyelj, én ezt imádnám, most jövök rá.
2: Mit akarnál kitöröltetni?
1: Hát figyelj, múltkor azért a laptopomból is volt néhány olyan emlék, ami én erre már nem akarok emlékezni.
2: Aha, tehát,
1: ezt így.
2: Ja, értem.
1: De itt néhány egyébként már írtak, mondjuk ugye eddig nem árultuk el, hogy miről szól valójában a kérdésünk, úgyhogy Katka például azt írta, még amikor a beköszönésben említettük ezt, hogy mi az, amit szívesen elfelejtenél. Szívesen elfelejteném a pillanatot, amikor egyszer a párommal beszéltem telefonon, miközben a főnököm épp szólongatott az ajtóból, és pont odafordultam, amikor teljes őszinteséggel együtt mondtam, szeretlek.
2: Jaj, de cuki, ez aranyos. Aztán ez jó.
1: Zsuska írja, épp tegnap visszaintegettem egy helyes srácnak a mozgó lépcsőről az árkádban, egy másodperc múlva esett csak le, hogy a mögöttem álló csajnak integetett.
2: Fú,
1: ez ilyen szénnégős pillanat.
2: Igen.
1: Ilyet én is szoktam, hogy átköszönök a szomszéd autóba a piros lámpánál. Ja,
2: nem, ő.
1: Ő nem a kollégánk.
2: Igen.
1: Bocs,
2: már én is jártam.
1: Nem akarok ezekkel ismerkedni.
2: De
1: igen.
2: Hát te puszilgatsz nőket is, érted, akikre azt hiszed, hogy ismered, és mégsem, és utána jössz rá, hogy útközben már nem lehet megállni, ez kellemetlen.
1: Ez már nem az amneziológus, ez már a szemészre tartozik, vagy a gerontológus, nem tudom, kicsoda. Ervin üzenete, életem üzletét szeretném elfelejteni, amiben csak nem minden megtakarításomat beletoltam egy barátom biztatására.
2: És
1: kiderült, hogy neki már ráment egy csomó minden, ennek ellenére hülyített engem,
2: ne.
1: És sajnos én is buktam egy komolyabb összeget, de azért időben ki tudtam még hála az égnek szállni.
2: Szegény.
1: Na, mi az, Mi az
2: amit
1: az emlék,
2: szívesen elfelejtenél.
1: Amitől szívesen búcsúznának, igen, hogyha lenne egy amneziológus szakorvos. Nincs ilyen biztos?
2: Én szeretnék, ez jó ötlet.
1: Amneziológus szakorvos. Javasolni fogom a Semmelweis Egyetemen, hogy csináljuk egy ilyet. 0630 30 30 95 8, ez vagyunk mi.

0: Girl Like You, egy nő, mint te, énekelte Edwin Collins. Jut eszembe ugye, hát az volt a kérdésünk, mi az, amit szívesen törölnének, elfelejtenének. Ezzel szoktam egyébként gondolkodni ilyen befüllett párkapcsolatok tekintetében, hogy volt már, akinél azt éreztem, tudod, így utólag, hogy a francba életem legnagyobb tévedés meg, hogy ez nem kellett volna, de aztán én valahogy mindig odajuk adok ki, hogy de kellett, mert az is egy nagyon fontos tapasztalat volt. Egyrészt, másrészt, amit szoktak mondani sokan, Székelyhídi Ági, az kiváló asztrológusunk is egyszer mondta, hogy muszáj hinned abban, hogy ami megtörtént, az azért történt akkor és úgy, mert akkor és úgy annak úgy kellett lennie. Uh-huh. Tehát, hogy tök fölösleges rágódni a múlton, és sokan beleragadnak egyébként. Tehát azt látom, hogy így évek múltán is még azon töprengenek, kellenek a pofonok.
1: Locsi azt írja, sziasztok, milyen szuper lenne tényleg, ha lenne egy ilyen neutralizáló? Hát persze, hát ez a Men in Black-ben már volt. Minél idősebb az ember, hát lehet, hogy annál több mindent akarna itt törölni. Mondjuk ez is lehet.
0: De pont azért, ne akar törölni, tehát ezek hozzánk tesznek.
1: Hát most kértük, hogy mit akarnak törölni. Hát azért írja, hát, érted? Inkább,
0: mondjuk igen. Ádám írja, szívesen töröltetném azt az időszakot, amikor elhittem, hogy profi énekes leszek, és több helyre is elmentem meghallgatásra, és erőlködtem, hogy felvegyenek. Hála az égnek, legalább az X-faktorban nem égette magam szénni az ország előtt.
1: Szerintem most sokan töröltetnék. Az lehet. Biztos, hidd el, hogy azért ott vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ó, bakker, ezt nem kellett volna.
0: Biztos vagy benne, mert azt látod, hogy ugyanazok a félnótások újra és újra neki
1: futnak. Aki nem félnótás, és úgy keveredett.
0: De az meg nem keveredik oda, nem?
1: Dehogy nem, dehogy nem. Igen. És ők bánják azt, hogy oda keveredtek. Így van.
0: Lehet.
1: Igen.
0: Na, ha lenne, hogy neveztem el az előbb, amneziológus, szakorvos, tehát hogy elmegyünk, hogy kitöröljön bizonyos emlékeket, akkor mi az, amit töröltetnének vele? 0-30-30-30-95-8, várjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
4: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
5: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
4: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Szélvédő sérülés? Bíz magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
12: Legyen tánc! Egy él így áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért. Töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Távol-keleti filmnapokat rendeznek a Puskin moziban. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, amelynek célja az ügyintézés egyszerűsítése az egyetemes szolgáltatásban, a versenypiacon és az elosztói hálózatban érintett ügyfelek számára. Az átállás idején átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy az ügyfelek lehetőség szerint még június 30-a előtt, vagy csak július közepe után intézzék ügyeiket. A változás különösen az MVM D-MASZ ügyfeleit érinti, mivel az online ügyfélszolgálati felületek is megújulnak. Az okosmérők korábbi adatai csak korlátozott ideig lesznek elérhetők, ezért az MVM azok lementését javasolja. A vállalat hangsúlyozza, hogy az átállás a villamosenergia ellátást nem érinti, a szerződések és a díjak változatlanok maradnak. A csoportos beszedési megbízások és az elszámla beállítások szintén érvényben maradnak az átállást követően is. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában, tudatta a Főegyházmegye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Idén is tanévkezdő csomaggal segíti a kisdiákokat és óvodásokat Újbuda önkormányzata. A támogatást azok a gyerekek kapják meg automatikusan, akik 2026. szeptemberében újonnan iratkoznak be a 11. kerületi önkormányzati fenntartású óvodába, vagy a kerületben kezdik meg az 1-től 4. osztályt állami általános iskolában. Nekik nem kell külön igénylésbe nyújtaniuk, a csomagot szeptember elején kapják meg. Azok a gyerekek is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik Újbudán élnek, de más kerületben tanulnak, vagy nem állami fenntartású intézménybe járnak. Ebben az esetben a szülők kérelemmel fordulhatnak az Újbudai Humán Szolgáltató Központhoz. Június 18-a és 28-a között rendezik meg a Puskin moziban a távol-keleti filmnapokat. 11 nap, 22 film, amely a közelmúlt legizgalmasabb koreai, japán, tájföldi és kínai filmjeit hozza el. A részleteket Liszka Tamás, a Budapest Film ZRT vezérigazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
14: Egyébként Európa legszebb mozitermében, a Metropolisban, a Puskin mozin belül tartjuk minden nap két-két vetítést. Mi az, aki mesternek a csodálatos animációit lehet újra nézni, vagy aki ismeri Park One, Park Chan-wook az egészen különleges hangulatunk nagyon izgalmas, ilyen mélyteből most hárommal is készültünk, vannak Oscar díjas, vagy éppen Oscar jelölt távol-keleti filmek, vagy ahogy a koreai kultfilmek közül a Binjip nagyon sokunknak nagyon sokat jelent. És van olyan különlegességünk is, ami úgy kínai film, hogy közben magyar, a szereplők fele, és a stáb fele, magyar a másik fele, viszont az itteni diaszporában élő kínaiak, egy pár héttel ezelőtt mutattuk be a Nemény vagyok Slanginak az új filmje. De valami egészen különlegesen szórakoztató amellett, hogy úgy látunk egy távol-keleti filmet, hogy tulajdonképpen csak a 10. kerületig kell elnézni benne.
13: A teljes műsor a puskinmozi.hu oldalon olvasható. Többfelé felhősebben indul a reggel, aztán sok napsütés várható, elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 30 fok között alakul, erős lesz az UV-sugárzás a déli órákban. Csütörtökön fokozódik a meleg, már 32 fokot mutathatnak a hőmérők. Emellett napos felhős, kis és szeles idő valószínű. Hétvégén már a 37 fokot is elérheti a hőmérséklet.
15: Az 52-es számú főúton Kecskemét térségében két személygépkocsi és egy kamion ütközött össze. A 4-es kilométernél korlátozás van érvényben. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy és az M0-as csomópontja, vagyis a 25-ös és 18-as kilométerek között az erős forgalom és az átépítés hatására szakaszosan torlódás alakult ki, úgyhogy tartsanak kellő követési távolságot, hogyha hirtelen fékezni kell, nehogy baj, ráfutásos baleset legyen belőle. Közben erősödik a forgalom az M3-ason is, leginkább egyelőre a bevezető szakaszon a főváros felé, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Mende térségében, az 51-esen pedig Dunaharaszti közelében. A Budaörsi út is telített, továbbá a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál, illetve az M5-ös autópálya a határúthoz közeledve. A Vekerle Sándor utcát az 5. kerületben most ezekben a percekben zárják le az Apácai Csere János utca előtt darúzás miatt, várhatóan délután 5-ig, és szintén mostantól zárva lesz a 7. kerületi Csengeri utca a Veselényi utcánál toronydarú építés miatt, így a Dob utca felől Zsák utcává válik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
15: Ha van még olyasmi a fejükben, amit szívesen kitöröltetnének onnan, egy amneziológus, azt még gyorsan megírhatják, közben pedig várjuk már a jelentkezést.
16: A hablatjátékunkba.
15: 06 30 30 30 95 8, 7 óra 7 perckor. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
16: És Somogyi Zoltán.

0: Sláger reggel.
1: 4:08 előtt 2 perccel. Annyira erőlködött a WC-n egy hongkongi nő többnapos székrekedése után, hogy az erőlködéstől oxigén hiányos állapot lépett fel a gyomrában meg az agyában, úgyhogy amnéziás lett, és igaz, csak 8 órás időtartamra, de 10 évnyi emlékét veszítette el. Ennek kapcsán Petrával egy gondolatban megalkottuk az amneziológus szakmát. Ő az a szakorvos, akihez elmegyünk és kitörli az emlékeinket, amnéziását. Ez, hogy mit felejtsünk el, mit szeretnének elfelejteni, ezt kérdeztük közben. Gábor például egy balatoni nyaralást szeretne töröltetni, ahol az első napon hanyat vágódott a stégen, amivel egyrészt hülyét csinált magából a baráti társaság előtt, másrészt napokig nem tudott rendesen mozogni a sebei miatt. Ezt írja. Hát igen, itt fizikai és lelki sebek is keletkeztek. Aztán, hol van Judité? Én azt a nyarat felejteném, amikor elhatároztam, hogy új életet kezdek. Vettem kondibérletet, futócipőt, vitamint, turmixgépet, motivációs könyveket, új ruhákat. Mindenkinek elmondtam, hogy mostantól minden más lesz. A probléma csak az volt, hogy a nagy életmódváltásból persze nem valósult meg semmi, csak lett egy nagyon drága turmixgépem. A futócipőt nagyjából 3-szor használtam, a kondibérlet lejárt, a vitamint elfelejtettem beszedni, szintén lejárt, a könyveket pedig sosem olvastam el, azóta már elajándékoztam a legjobb barátnőmnek. Hát ez is jó.
2: Igen.
1: És várj, volt még egy, ami tetszett. Jó reggelt, szívesen elfelejteném azt a fél évet, amikor azt hittem, hogy titokban udvarol nekem valaki. Minden stimmelt, mindig rám mosolygott, mindig mellém ült a céges rendezvényeken, néha még üzenetet is kaptam tőle. A barátaim az esküvőt tervezték, 6 hónap után, amikor végre összeszedtem a bátorságomat és randira hívtam, teljesen ledöbbent, és azt mondta, hogy ja, ne haragudj, én azt hittem, hogy te vagy a HR-es, aki a kafetéria ügyeket intézi.
2: Ne.
1: Kiderült, hogy összekevert egy másik emberrel, fél év romantikus részemről, plátói szerelem és reménykedés után egy adminisztrációs félreértése derült fény, és persze nem lett az egészből semmi.
2: Szegény.
1: Hát mondjuk azért, hogyha... Igen.
2: Milyen rosszul érezhette magát?
1: De ezt lehet, inkább a másik félnek kéne töröltetnie, mert bocs, de szégyelhetné magát, hogy...
2: Hogy így átverte?
1: Hát,
2: hogy
1: azért dörgölőzött, mert hogy azt hitte, hogy majd akkor kap kafetériát, hát nem tudom mit. Nem tudom, oljuk-e move kártyát, vagy...
2: Jaj, de kellemetlen.
1: Na, hát közben viszont például Viki is megírta nekünk, az meg hol, igen, hogy nem akarom töröltetni az emlékeket, hozzám tartoznak, akár jók, akár rosszak, mert minden okkal történik, és mindenből tanulhatunk.
2: És még érdekes üzenet érkezett Beától, aki azt hitte, hogy jó reggelt, nekem kitörlődött a gyerek és kamaszkorom egy hónap kóma után. Szerintem mindenki örüljön a megélt dolgoknak, az életben minden okkal történik.
1: Szóval, na, pont ide akartam kikadni, hogy ezt nagyon sokan megírták, így vagy úgy megfogalmazva, hogy mindennek oka van, és hogy hozzánk tartoznak a kellemetlen emlékek is. Viszont mi meg azt mondjuk Petrával, hogy akkor most mégiscsak képletesen felejtsük el, vagy nem, pontosabban fogalmazok, tegyük félre a kellemetlen emlékeket, és gyűjtsünk kellemes emlékeket.
2: Legyen ebben ez, tudunk mi segíteni.
1: Igen, legyen ez a koncert élmények nyara a Sláger FM-mel, hiszen ugye ezekben a hetekben, hónapokban az összes Budapestre látogató világsztár koncertjeire, fellépéseire lehet nálunk jegyeket nyerni.
2: És hát van egy olyan csapat, akik gyakorlatilag csak slágereket tudnak untani, Ryan Tedernek köszönhetően, aki egy fantasztikus zeneszerző, szövegíró, meg minden egyben. Ja, hogy a One Republic énekeséről beszélek, csak nem azért, mert One Republic szól.
1: Azért mondod, mert most jönnek.
2: Persze.
1: Pont. Love Runs Out.
2: Most 7:16-kor
1: itt a Slágere. Hajrá!
2: 30.
1: 95.
2: 95.

0: Sláger reggel.
1: Kapkodtuk itt végig a telefont a dal közben, és akkor Sláger reggel, jó reggelt!
2: Tessék!
3: Sziasztok, jó reggelt! Adél vagyok.
2: Szia, Adél!
1: Hello, it's me, Adél! De nem az énekesnő Adél, ugye?
3: Nem.
1: Mivel foglalkozol, Adél?
3: Már egy pillanat, hogy gyorsan átkapcsolok a...
2: Ja, nyugodtan.
3: ...autóra.
2: Nyugodtan.
3: Most indultam el dolgozni, aztán így egyben meghívásunk, megmondtam gyorsan.
1: Aha. Mivel foglalkozol, Adél?
3: Hú, kereskedelmi képviselő vagyok.
2: Kereskedelmi képviselő, az mit jelent?
1: Porszívó ügynök.
2: Nem.
3: Hát, igen, egy vezető cégnek vagyok a... Az egyik termékét, igen, én képviselem, és
2: porszívó ügynök, hát miért mondasz ilyet, az nem hangzik szépen.
1: A lényege az, lottozni kell.
2: Drága Adél, szereted a One Republicot?
3: Igen, nagyon szeretem őket.
2: Jó, akkor egy nagyon egyszerű kérdést teszünk fel, amire biztosan tudod a választ. Mi a címe a One Republic legnagyobb slágerének, amelyet történelmet írt az Egyesült Államokban, ugyanis egyetlen hét alatt több mint 10.330 alkalommal játszották le a rádiók.
3: Húha.
2: A legnagyobb slágerük. Hát ha rajongó vagy, tudod?
3: Hát most így, hú, nagyon
1: hirtelen
3: ért az egész,
1: várjátok. Nagy rajongója vagy a One Republicnak?
3: Igen,
1: jó,
3: igen.
1: Jó, rövidítem Petra kérdését. Melyik a legnagyobb slágerük?
3: Azt mondja.
1: Hú,
3: mondom most így gyorsan,
2: itt így. Adél, hát, ha
1: rajongó vagy,
3: jó,
1: akkor ez... Micsoda?
3: Nem, az Apologize.
2: Igen, az Apologize, így van.
3: Bocsi, de most tényleg annyira
2: vártam. Semmi baj, az Apologize, így van, oké. Okay. Van még egy kérdésünk.
1: Az pedig úgy szól, hogy a Slágerkult műsorvezetője, ami előttünk is hallható, a Sláger reggel előtt, kicsoda?
3: Na, ez jó kérdés. Azt mondja, Slágerkult, hát...
2: Jaj, S. Miller András.
1: Így van, igen. Tökéletes. Na, te tényleg lábnyoszavarodban vagy.
2: Drága Adél, gratulálunk.
3: Teljes két halálban.
1: Semmi baj.
2: Tiéd a páros belépő a One Republic június 25-i koncertjére. Pap László Budapest Sportarénába. Kit viszel magaddal?
3: Hát szerintem az egyik barátnémet.
2: Jól van. Én
1: nem is döntöttem el. Na jó, szórakozást akkor.
2: Csáó. Szia, Adél.
3: Szépen. Puszi, köszi. Sziasztok.
2: Képzeld, ez Zoli, hogy most, amikor ugye a Deja Vu Fesztiválon voltam, Timbaland közösen készítették, és ő is azt mondta, lejátszotta az Apologize-t, és ő is azt mondta, hogy ez a kedvenc dala, amit valaha készített. Azért az elég menő, nem? Egy producertől.
1: Tessék készülni, mert egész nyáron egy csomó koncertjegy vár önökre, és például Ricky Martin koncertjére is lehet majd menni.
2: De várom.
1: Kit mondjunk még? Én még mindig várom.
2: Lenny Kravitz, hát egyértelmű.
1: Jó, te a kockásosát várod, én a holnap esti Sting koncertet. Igen. Szóval, hogy...
2: Pitbull. Miért megyek? Mondom Pitbullt vajon? Nem
1: miért
2: is tudom.
1: Mondod?
2: Hát nem is tudom.
1: Ja. Én azt mondom inkább Fats & Small, mert hogy velünk folytatjuk itt a Turnaround, és egyébként, ha már a játékoknál tartunk, akkor a játékok sorának amúgy sincs vége itt a slágereggelben. Mert hogy nem biztos, hogy a Cilla azt hablatja, de valamelyik fellépett az említettek között. Na, illetkezzenek.

0: vihar a szárnya.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
3: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
4: Nem mindegy, puposodj, alakuljál.
2: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
2: Csak a Sláger FM-en.
3: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibus, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibus.hu.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
5: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
2: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu. Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
9: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jada Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
10: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
11: És mi hiányzik? Anna.
10: Medence. Közeledek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
11: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
10: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
12: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
13: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckever, élmény minden cseppjében.
3: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
2: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
3: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Az állami számvevőszék elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnökének felmentését. Bántalmaztak egy diákot az esztergomi Szent Antal Ferences gimnáziumban. Hétközben is látogatható lesz a Karmelita. Jó reggelt kívánok, Szendrich Pori vagyok. Az állami számvevőszék elnöke a fővárosi törvényszékhez fordult, kezdeményezve az integritás hatóság elnökének felmentését. A lépés előzménye, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc Pál ellen többek között hivatali visszaélés és közokirathamisítás gyanújával. Az AS szerint a vádiratban szereplő bűncselekmények olyan jellegűek, amelyek kizárják az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltését. A vád szerint az elnök szabálytalan szerződésekkel és egyéb döntésekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott a hatóságnak. Bíró Ferenc Pál visszautasítja a vádakat, az eljárást politikai indíttatásúnak és koncepciósnak nevezte. Több beszámoló szerint is fizikailag bántalmaztak egy nyolcadikos diákot az esztergomi Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégiumban, írja a Telex. A kollégiumi prefektus egy fegyelmezési helyzet során egy másik felnőttel együtt a zuhanyzóba vitte a fiút, ahol többször gyomron ütötte, majd vizet engedett rá és magára hagyta. A diák csak később számolt be a történtekről a szüleinek. A prefektus később maga is elismerte, hogy elvesztette az önuralmát. Az ügyben belső vizsgálat indult, az intézmény munkaügyi szankciókat alkalmazott, a diák pedig egy másik iskolában folytatta tanulmányait. A rendőrség könnyű testi sértés gyanújával vizsgálódott, de bizonyíték hiányában az ügy lezárása várható. Továbbra is nagy az érdeklődés a Karmelita Kolostor és az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének megtekintése iránt, ezért minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz mindkét helyszín, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A tárcavezető felidézte, amikor Magyar Péter miniszterelnökkel közösen elbontották a várban a kordonokat, azt vállalták, hogy a két épület addig marad nyitva, amíg van rá érdeklődés, és a miniszter szerint ez továbbra is így van. A látogatáshoz előzetes regisztráció szükséges a szabadkarmelita.hu oldalon. Különleges tárlatvezetésekkel, workshopokkal és koncerttel várja a látogatókat a Ludwig Múzeum szombaton, a Múzeumok éjszakáján. Az intézmény három kiállítása is megtekinthető lesz, emellett több kísérőprogrammal készülnek gyerekeknek és felnőtteknek. A Bing Bang című kiállításban játékos, asszociációkra épülő felfedezésen vehetnek részt az érdeklődők. Lesz beszélgetés a mesterséges intelligencia, a digitális világok és a kortárs művészet kapcsolatáról is. A látogatók apró, a MUPA épületéről készült gipsztombor műveket festhetnek ki, valamint művészeti kvízeken is részt vehetnek.
0: Bori, köszönjük szépen, ne tévesszem meg senkit, hogy most picit borongós az égbolt fölöttünk, ugyanis igen kellemes idő várható délutánra, és napsütés. Most 21 fokot mérünk, akkor pedig már 28 lesz.
15: A Hüvösvölgyi úton befelé a Bölöni-György utca előtt, valamint a 18. kerületben a Csévéző utcában befelé a Gyömrői útnál baleset lassítja a haladást. Mindkét helyszínen számítsanak torlódásra. Mire számítsunk, ha vonatra szállunk? Már is mondja a MÁV Inform ügyeletese Jancsurák Bence. Jó reggelt!
16: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Szombaton kezdődik a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben közlekedő vonatok a budapesti agglomerációból közvetlen járatok várják utasainkat. Előre jelzem, hogy karbantartás miatt ugyancsak szombattól több vonalon módosul a menetrend. A Budapest-Debrecen közötti Intercity-k a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak. A déli körvasút fejlesztése miatt a G43-as vonatok végállomása is Kelenföldre kerül át. Fontos változás, hogy szombaton kezdődik a H7-es Csepeli hév karbantartása. A Boráros tér és a Szent Imre tér között pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. Jó utat!
17: A közlekedési hírek támogatója az
18: Autóüveg Pilkington.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Folytatódik

0: A lónak hány lába van? Tessék, kérjük a választ.
1: Hámos asztal.
0: Asztalt már ismerjük, a választ nem ismerjük még, hogyha...
1: Ham.
0: Most maga eszik, vagy válaszolni akar? Na hát, ember, tudná, ugye? Felolvasom még egyszer a kérdést. A lónak hány lába van? Tessék, jöhet a válasz.
1: Egy. Akkor kettő. Akkor három. Mindjárt majd megnézzük. Öt. Ja, fordítva. Öt. Hat. Ja, az már két ló, az nem az. Mindjárt itt kell ennek lenni, itt kell ennek. Négy.

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Újabb játék a Sláger reggelben, most Hablagy.
2: Itt van velünk Tünde, jó reggelt.
1: Szia, Tünde.
3: Jó reggelt.
2: Szia. Hallottad az elmúlt napokban Csabi feladványát?
3: Igen.
2: És van is erős tipped?
3: Van.
1: Jó. Van, oké. Okay. Van. Van a Republic, az már megvolt. Azt az előbb. De lehet, hogy az a feladvány, ezt nem tudhatjuk. Annyit neked is elmondunk, hiszen ezt többször hangsúlyoztuk az elmúlt napokban, sőt most már hetekben, hogy minthogy a Sláger FM-en az összes Budapesten turnézó világsztár koncertjére lehet jegyeket nyerni, hogy ez bizony Csabit arra késztette, hogy jellemzően tőlük válasszon olyan dalokat, amiket előad itt a Hablagyban. Na figyelj akkor ennek szellemében!
4: Aluk, apcuk és fundaluk, apcuk a fundaluk.
2: Ja.
3: Hát szerintem ez a Pitbullnak a Give Me Everything. Grab somebody sexy,
4: tell them hey. Apcuk és fundaluk.
2: Igen, Pitbull, Nio és Afrojack közösen. Gratulálunk, ügyes voltál. Tied a 4 belépő Horváth Tamás koncertjére a Budapest Parkba, és 4 fő részére szóló belépő június 20-ára az Edda Művek Szimfoni koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, illetve egy egyéves Sláger FM Premium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Gratulálunk.
1: Szuper vagy, köszi.
3: Köszönöm szépen.
1: Jó szórakozást. Szia.
3: Szép napot, köszönöm.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
4: Fények. Ritmus. Víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
5: Ha egyedi és kifinomult ékszert keres ballagásra, akkor Schmuck ékszer. A Schmuck ékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Schmuck ékszer.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Már a héten olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj a Védetárnál. Ugyan kisebb és rövidebb, de lesz tűzijáték Budapesten. Nem lesz idén Colorado Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a Védetárnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány március elején vezette be az úgynevezett Védetárat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per literért, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint, a gázolajé pedig 663 forint. Az agrárminiszter Viszmajor helyzetet hirdetett a tavaszi fagykárra. Bóna Szabolcs a minisztérium honlapján olvasható közleményében azt írta, március 1-e és május 14-e közötti időszakra érvényes a Viszmajor helyzet az ország teljes területén 12 járás kivételével. Ezek között van többek között Baranyavár megyében a Bújj és a Szentlőrinci járás, Nógrád vármegyében a Bátony-Terenyei járás, Veszprém vármegyében a Balatonfüredi járás, még Zalavár megyében a Zalaszentgróti járás. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Idén augusztus 20-án is lesz tűzijáték Budapesten, de kisebb és rövidebb, mint az elmúlt években. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Tiszapárt is szeretne örömet szerezni a magyaroknak, de jóval olcsóbban. Szerinte ez azért lehetséges, mert már nincsenek azok a cégek, amelyek eddig drágán szervezték a nagy állami rendezvényeket. Azt még nem tudta megmondani az államtitkár, hogy ez mennyibe kerül idén. Ugyanakkor azt mondta, hogy szép gesztus lehetne a részükről, ha olyan gyerekek is láthatnák a tűzijátékot, akik még nem részesültek ebben, vagyis segítenének nekik Budapestre utazni. Zárva van ma a Bakács téri kormányablak, technikai okok miatt egész nap szünetel az ügyfélfogadás és az ügyintézés. Az érintetteknek ezért érdemes másik időpontot választaniuk, vagy egy másik fővárosi kormányablakot felkeresniük. Az üzemszünet ideje alatt ugyanis a többi budapesti kormányablak zavartalanul üzemel. Emellett több ügy online is intézhető a magyarország.hu oldalon. A déli körvasút építése miatt szombattól egy hónapon át a budapesti keleti pályaudvarra érkeznek és onnan indulnak a Kárpátalját is érintő Intercity vonatok. A vágányzár július 18-áig tart, és a Latorca, a Nyírség és a Kraszna Intercity-ket érinti. A szerelvények Budapest és Szolnok között megállás nélkül közlekednek, ezért átmenetileg nem használhatók a zuglói, a kőbánya-kispesti, a ferihegyi és a ceglédi megállók. Nem lesz idén Colorado Fesztivál. Az eseményt a váratlanul növekvő költségek, valamint a teljes fesztiválipar sújtó piaci nehézségek miatt 2027-re halasztották, közölték a szervezők. A rendezvényt, amelynek helyszíne a korábbi években Nagykovácsi volt, de azt el kellett hagyniuk. A tervek szerint a Fehérvár megyei Kálozon tartották volna meg, július 15-től 19-éig. A megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek lesznek a jövő évi fesztiválra. A felmerült nehézségeket látva a Sziget szervezői felajánlották, hogy aki nem váltja vissza most a belépőjét, annak sem kell egy évet várnia. Ajándékba kaphat egy csütörtöki Sziget napi jegyet. A több felhő ellenére ma fokozódik a meleg, időnként egy-egy zápor frissítheti a levegőt. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lehet. Délután 28-30 fokot mérhetünk majd. Hétvégére már országos kánikulát ígérnek.
13: Köszi, Bori! Nézzük akkor a friss közlekedési információkat. Először is a városon kívülről. Az M1-es autópályán Budapest felé Szárliget és az M0-ás csomópontja, vagyis a 45-ös és a 18-as kilométerek között lassult le jelentősen a haladás, az erős reggeli forgalom és az átépítés miatt. De az M3-as bevezetője is zsúfolt, továbbá a 10-es főúta Solymári körforgalomtól, a 11-es Budakalásztól a 31-es Mende térségében, az 51-es pedig Dunaharaszti közelében. Itt Budapesten a Hűvös Völgyi úton befelé a Bölöni-György utca előtt, valamint a 18. kerületben a Csévéző utcában befelé a Gyömrői útnál baleset nehezíti a közlekedést, mindkét helyszínen számítsanak torlódásra. Az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt darúzás miatt lezárták, várhatóan délután 5-ig, addig most a 15-ös busz is terelve közlekedik a Kálvin tér felé, kihagyva a József Nádor tér megállót. És szintén zárva a 7. kerületben a Csengeri utca a Veselényi utcánál egy toronydarú építése miatt, így a Dob utca felől Zsák utcává vált.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
13: 8:05, jó reggelt! Szia, Petra!
14: Hello, jó reggelt!
13: Állítólag sokat elárul az ember személyiségéről, hogyha gyakran, vagy mindig köszön, amikor a helyzet úgy adódik, hogy mi
14: nem
13: mindent.
14: Evidens.
13: Nem mindenkinek, hogy mit árul el ez rólunk, erről mindjárt beszélünk, addig is nézzenek rá a Facebookunkra, és írjanak!
15: Hey guys, it's Taylor.
16: It's me. Taylor.
0: A Sláger FM. Minden, amit szeretnél.

0: Jó reggelt kívánunk, ez a Sláger reggel 4:09 előtt 3 perccel. Nagyon érdekes cikket olvastam a minap, ami azt taglalta, hogy érdemes megfigyelni például, ha randizni megyünk, hogy a kedves párunk, akivel ott ülünk, vajon hogyan viszonyul a pincérhez, tehát hogy mennyire hatalmaskodik, hogy mennyire beszél vele Fokhegyről. És pszichológusok is most már rendszerint pedzegetik, hogy például a köszönés is nagyon sokat árul el arról, hogy hogyan viszonyulunk az embertársainkhoz. Tehát például, hogy egyenrangú embernek tekintjük a pénztárost vagy a taxisofőrt, még akkor is, hogyha ő épp egy szolgáltatást nyújt nekünk. Tehát persze az illem is szabályozza, hogy mikor kell köszönni, vagy mikor nem feltétlenül szükséges, de hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben, Görög Ibolya protokoll szakértő csatlakozik hozzánk. Vár is. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Szervusztok! Szervus.
1: Drága Ibolya, mostanában azt tapasztalom a saját bőrömön, tehát most csak erről tudok beszélni, hogyha bemegyek valahova is köszönök, mert hogy édesanyám engem még így nevelt, akkor nem mindig kapok választ erre, köszönés formájában. Ilyenkor én tesztelni szoktam az embereket, köszönök még egyszer, hangosabban, majd ha akkor sem kapom, például a minap is ez történt velünk, a barátnőmmel mentünk be egy benzinkútra, és ott a férfiak nem köszöntek nekünk, kifelé menet is köszöntem még, és akkor már mondták, hogy minden jót. Tehát én úgy érzem, hogy lehet, hogy segített a tanításom, vagy hogy egyáltalán kell-e ilyet csinálnom, mert én sajnos ebből sportot űzök.
2: Na, a csillagos ötös kapsz mindjárt a reggel. Nagyon jó, ugyanis ez annyira evidens, hogy aki belép, köszön, és tudod, miért nem köszönnek az emberek? Mert nem tudják, hogy hogy kell, most csókolom, vagy jó napot, vagy hello, vagy mit mondjanak. Nekem teljesen mindegy, csak köszönjön, amikor belép. És jól csináltad, hogy amikor nem fogadta a köszönésed, hogy még egyszer köszöntél. Én azt már kicsit más hangsúly, hogy jó reggelt, kicsit már más hangsúlyon mondtam volna, hogy észrevegye. Meg van még egy, amikor azt mondják nekem, hogy én már ötször köszöntem neki, én többet nem. De igen, 6-szor, 8-szor, 10-szer, 20-szor, legfeljebb oda megyek hozzá, hogy ne haragudjon, próbáltam már önnek köszöngetni, ha megengedni, engem Görög Ibolyának hívnak, mondjuk egy munkahelyen.
0: Szóval azt mondod, akkor azt mondod,
2: mindenki, hogy... az embereket a köszönés, a technikai minimum, együtt élünk a földön. Hát az van, a legelső, hogy hát Amerikában is, hogy vagy, jól vagy, mindenki kapcsolódna valahogy a másikhoz, hát köszönni kell.
0: Én is erre esküszöm, és szeretek köszönni. Viszont nagyon érdekes, hogy például mondjuk egy liftbe belépve abszolút késztetést érzek köszönni az ott lévőknek, még akkor is, hogyha ez egy idegen épület, ahol először járok. A buszon viszont, várjál, a buszon képzeld el, hogy helyzetfüggő, mert például amikor otthon a 16. kerületben lakom, hogyha a Kertvárosban szállok fel, akkor önkéntelenül oda köszönök a sofőrnek, nagyon kevesen vannak a buszon. De például a belvárosban már nem érzek késztetést, hogy a 7-es busz sofőrjének oda köszönjek. Valahogy lehet, hogy ez azért, mert hogy ott már nagyon sokan vannak, és a tömeg az egy kicsit ellene dolgozik ennek?
2: Hát én nem tudom, de én a buszsofőrnek én még úgyis ott száz föl, tehát szemkontaktus van vele, akkor már köszönjél is. Ha nem néz ki rád, hanem nézi, hogy Istenem, hány fuvarom van még ma, akkor ne köszönjél rá. De hogyha kinéz, hogy ajtót becsukja, vagy valami miatt már látod a szemét, akkor nyugodtan köszönj rá. Meg a másik, hogy érdekes módon, hogy mondtad, hogy Budán meg Pesten, szóval Budán, hogyha kevesen vannak a buszon, az emberek ott még egymásnak is ráköszönnek. Tehát valahogy érdekesen alakul, hogy a mikrokozmosz hatása is az emberre. A lényeg az, hogy köszönés nélkül nincs kapcsolat.
1: Én azt szeretem nagyon, már reggel erről beszélgettünk, hogy amikor elmegyünk kirándulni az erdőben, mindenki köszön a másiknak.
0: Imádom.
1: És ez teljesen evidens mindenkinek. Mindegy, hogy hány éves, mindegy, hogy gyerek, felnőtt,
2: hát
1: honnan jött.
2: Vagy egy faluba is, hogyha mennek az emberek a faluba, az ott is mindig mindenkinek köszönök. Mikor lemegyek reggel gyalogolni, mert néha leszoktam járni gyalogolni, ugye hajnalba, kutyásokkal is, köszönök neki is, meg a kutyájának is, bár soha nem láttam, vagy csak ritkán láttam, tehát nem együtt lakunk, de akkor is elmegy mellettem, akkor köszönök neki.
0: Aha. Ugye a Kresszben is van, hogy van a főút, meg a mellékút, és akkor van az, amikor egyenrangú utak kereszteződése van. Nyilván, hogyha valahova megérkezünk, akkor ott nemtől függetlenül mindig, aki megérkezik, ő köszönti a már ott lévőket. Ez idáig tiszta, akkor is, hogyha Petra megy
2: be. Olvastad a könyvemet, hogy ilyen jól tudod?
1: Ugye?
0: Csak tippelek. Viszont mi van akkor, hogyha mondjuk egyenrangú felek találkoznak, tehát egy kiránduláson, amit most Petra mondta, hogy szembe találkozunk az erdőben, ott viszont a férfinak kell, gondolom, előre köszönni a hölgy irányába.
2: Hát illik a férfi a nőnek, a fiatal az idősnek, de ne csináljunk rendszert, ebből nem történik semmi, nyugodtan köszönjünk.
1: Ibolya, neked adódott...
2: Nem esik le a gyűrű az ujjunkról, pláne, hogyha esetleg ő nem is akart volna köszönni, de mondjuk az erdőben biztos akart volna.
1: Adódott
2: tehát
1: már...
2: Ebben a férfi a nőnek, fiatal idősnek, aki megérkezik az, de szerintem ebből ne csináljunk rendszert, mert köszönni kell.
0: Bocsánat, hogyha fiatal nő és idősebb férfi... Akkor, az,
1: akkor is a férfi.
0: Akkor is a férfi.
2: A mert
0: akkor is a férfi. Tehát az felülírja a fiatalat, a fiatal férfi az idősnek
2: szabályt. Meg figyeld meg, hogy az idősebb férfi olyan büszke arra, hogy ő köszön előre, mert bizonyám, ugye ő az úriember.
1: Én imádom az idősebb férfiakat. Ők még tudják azt, hogy milyen az, hogy kezit csókolom. Én imádom, ha kezit csókolommal köszönnek nekem. Én nem tudom, hát ez van. Na mindegy is. Drága Ibolya, adódott már kellemetlenséged köszönés, vagy annak elmaradása miatt? Mert mi pont ezt kérdeztük most a hallgatóinktól.
2: Hát nem, mert én kikényszerítem, szóval önnek, neki lesz mindig kellemetlen, ha nem köszönt
1: előre. Hát egyébként igen, ez jó, ez jó.
0: Megnyugodtam, hogy nem illetlenség kikényszeríteni, mert én is ezt szoktam, például az öltözőben, amikor megérkezem az edzőterembe, bemegyek, köszönök, sziasztok, nem köszönök, visszatolnak három, akkor így lejtettem útkor a táskát, placsant a földön, mondom, na még egyszer, sziasztok.
1: Igen, és akkor köszönöm.
2: Meg, tudod, még mi sokan kérdezik meg, hogy ugye nagyon divatos, és egy légtérben dolgoznak 80-an, 100-an is.
0: Igen.
2: Hogy akkor köszönjek, vagy kinek köszönjek. Belépek, sziasztok, jó reggelt, és mikor megyek a helyemre, akkor a szomszédomnak még egyszer köszönök.
0: Aha.
1: Az is jó ötlet.
0: És akkor azt mondod, olyan helyzet elképzelhetetlen, hogy valaki köszön, és pont az számítana illetlenségnek, vagy tolakodásnak.
2: A köszönés?
0: Igen. Tehát az nem
2: hát
0: lehet tolakodni.
2: Soha.
0: Jó.
2: A soha.
0: Jó.
1: Pont egy hallgatónk

righteous. Sister Cena says funky. How was I? How was I? How was I?

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:09, és azt kérdeztük, hogy adódott-e már kellemetlenségük köszönésből, vagy annak elmaradása miatt. Zita pedig a te előbbi késcsóka kapcsolatos felvetésedre reflektál a Facebookunkon. Épp a minap tettem fel bakancs listára, hogyha végre 50 pluszosan kapnék egy úriemberes késcsókot egy igazi kavallértól, így a szívecskével.
2: Hát igen, olyan jól tud azt jönni.
1: Drága Zita, késcsókom, de hát ez nem tud igazi lenni, ugye, igen. Csak virtuális ebben
2: de
1: a formában.
2: Megtetted, az is fontos. Csilla egy nagyon helyes történetet ír, jó reggelt. Kellemetlenségem nem történt, de egy cuki történetem van. Minden reggel közel azonos időben megyek be a pékségbe. Mikor belépek, elrikkantom magam, hogy jó reggelt, és oda köszönök a fiatal embernek, hogy jó reggelt, csendesen, aki ott reggelizik. Több héten keresztül ment ez így, de semmi reakció. Aztán múlt hét pénteken, amikor beléptem, és elrikkantottam magam, és oda köszöntem, végre fogadta a köszönésem. Megmelengette a szívem, egész nap mosolyogtam miatta. A férjem szerint csak én vagyok erre képes, azóta is visszaköszön. Ez olyan jó, Csilla, én is szeretek így játszani, tanítani.
1: Napsütött a Toszkánál.
2: Igen.
1: Megvan. Ahol áll az ablakban, és hogy egy bácsi mindig megy, igen, a feszülethez, minden nap oda tesz egy virágot, és mindig próbál neki biccetelni, köszönni, és a bácsi csak így elfordul, és egyszer csak visszaköszön.
2: Igen.
1: Szép napot, kedveseim, minap volt kisebb konfliktusom az urammal, mert panasszal jöttem, hogy írnak nekem emberek, és semmi szia vagy hello. Szerint ez nem evidens. Neki más véleménye van, állítólag ma már nem elvárt dolog, én ebből viszont nem engedek, ez nekem alaptiszteletadás. Én akkor vagyok zavarban, amikor ugye az a baj most már, mióta van a Messenger, meg WhatsApp, meg ezek a mindenféle üzenetküldő szolgáltatások, hogy például én is, tehát hogy ugye van, hogy széttöredezik a beszélgetést. Tehát írok reggel, csak délután jön válasz.
2: Utána már nem kell.
1: Utána már nem
2: az
1: kell,
2: elsőnél
1: ugye?
2: Kell.
1: De mikor van az első? Tehát amikor ez
2: amikor elkezditek mondjuk reggel, és hogyha egész, igen, nap csináljátok, mert akkor már viszont válaszok vannak, akkor már nem kell.
1: És ha egész nap csináljuk, de este abban marad, mert ő mondjuk elmegy aludni, nem válaszol, de reggel válasz, akkor reggel viszont már újra illik
2: be. Jó reggelt, így
1: jó
2: van.
1: Reggel, ugye? Én is úgy, igen, gondolom, hogy ez naphoz kötődik.
2: Igen, tehát, igen.
1: Minden új nap, az legyen egy új kezdet. Megfejtettük, köszönöm, én is így gondolom, megnyugodtam, hogy nem vagyok vele egyedül. Írjanak még. Adódott-e kellemetlenségük köszönésből, nem köszönésből, akár a Facebookunkon, akár a 0630 30 30 95 8-ra. Jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
5: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
6: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
7: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
8: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
9: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kiribádok.hu.
8: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
13: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
14: familypark.at.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Gerilla kerékpáros útvonalat hoztak létre civilek Budaörsön. Elmarad a Jazzfest Budapest. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában, tudatta a Főegyházmegye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, a találkozó a Párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Óbuda önkormányzata kezdeményezi, hogy a Hajógyári szigeten található Hadrianus palota és a Dunai Limesz magyarországi szakasza kerüljön fel az UNESCO világörökségi listájára. Kis László polgármester a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta, a pályázat alapját a Visi Zsolt régész által 2018-ban készített szakmai anyag adja, amely akkor politikai döntések miatt nem jutott tovább. A polgármester szerint a harmadik kerület lakói, a helyi közösségek és a terület bérlője is támogatja a projektet. A budaörsi apukák által épített gerilla kerékpáros útvonalra reagált Török Bálint polgármestere. Szőke Péter közölte, a kezdeményezés egyértelműen jelzi, hogy egyre nagyobb az igény a biztonságos, alternatív közlekedési lehetőségekre az agglomerációban. A polgármester szerint a térség közlekedési problémáit a települések önállóan nem tudják megoldani, ezért Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez fordulnak. Török Bálint már 2019-ben kidolgozott egy úgynevezett zöld folyosó koncepciót, amely gyalogosok és kerékpárosok számára biztosítana autóforgalomtól elzárt útvonalat. A nyomvonal egy részén történt most civil kezdeményezésre beavatkozás. Helyi apukák és anyukák hoztak létre egy fél kilométeres Budaörsöt és Török Bálintot az M1-es autópálya alatt összekötő utat. A szervezők lemondták a Jazzfest Budapest Fesztivált, így elmarad a június 27-től július 5-éig tervezett idei rendezvény. A döntést a váratlanul felhalmozódó költségek, a várakozásoktól elmaradó jegyértékesítési adatok, valamint a rendezvény szervező szektort érintő, a közelmúlt eseményei által generált problémák miatt hozták meg. A fesztivál igazgató szerint évek óta küzdenek a támogatások hiányával. Az eddigi négy fesztivált 90-95%-ban a jegyeladásokból valósították meg. Ráadásul az Erkel Színház új üzemeltetője nem adta bérbe a helyszínt, így a Városháza Parkban kellett volna színpadot és infrastruktúrát építeni. A Jazzfest Budapest idén 12 országból csaknem 200 zenészt, köztük számos világsztárt hozott volna Budapestre. Koncertet adott volna mások mellett Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller és Charles Lloyd is.
16: Bori, köszönjük szépen, bár ma borongósan indul a reggelünk, délutánra azért megérkezik a napsütés és a 27 fok, és a nyári mádok kedvéért elmondom, hogy csütörtökön, illetve pénteken és szombaton már 32-34 fokos hőmérsékletre számíthatunk.
17: Az M7-esen egyenesen Letenye fele. Ez jól hangzik, nem? Szóval Letenye felé Pákozd és Székesfehérvár között javítják a szalagkorlátot. Az 53-as és 54-es kilométerek között mozgó terelés mellett tartják zárva a belső sávot, több mint 3 kilométeres már a torlódás. Az M1-es autópályán Budapest felé Szárliget és az M0-ás csomópontja között jelentősen lelassult a haladása az átépítés miatt. Az 5-ös számú főúton Dabas belterületén baleset történt, egy személygépkocsi és egy tréler ütközött össze a 39-es kilométernél, ahol zárva a fél út pálya, az M0-ás autóúton pedig a déli szektorban az M5-ös irányában egy műszakhívás kamion akadályozza a haladást. A 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél kell útszűkületre számítani a lassító sávban. Az arra közlekedők vezessenek körültekintéssel, mert a kamion mögött állítólag törmelék is került a burkolatra, egyébként 2-3 kilométeres már a torlódás. És Budapest 18. kerületében is baleset lassítja, nehezíti a közlekedést. A Csévéző utcában befelé a Gyömrői útnál, itt az egész környéken számítsanak már torlódásra.
10: A közlekedési hírek támogatója az
11: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: baby, do that conga.
1: Ez a Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: reggel.
1: 3:09 után 3 perccel. Sziasztok, én egy kereskedelmi áruházban vagyok pénztáros. Ott családok, amikor jönnek, maximum egy ember köszönt. Mondjuk ez egyébként az érdekes, hogy amikor így csapatostól mész oda valahova, akkor vajon csak aki interakcióba lép a másikkal, az kell, hogy köszönjön, vagy a családnak minden tagja, hát mivel pici az a pénztárod, illene, hogy oda köszönjön.
2: Igen.
1: Nem tanítják meg a gyerekeket köszönni, de a másik szülő is elmegy csak úgy mellettem, szóval akkor neki tényleg csak az köszön, aki fizetni fog. Ilyenkor vagyok annyira kedvesen aljas, hogy kicsit hangosabban köszönök, és a szemébe nézek, mert akkor muszáj neki visszaköszönni, vagy ha már unom a tanítást, akkor vissza is szólok, akkor nem jó napot kívánok. Ez a köszönés téma a gyengém, mikor jön egy vásárló, minden esetben köszönök neki, kivéve ha épp háttal vagyok. 40 év kereskedelemben dolgozom, én ezt tanultam még. Pedig hát ugye az előbb Görög Ibolyával is egyeztettük protokoll szakértőnkkel, hogy aki bemegy, annak kell köszönni. Tehát nem várható el a pénztárost, hogy ő köszönjön. Ha mi érkezünk, meg mi lépünk oda, akkor mi kell, hogy köszönjünk neki. Így illendő. Hát igen, a gyerekeket meg valójában a szülőnek kéne megtanítani. Igaz, Csiszi? Csiszi hívott a 8. kerületből. Szia!
2: Jó reggelt!
3: Igen, sziasztok, jó reggelt!
1: Vagy pont, hogy leszoktatni kell őket, vagy hogy van ez?
3: Hát először is meg kell őket tanítani, mert én vallom, hogyha az állatba megy a csordába, is elbögi magát. Tehát ez alap.
2: Igen.
3: És én is kikényszerítem, ha nem köszönnek. Tehát én konkrétan odaszólok, hogy köszöntem. Uh-huh. Mindegy, volt egy olyan szitu, ez már nagyon rég volt, mert a kisebbik fiam éppen ma 34 éves, tehát itt 20 évvel ezelőtt.
2: Isten éltesse sokáig.
3: Persze, nem mindjárt hívom is, mert 9-kor született. És lakik itt a házba egy pasi a mai napig, és az én gyerekeim csokolom, és már nem tudom, hanyatszor köszöntek a gyerekek neki, és csak mindig elment mellettünk. És egyszer beráttam, és mondtam a fiúknak, de úgy, hogy ott volt a pasi, ha még egyszer meghallom, hogy köszöntök, én nem tudom, mit fogok veletek, nyilván ők de csúnyát. És a pasi nézett, és mondtam neki, hogy ne nézzél, mert a tiédet fogom kiszedni, nem a gyerekeimét.
2: Elég kemény voltál.
3: Ennyire parasz, hogy mindig köszön ez a két kisfiú, és te már
2: petkesen,
3: mint aha. A... Hú, és esküszöm, a mai napig, pedig mondom, a kicsi az 34, a nagyobbik 36, de a mai napig, ha bárhova bemennek, és ott van egy hölgy, nő, lány, aha, tök mindegy, kezicsókolom.
1: Jaj, de nekem nagyon tetszik, hogy rajtuk ez keresztül igyekeztél megnevelni a szomszédot. Nekem erről a Restmacska nevű népmese jut eszembe, az nektek megvan?
2: Nem.
1: Megvolt, igen, Bakelit lemezen, imádtam. Az a lényeg, hogy egy fickó elvesz egy lányt, aki nem túl dolgos. És akkor mondja, hogy takaríts. Ja, a macskának mondja, hogy takarítson ki, és akkor hazamegy este, nem takarítkod, elveri a macskát. És amikor ezt megcsinálja harmadszor, akkor megkérdezi a lányt, de miért bántod mindig azt a macskát? Hát mert megint nem takarított ki, és akkor így szoktatja rá a lányt, hogy neki ki kell takarítani.
2: Szegény az, hogy...
1: Jó, hát ez régi népmese, tehát nyilván már nem polkorrekt.
3: Hogy a pasi az a mai napig, hát én is itt lakom 28 éve, ez a mai napig ezt csinálja. Hát én átnézek rajta, tehát én nem alacsonyodok le az őszintjére, mert az már engem minősít, de egyszerűen elképesztő megtartom, hogy nekem ez fura, tehát ez az én nézeteimmel van.
1: Persze,
2: de hát sikerült megnevelni.
1: Jó, hát egy felnőttet már nem tudsz megnevelni.
2: Köszönjük, köszönjük, szia!
3: Szia. Én is köszönöm, puszillak benneteket, puszi. Sziasztok!
1: Ha már itt a lakóközösségről van szó, kaptunk ilyen üzenetet is. Én mindig köszöntem és köszönök az utcabelieknek. Amikor a feleségem anno hozzánk költözött, mindig rám szólt, minek köszönsz fűnek, fának. Mondtam, hogy az utca egy lakóközösség, aminek kb. Születésem óta része vagyok, hiszen a nagymamám révén legalább látásból ismerek mindenkit. Azóta ő is köszön mindenkinek, és a gyermekeinket is erre szoktattuk rá. Üdv, Zolcsi!
2: Helyes!
1: Ja. Hát köszönjük! 0-30-30-30-95-8, itt még beköszönhetnek, ha gondolják.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
5: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
6: És mi hiányzik, Anna?
5: Medence. Közeledek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
6: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
5: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
0: Schlager FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
12: Hozzányúlna a Tisza kormány az örökbefogadási rendszerhez. 14 pontos béke megállapodást írhat alá az Egyesült Államok és Irán. A hétvégén lesz a Tatai Sokadalom Népművészeti Fesztivál. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. Erről nyújtottak be törvénymódosító javaslatot. A parlament honlapjára felkerült indítvány szerint a rendszer a tervezett július 1-je helyett 2027. január 1-én indulna el. Az indoklás szerint az informatikai rendszerek teljes adatmigrációja és stabil működése, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazása a jelenlegi határidőig nem garantálható. A képviselők szerint további szakmai és adminisztratív felkészülési időre van szükség. Amennyiben az országgyűlés elfogadja a módosítást, az a kihirdetést követő napon hatályba lép. Kiszivárgott az amerikai-iráni megállapodás, amit előreláthatóan pénteken írnak alá a felek. A még nem hitelesített dokumentum 14 pontban foglalja össze a béke feltételeit, és elemzők szerint a megállapodás voltaképpen amerikai vereséget jelent. Rögzíti, hogy az USA és Irán tiszteletben tartja egymás területi egységét, és nem avatkoznak be egymás belügyeibe. Amerika feloldja a blokkádot és kivonja katonáit a térségből, valamint Irán megnyitja a Hormuzi szorost. Amerika emellett régiós partnereivel létrehoz egy 300 milliárd dolláros alapot Irán fejlesztésére. Irán pedig megígéri, hogy soha nem fog atomfegyvert fejleszteni. Több beszámoló szerint is fizikailag bántalmaztak egy 8-os diákot az esztergomi Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégiumban, írja a Telex. A kollégiumi prefektus egy fegyelmezési helyzet során egy másik felnőttel együtt a zuhanyzóba vitte a fiút, ahol többször gyomron ütötte, majd vizet engedett rá és magára hagyta. A diák csak később számolt be a történtekről a szüleinek. A prefektus később maga is elismerte, hogy elvesztette az önuralmát. Az ügyben belső vizsgálat indult, az intézmény munkaügyi szankciókat alkalmazott, a diák pedig egy másik iskolában folytatta tanulmányait. A rendőrség könnyű testi sértés gyanújával vizsgálódott, de bizonyíték hiányában az ügy lezárása várható. Pár órán belül elfogták a rendőrök azt a férfit, aki megrongálta a dunavecsei szűzanyaszobrot. A gyanúsított beismerte, hogy egy kapával törte le a körforgalomban álló Mária szobor fejét. A köztéri alkotás nem először éri támadás. Az eredeti szobrot 2023-ban néhány nappal a felállítása után verték szét, majd az azt helyettesítő új szobrot is lefejezték még ugyanabban az évben. Az akkori elkövetőt a rendőrség elfogta, aki dűkitöréssel magyarázta tettét. A mostani esetben szintén rongálás miatt indult eljárás. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folklór programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. Pénteken a Meseszó együttes ad tanácsokat mesemondáshoz, majd a Fitos Társulat tart bemutatót. Szombaton számos program várja a gyerekeket, a felnőttek pedig borkóstoláson vehetnek részt. Az est a Góbé együttes világzenei koncertjével és táncházzal zárul. Vasárnap helyi és környékbeli tánccsoportok mutatkoznak be, valamint lesz bábszínház és közös bábkészítés. Változóan felhős napos időre számíthatunk. A fátyol és gomoly felhők mellett az ország nagy részén bőséges napsütés is várható. A keleti tájakon ugyanakkor erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés, ott záporokra, zivatarokra figyelmeztetnek. A nappali csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is nyárias, meleg idő várható, már 32 fokot mérhetünk.
13: Az M7-es autópálya Letenye felé Pákozd és Székesfehérvár között szalagkorlát javítás zajlik, méghozzá mozgó tereléssel, úgyhogy az 53-astól az 54-es kilométerig számítsanak rá, hogy a belső sáv hirtelen zárva néhány szakaszon. Nem olyan hirtelen, mert már 3 kilométeres a torlódás, úgyhogy lassítsanak idejében. Az M3-as autópályán Budapest felé utolérés és baleset történt a bevezető szakaszon, a 12-es kilométernél a sérült járművek a belső sávban vesztegelnek. Az M1-esen a főváros felé Szárliget és az M0-as csomópontja között az erős forgalom miatt jelentősen lelassult a haladás. Az M0-ason pedig a déli szektorban az M5-ös felé egy műszakhibás kamion tartja fel a forgalmat, a 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél. Legyenek óvatosak, mert a kamion mögött törmelék is került a burkolatra, itt 2-3 km egyébként szintén a torlódás. Az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt darúzás miatt zárva tartják délután 5-ig, a 15-ös busz is kerül, kihagyja a József Nádor tér megállót, a 7. kerületben pedig a Csengeri utcát zárták le a Veselényi utcánál toronydarú építés miatt, így a Dob utca felől Zsák utcává vált.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
13: 96 perckor köszöntjük Önöket, Bordán Petra
14: és Somogyi Zoltán.
13: Játékos kérdést tettünk fel a Facebookunkon,
14: amely így szól, hogy mi az az ikonikus tárgy, ami hiányzik a 80-as, 90-es évekből.
13: Írhatnak többet is, de én örülnék, hogyha egyet emelnének ki, hogy melyik a legolyanabb. Aha. Sláger!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 előtt 2 perccel. Petra, neked melyik a legikonikusabb tárgy a 80-as, 90-es évekből?
2: Én inkább a 90-es éveket mondanám, és a Discmanem. Tehát én nekem volt egy olyan gyönyörű Sony Discmanem, emlékszem arra, nagyon vágytam annak idején. Walkman-es időszakon már nem nagyon volt, kazettát hallgattunk, de nem Walkmanben.
1: Te akkor beszoktál nekem szólni, hogy na hát milyen burzsúj vagy.
2: Egyébként
1: nekem Walkmanem volt, sose volt Discmanem, Walkmanem volt.
2: Én meg kicsit nagyon vágytam rá, és anyukám valahonnan szerzett egy Sony-t. Hát az nekem akkora érték volt akkor, mert kisrácoknál már láttam, akiknek külföldről hoztak, és valahonnan kaptam egyet, és figyelj, én azt olyan nagy becsben tartottam, úgy szerettem rajta zenét hallgatni, úgyhogy nekem egyértelműen az.
1: Képzeld nekem másod a becsípődés, mert először volt sima Walkmanem. Az elsőt azt a tesómtól vettem, elbizniszeltük valami, ami 500 forintért, még erre is emlékszem. Pedig a számokat nem szoktam megegyezni. Aztán az első komolyabb Walkmanemet, azt egy Sony Walkman volt, az egyik gimis osztálytársamtól vettem át, és már akkor jelentkezett az igény, de akkoriban jelentek meg azok a Walkmanek, amiben már rádió is volt. És akkor vettem egy Panasonicot, amiben rádió volt, és állandóan többet hallgattam a rádiót rajta, mint a kazettát benne. De egyébként, ami nekem elsőre jutott eszembe, az valójában inkább a lemezjátszó. Ami, és milyen érdekes, nem, hogy mind a kettőnknek ilyen zenei vonatkozású valami. Szóval, hogy rengeteg hanglemezt hallgattam otthon, de hogy mindenféle. Nagyon sok meselemezem is volt. Béres Ilona hangja a mai napig cseng a fülemben. Ahogy mesét olvasott, vagy az előbb, amit emlegettem pont az előző órában, a Restmacska, az például az a kisebbik fajta lemezem volt. Ugye volt, amit a 33-os, meg volt, amit a 45-ös fordulaton kellett lejátszani. És hát az Istvánnak király, meg most sorolhatnám naphosszat, rengeteg volt. Illetve még, hát akkor már mondok egy harmadikat. A diavetítőm. Imádtam otthon mozisat játszani. A föllógattam ugye a lepedőt, és akkor a diavetítővel mozis játék volt. Hát, ja.
2: Igen.
1: Nem most
2: szép,
1: volt.
2: Nem most volt, és milyen szép is erre.
1: De jó visszagondolni rá, egyébként megmosolyogtat
2: nyilván.
1: Az önök számára melyik a legikonikusabb tárgy? Milyen jó, hogy azt kértük, hogy egyet emeljenek ki, ezt képest mi is mondtunk hármat.
2: Illetve én csak egyet mondtam, nekem a Discmanem.
1: Jó, arra meg rácsatlakoztam. Jó, igazából nekem a lemezjátszó, igen, meg a diavetítő. Jó, viszont harmadiként mondjuk eszembe jut az első vezeték nélküli telefonunk, azt meg tesómmal az Ecseri úti piacról szereztük be, egy ilyen tűzpiros, nagyon, nagyon műanyag valami volt, és hogy ja nem, várja, az még, nem, az első nyomógombos volt. Hülyeséget beszélek, mert volt a tárcsázós telefonunk, ugye, a klasszik, és utána, amikor először vettünk nyomógombos, de az még vezetékes volt, és utána jött az első zsinór nélküli, tehát hülyét kapok, amikor, és az volt ráírva a doboz, egy zsinór nélküli, és a zsinór az nekem más, az vezeték, ami nincs. Na, szóval a legikonikusabb tárgyakat várjuk, fotót is csatolhatnak a Sláger FM Facebook oldalán.

0: Sláger reggel.
1: Fél tíz előtt 8 perccel, és hát a kérdésünkre, hogy melyik volt a 80-as, 90-es évek legikonikusabb tárgya, a Walkman mellé kezd felzárkozni a kvarc óra.
2: Ó, igen.
1: Ami ugye zenélt mindenféle. Nekem volt képzett számológépes Casio óra.
2: Az igen.
1: Bőz?
2: Az
1: és,
2: nagyon menő.
1: És lehetett be szöveget is már írni. Pötyögdi puskát például. Aztán erőt eszembe, hogy mert egyébként mindig kütyüs voltam, csak régen ezzel kilógtam a sorból, ma meg már nem, mert már mindenki kütyüs.
2: Mindenki
1: de
2: kütyüs,
1: képzeld, volt, gimis voltam még akkor javában, amikor volt menedzser kalkulátorom.
2: Ah, igen, emlékszem, igen, a nagybátyámnak volt, igen.
1: Ami szintén ugye olyan volt a kijelző, mint a kvarc óráknak, tehát egy abszolút nem is monokrom, meg nem is egyszínű, hanem hát egy kvarc kijelző, és abban el tudtál már menteni telefonszámokat, naptár, bejegyzés lehetett csinálni. Figyelj, imádtam, rá voltam gyógyuló, és minden, és ráadásul ilyen érintő, illetve nem érintőképernyő, nem tudod, az a, tehát nem fizikai gombok voltak, hanem egy ilyen gumilap,
2: és azon ami, kellett,
1: és azon kellett pötyögni. És ha már kütyük, István például a csipogót írja, mint a mobiltelefonok elődjét. Tényleg, az egy viszonylag rövid korszak volt, ugye?
2: Nagyon rövid, de a dokiknak biztosan volt mindegyik.
1: Az amerikai filmekben az tipikus, igen, amikor így a Dallas Balett ilyet látni, tudod, hogy az övéhez nyúl, igen, mert hogy pitty, és akkor föl kell hívnom a valakit.
2: Ja. Andi szerintem nagyon sok hölgynek összefoglalta a lánykorát. Jó reggelt, szia!
1: Hello.
3: Sziasztok.
2: Mert hogy azt írtad, hogy a Bravo a popcorn, a Bravo Girl a százszor szép, és az ifjúsági magazin, hát ezek mind. Hát ezeket mind olvastuk.
1: Bocsánat, hol van a Denise?
2: Ja,
1: volt ugye egy olyan, emlékszem az egyik osztálytársamnak, mert Denisének csúfoltam, mert mindig ezt lapozgattam, és mondtam, mi van Denise?
2: Andikám, melyik volt a kedvenced, melyiknek a megjelenését vártad a leginkább?
3: Két hetente szokott megjelenni a Bravo magazin csütörtökönként, és igen, már ott álltam reggel az újságosnál az iskola előtt, hogy na, akkor én arra lecsapok.
2: Igen, ebből sportot űztünk mi csajok, képzeld el ugyanígy, hogy ott álltunk az újságosnál, hogy meglegyen a Bravo magazin, ami csütörtök. Tehát tudtuk, hogy mikor jelenik meg, tudtuk, hogy mit akarunk. Igen, igen.
1: Hát
2: igen.
1: Én a kockást vettem, bocsánat, illetve rá voltam gyógyulva, és akkor még csak általános iskolába jártam, volt a PIF-nek, a francia nyelvű PIF-et lehetett kapni újságárusoknál, és az volt, hogy cellofánba volt csomagolva, mert mindig volt mellé valami játék. Tehát olyan volt, mint a Burger Kingben a ez a gyerek, vagy a McDonald's-ban, hol van a gyerek menü, amihez adnak
2: ki. Igen.
1: Vagy mind a kettő. Mindegy. Tehát mindig volt hozzá valami jó pofa, ilyen kis apróság.
2: Figyelj csak, és mi lett a sorsa ezeknek az újságoknak?
3: Hát valami elveszett, mert ugye volt sok költözés is, viszont visszatudtam őket szépen kanalazni ilyen gyűjtőktől, akik már úgymond eladták. Egész szép állapotban megvan, és itthon van a szekrénybe gyönyörűen szép.
2: Néha lapozod őket, hogy felidézd a múltat?
3: Ilyen, igen, vannak ilyen retro időszakaim, amikor így valaki esetleg itt egy retro koncertet csinál, és akkor megnézem a régi albumaikat, cikkeket. Nagyon jó.
2: Tényleg jó így nosztalgiázni, abszolút.
1: Köszönjük.
3: Hát abszolút a gyerekkor, a kamaszkor.
2: Ez így van. Köszi, Andi, hogy felidéztük együtt.
1: Szia!
3: Nagyon szívesen, én köszönöm. Sziasztok!
1: Várjuk a további emlékeket, pontosabban a legikonikusabb tárgyakat a 80-as, 90-es évekből.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a mediterrán nyaralások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görögdínye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
6: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
5: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
7: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért, irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
9: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
10: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
11: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
12: Autóüveg Pilkington.
1: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: A reklám után.
13: Fokozódik a meleg, most már 24 fokot mérünk, délutára pedig 29 fokot és napsütést ígérhetek. A hétvégére pedig megérkezik az igazi kánikulai nyár 34-36 fokkal.
14: Az M3-ason Budapest felé a bevezető szakaszon baleset történt. A 12-es kilométernél a sérült járművek továbbra is elfoglalják a belső sávot. Az M1-esen Budapest felé Szárliget és az M0-as, vagyis a 45-ös és 18-as kilométerek között még mindig szakaszosan torlódik a forgalom az átépítés miatt. Az M0-as déli szektorában az M5-ös irányában egy műszaki hibás kamion vesztegel a 6-os főút csomópontja előtt, a 14-es kilométernél a lassító sávon. Legyenek óvatosak, törmelék is a burkolatra került. A torlódás, itt nagyjából 2-3 kilométeres. Budapesten még mindig akadozik a haladás a budai alsórakparton a Petőfitől észak felé és a Margit hídnál déli irányban, a Budakeszi és a Hűvösvölgyi úton befelé, a Szélkálmán tér környékén, a Budaörsi úton a Sasadi úttól, illetve zsúfolt a Kiskörút az Asztória felé, az Andrássy út befelé, a Tököli út, a Rákóczi út szintén a városközpont irányában és a pesti alsórakpart a Margit hídtól a Lánchídig. De a Hungária körút is telített a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Könyves-Kálmán körút a Mester utcánál, a Rákóczi út felé, az Üllői út befelé a Nagykörútnál, az M3-as bevezetője pedig a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt.
11: A közlekedési hírek támogatója az
12: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 9 óra 41 perckor, és ugye a 80-as, 90-es évek legikonikusabb tárgyait kerestük. Figyelj, de rég láttam ezt így leírva. Bűvös kocka.
2: Igen.
1: Hát ugye ma már mindenki Rubik kockának igen nevezi, szerintem nagyon
2: mi
1: rég nem.
2: Mi bűvös kockának igen hívtuk gyerekkorunkban.
1: Igen. Rémlik, hogy szerintem mi is úgy hívtuk otthon, aztán nem tudom, na mindegy.
2: Olyan jó azt olvasni, hogy a hallgatóinkból felidézzük azt, hogy milyen volt az ő gyerekkoruk. János például azt írja, gyerekként minden vágyam egy két gombos kvarcóra volt, és egy zsebrádió, amit 11 évesen karácsonyra meg is kaptam. Éjszakában nyúlóan hallgattam a zenéket, 13 évesen megvettem életem első walkmanjét a locsolós pénzből, és eszméletlenül örültem, mikor édesanyám 87-ben megvette az első videólejátszónkat.
1: Oh.
2: Gondolj bele, ma a gyerekek bemennek bárhova, vagy felmennek a netre, és akkor bármit meg tudnak rendelni. Itt várni kellett dolgokra, hogy ahhoz hozzájuss, mert vagy annyira drága volt, vagy úgy kellett megrendelni, vagy valahonnan külföldről becsempészni.
1: Tudod, én ezt szoktam mondani, hogy én ezt szerettem, és egy kicsit fájlalom. Tök jó, nyilván értem az előnyét annak, ahogy ma működik a világ, de hogy pont az a fajta öröm vész el, hogy annak idején, hát mint amikor zenét másoltunk, ki kellett, föl kellett hívni a rádiót, mi szólt a rádióban, akkor azt körbe kellett kérdezni, meg van-e valakinek CD. Hozd már be holnap, behozta a kölcsön, adta, hazavitted, átmásoltad 3 perc 28 másodperc alatt, és nem két kattintással, ugye?
2: Tehát... Ha már ezt említett, Katalin pedig azt írta, ma már minden zene csettintésre hallgatható. Bezeg régen, amikor még izgultam, vártam a Tini Kívánság műsort, izzítottam a kazettát, és a felvevő gombon ott volt az ujjam. Na, ezek igazán szép emlékek, és akkor el sem tudtuk volna képzelni, amikor megszűnt a műsor, hogy honnan lesznek meg a legújabb zenéi.
1: Tudom, amikor a magnósoknak játszották a dalt, ugye? És akkor az elején, ne beszélj már vele, igen, meg rá, meg stb. Itt van a Bordeaux Predon ventilátor, a mai napig működik. Sajnos nem tud oszcillálni, írja Viktor.
2: Mit csinálni?
1: Oszcillálni.
2: Mi ez az oszcillálás?
1: Amikor balra-jobbra forog, tudod, amikor így forog.
2: Azt oszcillálásnak
1: hívják? Igen, erre fúj. Nekünk volt otthon olyan ventilátor, amit tudott oszcillálni, volt, tehát én az a kis gomb megnyomtad, de viszont képzeld, még nem volt rajta ez a védőburkolat.
2: Aha.
1: Tehát, hogy
2: te dedugd be az ujjad.
1: Hát még ha az ujjad, de hogy...
2: A nyelved? Bedugtad a nyelved a ventilátorban? Nem.
1: Valójában nem, de hogy azért gondolkodtam, mert filmben láttam ilyet, tudod, hogy azt így kipróbáltam, de mondom, nem, ennyire mögjű, hogy kipróbáljam. De az ujjamat azért, azt, és akkor így megakadt. Hát műanyagból volt ugye a propellere, és
2: ne próbálják ki otthon.
1: Nem.
2: Ventilátorban nem dugunk.
1: Baromi hangos volt, de nem pörgött olyan gyorsan. Alig hűtötte a levegőt nyilván. Ilyen vajszínű volt, és egyébként olyan volt a formája hátul, mint egy ilyen repülőgép hajtómű. Tehát, hogy volt egy kis talpa, volt egy ilyen nagyon furcsa vonalvezetésű szára, ami ezt így tartotta, és akkor mondom, föl meg olyan volt, mint egy repülőgép hajtó. Tehát ilyen csepp forma, vagy nem is tudom, vagy ilyen kapszula formája volt, és úgy volt az elején a zöld műanyag.
2: És mi a szakifejezés? Megtanulom.
1: Oszcillál.
2: Oszcillál.
1: Azt hiszem legalábbis, szerintem az azt jelenti. Jó.
2: Biztos azt jelenti, én még sosem hallottam így ezt, de biztos, tudom.
1: Oszcillál. Szolgálok neked hivatalos, igen. De hol van? Igen. Az oszcilláció, vagyis rezgés egy stabil egyensúlyi állapot körüli időben periodikusan ismétlődő változás vagy ingadozás.
2: Ma is érdemes.
1: A fizikában és a mechanikában ide-oda mozgást jelent egyensúlyi helyzetből, tehát nem szorítkozik erre az oszcilláció, de a ventilátornál így hívják ezt a funkciót, amikor balra-jobbra. Meg tudod, mi jó még, amikor pörög a ventilátor, azzal a mai napig szoktam egyébként szórakoztatni magam, hogy pörög, és amikor itt szembeállsz, nem, egészen közel hajolsz, mondjuk ilyen 2 centire, és hogy beszélsz, a hangod azért beszélsz, tehát furcsán veri vissza a hangot, ugye? Ezt viszont ki lehet próbálni balesetveszély nélkül a kellő távolságból. Hajrá!

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 10 óra előtt 9 perccel. Ez volt már a Sláger reggel, amelyben nekem az egyik kedvencem volt az új szó, amit alkottunk, az amneziológus.
2: Igen.
1: Ugye az a szakorvos, aki segít amnéziásra válnunk, hogy elfelejtsük azt, amit szeretnénk, hogy ki tudjuk törölni a fejünkből. Ugyanakkor meg kell mondjam, nagyon tetszett, hogy hallgatóink döntő többsége nem szeretne megválni semmiféle emléktől, mert hogy valahogy szinte mindenki belátta azt, hogy még ha valami rossz dolog történt is, az is hozzátett valamit az ő életéhez, tanult belőle valamit, tovább lendítette valamerre, és ez jó, ez a fajta hozzáállás.
2: Nekem a kedvenc pillanatom az volt, hogy Adélt, ami egyik kedves hallgatónkat, hozzásegítettük majd a jövőbeli emlékekhez, mert hogy ugye ő volt az a szerencsés, aki a One Republic koncertre megnyerte a páros belépőket.
1: Mondjuk ezt lehet, hogy kitörölném, mert ott öregettem legalább 3 percet abban a 10 másodpercben, amíg úgy tűnt, hogy nem fogja tudni megmondani, hogy melyik a legnagyobb One Republic sláger.
2: Így van. De sikerült, csak mondta, hogy picit lefagyott. Ez megérthető, mert mi is.
1: Majdnem elbúcsúztunk tőle,
2: igen,
1: hogy akkor vegyük fel a következő.
2: Jó, akkor majd jön a következő.
1: Telefonálót. Na, hát legyenek ügyesek hasonlókép, és legalább ennyire szerencsések. Ismer, hogy egy kicsi szerencse is kell hozzá, illetve hát a fene se tudja, nem? Elsősorban ugye az kell, hogy hallgassák a Sláger FM-et, hiszen... Egész nyáron.
2: Hát ma is egész
1: nap. Ugye minden világsztár budapesti fellépésére már, aki eljön hozzánk ebben a koncert szezonban, szereztünk jegyeket, és ezeket úgy osztogatjuk, mint más a cukorkát, vagy nem tudom mi. Úgyhogy hát hallgatni kell a Sláger FM-et, ez az első, hiszen akkor hallják, hogy mikor kell pontosan telefonálni. Onnantól kezdve viszont valóban egy pici szerencse is kell, de akkor ezt kívánjuk csak úgy, mint ahogy szép napot is mára, és akkor búcsúzik Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: De jövünk holnap reggel 6-kor is. Viszont! Jó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Ha egyedi és kifinomult ékszert keres ballagásra, akkor Schmuck ékszer. A Schmuck ékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Schmuck ékszer.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
0: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
10: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltöny választéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Belső vizsgálat indult az aranykonvoj ügyben. Megújul a Magyar Közút téli gépparkja, és fizetős parkolás bevezetését fontolgatják Pest Erzsébeten. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyben érintett szerveknél. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közölte, hogy a vizsgálat a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, a Terrorelhárítási Központot és az érintett szolgálatokat is érinti. A kormányfő bejegyzésében azt írta, hogy a legfőbb ügyésznek haladéktalanul meg kell szólalnia az ügyben. A közlés szerint a vizsgálat célja annak tisztázása, hogy az érintett szervek milyen szerepet játszottak az aranykonvoj ügyben. A miniszterelnök a bejelentést közösségi oldalán tette közzé, további részleteket azonban a közlemény nem tartalmazott. 10 új korszerű tehergépjárművel bővült a magyar közút téli üzemeltetési flottája. A járművek országszerte segíthetik az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. A beszerzés célja, hogy kiváltsák a több mint 20 éves elhasználódott, jelentős felújítási költséget igénylő gépeket, és kezelni tudják a megnövekedett üzemeltetési feladatokat. Az új teherautókat nagysebességű hóeltakarításra alkalmas homlokhóekével, 5 köbméteres sószóróval és 3,6 méter széles hóekékkel szerelték fel. A járművek nem csak téli munkákra, hanem szállítási feladatokra is használhatók. Kezelői külön oktatáson vettek részt, a teherautókat pedig a vármegyei vezetők döntése alapján osztják ki az üzemeltető mérnökségeknek. Budapesten fogtak el egy 28 éves szlovák férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy hazájában több pénzkiadó automatát is felrobbantott és kifosztott. A BRFK közlése szerint a férfi 2026 májusában követte el a bűncselekményeket Szlovákiában, majd autóval Magyarországra jött és egy 9. kerületi ingatlanban húzta meg magát. A rendőrök a szlovák és cseh hatóságok jelzései alapján azonosították a tartózkodási helyét. A férfit június 12-én a TEK támogatásával egy ferencvárosi lakóház mély garázsában fogták el. A lakásán több tárgyi bizonyítékot és robbanóanyag működtetésére alkalmas eszközöket is lefoglaltak. Fizetős parkolás bevezetését fontolgatja a Pesterzsébeti önkormányzat több kerületi helyszínen. A döntés előkészítéséhez a lakosság véleményét is kikérik, írta az ittlakunk.hu. A képviselőtestület azért foglalkozik a kérdéssel, mert egyre több panasz érkezik parkolási nehézségek miatt, miközben a parkolóhelyek száma számottevően nem bővíthető. A fizetővárakozás lehetősége a Tátra tér környékén, a Gubacs-Dunapart térségében és a városközpontban merült fel. Az önkormányzat szerint a problémát a lakossági autók számának növekedése, valamint a környező településekről és a kerület külső részeiről érkező járművek is súlyosbítják. Út és járda felújítási munkák zajlanak Új-Budán. Az Ildik utcában megkezdődött az útburkolat felújítása. Az aszfaltmarás után a Vahot utca és az Ozorai utca közötti szakaszon újul meg az útpálya. A kerületben a járda felújítások is folytatódnak. A héten a Kunhegyes utcában indultak el a munkák, ahol a Fegyvernek utca és az Abáti tér közötti részen új, térkővel borított járda készül. Az önkormányzat közlése szerint a felújítások célja a közlekedési és gyalogos infrastruktúra javítása. Ma fokozódik a meleg, a napsütést időnként több felhő zavarhatja meg, és egy-egy frissítő zápor is kialakulhat vételkörzetünkben. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk lesz, délutára pedig igazi nyári meleg várható, a maximum hőmérsékleti értékek 27-29 fok között lesznek.
13: Ági, köszönöm szépen. A forgalomra ránézve az első, ami eszembe jutott, hogy hújújújújúj, hiszen például a rakpartok forgalma azért jelentősen telített, sokan vannak az Alkotás utca egyes szakaszain, és a Margit körút, Krisztina körút környékén is többen lófrálnak. Jelentősebb a forgalom a Kiskörúton, a szakaszonként a Nagykörúton, és hát persze a Hungária körgyűrű, Könyves Kálmán körút sem piskóta, de ezt már megszokhatták azok, akik reggelente arra járnak. Erős a forgalom az Üllői úton, és többen vannak a Rákóczi úton, valamint ugye befelé a Kerepesi úton is többen igyekeznek eljutni abból B-be, és szakaszonként, főképp a nagyobb csomópontok környékén, azért a Váci úton is benne van, hogy egy-két piros lámpát végig kell várni. Műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-ás autóúton a déli szektorban az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél kell útszűkületre számítani a lassító sávon. Vezessenek körültekintően, mert a kamion mögött törmelékek is kerültek a burkolatra. Azzal azért óvatosan, a torlódás nagyjából 2-3 kilométeres. M3-ason is baleset Budapest felé a vezető szakaszon, ott a belső sávot foglalják el a járművek.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: És elmúlt már, itt vagyunk a hét közepén. Szólhatnak a legnagyobb slágerek változatosan. Szép napot kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Stinget keresünk most, az ő koncertjére lehet páros belépőt nyerni, úgyhogy csupa-csupa izgalom a mai nap is. Most jön viszont Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

Naná, hogy Chappell Roan és a Good Luck Baby, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kicsikét változékony lesz az időjárás ma Budapesten. Néha felhős, néha napos, legalábbis egyelőre ennek ígérkezik, de nem lesz hideg, amúgy 29 fokot is mérhetünk majd a fővárosban, úgyhogy lélekben azért erre mindenképpen lehet készülni. És persze arra is, hogy Stinget keressük a rádióban. Ha hallják Stinget énekelni, azonnal hívjanak 0630 30 30 95 8, hiszen az ő koncertjére lehet páros belépőt nyerni. A harmadik telefonálóval játszunk. Most pedig egy Police dal érkezik. Aminek az élénk énekel? Hát persze, hogy Sting. Szóval most hívjanak, 0630 30 30 95 8-as a számunk. A harmadik telefonálóval játszunk. Most a Police, itt a Roxanne a Slágeren. Roxanne!

0: Úgy szerettem mindig ezt a lányt. Olivia Dean és a So Easy to Fall in Love. Egy vadonatúj felvétel itt a Sláger FM-en. Jó munkát kívánok a dolgozóknak, mindezek mellett természetesen sokan izgulhatnak, de elárulom, hogy meglett a harmadik telefonálónk, akivel hamarosan élőben játszani fogunk, és kiderül, hogy elmehet a másodmagával majd Sting budapesti koncertjére. Közben pedig azért vannak itt változások, példának okáért felmerült a lehetősége annak, hogy Pest Erzsébeten bizonyos részeken bevezetik a fizetős parkolást. Így elméletben gondolkoznak róla. Persze erről a lakók is elmondhatják véleményüket egyébként, ki lehet tölteni az önkormányzat kértő ívét. Ahol felmerült ez a Tátra tér környéke, a Gubacs Dunapart és a Városközpont, ez a Helsinki út, Nagy Sándor József utca, Török Flóris utca határút által határolt területen belül. Mondják el önök is erről majd véleményüket, ki lehet tölteni a kérdő ívet. Nálunk pedig a folytatásban a Maroon 5 és Lisa közösét hallgatni, azonnal jön a Priceless.
1: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposodj, alakuljál.
1: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
4: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu, a Culinaris, a jó életboltja www.culinaris.hu és az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
7: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
8: Csobbanj bele a nyárba. Vízimozi, csúszdák, mesés sauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve. Élmény minden cseppjében.
9: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
10: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
11: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
12: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobréker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobréker.hu.
13: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
14: Nagyon szoktam félni, amikor ugye az rémálom, amikor belépek a liftbe.
15: Én is.
14: Amikor ugye becsukódik az ajtó, mi van, ha nem is emeleten áll meg, hanem pont a közepén. Pont a közepén, és akkor mi van velünk?
15: Nekem már kétszer is volt ilyen nyugi.
14: Nekem is volt ilyen, de aztán meg éppen, hogy mert valamiért beakadt a kötél. Beakadt a kötél, hívtuk a segélyt. Hívó, de mi van, hogyha valaki elkezd ugrálni, a liftnek is van súlya, meg az embernek is a kötél, nem biztos, hogy elbírja, zsik.
15: Az kész.
16: De több.
17: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
18: A reklám után.
0: És most nézzük, milyen idő lesz, meg jött Zsupos Ági a stúdióba. Szia Ági, mennyire lesz meleg?
19: Szia, fokozódik a felmelegedés, ezt szokták mondani az időjósok, így ezzel a szóval, hogy fokozódik. Nálunk is fokozódik az ijegység szerintem az UV-sugárzás miatt, mert Balázsban mind a ketten elég kókák vagyunk.
0: Bizony.
19: Na de a lényeg az, hogy 27-29 fok lehet most már a maximum, és bár frontra ma nem kell számítani egész vételkörzetünkben, de a melegedés azért hatással van a szervezetünkre, bágyatabbak, tompábbak lehetünk, egy kicsit megnövekedhet a reakcióidő, egy 2-3 munkanap, mire választ kapunk valakitől, az nem fura, úgyhogy szerintem a mai nap erről fog szólni.
0: Ezt akartam mondani, nálam az már gyors. Ági, köszi.
19: Igen.
0: És persze a közlekedési információkat sem felejtjük el. Arra mindenképpen számolhatnak, hogy lassabb a haladás a Krisztina körút és a Margit körút egyes szakaszain, nagyobb az áthaladási idő bizonyos szakaszokon, a rakpartokon, a Kiskörúton és a Nagykörúton is egyes részeken több az autós, mint ahogy jelentősebb a forgalom a Rákóczi út és az Üllői út, főképp a Nagykörúthoz közelebbi szakaszain. Műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-áson a déli szektorban az M5-ös autópálya felé. A 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél kell útszűkületre számítani a lassítósávon. Vigyázzanak nagyon az arra közlekedők, mert a kamion mögött egy-két törmelék is került az útra, azért ez veszélyes lehet. Az M1-esen Budapest felé Szárliget és az M0-ás csomópontja között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható. Itt van azért még Ági is, te mit hallottál, miről tudsz?
19: Fontos hír az is a közlekedőknek, hogy lezárták az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt daruzás miatt. Egészen este 5 óráig a 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kálvin tér felé, nem érinti a József Nádor tér, Vörös Marti tér megállót.
0: Bizonyám, jó utat kívánunk!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: voltak a The Cars itt a Sláger FM-en, 3:45 is elmúlt már. Pörögnek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan, és természetesen már mindenki nagyon kíváncsi, hogy ki volt a harmadik telefonálunk, hiszen amikor Sting énekelni kezdett, harmadikként kellett felhívni, így lehetett bekerülni játékunkba. Itt van már velem a hallgatónk. Szia, Karakas Balázs vagyok a Sláger FM-től, kihez van szerencsém?
1: Szia, Zsuzsa vagyok.
0: Kedves Zsuzsa, mondd el nekem, melyik városból telefonálsz?
1: Veszprémből.
0: Hát képzeld el, Zsuzsa, harmadikként telefonáltál, úgyhogy ez remek hír, benne vagy a játékban?
1: Persze.
0: Mennyire örülsz?
1: Nagyon-nagyon.
0: Ennél jobban?
1: Még jobban.
0: Na figyelj, akkor leselkedjünk neki ennek a játéknak. Sting koncertjegyet nyerhetsz? Mondd el nekem, hogy melyik évben koncertezett először Sting Budapesten. Képzeld el, van kettő választási lehetőség, az A szerint 1988-ban, a B szerint pedig 1976-ban.
1: 88-ban biztos, mert azon ott voltam, volt egy nagy koncert,
0: wow,
1: ahol a Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman, Bruce Springsteen.
0: És nem mondott, te láttad őket élőben?
1: Ne láttam.
0: De jó. Na mit gondolsz, az lehetette Sting első koncertje Budapesten?
1: Szerintem az. Sokszor volt talán egy tucatszor is.
0: Rengetegszer volt, de ez volt az első, úgyhogy az első kérdésre helyesen válaszoltál. A másik kérdés pedig, mennyire vagy Sláger FM rajongó?
1: Hát nagyon.
0: Akkor tudni fogod a választ, ugyanis melyik műsor hallható hétköznap reggelente a Sláger FM-en? Ez a kérdés.
1: Hát a Sláger reggel.
0: Az bizonyám, úgyhogy gratulálok, másodmagaddal mehetsz Sting 3.0 turnéjának budapesti koncertjére.
1: De örülök.
0: Kivel még majd?
1: Hát a férjemmel.
0: Szuper, kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, biztos hatalmas buli lesz. Hát azért mégiscsak egy Sting érkezik hozzánk. A jó szórakozás pedig én is garantálom két belevaló macsóval. A Valmar és Szikora Robi érkezik hozzánk a folytatásban. Itt az Úristen, ezzel kívánok nektek csodaszép szerda délelőttöt.
1: Viszont kívánom, köszi szépen. Ez
2: a Sláger FM.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Steam. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
3: A tartozás összege 36 ezer dollár.
4: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
2: Megoldom.
5: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
6: Mi történt magával, hangoló?
7: Nyisd ki a széfet.
5: A zongora hangoló. Na mozikban.
8: Ázió, Kázió, Akázió, Akázió!
9: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
10: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
13: Van, amikor egy koncert több, mint egy este. Amikor a barátok, a kedvenc dalok és a nyár legjobb pillanatai találkoznak. Idén júliusban az Alakarosi Fürdő színpadán egymást követik a nagyszabású koncertek. Július 5-én K. Kevin.
14: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég.
13: Július 9-én pedig a Cosmix várja a közönséget. Dalok, amelyeket mindenki ismer. Esték, amelyekre sokáig emlékezünk. Zalakarosi Fürdő, ahol a nyár színpadra lép.
15: A legnagyobb Edda slágerek a Margit-szigeti színházban, méghozzá idén szimfonikus hangzással, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Edda Művek Szimfonik, június 20-án. Ne maradjon le! Margit-szigeti-színház.hu.
16: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsor vezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
16: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Elhalasztanák az új örökbefogadási rendszer bevezetését. Budapest lassult, a Tabánya viszont nagyot drágult az ingatlanpiacon. És elmarad az idei Jazzfest Budapest. 11 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Fél évvel elhalasztanák az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza országgyűlési képviselői. A parlament előtt lévő törvényjavaslat szerint az új rendszer nem július 1-én, hanem 2027. január 1-én indulna el. Az előterjesztők azzal indokolják a halasztást, hogy a gyermekvédelmi és örökbefogadási rendszerben a gyermekek legfőbb érdekének kell érvényesülnie. Szerintük ez nem a statisztikai alapú gyorsítás, hanem a szakmailag megalapozott egyére szabott eljárás szolgálja. A javaslat további szakmai és adminisztratív felkészülési időt biztosítana. Lassul a budapesti lakáspiac, miközben több vidéki nagyvárosban tovább erősödik a kereslet. Az Otthonstart program bevezetésekor a megyeszékhelyek lakásforgalma éves alapon 39%-kal nőtt. Budapesten viszont nem látszott érdemi élénkülés, írta a Portfólió. Az elmúlt 10 évben a fővárosi lakásárak 315%-kal emelkedtek. A megyeszékhelyek összesített árszintje pedig ennél is nagyobb mértékben, 330%-kal nőtt. A vizsgálati időszak egyik legnagyobb nyertese Tatabánya volt, ahol 2015 és 2025 között 446%-kal, vagyis több mint ötszörösére emelkedett az átlagos négyzetméter ár. Szúnyoggyérítést végeznek holnap Kőbányán. A Földi úton történő írtás a Fátyolka utca 5-7 közötti területet érinti, este 10 órától hajnali 4 óráig. Rossz idő esetén a tartaléknap péntek, szintén este 10 és hajnali 4 óra között. A munkához olyan szúnyogírtószert használnak, ami kiuttatott mennyiségben, emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik. Finanszírozási nehézségek miatt elmarad az idei Jazz Fest Budapest. A fesztivált június 27-e és július 5-e között rendezték volna meg. A lemondást Kleb Attila fesztivál igazgató jelentette be a rendezvény közösségi oldalán. A közlemény szerint a fesztivált eddig nagy részt jegyeladásokból finanszírozták, idén azonban a támogatások elmaradása és a vártnál gyengébb jegyértékesítés miatt finanszírozhatatlanná vált a rendezvény. Ez jelentős többletköltséget jelentett volna. A szervezők azt ígérik, mindent megtesznek a jegyvásárlók kártalanításáért. A tegnapi VB játéknapon a labdarúgó világbajnokságon az I csoportban a francia válogatott 3-1-re győzte le Szenegált. Az F csoportban Svédország kiütéses 5-1-es sikert aratott Tunézia ellen, míg Belgium 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal. Az E csoportban Elefántcsontpart 1-0-ra verte Ecuadort, a zöldfoki köztársaság pedig bravúros 0-0-ás döntetlent ért el Spanyolország ellen. A mai világbajnoki programban este 7 órától Portugália csap össze a kongóiakkal, majd este 10 órától Anglia játszik rangadót Horvátországgal. Az L és K csoport küzdelmei ezt követően a hajnali órákban Gána, Panama és az Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzésekkel folytatódnak. Igazi napsütéses nyári időt jósoltak mára a meteorológusok. Maximum 27-29 fokot mérhetünk, közepesen felhős időt ígértek a legtöbb területre, a külső kerületekben leginkább, illetve Veszprémben. Elvétve zápor, zivatar is lehet, de inkább egy frissítő esőről van szó, ami egy kicsit lehűtheti a levegőt. Frontra nem kell számítani, de a melegedés hatással lehet az arra érzékenyekre. Egy picit tompábbak, bágyattabbak lehetünk. Vezessenek óvatosan!
7: 11:04 nézzük, mi újság az utakon. 0630303030958-as a számunk. Ha írnának, hívnának, akkor azt itt tehetik meg, szóljanak, hogy önök esetleg mit láttak. A kiskörúton kicsit lassabb lehet a haladás, szakaszonként a nagykörúton is, egyes részeken pedig telítettebbek a forgalmi sávok a Rákóczi úton, az Üllői úton és bizony még az Andrássy úton is vannak olyan pontok, ahol kicsikét nyűgösebb lehet közlekedni ezekben a pillanatokban. De szerencsére amúgy a városból, balesetről, egyéb ilyen anomáliáról nem kaptunk információt. Ellenben az egyes főúton voltam úgy Tatabány a Rákóczi-Ferenc út kereszteződésénél arrafelé óvatosan. Az M0-áson műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat a déli szektorban, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél kell útszűkületre számítani a lassítósávon. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Szárliget és az M0-ás autóút csomópontja között az erős forgalom miatt továbbra is lassulás alakult ki a külső sávban. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi terelésnél lezárták a külső sávot. Nyilván ott is van egy kis torlódás.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Úgy bizony, hello a stúdióban, Karakas Balázs, maradok egészen délután 4 óráig, aztán jól megtaposhatjuk együtt azt a mai fránya munkaidőt. Jó dalokkal jön Jennifer Page, Benson Boone, előtte pedig Teddy Swims vadonatúj zenéje. Ez a Mr. Noitól, csodálatos szép délelőttet kívánok.
0: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

A gyönyörűséges Dua Lipa-na meg a Training Season itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. 4:12 is elmúlt már, sokaknál korog már a has, de azért egy kicsikét még talán várni kell az ebédszünetre. Budapesten most 26-27 fok, változóan felhős idő, néhol süt a nap, néhol picikét beborul. Ennek ellenére érdemes még kihasználni ezt az időt és sétálni egyet valamerre, hiszen a hétvégén például már tikkasztó kánikula jöhet hozzánk. Apropó, sétálgatás, út és járdafelületek újulnak meg, legalábbis a 11. kerületben. Az Ildikó utcában az aszfaltmarás után megújul a Vahot utca és az Ozorai utca közötti szakasz. A járdafelújítások is folytatódnak a kerületükben. A héten a Kunhegyes utcában kezdődnek meg a munkák, a Fegyvernek utca és az Abádi tér közötti szakaszon pedig új térkőborított járda készül. Érdemes lehet majd az ott lakóknak ezt kihasználni és egy picit örülni, hogy javul a komfortérzet. Nálunk pedig a Queen felvétele a folytatásban, csak hogy a munkahelyen is javuljon. Itt a Radio Gaga a Slágeren.

0: Olyan zenék szólnak a slágeren, amiktől igazából nyárias lesz a hangulatunk, ami és a Cheerleader például szerintem abszolút ezt hozta. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk. Odakint a délutáni órákban még többet fog sütni a nap, mint most, de persze erre is kitérünk hamarosan. És játsszuk Sabrina Carpenter zenéjét, aki egyébként egy elképesztő szintén nyárias hangulatú felvételt hoz. A klipben csak tündököl, a tűző nyári napsütésben hajókázik, sütteti a hasát, élvezi a jó időt. Azt hiszem, hogy ezzel tudunk azonosulni. Sabrina Carpenter és az Espresso. Na de előtte a fontos infók. Már is nézzük, milyen lesz az idő, itt van Ági a stúdióban. Szia Ági, lesz-e felhő, lesz-e csicsa dirdur, lesznek-e söprőröpködő boszorkányok, mi várhatom a Budapest légterében?
1: Ahogy így kipillantunk a stúdió ablakából, csak elvétve lehet észrevenni néhány felhőt az égen, ezekből még csapadékra nem kell számítani. Veszprémben azt írja az időjósok portálja, hogy inkább lehetnek már elvétve ilyen nyári futózáporok, amik felfrissítik a levegőt, mert hogy lesz ismét felfrissítés. A mai maximum egy ilyen 28-29 fok körül tetőzik.
0: Ha pedig repülőautókat látnak, az a Ron Weasley lesz és Harry Potter, ahogy mennek a suliba. Köszi Ági!
1: Nincs mit!
0: És persze csekkoljuk azt is, hogy mi a helyzet a forgalomban, olyan kis szerda délelőtti, tehát nyilván vannak helyek, ahol picit telítettebbek a sávok, mint a Margit körút, mint a Kiskörút, mint a Nagykörút egyes szakaszai, a Hungárián ott nagyjából a Kerepesi út környékén lehetnek picit többen, a Rákóczi úton és az Üllői úton is, ahogy közeledünk a belvárosi szakaszokhoz, egyre több az autós, erre azért készüljenek, de természetesen azért el lehet jutni A-ból B-be ma délelőtt is. A műszaki hibás kamion továbbra is akadályozza a forgalmat az M0-as autóúton a déli szektorban, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél kell útszűkületre számítani. Az M1-esen Budapest irányába Tatabányánál a terelés előtti szakaszon az erős teherforgalom miatt Tatától araszol a kamionsor a külső sávon. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé Komáromnál lehet még némi torlódásra készülni. És persze Áginak is vannak infói, mit hallottál, mit láttál Ági?
1: Dani azt írta nekünk itt az SMS falat, figyelem, hogy a 14. kerületben Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, mert ott csatornát javítanak, hát ez azt hiszem Budapest szerte elég sok helyen előfordul.
0: Úgy van, köszi Ági, jó utat mindenkinek!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM, és a legnagyobb slágerek változatosan. We were good.

nyugat-európai producer formáció, akik számtalan világslágernek készítettek már feldolgozást, ilyen volt például a Let the Sunshine In a Milk & Sugar előadásában, ez pedig a Sláger FM egész héten a legnagyobb slágerek változatosan a munkahelyen is, az ebédidő pedig egyre közelebb, szinte már mindenkinek az jár a fejében. Nekem pedig az, hogy vajon egyébként melyik előadónak a nagy koncertjére lehet majd a következőkben belépőt nyerni. Megsugom, ők éneklik például a Wind of Change című dalt. Na, innen már aztán nem olyan nagyon nehéz kitalálni, hogy kik lesznek azok. Figyeljék a Sláger FM-et, hiszen amikor például egy Scorpions dal megszólal, akkor harmadikként kell telefonálni, és a harmadik telefonáló fog játszani. És közben délben mondja majd Ági a legfontosabb híreket is, de még előtte maga a díva Zséda érkezik hozzánk. Tőle már a Fekete Rúzs. Ma

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: A Durkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
9: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Újabb részletek derültek ki az óbudai korrupciós ügyben. Országos gyermekéletminőség felmérés indul, és filmforgatás miatt leáll az M2-es metró félvonala. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Újabb részletek derültek ki az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A Telex azt írja, a korrupciós háló kulcsfigurájaként emlegetett Z. Zsolt vallomásával részletesen beszélt arról, hogyan történhettek a pénzátadások több politikusnak. A vallomás szerint a készpénzt különböző helyszíneken, egyebek mellett lakásokban, klubszobákban, budai szállodában, illetve mosdóban adták át. A gyanú szerint a strómanok által vezetett cégek önkormányzati szerződésekből szereztek bevételt, amelyből visszaoszthattak az érintetteknek. Az ügyészség korábban azt közölte, hogy több önkormányzatot érintő ügyben vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyik a nyomozás. Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kérdőivel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családtagjaik életminőségét mérik fel, az egészséges és krónikus betegséggel élő fiatalok tapasztalataira is kitérve. A kutatás anonim, a kérdőív kitöltése pedig körülbelül 15-20 percet vesz igénybe. A szakemberek legalább 10 000 család részvételére számítanak. Két napra leáll az M2-es metró közlekedése a DeFerenc tér és az Örs vezértere között. Az Index szerint június 20-án szombaton üzemkezdettől, június 21-én vasárnap üzemzárásig nem jár a metró ezen a szakaszon filmforgatás miatt. Az érintett részen pótlóbuszok közlekednek. A BKK tájékoztatása szerint az Örs vezérterénél a Fehérúti autóbusz végállomáson, valamint a Kerepesi út befelé vezető oldalán lehet felszállni a pótlóbuszra. A Deák Ferenc térről a járat a 9-es busz Kőbánya irányú megállójából indul. A lap sajtóértesülések alapján azt írta, hogy Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone új amerikai akciófilmjének forgatása zajlik a Stadionok állomás alagúti részében. Szombaton ismét megrendezik a Múzeumok éjszakáját. Budapesten és vidéken több száz résztvevő intézmény közel 3 000 programmal várja a látogatókat tematikus tárlatvezetésekkel, interaktív családi foglalkozásokkal, gyermekeseményekkel és gasztrotörténeti bemutatókkal. Az idei tematika az ízbe zárt történetek, a gasztronómia és a kultúra kapcsolata, a kiemelt város pedig Sopron. A részleteket a rendezvény nagykövete, Mautner Zsófi, gasztronómiai szakíró műsorvezető mondta el a Sláger FM-nek.
11: Ez egy 24 éves patinás program, és fantasztikus, hogy nagyjából 300 helyszínen 4 000 programmal mozgatunk meg, ugye kultúrával tömegeket, és hát én is nagy rajongója vagyok ennek a programnak, és idén ugye az egésznek a kiemelt programja az ízbezárt történetek, tehát a gasztronómia, hiszen mindig minden mögött megbújik egy családi történet, vagy egy hagyomány, úgyhogy ebből rengeteget mutatunk, szinte minden múzeum készül valamivel. Aki a nagy múzeumokat szereti, annak szeretettel ajánlom például a Magyar Nemzeti Galériában a Dolce Vita kiállítást, aki a piciket, az elmehet például a Solymári Helytörténeti Múzeumban a svábkonyháról tanulni, de nekem is van egy különleges saját programom, ugyanis egy 1911-es Habsburg esküvő menüjéről fogok mesélni a Habsburg alapítvánnyal közösen.
10: Budapesten egységes karszalaggal látogathatók a programok. Délután is folytatódik a kellemes nyári idő, 28-29 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Vételkörzetünkben csak elvétve kell záporokra számítani.
12: És persze a közlekedési információkról sem felejtkezünk el, jó utat kívánok! Egy picit telítettebbek a forgalmi sávok. Budapesten a Budaörsi úton, a Hegyalja úton, a budai oldalon a rakpartokon, kicsit több lehet az autós a Kiskörúton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, sokan vannak a Rákóczi úton, az Öllői úton és az Andrássy út egyes szakaszain is. Arra készüljenek azok, akik a Hungárián autóznának, hogy nem működnek ott a jelzőlámpák a Salgó-Tarjáni utcánál áramszünet miatt, ez várhatóan 15 óráig így marad. Fontos tudni arról, hogy az M1-esen Budapest felé Tatabánya térségében a terelés előtti szakaszon az erős forgalom miatt Tatától araszol a kamionsor a külső sávban. A terelést elérve személyautóval az átterelt sávot érdemes használni. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi terelésnél lezárták a külső sávot. A forgalom csak az átterelt sávon halad, nagyjából 2-3 kilométeres ott a torlódás. Ha most indulnak Budapest felől abba az irányba, erről mindenképp jó dolog tudni szerintem. Továbbá járműhiba miatt nem közlekedik a 2B villamos Pest Erzsébet, Pacsirta telep és a Gubacsi út határút között.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Egy belevaló viszkonzini lány énekel a folytatásban. Csodaszép szerdai napot, a stúdióban Karakas Balázs az ebédhez jó étvágyat, a folytatásban pedig Eva Maxnek adom át a stafétát. Számtalan nagy zenével bizonyította már, hogy bizony van helye a nemzetközi zenei életben. Itt a Soul Am I.

0: egy könnyed dal a 80-as évek legnagyobb klasszikusai közül, és valahogy amikor ezt hallgatom, még mindig egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű kis nyárias nyaralós hangulat van rajta. Madonna és a La Isla Bonita itt a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Hol felhősebb, hol naposabb a most már délután Budapesten, ennek szerintem lehet örülni. Akár csak annak, hogy a legnagyobbak között hamarosan a Magna Cum Laude veszi át a vezetést, aminek már kevésbé lehet örülni, hogy zajos lehet az éjszaka Rákoshegyen, ugyanis éjszakai zajjal járó munkákat végez a MÁV júniusban a Budapest Újszász Szolnok vonalon, emiatt Rákoshegyen 18-án csütörtökön, azaz holnap este 9-től másnap hajnal 5-ig érdemes az ablakokat zárva tartani a vasútvonalak mentén. Az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál ezen ideig tartózkodnak és okozhatnak zajt ugye munkálatukkal a vasúti szakemberek. Itt pedig, ami jön a folytatásban, az egyáltalán nem zaj, hanem zene a füleknek. A Depeche Mode is hamarosan beköszön a Free Love-val, most pedig Mező Misiék, avagy a Magna Cum Laude. Tőlük jön a köszönet!
1: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek,

0: Egy kellemes, melankolikus dalocska, a Soul Asylum és a Runaway Train itt a Sláger FM-en. A legnagyobb slágereket pörgetjük változatosan az ebédszünetben is, és bízom benne, hogy ebből mindenkinek kijutott egy picike, amikor lehet, hogy a plecskálni a kollégákkal a konyhában, inni utána egy kávét és mellette remek dalokat hallgatni. Meg persze nem elfelejteni, hogy közben keressük a legnagyobb sztárok slágereit. Ha meghallják most a következőkben a Scorpions-t énekelni, akkor harmadikként hívják a Sláger FM-et a 0630 30 30 95 8-on, hiszen a harmadik telefonálónak van lehetősége játszani, és neki van lehetősége megnyerni a páros belépőt az adott világsztár, jelen esetben majd következőnek a Scorpions együttes koncertjére. Nálunk a következőkben most a OneRepublic énekelne, de előtte fontos információkkal jövünk. A Sláger FM szól, benne pedig már is csekkoljuk az időjárást. Ági, frontokkal hogy állunk? Meleg, hideg, egyszerre a kettő esetleg, mi újság?
1: Nem lesz most semmilyen front, Balázs, el kell, hogy keserítsek. Nem lesz mire ráfogni a morcosságunkat.
0: Ja. Igen, én szeretem.
1: Sosem vagyunk morcosak.
0: De, hogy nem, én szoktam kínlódni általában, hogy akkor mindig ráfogom arra, hogy csak front van.
1: Egyébként meg tudlak nyugtatni efelől, mert attól függetlenül, hogy nem lesz ma front, a felmelegedés, meg ez a nagy hőingadozás okozhat még kellemetlenségeket az érzékenyeknél. 28-29 fokot ígértek például a fővárosra és agglomerációnkba, és itt-ott lehetnek frissítő nyári záporok, de nem hiszem, hogy ez sok vizet zavar.
0: Tóti, Ági, köszi! Vizet biztos nem, de azért az autós forgalmat zavarja a baleset, ami a 13. kerületi Hollán Ernő utcában történt. A Radnóti Miklós utcánál kell óvatosan közlekedni. A Hungária körúton pedig nem működnek a jelzőlámpák a Salgó-Tarjáni utcánál áramszünet miatt egészen délután 3 óráig, legalábbis a jelenlegi előrejelzések ezt mutatják ezzel kapcsolatosan. Tudjanak róla, hogy azért vannak pontok a városban, ahol nehézkesebb lehet a haladás, ilyen például a Margit körút egyes szakaszai, a Kiskörúton és a Nagykörúton is többen vannak. Szakaszonként a Hungárián is, főképp ott a nagyobb csomópontok környékén lehet lassabb az átkelés, és szakaszonként főképp a belvároshoz közelebbi részeken az Üllői út és a Rákóczi út forgalma is leterheltebb.
1: Várjál, Balázs, nekem is van. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát, a Veselényi utcánál. Toronydarú építése miatt ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Pontos info, hogy a 33-as autóbusz vonalán új megállóhely létesült, hát azoknak, akik használják a 33-ast, mától a Budafoki úton befelé, a Priele Kornélia utca előtt, a Priele Kornélia utca elnevezéssel, itt ennyi változott.
0: Szupi vagy, köszi!
1: Nincs mit!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
3: Hey everyone, Ryan from OneRepublic here. Ryan. Yeah,
2: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: a Soul zene koronázatlan királynője, Amy Winehouse és a Back to Black itt a Sláger FM-en. A legnagyobb slágerek szólnak nálunk változatosan, még a koncertélmények nyarán is, csak mondom, milyen sztárok koncertjeire vihetjük el önöket? Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, de majd még a későbbiekben jön Pitbull, Seal, Lenny Kravitz is, úgyhogy hatalmas világsztárok koncertélményét hozzuk el itt a Sláger FM-en önöknek, úgyhogy folyamatosan érdemes a rádiót figyelni. Nálunk pedig Tom Grennan most a következőkben, aki virtuálisan ad koncertet. A csávó elképesztő kemény. 18 éves volt, megtámadták az utcán, nem tudom hány fémlemezzel, meg csavarral rakták össze újra az embernek az állkapcsát. Azt mondta, ha tél jön, még bizony mindig fáj. De ennek ellenére az ember elképesztő kemény, professzionális futballjátékos is egyébként, a Lotonban is játszott, megpróbálkozott az Aston Villánál is. Elképesztő mennyi mindennel foglalkozik ez az ember. Szerencsére énekel is Tom Grennantól itt a Little Bit of Love.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Steam. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsor vezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
4: A tartozás összege 36 ezer dollár.
5: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
3: Megoldom.
6: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
7: Mi történt magával, hangoló?
8: Nyisd ki a széfet.
6: A zongora hangoló. A mozikban.
9: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
10: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
11: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
12: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
13: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
14: Kia. Movement that inspires.
0: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Hamarosan újabb részleteket közölhetnek az aranykonvoj ügyben. Csökken a parlamenti képviselők havi tiszteletdíja, az is kiderült mennyivel. És 27 helyszínen várják a látogatókat a múzeumok éjszakáján, Szolnok térségében. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. A közeljövőben érdemi eredményre lehet számítani az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyében. Az ügyészség közlése szerint soron kívül zajlik a nyomozás, és minden szükséges intézkedést megtesznek az ügy körülményeinek teljes feltárására. Az Alkotmányvédelmi Hivatal még március 4-én tett feljelentést a legfőbb ügyészségen, a feljelentés pedig pénzmosás gyanúját vetette fel. Az ügyészség másnap a NAV-ot jelölte ki eljáró nyomozóhatóságként, a nyomozás pedig jelenleg is folyamatban van. A közlés szerint a NAV akciójáról az ügyészség csak utólag szerzett tudomást, közben jogellenes fogvatartás és más bűncselekmények gyanúja miatt is eljárás zajlik. A kormány az ügyben belső vizsgálatot rendelt el a NAV-nál, a TEC-nél és az érintett szolgálatoknál. Változnak az országgyűlési képviselők juttatásai és elszámolási szabályai. A Magyar Közlöny azt írja, hogy a módosítások az országgyűlés működésében vezetnek be költségcsökkentő intézkedéseket. A képviselők alaptiszteletdíja a jövőben a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset 1,8-szerese lesz. Az állandó bizottsági tagság, illetve több bizottsági megbízatás továbbra is magasabb díjazással járhat. A képviselőcsoportok vezetői az alaptiszteletdíj 2,6-szorosára jogosultak. A törvény az üzemanyagköltségek elszámolását is szabályozza, és az elektromos, illetve hibrid autók töltési költsége is elszámolható lesz. A mobiltelefonszolgáltatás díját ugyanakkor a tiszteletdíjból vonják le. Belső vizsgálat indult az esztergomi Szent Antal Ferences gimnázium és kollégiumban, miután a Telex beszámolója szerint az egyik prefektus bántalmazott egy 8-os diákot. Az eset még októberben történt. A nevelő elismerte, hogy elveszítette a türelmét és megütötte a fiút. Az iskola igazgatója a lapnak azt írta, hogy a történtek miatt belső vizsgálatot indítottak, és az érintett felnőttekkel szemben munkaügyi szankciókat alkalmaztak. Az ügyben az esztergomi rendőrkapitányság könnyű testi sértés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. A diákot később kivették a kollégiumból, szeptembertől pedig egy másik iskolában tanul tovább. Zajos éjszakára számíthatnak a Rákoshegyi vasútvonal mentén élők. A MÁV júniusban éjszakai zajjal járó karbantartási munkákat végez a Budapest új 100 Szolnok vonalon. Rákoshegyen június 18-án, vagyis a holnapi naptól csütörtök este 9 órától másnap hajnali 5 óráig dolgoznak majd a vasúti munkagépek, ezért a vasútvonal közelében lakóknak érdemes zárva tartaniuk az ablakokat. A munkavégzés az állomásokat, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokat és a vasúti átjárókat is érintheti. A vasúttársaság azt közölte, hogy a karbantartást végző gépek a munkák ideje alatt okozhatnak zajt, ezért a lakosság megértését és türelmét kérik. Idén 25 szolnoki helyszínen, valamint két térségi településen, Rákóczi falván és Tiszaföldváron várják a látogatókat a múzeumok éjszakáján. A programokat június 20-án rendezik meg többnyire ingyenesen, néhány esetben kedvezményes belépéssel. Szolnok városháza tájékoztatása szerint új helyszínként csatlakozik az esemény sorozathoz, a Véső úti lőtér, ahol haditechnikai bemutatóval és éjszakai lövészettel is készülnek majd. Továbbra is napsütéses idő jellemzi vételkörzetünket, a legtöbb helyen már tapasztalhatunk felhőket, amelyek takarhatják a napsütést, illetve ezekből könnyű záporok is előfordulhatnak, de 28-29 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
8: Így egy óra után 4 perccel persze, hogy a közlekedési infókat is hozzuk. Baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Hollán Ernő utcában, a Radnóti Miklós utcánál, és sajnos nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál áramszünet miatt, ez várhatóan 15 óráig marad így, úgyhogy erre számoljanak. Tudni kell arról, hogy lassabb a forgalom a Margit körúton, illetve a budai oldalon az alsó rakparton, erősebb lehet még a forgalom egy kicsit a Kiskörúton, a Nagykörúton, szakaszonként a Hungárián, valamint a Rákóczi úton is, főképp a nagykörúti csomópont környékén lehet egy picit lassabb az átkelés. Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Szárliget között műszaki hiba miatt a külső sávon továbbra is áll egy tehergépkocsi. Hát mindenki próbálja ott kikerülgetni a dolgot, de azért több kilométeres hosszúságú torlódásra számíthatnak. Két kis teherautó és egy személyautó ütközött össze Bicskénél az átterelt sávon, így most már ott a 37-es kilométernél is áll a forgalom. A mentőhelikopter érkezése miatt a forgalom Hegyeshalom felé és Budapest felé is áll, úgyhogy jelentős forgalmi torlódás várható, érdemes inkább az egyes főúton közlekedni.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
8: Jónk át a stúdióban Karakas Balázs, kicsit irigykedem a világsztárokra, itt van például Katy Perry, aki holnap délután Spanyolországban koncertezik, estére meg átrutszan már Portugáliába egy előadásra. Oké, hogy munkod, azért gyönyörű tájakat láthat közben. Most nálunk jön Teenage Dream.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

és a napfénytetős dal, Sunroof, itt a Sláger FM-en pörögnek a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Gyakorlatilag már a munkahét második felében járunk. Ha matematikailag kiszámoljuk, amúgy kijön. Úgyhogy így érdemes most már így mentálisan is magunkat szerintem hangolni. És persze úgy, hogy rengeteg jó dolog vár minket a hét második felében is. Például a Kokáért 20-án közösségi pikniket és főzősót szervez a Zuglói Önkormányzat a Bosnyák téri szökőkút melletti árnyékos területen. A szervezők többféle programmal is készülnek szombaton 10 és délután 2 óra között. Itt lehetőség nyílik részt venni Fazekas Bálint kreatív séffel egy főzőworkshopon, ahol mesél majd a termékekről, majd együtt lehet ugye készíteni különböző szezonális fogásokat és elfogyasztani a kóstolókat. Mindez ráadásul ingyenes, de azért regisztrációhoz kötött, szóval tervezzenek vele. Jó szórakozást kívánok hozzá, a folytatásban pedig egy olyan dal, ami nagyon-nagyon megy. Szerintem elképesztő, főleg így a kajakóma időszakában. Ha becsukjuk a szemünket és csak hallgatjuk, hagyjuk a ritmusnak, hogy átjárjon minket, akkor az nem semmi élmény lesz. Sting és Fragile itt a Sláger FM-en.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Spritette fel azt a kérdést, amit szerintem hölgyek milliói naponta akár. Where is my husband? Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Camila Cabello-nak ilyen kérdéseket biztos, hogy nem szükségeltetik feltenni. Állítólag az elképesztő módon milliárdos barátjával, Henry Jr. Childhood-bal szakítottak. Egy évig tartott max a kapcsolat, nem is nagyon számolt be róla egyébként a bulvár sajtó, de most a People magazinhoz olyan infók jutottak, hogy külön folytatták. De hogy mi volt azok, azt bizony csak ők tudhatják. Mi meg azt, hogy Camila Cabello énekel. Jön a Tonkóját azonnal. És már is nézzük, hogy mi újság a budapesti légkörben. Zsupos Ági itt van velem a stúdióban ismételten. Ági, pollenekkel hogy állunk? Szia!
1: Hú, belekérdeztél a közepébe, pont mondani akartam, hogy itt, ahogy a stúdióból kinéztünk az előbb a szünetben, akkor láttuk, hogy azért ezek a kis bárányfelhők már így gyülekeznek fölöttünk, elvétve még ilyen kis nyári zápor, a zivatarra lehet számítani, de ez inkább csak felfrissíti majd ezt a 27-29 fokos meleget. Ha már a pollenre rákérdeztél, ismét felerősödik a pollenterhelés, de szerint tudod, amikor mondjuk, hogy mikor lesz pollenterhelés, és biztos vagyok benne, hogy aki allergiás, az már törölgeti a szemétornát, úgyhogy
0: azt
1: neki
0: tudja.
1: Ez már nem segítség, igen, hogy most szólok.
0: Én együtt érzek. Ági, köszi. És hát persze pollenekkel vagy anélkül, de azért bőven van miről beszámolnunk. Például baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületi Egressy úton a Nagy Lajos király útjánál, és nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál áramszünet miatt, várhatóan 15 óráig kell erre készülni. Egyébként Budapesten sokfelé lassabb a haladás, szakaszonként például a Kiskörúton és a Nagykörúton is egyes részeken azért nehéz lehet átkelni, illetve egyes részeken az Üllői úton, valamint a Rákóczi úton is telítettebbek a forgalmi sávok. Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Szárliget között már elszállították a műszaki hibás kamiont, megindult a forgalom, de persze a kamiontorlódás továbbra is több kilométeres hosszúságú csak lassan tud feloszlani. Volt egy baleset is, hiszen több jármű ütközött össze Bicskénél Budapest felé az átterelt sávon. A helyszínelés idejére a forgalom Hegyeshalom felé csak a leálló sávon halad, Budapest felé pedig csak a külső sávon. E két esemény miatt Budapest felé a következő órában jelentős forgalmi dugó várható. Aki teheti, kerülje el a pálya Tata és Bicske közötti szakaszát. Érdemes szerintem az egyes főúton kerülni.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

hangulatú és lendületes dal, kitől mástól, mint a világsztár Robbie Williams-től. Ez volt a Candy itt a Sláger FM-en, ahol nem csak hogy pörögnek a legnagyobb slágerek valóban változatosan, hanem velünk van a koncertélmények nyara is. A Sláger FM elviszi önöket a világ legjobb szupersztárjainak budapesti koncertjére. Hogy kik jönnek? Scorpions, One Republic, Duran Duran, itt lesz Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz. Hatalmas lesz a választék, úgyhogy folyamatosan érdemes a Sláger FM-et hallgatni, hiszen az idei nyarat igyekszünk azért különlegessé tenni. Rózsa Magdi számára biztos vagyok benne, hogy különleges. Én pont azon gondolkoztam, hogy nagyjából egy 20 éve már, hogy megnyerte a Megasztárt, és ezáltal igazi nagy magyarországi szupersztárrá tudott változni, és persze ott van a nagy színpadokon, és megtölti a lelátót. Itt a folytatásban Rózsa Magdi, tűne már az egyszer fenn, egyszer lenn.

Miss Hall. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan. They say

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodj, alakuljál.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibus, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibus.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorco legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorco.hu/üzletrablás oldalon.
7: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalj a június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
0: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kisősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
9: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
0: Ez a Sláger FM.
4: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Jövő héten kerülhet a parlament elé az új vagyonvisszaszerzési hivatal terve. Korszerűsítik a kelenföldi autóbuszgarást, és a klímák helyes használatára figyelmeztetnek. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A jövő héten az országgyűlés elé kerülhetnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályok. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a kormány beterjeszti a hivatal létrehozásáról szóló javaslatokat. A kormányfő szerint az új szervezet elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása lenne. A hivatal vizsgálná a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, valamint jogi támogatást adna a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséhez. Magyar Péter a bejegyzésben úgy fogalmazott, a közpénz visszanyeri közpénz jellegét. A jogszabályok részleteit várhatóan a parlamenti nyújtás után lehet megismerni. Jelentős felújítás kezdődött a BKV kelenföldi autóbusz garázsában. A társaság tájékoztatása szerint az ipari, műemléki védettségű szerelőcsarnok csaknem 9000 négyzetméteres tetőszerkezete újul meg. A munkák során új víz- és hőszigetelést kap az épület, amelynek köszönhetően hosszú távon megóvható a csarnok műszaki állapota, és javulhat az energia hatékonysága is. A csaknem 90 éves épületen utoljára 1980-as években végeztek nagyobb felújítást, azóta a vízszigetelés előregedett és gyakoribbá váltak a beázások. A munkálatok várhatóan még idén befejeződnek, a telephely működését azonban nem zavarják. A kelenföldi garázsból hétköznap 143 autóbusz áll forgalomba, elsősorban Dél-Buda és több belvárosi vonal kiszolgálására. Üzembe helyezték a Molnár-szigeti tündérkert vizes játszóterét Soroksáron. A játszótér nem folyamatosan, hanem meghatározott idősávokban működik, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni a nyitvatartást. A vizes játszótér délelőtt 10 órától 10.45-ig, majd 11 órától 11.45-ig üzemel. Ezután 14 óráig szünetet tartanak, a magas hőmérséklet és az erős UV-sugárzás miatt. Délután 14 és 15.45 között ismét két turnusban működik, majd karbantartási szünet következik. A nap végén 17 óra és 18 óra 45 között lehet újra használni. A játszótér csak azokon a napokon üzemel, amikor az előrejelzés szerint délben legalább 24 fok várható. Szúnyoggyérítést végeznek holnap Kőbányán, a Földi úton történő írtás a Fátyolka utca 5-7 közötti területet érinti, este 10 órától hajnali 4 óráig. Rossz idő esetén a tartaléknap péntek, szintén este 10 és hajnali 4 óra között. A munkához olyan szúnyogírtószert használnak, ami kijuttatott mennyiségben. Emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyári hőségben a klímák segítenek a komfortos és egészséges beltéri környezet fenntartásában, de csak akkor, ha megfelelően használják és rendszeresen tisztítják őket. A szakemberek szerint kerülni kell a túlzott hűtést, a kinti és a benti hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál. Hőségriasztás idején már 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is megfelelő lehet. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon közvetlenül az emberekre, mert megfázásos tüneteket, ízületi panaszokat és gyulladásokat is okozhat. Folytatódik a napsütéses, meleg nyári időjárás. Itt-ott elvétve van esély némi záporra, zivatarra, ami hűtheti a levegőt. Az UV-sugárzás is magas, még vigyázzanak bőrük egészségére.
11: És 2 óra is elmúlt már 4 perccel, persze, hogy a közlekedési információkat sem felejtjük el. Sok az autós egy szakaszon a Krisztina körúton és a Margit körúton, több autóssal találkozhatnak a rakpartokon, a Kiskörút és a Nagykörút egyes szakaszain is jelentősebb a forgalom, mint ahogy a Rákóczi, az Andrássy és a Váci utakon, na meg az Üllői úton is egyes részeken kicsikét lassabb lehet az áthaladás. Arról kaptam információkat, hogy egy kisebb baleset történt az Üllői úton, ez Zoli írta meg nekem SMS-ben, 06 30 30 30 95 8, itt érhetnek el önök is, és például erősítsék meg Zoli értesüléseit. Ugye, arról már a BKK-tól kaptunk híreket, hogy baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületben is, az Egressy úton, a Nagy Lajos Király útjánál, és tudni kell, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Salgó-Tarjáni utcánál áramszünet miatt, ez várhatóan délután 3-ig, tehát cirka még egy óráig kell erre számítani. Az M1-esen több jármű ütközött össze Bicskénél a Budapest felé vezető oldalt az átterelt sávon, a helyszínen is idejére a forgalom Hegyeshalom felé csak a leálló sávon halad, Budapest felé pedig csak a külső sávon. Órákban mérhető a torlódás. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Már 2 óra is elmúlt, robog tovább a munkaidő. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Egy Hawaii-ing, mikrofonsíró, napsütés, igazi laza hangulat. Na, hogy egy jó Bruno Mars dal kell ehhez. Itt az újdonság, ami nagyot megy most a nemzetközi sikerlistákon. I Just Might!
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

A mindig zseniális Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ez a Sláger FM hétközben a munkahelyen a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Azért lehetett már arról hallani, hogy Schwarzenegger itt van Budapesten. Nekem egyik ismerősöm is találkozott vele. Szóval azért úgy terjedt szájról szájra a hír. Egy amerikai akciófilm forog most, ugye Schwarzenegger és Sharon Stone főszereplésével a Stadionok állomás alagúti részén. A forgatást nem tudják a forgalomtól elszeparáltan intézni, így gyakorlatilag leállítják a forgalmat az M2-es metró félvonalán. Szombaton és vasárnap a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között nem járnak majd a szerelvények. Pótlóbusszal lehet majd közlekedni az Őrs vezérterénél a Fehérúti autóbusz végállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Őrs vezértere után is fel lehet szállni. A járat a Deák Ferenc térről a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megálló helyéről indul majd. Egyébként mindenképpen érdemes a pontos részleteknek utána járni, mielőtt az M2-es metróval közlekednének a hétvégén. Nálunk pedig most a Crowded House, Don't Dream It's Over. Ezzel kívánok kitörtést a mai melóhoz.

0: megunhatatlan Silo Green óta a Forget You, itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Érezzük a nyár szellőjét Budapesten, a Kátszai dalával pedig erre hamarosan fel is rakjuk majd a pontot. Tőlük a Gabriela hallható, na de hogy milyen lesz még az idő, azt már is megfejtjük Ágival. Ági, bárányfelhők bégetnek-e már Budapesten?
1: Bégetnek még mindig, az az igazság. Kora délután óta, igen, ezt tapasztalhatjuk. Isten, igazából olyan nagy változás nem történt az előző órához képest, aki pedig most kapcsolt ide ránk, annak szólok, hogy szuper jó idő lesz továbbra is, 28-29 fokos maximumokat ígérnek Veszprémben, nagyobb eséllyel lesznek majd elvétve záporok, frissítő zivatarok, itt Budapesten is van rá egy halvány esély.
0: Szuper, köszi Ági! Ami pedig nem túlságosan szuper, hogy egy baleset történt, a 10. kerületi Fehér úton a Kerepesi út előtt, vezessenek arrafelé nagyon óvatosan. Mindezek mellett itt vagyunk a hétközépső munkanapján, van, aki már végzett, látszódik azért, hogy mocorog most már a forgalom a fővárosban, például a Margit körúton és a rakpartokon is nehézkesebb a haladás egyes szakaszokon. Többen vannak szakaszonként a Kiskörúton és a Nagykörúton is, néhol a Hungárián is lassabb az átkelés, illetve a Rákóczi út és az Üllői út forgalma is egyre mozgolódósabb, szóval csak türelmesen. Készüljenek arra, hogy az M1-esen korábban több jármű ütközött össze Bicskénél Budapest felé az átterelt sávon. A helyszínelést befejezték, minden sávon elindult a forgalom, de továbbra is jelentős a torlódás. Ja, 6-7 kilométeres. Azért az tényleg érezhető. Ági?
1: Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégékre ismét lezárják a pesti alsó rakpartot, hölgyeim és uraim, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, ezt talán már ezen a ponton hozzá se kell tennünk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

0: We're Coldplay.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Amikor nagyon várjuk már a munkaidő végét, akkor Szia Ebben kisegít bennünket. A Kendrick Lamarral közös The Greatest forgott itt a Sláger FM-en. Elmúlt már 3:43. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Szinte nyárias a hőmérséklet, 28-29 fokot lehet mérni Budapesten, és egyébként a fővárosra is kiadták a citromsárga figyelmeztetést zivatar veszély miatt. Úgyhogy mindenképpen úgy érdemes neki készülni ennek a napnak, hogy itt meglepetések bármikor jöhetnek. Apropó meglepetések, itt van a Sláger FM-en a koncertélmények nyara. Bármikor jöhet ismételten egy világsztár, akinek a koncertjére belépőt lehet nyerni. Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, érkezik majd Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, azt megsugom csak így, hogy egy picikét segítsek, hogy a következő előadó művész, vagy inkább együttes, akinek keresni kell a dalát, az bizony a Scorpions lesz, úgyhogy következőnek majd Scorpionsra lehet koncertjegyet nyerni. Figyeljék a Sláger FM-et a folytatásban is. Közben Olivia Dean mindjárt érkezik hozzánk, előtte pedig még a Follow the Flow és a Maradok távol.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
4: familypark.at.
5: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
7: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg három életet.
8: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera. Csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
10: Ázió, Kázió, Akáció, Akáció!
11: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalj a június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
1: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Jövő héten kerülhet a parlament elé az új vagyon visszaszerzési hivatal terve. Nagy rágulás jöhet az új lakásoknál, és rövidfilmes pályázatot hirdet a Ludwig Múzeum. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. Jövő héten az országgyűlés elé kerülhetnek a nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló jogszabályok. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a kormány beterjeszti a hivatal létrehozásáról szóló javaslatokat. A kormányfő szerint az új szervezet elsődleges feladata az elmúlt 20 év vagyon. Az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása lenne. A hivatal vizsgálná a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, valamint jogi támogatást adna a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséhez. Magyar Péter a bejegyzésben úgy fogalmazott, a közpénz visszanyeri közpénz jellegét, a jogszabályok részleteit várhatóan a parlamenti benyújtás után lehet megismerni. Akár 10 millió forinttal is drágulhatnak az új építésű lakások, ha nem hosszabbítják meg az év végén lejáró kedvezményes áfakulcsot. A Piac és Profit szerint december 31-én jár le az új lakásokra vonatkozó 5%-os áfa, amely döntés hiányában automatikusan 27%-ra emelkedik vissza. A GDN ingatlanhálózat tulajdonosa szerint a beruházók várhatóan nem vállalják át a 22% pontos különbséget, hanem részben vagy egészben a vevőkre hárítják. Ez nagyjából 20%-os áremelkedést jelentett az új építésű piacon. A szakértő arra is figyelmeztet, hogy az új lakások drágulása a használt lakások árait is felfelé húzhatja. Fizető parkolás bevezetését fontolgatja a Pesterzsébeti önkormányzat több kerületi helyszínen. A döntés előkészítéséhez a lakosság véleményét is kikérik, írta az itlakunk.hu. A képviselőtestület azért foglalkozik a kérdéssel, mert egyre több panasz érkezik a parkolási nehézségek miatt. Miközben a parkolóhelyek száma számottevően nem bővíthető. A fizetővárakozás lehetősége a Tátra tér környékén, a Gubacs-Dunapart térségében és a városközpontban merült fel. Az önkormányzat szerint a problémát a lakossági autók számának növekedése, valamint a környező településekről és a kerület külső részeiről érkező járművek is súlyosbítják. A fizető övezetekben a helyiek kedvezményes várakozási hozzájárulást kaphatnának, de ez nem jelentene kizárólagos parkolóhely használatot. Pár perc kortárs címmel rövidfilmes pályázatot hirdet a Ludwig Múzeum. Az intézmény közlése szerint a 18 és 35 év közötti alkotók, illetve alkotócsoportok jelentkezését várják műfaji korlátozás nélkül. A pályázatra mobiltelefonnal készített 1-3 perces rövidfilmeket lehet beküldeni, amelyek új nézőpontból mutatják be a Ludwig Múzeum gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. A műveket szeptember 1-e éjfélig várják. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza a kortárs művészetet a fiatal generációkhoz, és bemutatkozási lehetőséget adjon a fiatal alkotóknak. A pályaműveket 5 tagú szakmai zsűri értékeli, a fődíj pedig 600 ezer forint. Múzeumbuszokkal és nosztalgiajáratokkal is el lehet jutni a múzeumok éjszakája budapesti helyszíneire. A BKK közlése szerint szombatról vasárnapra virradó éjjel 7 különböző útvonalon közlekednek a múzeumbuszok, amelyeket a rendezvényre szóló karszalaggal külön díj nélkül lehet használni. Pontos azonban, hogy a karszalag csak a múzeumi járatokon érvényes. A menetrend szerinti nappali és éjszakai BKK járatokon nem. Továbbra is kitart a délután hátra lévő részében is a kellemes nyári napsütés, elvétve még lehetnek záporok, zivatarok kis eséllyel a fővárosban, nagyobb eséllyel Veszprém térségében. A maximumok továbbra is 27-29 fok között alakulnak.
13: És már is nézzük, hogy hol mi újság az utakon. Balesetmentes közlekedést kívánok. Budapesten a Krisztina körúton és a Margit körúton telítettebbek a forgalmi sávok, és már a rakpartok is kezdenek azért elesni. Sokan elindultak hazafelé a munkából, ez kezd látszódni az utak forgalmában is. A kis körúton és a nagy körúton is szakaszonként többen lehetnek, mint ahogy a Hungárián és a Könyves Kálmán körúton is. Egyes szakaszokon az Üllői és a Rákóczi utakon is legyenek körültekintőek ezeken a részeken. És még ugye nem is vészes a helyzet, ennél azért izgalmasabb szokott lenni általában a szituáció 4 órát követően. Egyelőre még amit fontos tudni, hogy a 10. kerületi Fehér úton baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi út előtt, így ott is fokozott óvatosságra van szükség. Az M1-es autópályán is összeütközött több jármű is, korábban Bicskénél a Budapest felé vezető oldalon az átterelt sávon. A 37-es kilométernél befejezték ugyan a helyszínelést, megindult a forgalom mindkét sávon, de ugye a torlódás továbbra is jelentős, 6-7 kilométeres. A 2-es főúton Rétsegbel területén pedig aszfaltoznak, a forgalom több kilométeren torlódik.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Volt itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Csodálatosan szép napot, én Karakas Balázs vagyok, a munkahelyek kedvenceit is játsszuk. Itt van Réma és Selena Gomez most a folytatásban. Selena Gomeznak kiváló a romantikus kapcsolata, erről az Instagram profilján is lehet bizonyítékot találni. Tőle most a Calm Down!
3: Sláger FM.

0: ez mennyire jó volt, a Spandau Ballet és a True itt a Sláger FM-en. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek valóban változatosan, 29-28 fok főváros szerte lehet élvezni a jó időt, az már egyszer bizonyos, és természetesen a jó időben néha hajlamosak vagyunk elfelejteni a szabályokat, és ennek bizony lehetnek aztán szankciói. Például a kokáért a kertvárosban egyre többen szeretnek a zöld felületen parkolni gépjárművükkel, ami azért ugye enyhén szólva is illegális cselekmény. Most a közmeghallgatáson érkezett lakossági panaszra reagálva a kerületben a jövőben fokozott ellenőrzésekre kell számítani. Ugye a gépjárművel zöld területen, zöld sávon szabálytalanul parkoló és jogsértést elkövető sofőrökkel szemben a közterületfelügyeleti iroda munkatársai bizony-bizony bírságkiszabását kezdeményezhetik. Úgyhogy fontos, ne parkoljanak zöld felületen, és hallgassanak jó zenét velünk együtt közösen, hiszen Gracie Abrams, egy fiatal amerikai lány itt van már a folytatásban, tőle egy kiválóság a That's So True.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit szeret.

0: Ők voltak a London Beat és az I've Been Thinking About You, ez pedig a Sláger FM. Lassacskán a szerdai munkaidő vége pedig egyre közelebb, a koncertélmények nyara pedig továbbra is zakatol. Még egyszer megsúgom, Scorpions dalt kell keresni a rádióban, ha hallják a német bandát énekelni, hívják harmadikként a 0630303098-as számot. Mindeközben Ray Dalton érkezik, aki karrierjét gospel és R&B énekesként kezdte, hát aztán azért inkább hip-hoposodott egy picit, főleg akkor, amikor Macklemore-ral és Ryan Lewis-szal 2011-ben a sikerlistákat meghódította. Ez már szóló siker, Blood Running, előtte viszont néhány hasznos info és partnereink is figyelmet kérnek.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Steam. Scorpions. War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
3: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
1: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
4: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
9: És mi hiányzik, Anna?
8: Medence. Közeledek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
9: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
8: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
10: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
12: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
13: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: A reklám után.
0: És berobogott hozzám Zsupos Ági, hatalmas mosolyjal a stúdióba. Szia Ági! Minek örülünk ennyire?
14: te nem érzed, hogy a mai napon milyen napsütéses, olyan jó a kedvünk. Egyébként ez tényleg így van, nem csak fiziológiailag, de hogy így pszichológiailag is, hogy a sok napsütés nagyon jó hatással van a hangulatunkra, ebben fürdőzünk egész nap, 28-29 fokos maximumokat mérhetünk, és ma hajnalban késő este is 20 fokot mérhetünk, majd 19-20 fokot, úgyhogy én azzal kiegyezek.
0: Hát azért nem lesznek hűvösek az éjszakák Budapesten.
14: Nem.
0: Szuper, köszi Ági. Na, hogy a közlekedési információkat sem felejtjük el, hiszen erős a forgalom a Kiskörúton, az Astoria felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is sokan vannak a nagyobb csomópontok térségében. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, a Szélkálmán tér környékén, valamint a budai alsó rakparton is sokan vannak a Margit hídtól déli irányba. Az M1-esen Budapest felé a Szárliget és az M0-as autóúti csomópontok között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás, lassulás alakult ki a külső sávban. És Áginak is vannak ám infói. Mit hallottál, Ági?
14: A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt, és az is nagyon fontos és kiemelendő, hogy az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezet javítanak. Mi is itt vagyunk a környéken, úgyhogy ezt szemmel verhetjük, Balázs.
0: Úgy tesszük, Ágikám, úgy tesszük. Köszi.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Fenséges Dua Lipa és a Love Again. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan nyúlfarknyival délután 4 óra előtt. Ez több dolgot is jelenthet. Az egyik, hogy például egyre többen lesznek a budapesti utakon. Ez általában garantálható. A másik az, hogy én megyek. A harmadik pedig az, hogy jön Kiskata! Szia!
1: Szia! A negyedik pedig az, hogy ki szeretne Scorpions koncertre menni? Na ki?
0: Számolgathatunk itt egy ideig tovább, és nem tudom, hogy hol lehet a vége.
1: Igen. Jaj, hogy vagy Balázs?
0: Hát figyelj, én csak kapkodom a fejem, hogy egyébként milyen nagy nevű sztárok érkeznek Budapestre, és milyen nagy nevű sztárok koncertjeire lehet belépőt nyerni a Sláger FM-en. Érdemes lesz még a folytatásban is egész nap, hétvégén, hétköznap, heteken át folyamatosan a Sláger FM-et hallgatni.
1: Sőt, egész nyáron, mert a koncertélmények nyara egész nyáron tart. Sőt, valami azt csúgja, hogy még a szeptembert is behúzzuk, de ezt nem akarom így előre borítékba zárni.
0: Vannak látoki képességeid, az fix. Kata, tiéd a következő órákra az érvényesülés lehetősége, én pedig búcsúzom Váci Eszter és Beri közösével itt az Egyedül. Karakas Balázs kicsekkol, holnap délelőtt 10 órától jövök ismét.
1: Szia!

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibus, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibus.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
6: A tartozás összege 36 ezer dollár.
7: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
5: Megold.
8: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
9: Mi történt magával, hangoló?
10: Nyisd ki a széfet.
8: A zongora hangoló. A mozikban.
11: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
12: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
0: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
13: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
14: Fények, ritmus, víz.
15: Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klubélet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
0: Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Rendkívüli ülésnapok jönnek az országgyűlésben, újabb részletek derültek ki az óbudai korrupciós ügyben, és a hétvégén rendezik meg a tatai sokadalmat. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupasági vagyok. Jövő hétfőn és kedden is rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. Az Infostart szerint Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter, június 22-ére és 23-ára kezdeményezte az ülés összehívását. Forsthofer Ágnes házelnöknél. A napirenden 7 törvényjavaslat szerepelhet, köztük az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés célzó 110 oldalas korrupció ellenes törvénycsomag. Ez érinti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését, a vagyonnyilatkozati szabályok és a büntető törvénykönyv szigorítását, valamint a közbeszerzések átláthatóságát is. Újabb részletek derültek ki az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A Telex azt írja, a korrupciós háló kulcsfigurájaként emlegetett Z. Zsolt vallomásában részletesen beszélt arról, hogyan történhettek a pénzátadások több politikusnak. A vallomás szerint a készpénz különböző helyszíneken, egyebek mellett lakásokban, klubszobákban, budai szállodában, illetve mosdóban adták át. A gyanú szerint a strómanok által vezetett cégek önkormányzati szerződésekből szereztek bevételt, amelyből visszaoszthattak az érintetteknek. Az ügyészség korábban azt közölte, hogy több önkormányzatot érintő ügyben vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés, és más bűncselekmények miatt folyik a nyomozás. Két napra leáll az M2-es metró közlekedése a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között. Az Index arról ír, hogy június 20-án szombaton üzemkezdettől, június 21-én vasárnap üzemzárásig nem jár a metró ezen a szakaszon filmforgatás miatt. Az érintett részen pótlóbuszok közlekednek. A BKK tájékoztatása szerint az Őrs vezérterénél a Fehér úti autóbusz végállomáson, valamint a Kerepesi út befelé vezető oldalán lehet felszállni a pótlóbuszra. A Deák Ferenc térről a járat a 9-es buszkőbánya irányú megállóból indul. A lap sajtóértesülések alapján azt írja, hogy Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone új amerikai akciófilmjének forgatása zajlik a Stadionok állomás alagúti részében. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját az Angol Kertben. A programok között folklór műsorok, táncbemutatók, koncertek, kézműves vásár és gasztronómiai élmények is szerepelnek. Pénteken mesemondáshoz ad tanácsokat a Meseszó Egyesület, majd a Fitos Társulat tart bemutatót. Szombaton ismét megrendezik a múzeumok éjszakáját Budapesten és vidéken több száz résztvevő intézmény, közel 3000 programmal várja a látogatókat. A részletekről Mautner Zsófi gasztronómiai szakíró, műsorvezető a rendezvény nagykövete mesélt a Sláger FM-nek.
10: Ez egy 24 éves patinás program, és fantasztikus, hogy nagyjából 300 helyszínen 4000 programmal mozgatunk meg ugye kultúrával tömegeket, és hát én is nagy rajongója vagyok ennek a program. És idén ugye az egésznek a kiemelt programja az ízbezárt történetek, tehát a gasztronómia, hiszen mindig minden mögött megbújik egy családi történet vagy egy hagyomány, úgyhogy ebből rengeteget mutatunk. Szinte minden múzeum készül valamivel, aki a nagy múzeumokat szereti, annak szeretettel ajánlom például a Magyar Nemzeti Galériában a Dolce Vita kiállítást, aki a piciket, az elmehet például a Solymári Helytörténeti Múzeumba a Svábkonyháról tanulni, de nekem is van egy különleges saját programom, ugyanis egy 1911-es Habsburg esküvő menüjéről fogok mesélni a Habsburg alapítvánnyal közösen.
16: Budapesten egységes karszalaggal látogathatók a programok.
1: Köszönjük szépen a híreket, jön a meteorológiai előrejelzés. Az ég kék tengerén hófehér habcsókok úsznak, ezek így első ránézésre esőt nem tartogatnak, és hogyha megnézem az előrejelzéseket, akkor ez igazolja is, hogy nem jön eső a következő órákban, sőt a következő napokban sem. Tetőzik azonban a kánikula. Holnap 19-20 fokkal indítjuk a napot, 30-31 fok lesz a legmelegebb órákban, és reggeltől estig napsütést élvezhetünk, majd bőrünkre vigyázzunk. Pénteken 34-35, szombaton pedig 36-37 fok várható. Vasárnap azonban jön egy gyengécske hidegfront, megélénkülő széllel, záporral, zivatarral, de még akkor is 35-36 fokot mérünk majd. Nézzük, hogy áll a forgalom. Hát beindult már a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, a Szél Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, és sokan hajtanak a Kiskörúton is az Asztória felé mindkét irányból, ráadásul néhány munkálat is lassítja a haladást, például az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát, az Apácai Csere János utca előtt darúzás miatt zárták le. Ez az útzár egészen délután 5-ig, tehát még egy órán át érvényben lesz. De lássuk, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Jancsúrák Bence. Bence. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
17: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. A Budapest-Debrecen-Nyíregyháza közötti nyírség Intercity-nél műszaki hiba miatt változásokra kell számítani. Kimaradó, rövidebb útvonalon közlekedő járatok is előfordulhatnak. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Szombaton kezdődik a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben közlekedő vonatok, a keleti ország részből közvetlen járatok várják utasainkat. Előrejelzem, hogy karbantartás miatt ugyancsak szombattól változik a menetrend a Ceglédi fővonalon. A Budapest-Debrecen közötti Intercity-k a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak. Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének Jancsurák Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a sláger délután, és folytatódik a koncertélmények nyara. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok. Hogyha valaki Scorpions koncertre szeretne menni, az kapaszkodjon a telefonjába, mert hamarosan használnia kell. 0630 30 30 95 8. Benzon Boom pedig indítja az óránkat.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan az elmúlt hónapokban valóságos kultusszá vált a K-pop Démon Vadászok című film, és hát vele együtt a Huntrix Golden című dala is. Bár tudom, még be se zártuk ezt a tanévet, de már láttam a következő szeptemberre olyan iskolatáskákat, toltartókat, amit a Démon Vadász lányok képe díszített. Komolyan fontolóra vettem, hogy én is szerzek magamnak egyet. Az edzőcuccom éppen beleférne. No de ha már közelgő vakáció, hát hadd ajánljam önöknek a Szent István Park ingyenes koncertjeit erre a nyárra. Újlipót városban ezen a nyáron vasárnaponként fantasztikus koncertek várnak bennünket, no nem minden vasárnap, de minden második vasárnap lesz majd koncert. Például ezen a hétvégén Csemer Boglárka, Bogi és Antal Gábor muzsikál majd nekünk. Alkalomról alkalomra változatos műfajú dallamok csendülnek fel vasárnap esténként 7 órától, úgyhogy nagyon kellemes lesz leülni a fák alá és élvezni egy kicsit a balzsamos nyári estéken a muzsikát. Szóval két hetente vasárnap idén nyáron irány a Szent István Park, mesés lesz. Aki pedig Scorpions koncertre szeretne menni, nem tudom, van ilyen önök között, az most ragadjon telefont és tárcsázzon 0630303098, akinek harmadikként sikerül vonalba kerülnie. Az válaszolhat két kérdésre is, hogyha meg tud felelni helyesen, készüljön, mert szombaton koncertre megy. A

0: everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I saw.
1: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakít!

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Flurry's dala, Sexy, és néhány perccel ezelőtt a Scorpions balladáját, a Winds of Change című számot hallhattuk. Ez alkalommal is folyamatosan csörgött a telefonunk. A harmadik telefonáló pedig már is itt van a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Üdvözlöm, koncertre szeretnék jegyet nyerni öntől.
0: Igen? Megkérdeztetem a kereszt nevét?
1: Sándor vagyok.
0: Drága Sándor, nagy Scorpions rajongó?
1: Ó, nagyon szeretem.
0: Jaj, de jó. Én is nagyon szeretem őket. Honnan telefonál?
1: Kiskunlacházáról.
0: Kiskunlacház. És mi volt a legjobb dolog a mai napjában?
1: Hamar végeztem már ma.
0: Hát ez nagy öröm, az biztos, hogy ez nagy öröm. Na jó, akkor térjünk át azokra a kérdésekre, amik koncertbelépőt érhetnek. Mondjon nekem, ha már nagy Scorpions rajongó, akkor az biztos nem okoz gondot, két Scorpions dal címet.
1: In the Angel, Winds of Change, Still Love You.
0: Nagyon jó! Ugye a Crazy World az egyik album, amin a Stand Me an Angel, vagy éppen a Winds of Change szerepel. A Still Loving You, az a Love at First Sight című albumukon szerepel. Biztos, hogy ezeket a dalokat is eljátsszák majd szombaton. De hogy ön is ott legyen a koncertjükön, még egy kérdésre tudni kellene a választ. Mennyire nagy Sláger FM hallgató?
1: Amikor tehetem, önöket hallgatom.
0: És akkor gondolom szokta hallgatni a híreinket is.
1: Igen.
0: Kik szállítják a híreket?
1: Szentvő Fibori, Zsupos Ági, Kohortudaidó is.
0: Így kerek. És akkor hát nagyon-nagyon nagy szeretettel gratulálok, mert hogy öné a páros belépő a Scorpions koncertjére június 20-ára. Az MVM Dome-ban lesz a koncert. Jó szórakozást, jó bulizást kívánok.
1: Hát nagyon szépen köszönöm.
0: További szép napot, minden jót. Hú, ez jó volt. Vajon mikor jön a következő dal, ami koncertjegyet érhet önöknek? Tartsanak velünk továbbra is, mert a koncertélmények nyara folytatódik itt a Sláger FM-en, de most infoblokkunkkal megyünk tovább, utána pedig Lady Gaga énekel.
2: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
3: familypark.at.
4: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: Biobubi, környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
8: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
9: És mi hiányzik, Anna?
8: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
9: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
8: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
10: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
12: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
2: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
12: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: A reklám után.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Nézzük, mit ígérnek nekünk csütörtökre a meteorológusok. Nos, napos idő várható, az ország nagy részén hőség várható, már reggel is meleg lesz, 19-20 fokot mérünk majd, délutánra pedig 30-31 fokot ígérnek térségünkre a meteorológusok. Felhő alig lesz fölöttünk az égen, csupán a délutáni órákban egy-két bárány felhő varázsol nekünk árnyékot, de esőt nem hoznak, pénteken pedig tovább emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy nagyon készüljünk, fel kell vérteznünk magunkat a 34-35 fokra, amit a napra ígérnek a szakemberek, és hát szombaton vasárnap még tovább emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy hűsítő programot keressenek a hétvégére. Tart a délutáni csúcs, úgyhogy nehézkes a haladás a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, a Széll Kálmán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton a Margit hídtól délre, és az autósok figyeljenek arra is, hogy lezárták az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apáczai Csere János utca előtt daruzás miatt, ez egészen délután 5-ig érvényben lesz, a 7. kerületben pedig a Csengeri utcát zárták le a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől ez Zsák utca lett, a 14. kerületben pedig az Abonyi utca van lezárva a Dózsa-György útnál, mert itt javítják a csatornát. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában, a Duganics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, mert építik a csatornát, a Közraktár utcában pedig befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a Szerviz útra a kanyarodó sávot közmű felújítás miatt, és tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton is, a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az Éles sarok felé, a Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

0: forgott, ez volt a Belong Together itt a Sláger FM-en, és hát a zenész erejében örményvér is csörgedezik, ami mindig jó ómen, hiszen például Cher is részben örmény származású, úgyhogy nagy dalokat várhatunk még Mark Embertől. Itt a Sláger FM-en pedig várjuk Ortutai Dórit, aki már is érkezik a friss információkkal, de előtte még szól a Well Hello dala, az Odaút zárja az óránkat.
1: Néha még

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a mediterrán nyaralások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
8: Kerítés, festés, megint? Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak. Akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera. Csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
10: Ha egyedi és kifinomult ékszert keres ballagásra, akkor Schmuck ékszer. A Schmuck ékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Schmuck ékszer.
11: Legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incsünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
12: A legnagyobb Edda slágerek a Margit-szigeti színházban, méghozzá idén szimfonikus hangzással, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Edda Művek Szimfonik, június 20-án. Ne maradjon le! Margit-szigeti-színház.hu.
4: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Rendkívüli parlamenti ülést indítványozott hétfőre és kedre Ruf Bálint miniszter. Hamarosan megdöntheti a negatív rekordot a Velencei tó vízszintje. Szombaton 2000 indulóval rendezik meg a 4. MOL Campus öblátúszást. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter az országgyűlés elnökénél. A Forstoff Feregnesnek címzett indítványban a tárca vezető 7 olyan törvényjavaslatot említ, amelyek módosításáról szavazni kell, hogy Magyarország európai uniós forrásokhoz való hozzáférése biztosított legyen. Ezek között szerepel a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat és az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló javaslat is. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány a jövő héten beterjeszti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályi javaslatokat, amelyeket rendkívüli ülés keretében tárgyal majd az országgyűlés. Közzétette a szeptemberben induló tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. A tanítás szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a lesz. A végzős középiskolásoknak április 30-án, a két évfolyamos szakiskolákban május 28-án ér véget a tanév. Az őszi szünet október 23-a és november 1-e között, a téli december 18-a és január 4-e között, a tavaszi pedig március 25-e és április 4-e között lesz. Hamarosan megdöntheti a negatív rekordot a velencei túl vízszintje. A Gárdnál mindössze 54 cm-t mutatott a vízmérce kedreggel, ez már csak 1 cm-vel marad el az eddigi legalacsonyabb vízállástól, amit 2022. szeptemberében regisztráltak. Pálkoznál pedig egy kiszáradt tómeder fogadja az arra járókat. Egyre jobban apad a Balaton is, a párolgás mértéke a következő időszakban a kánikula beköszöntével fokozódik, tovább csökkentve a jelenleg is alacsonynak számító 78 cm-es vízállást, amit az Országos Vízjelző Szolgálat Siófokon rögzített kedden reggel. Elmarad a június 27-e és július 5-e közé meghirdetett Jazzfest Budapest 2026, jelentette be Facebook oldalán Kleb Attila fesztiváligazgató. A döntést az elszálló költségek, a várnál jóval gyengébb jegyértékesítés, valamint a rendezvényszervezői szektort sújtó nehézségek indokolták. Pár perc kortárs címmel rövid filmes pályázatot hirdet a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum. A szervezők olyan mobiltelefonnal rögzített 1-3 perc közötti hosszúságú alkotásokat várnak szeptember 1-ig, amelyek új nézőpontból közelítik meg a Ludwig Múzeum gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. A pályázatra 18-35 év közötti alkotók vagy alkotócsoportok jelentkezhetnek műfaji korlátozás nélkül. A részletes kiírás a múzeum honlapján olvasható. Szombaton mintegy 2000 résztvevővel rendezik meg a 4. MOL Campus öbölátúszást. A nyílt vízi úszószezon fővárosi nyitó eseménye egyedülálló élményt kínál. A résztvevők kiváló vízminőségű nyílt vízen Budapest szívében egy modern városnegyed zöld ölelésében tehetik próbára magukat az ország több száz településéről érkező úszókkal együtt, írja a szervező Budapest Sportiroda. A versenyzők 500, 1500, 3000 és 4500 méteres távok közül választhatnak, az esemény pedig jótékony célt is szolgál. A nevezők és a BSI összesen 350 ezer forinttal támogatják a vízibiztosítást végző Pest vármegyei kutatómentőszolgálat munkáját. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
14: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Nos, meleg lesz, nagyon meleg. Holnap még csak 30-31 fokot mutatnak a hőmérőink, de pénteken már 34-35, szombaton 36-37 fok várható. Aztán vasárnap jön egy hidegfront, de nem hűti le nagyon a levegő hőmérsékletét, hiszen akkor is 35-36 fokot mérünk. Majd hétfőn, kedden, szerdán pedig ugyanez marad, 33 és 36 fok között alakul a csúcs, majd csak csütörtöktől normalizálódik megint az időjárásunk. Szóval készüljünk a nyár következő támadására. Kánikula vár ránk. A nagy melegben egyébként az utakon is egy picit lankadhat a figyelmünk, úgyhogy fokozott óvatossággal közlekedjenek. Már is mondom, hogy mi a helyzet az utakon. Az M0-ás autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé Csömör csomópontja után több jármű ütközött össze. A 64-es kilométernél lezárták a belső sávot, a gyorsan kialakuló torlódás már most közel 5 kilométeres. A fővárosban pedig a délutáni csúcsban torlódik a kocsisor a Lehel utcában kifelé a Hungária körút előtt, lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Hegyalja úton kifelé felé, a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, illetve a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. De figyeljenek arra is, hogy a 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak, és tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton pedig kifelé továbbra is két sáv járható. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Itt a sláger délutánban folytatódik a koncertélmények nyara, fantasztikus bulikba szeretnénk elvinni hallgatóinkat, úgyhogy mindig legyenek résen és mindig legyen kész közelben a telefonjuk. Én pedig már forgatom is Ed Sheeran dalát, jön a Sapphire, de előtte Luis Capaldi dala forog.
17: Ez. Hello, Luis Capaldi here.
16: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: this time.
1: Hi, Hungry. This is Ed Sheeran.
2: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Tina Turner dala szólt, ez volt a What's Love Got To Do With It. Ugye az iskolában a táblákon már K betű is szerepel, tehát jelenleg az olvasható, hogy káció. Egyébként nem tudom, hogy szokták még a gyerekek fölírni a táblákra hatalmas betűkkel a vakáció kifejezést. Nagyon remélem, hogy igen. Mi annak idején nagyon figyeltünk arra, hogy icipici helyet hagyjunk csak a tanároknak, hogyha még valamilyen szemléltető példát szeretnének a táblára fölírni. Azt sem tudom, hogy ezekre a mai modern táblákra vajon írhatnak-e egyáltalán a diákok. 0630 30 30 95 8, hogyha valakinek vannak válaszai ezekre a kérdésekre, akkor azt várom sok szeretettel. A gyerekeket pedig várja az a program, amivel garantáltan jól indul a vakáció. Péntektől vasárnapig tart majd a Generáli Gyereksziget, a Hajógyári szigeten fantasztikus ingyenes családi programokkal. A háromnapos eseményen lesznek koncertek, például fellép Halász Judit, a Kaláka zenekar, az Apacuka, a Kis Kalász, de a Belvárosi Betyárok és a Lóce együttes is muzsikál majd a kicsiknek. Idén is lesz Kukutyin játékfalu, elvarázsol bennünket a Karamella cirkusz világ, sőt, az állatsimogató és az ugrálóvár sem hiányozhat, de lesz egy újdonság is, egy közösségi mesealkotásban vehetünk részt. Mindenki előveheti a kreativitását, hogy együtt találjunk ki egy mesét, fantasztikus lesz. Nem csak gyerekek, de felnőttek is garantáltan jól érzik majd magukat a Gyerekszigeten. Itt a Sláger FM-en pedig már is jön a Zárt ajtók, Király Viktor dala azonban nem a nyárra becsukott iskolákról szól, hanem valami egészen másról. Érdemes figyelni a szöveget, mert nagyon mély a sztori, de előtte még Ariana Grande-tól szól a We Can Be Friends.

A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Christina Aguilera dala, ha Gin in the Bottle, és hát én is palackba zárt ginné változom, de majd csak 6 órától, akkor kezdődik a kívánság műsor. Most még tart a sláger délután, és hát érkezett válasz a kérdésemre. Erika azt írja, szia Kata, nálunk az iskolában még vannak krétás táblák, és vettem az osztályomnak színes krétákat. Gyönyörűen kidekorálták, készülve a nyári szünetre. Ó, Erika, de jó ezt olvasni. No, de most megyünk is tovább percről percre közelebb a vakációhoz, és a legnagyobb sztárok budapesti koncertjeihez. Folytatódik a koncertélmények nyara mindig legyenek résen, de most infoblokkunk érkezik, és aztán Alex Warren dala, a Fever Dream.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
4: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
3: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
5: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görögdínye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
7: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. klubtihany.hu.
8: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
9: És mi hiányzik, Anna?
8: Medence. Közeledek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
9: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
8: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
10: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
13: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
12: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: A reklám után.
0: Nézzük a meteorológiai előrejelzést. Továbbra is egyre melegebb, de már szárazabb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, úgyhogy a következő napokban emelkedik a hőmérséklet és ritkul a zápor, zivatar. Holnap országszerte sok napsütés várható, délután lesz egy kis gomoly felhőképződés, de eső nem érkezik, egyedül a délnyugati-nyugati határszélen, illetve az Alpok alján. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás is, délutánra pedig 30-32 fokig emelkedik a hőmérséklet. Pénteken még melegebb lesz, akkor már 34-35 fokot mutathat a hőmérőink, és akkor is sok lesz a napsütés, csak északkeleten jöhet egy-egy zápor. Hozom az utak híreit, és sajnos nincsenek jó híreim. Helyszínelnek az Árpád híd Pesti híd főjénél Budafelé a külső sávban. Itt ugyanis történt egy baleset, és szintén baleset nehezíti a haladást a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utca előtt a külső sávban, úgyhogy itt is nagyobb torlódásra kell készülni. De torlódik a forgalom a Lehel utcában kifelé a Hungária körút előtt, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Hegyalja úton kifelé és az Alkotás utcában is a Krisztina körút előtt. Erre is figyeljenek oda. Városon kívül pedig az M0-ás volt egy baleset a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé, a Csömör csomópont után. Itt több jármű karambolozott, a 64-es kilométernél lezárták a belső sávot, mintegy 6 kilométeres jelenleg a torlódás. Vissza a fővárosba tart a felújítás a második kerületben, a Széher úton lezárták a Kuruc utca és a Budenzó út közötti szakaszt, a 22. kerületben pedig félpályás az útzár a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca közt, mert javítják a vízvezetéket, itt a változó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
13: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM, és benne Justin Bieber és The Kid Laroi közöse szólt, a Stay, ami ritmust ad a hazaútnak is. Jó utat kívánok az úton lévőknek! Maradjanak velünk a folytatásban is, mert indul a kívánságműsor rögtön a friss információk után, de még a hírek előtt szól a Honey Bees dala, a legnagyobb hő.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
10: A tartozás összege 36 ezer dollár.
11: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
9: Megoldom.
12: Meglepetést fog okozni. Liovodol zseniális. Fordulatos thriller.
13: Mi történt magával, hangoló?
14: Nyisd ki a széfet.
12: A zongora hangoló. A mozikban.
15: Ha egyedi és kifinomult ékszert keres ballagásra, akkor Schmuck ékszer. A Schmuck ékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Schmuck ékszer.
16: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
17: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
18: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
19: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
20: Kia. Movement that inspires.
0: Ez a Sláger FM.
4: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
21: Matusik Tamás lett a fővárosi törvényszék elnöke. Megerősített járőrszolgálat indul Belső Erzsébet városban a nyári időszakra. Kosztolányi verséből ihletett kertinstalláció nyílt a Városligetben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Matusik Tamás nevezte ki a fővárosi törvényszék elnökévé, Senyei György az országos bírósági hivatal elnöke. A Magyarország legnagyobb bíróságának vezetői posztjára kinevezés 6 évre szól június 17-i kezdőnappal. Matusik Tamás summa cum laude minősítéssel végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog és államtudományi karán 2004-ben, majd kitűnő minősítéssel szakvizsgázott 2008-ban. 2018. januárjától az országos bírói tanács tagja, majd első választott elnöke. Ezt a posztot 2024. január 30-áig töltötte be. Angol és német felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Szerződést írt alá a 7. kerületi önkormányzat és az Inká Security arról, hogy megerősítik a járőri jelenlétet Belső Erzsébetvárosban szeptember végéig. Június végétől minden csütörtökön, pénteken és szombaton este 7 és reggel 7 óra között közös járőrök dolgoznak, három csoportra osztva a területet. Emellett a Klauzál tér október végéig 0-24 órás őrzést kap. A biztonsági cég angolul tudó munkatársai támogatják a rendészeket rendbontás esetén és szükség szerint értesítik a rendőrséget. Szombaton ismét megrendezik a múzeumok éjszakáját. Budapesten és vidéken több száz résztvevő intézmény közel 3000 programmal várja a látogatókat. Tematikus tárlatvezetésekkel, interaktív családi foglalkozásokkal, gyerekes élményekkel és gasztrotörténeti bemutatókkal. Az idei tematika az ízekbe zárt történetek, a gasztronómia és a kultúra kapcsolata, a kiemelt város Sopron. A részleteket a rendezvény nagykövete, Mautner Zsófi gasztronómiai szakíró, műsorvezető mondta el a Sláger FM-nek.
2: Én is nagy rajongója vagyok ennek a programnak, és idén ugye az egésznek a kiemelt programja az ízbe zárt történetek, tehát a gasztronómia, hiszen mindig minden mögött megbújik egy családi történet vagy egy hagyomány, úgyhogy ebből rengeteget mutatunk. Szinte minden múzeum készül valamivel, aki a nagy múzeumokat szereti, annak szeretettel ajánlom például a Magyar Nemzeti Galériában a Dolce Vita kiállítást, aki a piciket, az elmehet például a Solymári Helytörténeti Múzeumban a svábkonyháról tanulni, de nekem is van egy külön saját programom, ugyanis egy 1911-es Habsburg esküvő menüjéről fogok mesélni a Habsburg alapítvánnyal közösen.
21: Budapesten egységes karszalaggal látogathatók a programok, amelyekkel a BKK múzeumi buszjáratai is igénybe vehetők. Új figyelmeztető táblát helyeztek ki a Balatonakaratjai Gumirádli szabadstrandon. Ez szerint a strand területén tilos a sátrazás, a kempingezés, a tűzrakás és a horgászat május 20-a és szeptember 15-e között. A szabályok megszegői akár 200 000 forintos bírságra is számíthatnak. Kosztolányi Dezső mostan színes tintákról álmodom című verséből ihletett kertinstalláció nyílt a Városligetben, a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti park részen. A színes tinták kertjét Orbán Eszter műfordító, dísznövénykertész, a Metaflora projekt alapítója és Márton László festő kertművész készítette egy hónapos munkával a Metaflora projekt keretében. A fehér kőlappal kirakott tér a vers papírlapját idézi, a színezett kavicsokból kirakott tinta folyók a vers dinamikáját követik. A lengőhinta pedig a képzelet szabadságát jelképezi. A szárazságtűrő növényekből kialakított kert 2-3 év alatt éri el végleges formáját. A bemutatón egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
14: Köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy milyen ruhát kell előkészítenünk holnapra. Valami könnyed lenge öltözéket és szandált vagy akár papucsot választanak, mert nagyon meleg lesz már holnap is. Jó, hát persze most sem fáztunk, és a Sláger FM hőmérője most is 30 fokot mutat, viszont mintha érkeznének észak felől, mégiscsak esőfelhők, úgyhogy remélem, hogy van önöknél esernyő, csak a biztonság kedvéért. Elszórtam még a következő napokra is, ígérnek a meteorológusok nyári záporokat, de holnap napközben 32-33-34 fokra számíthatunk, és alapvetően napsütéses lesz az időjárásunk, és ugyanez igaz péntekre, csak akkor még tovább erősödik a napközbeni felmelegedés. A lenge öltözék mellé pedig javasolt a naptej és a napszemüveg használata is. Nézzük az utak híreit. Az M0-ás autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé a Csömör csomópont után több jármű ütközött össze. A 64-es kilométernél lezárták a belső sávot, a torlódáson 5-6 kilométer most. Az M1-es autópályán pedig Budapest felé Szárliget és az M0-ás autóúti csomópont a 45-ös és a 18-as kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki. A fővárosban tart még a helyszínen és az Árpád híd Pesti híd főjénél, Buda felé a külső sávban, és tart még a délutáni csúcs is, úgyhogy elkél a türelem az utakon. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért ez a Dob utca felől Zsák utca lett. A Kinizsi utcában pedig a Dugonics utca közelében útszűkület fogadja az autósokat, mert itt csatornát építenek. Az első kerületben pedig a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig gázvezetékjavítás miatt. A Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósában tud csak haladni, mert itt is javítják a gázvezetéket. Jó utat kívánok!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Indul a kívánság műsor itt a Sláger FM-en, és folytatódik a koncertélmények nyara is, úgyhogy mindig legyenek résen. De most teljesül Henny kérése, aki Adriennek szeretné küldeni a Coldplay We Pray című dalát, mert azt írja Adriennek ez a kedvenc dala, hát már is szól.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne az Army of Lovers dala forgott, a Crucified, és önök a kívánság műsort hallgatják és szerkesztik, mert most a zenéjünkről is önöknek kell gondoskodni. De mielőtt néznénk az üzeneteket, sétálunk egy nagyot a Városliget parkban, mert ugye itt számtalanszor jártunk már, mégsem biztos, hogy ismerjük azokat a növénycsodákat, amik a Városligetben lelhetők fel. Na, hát pénteken lesz egy séta Titkos kertek kincsei címmel, amely bemutatja tájépítészeti szempontból a Városligetet. A program során nem csak az itteni gazdag növényvilággal, virágágyásokkal és tájépítészeti megoldásokkal találkozhatunk, de betekintést nyerhetünk azok tervezési szempontjaiba és funkcióiba is. Nagyon izgalmasan hangzik, ugye, akinek van egy kis kertje, akár csak a balkonon, az pontosan tudja, hogy micsoda tervezést igényel, hogy melyik virág mellé milyen virágot ültessünk, na hát képzeljék el mindezt, mint egy 100 hektáron. Nagyjából ekkora a Városliget területe. Ráadásul ez a séta egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy az érdeklődők betekintést nyerjenek a nagy közönség számára általában nem látogatható területekre, például a vakok kertjébe, amely a látók előtt csak a séta keretében nyílik meg. Na hát remélem, hogy van kedvük felfedezni a Városliget parkot, és a zenéinket is. Nézzük az üzeneteket. Szia Kata, Léci, jázz le a kedvemért Ricky Martintól a Maria című számot. Az ő koncertjére is lesz jegyetek? Köszi szépen, Marcsi írta ezt az üzenetet. Marcsi, igen, lesz koncertjegyünk a Ricky Martin koncertre is. Sziasztok, alig várom már az idei első strandolást, hogy kibírjam, szombatig kérem Kylie Minogue-tól a Locomotion-t, ez pedig Gabitól jött. Gabi, kitartás, már csak 2 nap, aztán lehet csobbanni.

0: Ez volt az FLM dala, ha ráncok a szemem alatt itt a Sláger FM-en, és tart még a kívánság műsor, de most becsücsen ide a stúdióba mellém Ortutai Dóri, aki jó pasikat, jó hírt hozott. Szia!
1: Csücs, jó pasik. Hoztam. Szia, Kata. Na, hogy kiszámít jóképűnek, vagy szépnek, ez nagyon szubjektív. Mert neked is valószínűleg más típusok tetszenek, meg nekem is. Ahány ember annyiféle.
0: De számolok háromig, és mondd ki azt a színészt, aki a top nálad. Egy, kettő, három.
1: Ralph Fiennes. Látod? Tehát, hogy látod?
0: Igen.
1: Na, szóval, egy londoni arcesztétikai sebész az ókori görög aranymetszés szabályait használva rangsorolt a legszebb arcú férfi sztárokat, és tadám! Ez alapján a legszimmetrikusabb arcú híresség a 38 éves Régé Jean Pés, aki egyébként brit színész, nem tudom, jól mondtam-e, a Bridgerton család első évadában játszott ő.
0: A herceg! Hát ő tényleg nagyon szép.
1: És képzeld el, a digitális arcfeltérképezés alapján a sztár szimmetriája, hogy majdnem szimmetrikus az arca, 93,65%-os az arca.
0: Az igen.
1: Oh.
0: Az igen. Na, hát mondjuk ilyen arcberendezéssel tényleg csak igen, színész lehet az ember.
1: Igen. Igen. Aztán őt követi Chris Hemsworth, és Michael B. Jordan. Hmm. Harry Styles pedig csak a negyedik csak lett a negyedik. Egy 92,3%-os arcberendezéssel.
0: Azért az is nagyon szép eredmény.
1: Hát cserélnék én bármelyik őkkel. Márhogy női arcban.
0: Hozzá mennék bármelyikhez. Ezért jó, hogy én még szabad vagyok. Dorci, nagyon szépen köszönöm. Végignézegettem ezeket a pasikat mindjárt. Téged pedig várunk vissza hétre.
1: Itt leszek.
0: És a kívánságműsor is folytatódik. Sziasztok, kis hercegnőmnek, Vivikének küldöm az új Madonna, Sabrina Carpenter duettet. Üzenem, bírja már ki ezt a két napot a suliban. Esztertől jött ez az üzenet. Kitartás. Sabrina.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Jön a nyár következő nagy rohama, a hétvégén már 35-37 fok között alakulnak a maximumok, de holnap is nagyon melegünk lesz, 32-33-34 fokot ígérnek a meteorológusok, nem jön eső, csak elszórtan kell futózáporokra, zivatarokra számítani, vasárnap pedig jön egy hideg front, ami lehűlést ugyan nem hoz, de megélénkül ősszelet és záporokat, zivatarokat igen. De valószínű esernyőre akkor sem lesz szükség, hiszen akkor is csak nyári záporok jönnek, és utána sem hűl le a levegő hőmérséklet. Majd csak jövő hét szerda csütörtök magasságában normalizálódik ismét a hőmérséklet. Még mindig tart a helyszínen és az Árpád híd Pesti híd főjénél Buda felé a külső sávban, úgyhogy itt legyenek óvatosak, és erős a forgalom a Margit körúton, a Széll Kálmán tér környékén, valamint a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Városon kívül pedig az M0-áson volt korábban egy baleset az M5-ös autópálya felé a Csömör csomópont környékén. A 64-es kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, de továbbra is 5-6 kilométernyi torlódásra kell itt számítani az autósoknak. Vissza a fővárosba. A 15. kerületben a Kinizsi utcában a Duganics utca közelében útszűkület van, mert építik a csatornát, a 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert javítják a csatornát itt is, a Csengeri utcát pedig a 7. kerületben a Veselényi utcánál zárták le toronydarú építése miatt, úgyhogy a Dob utca felől ez Zsák utca lett. A 10. kerületben a Sörgyár utcát a Bodza utca és a Kada utca között tartják lezárva, mert javítják a gázvezetéket, a Fehér úton pedig még tart az átépítés, a Gyógyszergyári utcánál is lezárásra kell készülni az éles sarok felé, és ugye a Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták, erre is figyeljenek, jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Jennifer Lopez az az énekesnő, aki mindig minden körülmények között képes megtáncoltatni bennünket. Ez volt Waiting for Tonight című dala itt a Sláger FM-en. Hogyha még hazafelé tartanak, akkor jó utat, lendületeset. Hogyha már odahaza hallgatnak bennünket, akkor jó vacsora készítést, ha pedig még dolgoznak, akkor kitartást a munkában. A kívánság műsor is tart még egészen 7:30-ig tudom teljesíteni a kéréseket, hiszen szerda van, úgyhogy érkezik majd Kendehoffer Krisztina, de most beindítjuk a vakációt az állatkertben, mert hogy ezen a hétvégén ismét jön az állatkerti expert. Xántusz János, a híres világutazó és természetbúvár nyomába eredhetünk. Egy kaland keretében egy rejtélyes rajzfüzetet kapunk, amely egyfajta térképként funkcionál, majd ezzel fedezhetjük fel az állatkert területén elrejtett 10 állomást. Minden helyszínen egy-egy izgalmas feladatot kapunk. Hogyha pedig sikerül teljesíteni mind a 10 állomást, akkor eljutunk a végső ponthoz, ahol megkapjuk a titkos jelszót, ami jutalmat ér. Na hát vegyük elő a hétvégére kalandos kedvünket és irány az állatkert, Toll Ceruza legyen nálunk. Itt a Sláger FM-en pedig Toll és Ceruza nélkül is lehet küldeni a kívánságokat. 0630303958 ez SMS és telefonszámunk, de ott van mobil applikációnk is, azon keresztül is tudnak nekünk üzenni. Sziasztok, Bambi vagyok, Csiszinek küldöm a Walmarttól az Éget a nap című számot. Oké, Bambi, már is érkezik a dal, és Béci is ért nekünk. Hello, Kata, a feleségemnek, Tündének szeretném kérni a Talk Talk It's My Life című számát. Üzenem neki, számomra 33 éve ő a legszebb lány.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Valmar és Manuel dala szólt, ez volt az égett a nap, és megérkezett a számomra a nap kívánsága. Ezt már is megosztom önökkel, sőt, teljesítem is. Szia, Kata! Hétre megyek meccset nézni a srácokkal. A feleségemnek küldenék egy New Level Empire számot, amiért elengedett. Tibi írta ezt az üzenetet. Hát Tibi tényleg kihagyhatatlan a Portugália-Kongó mérkőzés, bár engem egy kicsit jobban érdekel az Anglia-Horvátország este 10-kor, ne? Jó szurkolás nektek, kedves feleségednek pedig még a hírek előtt szól a valahol.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM.
0: Köszönjük. Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
5: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
0: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
8: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Emberközpontú rendőrség kialakítását tartja szükségesnek a lendő országos rendőrfőkapitány. Bemutatták az Újbudai Dunapart 3,5 kilométeres zöld fejlesztési koncepcióját. Szombaton jön az olimpia napja a Városligetben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását tartja szükségesnek Mecser Tamás dandártábornok, akit a belügyminiszter jelölt országos rendőrfőkapitánynak. A Parlament Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságában a Heves-Vár megyei rendőrfőkapitányság korábbi vezetője a tisztességet, emberséget és a jogszabályok maximális tiszteletét nevezte zsinór mértéknek. Mecser Tamás fontosnak tartja az állomány stabilizálását, a kapitányságok megerősítését, a közterületi jelenlét növelését és a képzési rendszer megújítását. A bizottság 7 igen szavazattal támogatta a jelölését. Bemutatták az új budai Dunapart 3,5 kilométeres szakaszának zöld felület fejlesztési koncepcióját, amely a Hengermalom utca és a Hosszúréti patak között alakítanak ki egy összefüggő rekreációs sétányt. A tervek új gyalogos sétányt, kerékpárutakat, futópályákat, pihenőhelyeket és közösségi tereket tartalmaznak, kiemelt szempontként kezelve a természetközeli zöld felületek megóvását. A 20,5 hektáros terület új Buda egyik legjelentősebb zöld fejlesztése lehet, amely több ütemben 3-8 év alatt valósulhat meg az önkormányzat, a főváros, az állam és a környező ingatlan fejlesztők együttműködésével. Hétvégén filmforgatás miatt nem jár az M2-es metró a Deák Ferenc tér és az Őrs vezér tere között. A budapesti közlekedési központ tájékoztatása szerint a szakaszt szombat üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig zárják le. A Telex úgy tudja, hogy a stadionok állomás alagúti részében amerikai akciófilm készül Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone közreműködésével. A forgatást nem lehet a metró forgalomtól elszeparálni, ezért szükséges a vonal fél szakaszának lezárása, a BKK pótlóbuszok biztosítja az utazást. A pótlóbusszal az Őrsvezér terénél a Fehérúti autóbuszvégállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Őrsvezér tere után is felszállhatnak. A járat a De Ferenc térről a 9-es busz Kőbánya irányú megálló helyéről indul. Szombaton egész napos sport és családi programokkal várja a látogatókat a Magyar Olimpiai Bizottság a Városligetben az olimpia napján. Az esemény a NOB Let's Move kampányához kapcsolódik, amely a rendszeres mozgás fontosságára hívja fel a figyelmet. A programban közösségi sportolás, olimpikonokkal való találkozás, játékos kihívások és családi aktivitások is szerepelnek. A nap csúcspontja az MVM közösségi futás lesz 2026 méteren. Az első 1000 regisztráló 5 karikás pólót kap. A partnerei külön sporteseményekkel is csatlakoznak. A Geogo alkalmazásban 5 hetes mozgás kihívás is fut olimpiai tematikájú útvonalakkal. Bár a mesterséges intelligencia eszközök rendszeres használata önmagában nem okoz demenciát, hosszú távon gyengítheti az agy egyik kulcsfontosságú védekező mechanizmusát, figyelmeztetnek a kutatók. Vivian Ming elméleti idegtudós szerint, ha valaki rendszeresen áthárítja a szellemi erőfeszítést igénylő feladatokat a mesterséges intelligenciára, azzal csökkenti saját kognitív aktivitását. Ez gátolja az úgynevezett kognitív tartalék kialakulását, ami az agy azon képessége, hogy alkalmazkodjon és ellenálló maradjon az öregedéssel vagy a sérülésekkel szemben. A szakember ugyanakkor hozzátette, hogy egyelőre nem állnak rendelkezésre olyan biomarker vizsgálatok, amelyek közvetlen ok-okozati kapcsolatot mutatnának ki az AI használat és a demencia kialakulása között. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket, nézzük a meteorológiai előrejelzést. A következő napokban egy anticiklon alakítja az időjárásunkat, melynek áramlásában egyre melegebb levegő érkezik fölénk, fokozatosan emelkedik a hőmérséklet és beköszön a kánikula. Nagyrészt száraz időre számíthatunk, de vasárnap jön egy újabb hidegfront, ami miatt megint csak egyre több helyen kell záporokra, zivatarokra készülni, de holnap után szinte biztos, hogy nem fog esni, viszont hőség lesz, holnap 32-34, pénteken 34-35 fok várható, szombatra, vasárnapra pedig 35-37 fokot ígérnek a szakemberek. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Úgy tűnik, már a véget ért a délutáni csúcs, valószínű mindenki sietett hozzá a meccsre, viszont még mindig helyszínelnek az Árpád híd Pesti híd főjénél, Budafelé a külső sávban, úgyhogy itt egy picikét nehézkesebb a közlekedés. A 15. kerületben a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszűkület van, mert itt csatornát építenek, és tart a vasúti híd felújítása is a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé tovább továbbra is két sáv járható, a Bartók Béla úton pedig a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. Félpályás az útzár a 22. kerületben, a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert itt javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti, a Bátori utcában pedig az Üllői útnál van útszűkület, mert gázvezetéket építenek, és ne feledjük, hogy a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján buszsávot jelöltek ki az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, és a 11. kerületben az Egér úton is, befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között. Vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Még fél órán át tudom teljesíteni a kéréseket. Laura azt írja, hogy a Follow the Flow Szélcsend című dalát szeretné meghallgatni, már is forgatom, és Mátétól is jött egy üzenet. Hello, a Maskenádát lejátszanád, Sergio Mendeztől és a The Black Eyed Peas-től már is szól a dal.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ez még a kívánság műsor, de hamarosan érkezik Kende Hoffer Krisztina is, indul a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei, de addig még az önöké a terep, úgyhogy gyorsan írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Én pedig már is mondom, hogy miért érdemes ellátogatni holnap este a Nemzeti Atlétikai Központba, mert tart még a Pályán a nyár című kulturális programsorozat, amelynek keretében kortárs színházi előadás, tánccirkuszi kavalkád és új cirkuszi produkció várja majd az érdeklődőket az Atlétikai Központban. Holnap a Freak Fusion Cabaret új cirkuszi produkcióját, a Confusion-t nézhetjük meg, amely a múlt századi vándorcirkuszok misztikus világát jeleníti meg, mai ízzel, némi sötét humorral fűszerezve. A varieté hangulatú programon természetesen ingyenes a részvétel, mint ahogy az Atlétikai Központ egyébként is ingyenesen látogatható és használható, viszont hogyha ezt a holnapi előadást szeretnék megnézni, akkor mindenképpen regisztrálniuk kell. Nézzük, ki regisztrált a Kívánság műsorba. Szia Kata, most vagyok túl egy fárasztó, de nagyon jó edzésen. Kikapcsolódásként meghallgatnám a Maradjatok gyerekek című dalt. Köszönettel Marika. Drága Marika, remélem, hogy lenyújtottál rendesen, nehogy izomlázad legyen. Jön a Kelemen kabátban dala.
1: Nyár!

el sem tudom mondani önöknek, hogy mennyire szeretem ezt a dalt. Olivia Deantől szólt a So Easy to Fall in Love itt a Sláger FM-en is. Ezzel lassan vége is a kívánság műsornak, hiszen érkezik Kende Hoffer Krisztina, és indul a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei pontban 7:30, de előtte még egy utolsó kérést teljesítenék. Ez Zsanitól futott be. Sziasztok két osztálytársamnak, Kittinek és Lucának küldöm az Égen át című számot, és üzenem nekik, hogy hiányozni fognak a nyári szünetben. De hát ezen könnyű segíteni. A nyári szünetben is össze lehet futni az osztálytársakkal. Jön a dal.

0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárását. Hogyha nagyon röviden akarom összefoglalni, akkor hőségre készülhetünk. Valószínűleg nem jön csapadék, sem csütörtökön, sem pénteken. Szombaton, vasárnap azonban már futózáporok, zivatarok frissíthetnek bennünket, viszont ezek után valószínű nem friss, hanem sokkal inkább füllett lesz majd a levegő, mert hogy nagyon meleg lesz. Holnapra 31-33, péntekre 34-35, szombatra, vasárnapra pedig 35-37 fokot ígérnek a meteorológusok, úgyhogy készüljünk a kánikulára. Szétnézünk az utakon, az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szárliget és az M0-ás autóúti csomópont között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki, úgyhogy az itt közlekedőknek szüksége van ma is a türelemre, és ne feledjük, hogy az M6-os autópályán Érdnél karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A fővárosban most már remekül lehet közlekedni mindenfelé, viszont arra figyeljünk, hogy a 14. kerületben lezárták az Abonyi utcát a Dózsa-György útnál tornajavítás miatt. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert javítják a gázvezetéket, a Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósában tud csak haladni, mert itt is gázvezetéket javítanak, de félpályás az útzár a 12. kerületben a Diósárokban, a Szent János kórház közelében vízvezetékjavítás miatt, a Dráva utcában pedig közműjavítás miatt a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként csak egy sáv járható. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
3: Jó estét kívánok minden kedves rádióhallgatónak, és minket az Instagramon élőben nézőknek. Talán, aki gyakran hallgat engem, most érezheti, hogy nagyon figyelek arra, hogy szépen beszéljek. Persze ez hétről hétre így van, de most talán még inkább így van, hiszen egy igazi, valódi, szépen beszélő, díjnyertes vendég van itt velem. Persze nem ez a legfőbb attribútuma. Azt hiszem, hogy évad záróként nem tudtam volna jobb vendéget hívni, ha motivációról, kurázsiról, különlegességről, tanulásról, jó tanulásról, jó sportolásról, etikai normákról, szóval a tökéletességről, ha lehet mondani, fogunk ma beszélgetni. Kedves vendégemmel, dr. Újszászi Bogár Lászlóval, akit szeretettel köszöntök.
4: Én is szeretettel köszöntök mindenkit.
3: Nem tudlak téged nem így felvezetni, mert nem tudom titkolni, hogy mennyire rajongom azt, aki te vagy, a tevékenységedet és

0: te magadat is. Először is anyukádat szeretném üdvözölni, Klárát, aki gondolom, hogy hallgat minket.
1: Biztos vagyok benne.
0: Van szerencsém ismerni, és sok mindent megmagyaráz, hogy mitől lettél te ilyen. Amikor érettségire készültél 17-18 éves korodban, és mindenki kérdezte tőled, hogy na, mi leszel, ha nagy leszel, akkor mit gondoltál, mi leszel, ha nagy leszel?
1: Én akkor még úgy gondoltam, hogy rádióbemondó leszek.
0: Tehát ez sikerült is.
1: Igen, igen, volt a vagy másik rádión egy különleges anyanyelvi műsor, és ott voltam. Hát közel 7 évig bemondója a műsornak.
0: De ez már gimnáziumban látszott, hogy te erre ide fogsz készülni?
1: Már általános iskolában. Igen.
0: Ugye te Újszászon nőttél fel, és Szolnokon jártál középiskolában, ha minden igaz. Az újszászi Bogár László nem véletlen, és én emlékszem a pillanatra, amikor erre rájöttem egy autóutazásunk során, hogy na hát, a te születési helyed ugyanaz, mint a vezeték neved. Alig, ha nem, ez egy felvett név. Miért van neked felvett neved?
1: Ugye, amikor volt ez az anyanyelvi műsor, akkor nagyon sokszor írtak a kedves hallgatók, hogy hát egy közgazdász, az miért okoskodik itt anyanyelvi kérdéskörökben, és az egyetemen is volt, hogy hallgatók rosszul vették fel a tárgyakat, mert nálam közgazdaságtant szerettek volna tanulni, a másik Bogár Lászlónál pedig meggyőzés technikát, és akkor egy idő után jelezték, hogy mi lenne, hogyha kezdenék valamit a nevemmel, és ugye van egy olyan tudományos protokoll, hogy aki először publikált azon a néven, azt tarthatja meg, és aha, aki később publikál, annak kell változtatni a nevén. És akkor az egyik műsorban a műsorvezető Balázs Géza professzor úr úgy konferált föl, hogy és a vendégünk, az nem a közgazdász, hanem az újszászi Bogár László.
0: És így elnevezett téged, és ma már mindannyian így hívunk.
1: És szeretettel viselem a kisvárosomnak a nevét, ezért ez így rám maradt.
0: És díszpolgár is vagy már?
1: Nem még.
0: Még nem?
1: Hát de reméljük, hallgatják az újszászi.
0: Felhívnám a figyelmét annak, aki erről dönt. Meggyőzés technika, befolyásolás technikai szakértő, egyetemen is tanítod ezt a tárgyat. Így hívják a tárgyat, vagy retorika név alatt?
1: Management kommunikáció, és a management kommunikáción belül a meggyőzés és befolyásolás technika.
0: Ha visszafejtjük az életutadat, lettél rádióbemondó egyébként, de kommunikáció szakra érkeztél a Kodolányira első körben. Nagyon sokan végeznek ott egy évadban, meg egy évfolyamon. Általában marketingesek lesznek, vagy szövegíróká válnak, tehát valamilyen módon a nyelvvel, az írással kapcsolódnak. De neked teljesen más irányod van, mert mégis csak a sales leginkább, hogyha meg kellene fogalmaznom, hogy a befolyásolásban, a meggyőzés technikában mi az a terület, amihez kapcsolódsz, az az értékesítés és a sales. Neked jó gazdasági vénád is van?
1: Igazából nem emiatt a sales felé indultam el, hanem az egyetemen volt egy tanár, Vaha Imre tanár úr, és ő hát a szárnyai alá vett. És nagyon sokat foglalkozott velem, és a Kazinczy Szép Magyar Beszéd versenyre készített fel, és igazából ő mutatta meg nekem a retorika tudományát. És amikor olvastam a retorikával kapcsolatos ókori gondolatokat, akkor nekem nagyon-nagyon megtetszett a meggyőzés technikai vonala. Hiszen nekem korábban már sokszor volt ez a fejembe, ugye pont a Szép Magyar Beszéd versenyek kapcsán, hogy hát valamilyen szempont alapján eldönti a zsűri, hogy te szépen olvasol-e, vagy sem. És hogyha én ismerném ezt a szempontrendszert, és szándékosan úgy olvasnám fel azt a szöveget, akkor ugye én fogok nyerni. És akkor szóltak, hogy van egy ilyen tudomány már, hogy fonetika, és akkor később azon kezdtem el gondolkodni, hogy na de mi van, hogyha más dolog kapcsán is így működik az agy? Mi alapján döntöd el, hogy én szimpatikus vagyok-e, vagy sem? Vagy hogy szakértő vagyok-e, vagy sem? Ugyanis azt gondoltam, hogy ennek is vannak ilyen tudatalatti szempontjai.
0: Ekkor hány éves vagy, amikor ezen gondolkozol?
1: Az első ilyen gondolatok hát ugye általános iskolában, amikor a Kazinczy versenyen azon kezdtem el gondolkodni, hogy mi alapján döntik el, hogy szépen olvassa valaki. Középiskolában ott már elindult ez a meggyőzés technikai vonal is, de egyetemen volt, amikor a Vaha Imre tanár úr megmutatta nekem, hogy hát mi lenne, ha nem új tudományterületeket találnék fel újra, hanem ebben mélyüljünk el jobban. És a retorikában találtam meg azt, amit korábban a sportban is megtaláltam. És ugye a retorikán belül én a meggyőzés és azon belül is az értékesítést választottam, mert az kicsit olyan, mint a sport. Ott nem lehet mellé beszélni. Ott, hogyha valaki felhív 100 hideghívást, és az egyik 4 időpontot egyeztet, a másik pedig 8-at, akkor volt egy futóverseny, 100 méteres futóversenyen az egyik nyert, a másik pedig nem.
0: Pedig hát erre a tudományra azért nyilván nagy szükség van az értékesítésben, de van egy másik terület, ahol talán sokkal nagyobb szükség van rá, és az a politika. A politika nem keres téged?
1: Használják ott nélkülem is ezt a tudományt.
0: Jól használják?
1: Kihasználják ezt a tudományt.
0: Aki azzal foglalkozik, amivel te, ilyen politika intenzív időszakban, ami után éppen most vagyunk, ilyen szempontból hallgatsz beszédeket?
1: Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet kikapcsolni. Hogyha van egy autószerelő, és beindítanak mellette egy autót, nem tudja nem meghallani, hogy az hengerfejes-e vagy sem, hogy dízel vagy benzines-e vagy sem. Én is, hogyha meghallok egy beszédet, látok egy plakátot, vagy valaki megpróbál nekem valamit eladni, nem lehet kikapcsolni ezt.
0: Észleled, ha valaki meg akar győzni? Vagy rögtön tudod, hogy ki milyen technikát alkalmaz?
1: Nekem van is egy ilyen szabályom, hogyha valaki, aki engem meg akar győzni, és én játékból meghallgatom, akkor, hogyha ő ügyes volt, akkor is megveszem azt a terméket vagy szolgáltatást, ha arra nincsen szükségem. Hát ritkán szoktam vásárolni.
0: A feleségednek és a gyermekeidnek nem lehet könnyű dolga veled, vagy pedig ők annyira
1: nem
0: az ujjuk köré.
1: Nem kell őket félteni.
0: Vagy lehet, hogy ők az igazi fekete ővesek, hát, hiszen mégis veled élnek.
1: Igen, ugye mindig szoktam mondani, amikor megkérdezik, hogy és akkor engem a kislányom tud meg, hogy. Mindig azt szoktam mondani, hogyha használ ellenem a kislányom egy manipulációs technikát. Tudom, hogy az agyamnak milyen területe aktiválódik, deaktiválódik. Tudom, hogy melyik kutató találta ki ezt a technikát, hol publikálták először, és megcsinálom, amit a kislányom kért.
0: Egyébként ezt elmondod neki? Hogy én kicsikém, vagy még kicsi ehhez? De most már nem olyan kicsi,
1: nem,
0: már iskolás.
1: Nem, 7 éves. Próbálgatom. Mindig azt is kicsit tudatosabbá tenni. Tehát, hogyha használt egy technikát és ügyes volt, akkor szeretem vele megbeszélni, hogy mit csinált ügyesen, vagy hogyha hibázott, akkor miben hibázott, és elképesztő, hogy utána a következő alkalommal tanulva a hibájából úgy csinálja, ahogy mondtam.
0: Van egy fagyis példád, amit nagyon-nagyon szeretek. Azt találtam, azt tanulom, hogy mindjárt meg foglak kérni, hogy mondd el, hogy a gyerekek ösztönösen mennyivel ügyesebbek, igen, még, mint mi felnőttek, akiket elront a szocializáció, a társadalom és a fene tudja mi minden még. De hogy azért szeretem ezt a példát, mert rávilágítasz nekünk szülőknek arra, hogy hagyjuk néha a gyerekeinket csak úgy működni. Elmondod a fagyis példát?
1: Igen, egy professzorom mesélte, hogy sétált a 6 éves gyermekével a Dunaparton, és egyszer csak elmentek egy fagyizó előtt. És mondta a kicsi, hogy édesanyám, emlékszel, hogy tavaly milyen finom fagyit ettél itt? Igaz? Egy rögtön jár három gombóc fagyi. Hát abban zseniálisak a gyerekek, hogy azt a fajta kommunikációs rendszert, amiben mi felnőttek élünk, ők külsős szemlélőként vizsgálják. És amikor látják, hogy ezen a rendszeren van egy rés, bemennek azon a résen, megkeresik azt a gombot, azt az érzelmi gombot, amit meg kell nyomni, hát és akinek van gyereke, az tudja, hogy miután megtalálták, igen kitartóan tudják nyomni azt a bizonyos gombot.
0: Olyannyira, hogy a tudatalattiuk is folyamatosan működik. A másik ilyen példád, és aztán az a baj, hogy annyira szeretem az előadásaidat, hogy leragadnánk itt, pedig ez a műsor most rólad szól, de azt tudom, hogy egy barátnőmnek nemrégiben javasoltam, hogy azt mondta a kisfiának, hogy jaj, már megint olyan rosszul viselkedsz, vagy rossz csontkodsz, de mindig rossz csontkodsz, mondta a kisfiának valamire, és mondtam neki, hogy én az újszászi Bogár Lacitól azt hallottam, hogy ne ezt mondd, mert egyszerűen a tudattalanna ennek fog akarni megfelelni, hogy ő mindig rossz csontkodik, fogalmazd meg azt, hogy általában olyan szófogadó vagy, de most ez miért nem így és úgy működik, mert ez valahogy nagyon megakad bennem, hogy mennyire hatással vagyunk a gyerekeinkre, anélkül, hogy tudnánk róla.
1: Abszolút egyetértek korábbi önmagammal.
0: Hála jó Istennek!
1: Ezt a befolyásolás technikát úgy hívják, hogy címkézés. Az első ilyen típusú kutatást Amerikában csinálták, ahol azt kérték a tanítóktól, hogy a gyerekek írásképétől függetlenül az egyik csoportnak azt mondják, hogy nagyon szépen írsz, így tovább, a másik csoportnak pedig az, hogy nagyon csúnyán írsz, nem lesz ennek jó vége. És 2 héten belül le kellett állítani a kutatást, mert a negatívan megcímkézett fiataloknak olyan mértékben elkezdett romlani az írásképe. Ugyanis ilyenkor tudattalatt ennek a címkének, különösen akkor, hogyha a forrás, aki mondta azt a címkét, arra mi szakértőként tekintünk, akkor különösen nagy a vágy, hogy megfeleljünk annak a címkének. És hogyha visszagondolunk, mennyivel másképpen alakult volna sok embernek az élete. Hogyha kiskorában mondjuk a tanítónéni nem azt mondja, hogy Pistike, te egy olyan rossz gyerek vagy, már megint mit csináltál, hanem azt mondja neki, hogy Pistike, pedig te egy olyan jó gyerek vagy. Most miért rosszalkodtál, mi a baj? Érezzük a különbséget a kettő között.
0: Hát ugye a közép-kelet-európai pedagógia egyik legfontosabb eszköze a megszégyenítés, ezért nem merünk kiállni, szerepelni sokan, ezért van szorongás az emberekben, azért a mások előtt meg kell jelenni. Az Egyesült Államokban, meg néhány nyugati társadalom, meg pont az, hogy hiszek benned, meg tudod csinálni, és teljesen máshova jut ugyanolyan képességű egyed is.
1: Így van. Mondok egy nagyon erős mondatot. Általában, amikor a pedagógusokról szoktak beszélni, akkor mindig hát az egyetemi professzor és az egyetemen tanítok. De én azt gondolom, hogy a pedagógusoknak a csúcsa egyébként a tanítók és az általános iskolai tanárok.
0: Ó, mert ott kezded az
1: Pontosan.
0: Is.
1: Mert ott, hogyha jó alapot kap, és megszerettetik velük a tanulást, az iskolát, akkor nálunk, mire egyetemre jön hozzám a hallgató, teljesen más világba csöppen. És ott azokat az alapokat kell minél jobban lefektetni.
0: Az az apuka, aki ezt tudja, jelesül te, hogy választ iskolát a kislányának?
1: Én általános iskolát úgy választottam, hogy arra azt kerestem, hogy hol tudják vele megszerettetni a tanulást. Uh-huh. És bízom benne, hogy az az iskola, amit választottunk.
0: Szeret iskolába járni a kislányok?
1: Nagyon-nagyon szeret. Egyszer nem volt az reggel, hogy ő nem akar, vagy ő nem akar most felöltözni, vagy jaj, most nem menjünk. Imád oda járni.
0: Ez egy, nem kérdezem, hogy hova jár, de hogy ez egy klasszikus állami, vagy egy más nevelési elveket valló.
1: Ez egy két tanítási nyelvű magániskola.
0: Uh-huh. Térjünk vissza hozzád, és a diákságodra. Tehát szerintem, amikor állsz a folyosón, ugye a közgázon is tanítasz, az, hogy Corvinus, csak én már olyan korú vagyok, hogy mi ezt már csak közgáznak hívjuk. Tehát a Corvinuson és az ELTE-n is viszel kurzusokat.
1: Az ELTE-n már nem. Már az ELTE-n csináltam a doktorit, uh-huh. És amikor volt a doktori, akkor volt, hogy az ELTE-n is volt órám, de hivatalosan én mindig is a Corvinuson tanítottam.
0: Nem hiszik néha a diákok véletlenül a folyosón, hogy valami egyik vagy közülük?
1: Volt, most már sajnos nem, ezt kell
0: már
1: mondani.
0: Már nem?
1: A tavaly szeptemberi kurzusomon volt az első, ahol a hallgatók, amikor a folyosón találkoztak velem, és nem ismertek, jó napottal köszöntek.
0: És azt érzed ilyenkor, hogy végre megérkeztem, vagy nem, pedig nem. Kicsit elszomorodsz?
1: Furcsa érzés, mert korábban, hogyha folyosón találkoztunk, akkor először úgy köszöntek, hogy szia, mert fogalmuk nem volt, uh-huh. Hogy ki vagyok, és amikor beléptem a terembe, és összeállt nekik, akkor utána átváltottak magázódásra. Hát most már a büfénél is magáznak.
0: Kötelező magázódni, vagy te ragaszkodsz ehhez?
1: Én mindig magázódni szoktam az egyetemen a hallgatókkal.
0: Ez egy távolságtartás? Vagy respektet jobban tudsz így építeni?
1: Nem, az egyetemi kontextusban én ezt érzem.
0: És kollégáknak hívod őket ott is?
1: Igen.
0: Mert a vállalati rendezvényeken igen. Is úgy hívod a hallgatóságot, hogy kollégák, igen. És ezt nagyon szeretik a hallgatók. Igen. Na menjünk csak vissza a te tanulmányaidra. És még mielőtt a tanulmányaidra, a sportot említetted az imént, tehát, hogy azért a szélz és azért az értékesítés, mert itt az eredmény fekete vagy fehér. De te magad is voltál sportoló, és egy olyan sportágban, hogy amikor készültem a mai beszélgetésre, hát elszégyeltem magam, hogy én még erről soha életemben nem hallottam, miközben világbajnokságot is rendeznek, hiszen világbajnoki negyedik lábtoll bajnokság, hogy miért?
1: Lábtollabda.
0: Lábtollabda.
1: Így van.
0: Ne haragudj, kérlek, de hogy talál az ember egy ilyen sportra? És mi ez?
1: Ez úgy volt, hogy én általános iskola alsóban duatlanoztam és triatlanoztam. És ebben a sportban mondjuk a közép mezőnynek voltam az elején. Tehát olyan igazán nagy sikereket sosem értem el. Sőt, ráadásul ebben a sportban úgy volt, hogy az elsősek a negyedikesekkel egyben voltak. Uh-huh. Tehát én mindig mit láttam, hogy elindult a futás, és itt mindenki hatszor leköröz, mert ugye a negyedikesek, azok mindig sokkal gyorsabbak voltak, mint én. Tehát olyan túl sok sikerélmény ott engem nem ért. És a duatlon edzések után az edző oda dobott nekünk egy lábtól labdát, hogy akkor lehet ezzel dekázni. Ugyanis a duatlon triatlon edző volt a lábtól labda szövetségnek a nemzetközi főtitkára is egyben. És amikor ott dekáztam, nekem az nagyon-nagyon tetszett, és utána elmentem egy-két edzésre, lábtolledzésre, és ott jóval több sikerem volt, mint a duatlonban és triatlonban, úgyhogy utána.
0: Ezt úgy kell elképzelni, mintha a tollas labdának csak a tollás, tehát azt a labdát rugdosnátok?
1: Nagyon hasonló az elve, ugye itt van egy gumikorong, amiben vannak kis rétegek, hogy ugye fejnehéz legyen a labda, négy toll kiáll belőle, ugyanakkor a pálya, mint a tollaslabda pálya, ugyanakkor a háló is 1,60-as, és az a lényeg, hogy a másik tér felén essen le a labda, és kézzel nem szabad belérni, minden mással szabad.
0: És ezt hány évig üzted, ezt a sport?
1: Ezt azt mondja, hogy hát egy 15 évig biztos.
0: Azt a mindenit. Hát azért az egy komoly sportélet. És amikor a sportról az jut eszembe, hogy ha az ember téged ismer, csak úgy felületesen, akkor az első gondolata veled kapcsolatban, hogy jó tanuló, jó sportoló. Aztán, amikor már beszélget veled, kiderül, hogy van benned csibészség, vagányság, és egy... Na most ez azért nagyon vicces, mert kiderült, hogy te négyszer is megkaptad a jó tanuló, jó sportoló díjat gyerekkorodban. Ez mi ez? Olyan, mint a kiváló, nem tudom, érdemrend a könyvosztás az évzáron, vagy mi ez a jó tanuló, jó sportoló díj?
1: Minden évben az állam meghirdetett egy ilyen kvázi díjat, ahová fel lehetett terjeszteni olyanokat, akik sportoltak és jó tanulmányi eredményeik voltak, és akkor ilyenkor egy bizottság eldöntötte, hogy ki kapja meg, és akkor meg volt mondva, hogy hány pont jár, hogyha EB-n vettél részt, ha VB-n vettél részt, ha ott helyezést értél el, be kellett adni a bizonyítványt, hogy milyen OKTV, meg milyen versenyeken vettél részt, és hogyha ott egy megfelelő pontszámot elértél, akkor kaptad meg ezt a díjat.
0: Ennek ellenére is ezzel együtt, mert nyilván minden szülő álma, a jó sportoló, jó tanuló gyermek, de a közösség általában azt szoktam, hogy na, ez a stréber. Neked ez hogy volt a közösségben való elfogadottságod?
1: Hála Istennek, ettől sosem kellett szenvednem.
0: Az, hogy laza tudsz lenni, az egyébként onnan derül ki, hogy a feleséged, akiről mindig úgy beszélsz, ahogy minden nő álma, hogy a férje így beszéljen róla, tulajdonképpen youtuber, influencer. És néhány videó van fenn a YouTube-on, ahonnan te is szerepelsz. Egyik kedvencem, amikor egy kihívásnak kell megfelelnetek, és 3 szett ruhát kell vásárolnod neki, úgy, hogy ő nincs veled.
1: Igen.
0: És hát láthatóan viccesre veszed ezt a figurát, igen, és elmész az arába, elmész az ide, elmész az oda, és megmagyarázod, hogy mit tudom én, vásárolsz egy kis fehér farmer nadrágot.
1: Jaj, amikor azt vettem meg, ami rajta volt, ez az a videó?
0: Nem, ami rajta volt, hanem egy olyan és veszel hozzá egy csikos inget, és mondja, igen, a feleséged, hogy ez nem jó, mert nem lók ki alul a nadrág, mire mondod, ez a koncepció. Jó. Mert ez így izgalmas, hogy, tehát, hogy láthatóan komolyan vetted a feladatot.
1: Így van.
0: De ugyanezt történik, amikor a Covid alatt bezárjátok magatokat 24 órára a kislányotok szobájába, tehát, hogy mindenben részt veszel? Tud olyat mondani, amiben nem veszel részt?
1: Biztos tudna a kreatív kisasszony, tehát biztos tudna olyat. Én azt gondolom, hogy nem hozna olyan helyzetbe, amiről azt gondolná, hogy nem vállalnám el. Tehát azért ilyen nagyon jó a sales aránya, mert olyanokra kér föl, amiről szinte biztosan tudja, hogy bele is mennék.
0: És a diákjaid látják ezeket? Vagy mit szólnak, amikor jön a komoly doktor Újszászi Bogár László professzor úr, és akkor közben pedig vicces...
1: Nem vagy professzor?
0: Én mindig professzornak hívlak, úgyhogy már felfogom. Díszpolgár is lettél ebben a rádióadásban, és professzor is, ki tudja, hol lesz a vége ennek a műsornak. Szóval mit szólnak a diákok ehhez?
1: Ugyan én nagyon szoktam ügyelni, hogy ezekben a szereplésekben az ne legyen brandidegem. Uh-huh. Tehát, hogy nem megyek, nem is hozza a feleségem ilyen helyzetbe, de nem is mennék bele olyan helyzetbe, ami gagyi, vagy olyan, ami nagyon-nagyon távol áll a brandtől. Tehát mindig azt szoktam megnézni, hogy az adott szituáció összeegyeztethető azzal, amit egyébként képviselek. És annak nyilván egy ilyen limonádé lightosabb verziója.
0: Imádivalak vagytok együtt, ja, egyébként, de tényleg.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Szerintem fogyaszthatóbbá teszi a komoly tartalmaidat neked is, mert azt látjuk, hogy ez egy húsvér élő ember, élő családdal, stb. Tehát feltételezhető, hogy ugyanolyan kérdésekkel találkozol, mint bármelyikünk.
1: Nekem még csak előnyöm volt ebből.
0: A branded, ugye a meggyőzés.hu oldalon működsz tulajdonképpen. Engem az a pillanat érdekelne, amikor rájössz, hogy ebből biznisz is építhető. Mert az az én feltételezésem, amit már kicsit így boncolgattam az imént, hogy nagyon sok kommunikációt végzett diák van. Van olyan is közülük, akik tovább mennek masterszakra, és nyelvészek lesznek, vagy egyéb más nyelvhez köthető területen működnek. De nem nagyon van még egy rajtad kívül, aki ebből egy nagyon jól működő brandet épít fel, úgy kereskedelmi, mint minőségi és egyéb szempontok alapján. Tehát, hogy hol van az a pillanat, amikor te rájössz, hogy az újszászi Bogár László ez egy brand tud lenni, és nem csak az előadásokon tudsz te működni, hanem ebből klubot építesz, amihez évente kétszer lehet csatlakozni, ha jól emlékszem, és tudom, hogy emberek hívogatnak engem, hogy nem tudom elérni nálad, hogy véletlenül bevásárolhassák-e magukat. Könyvet írsz, most jelent meg a második könyved, éppen múlt héten voltam a könyvbemutatón. Szóval hogy lett ez a te fejedben, hogy ez egy brand? Mert ez nagyon amerikai gondolkodásmód.
1: Nekem abban nagyon sokat segített a Vaha Imre tanár úr, akire korábban hivatkoztam, mert ő azt mondta nekem az egyetem végén, hogy meg kell csinálni a doktorit, nincs mese. Tehát mondta, hogy nincs olyan opció, hogy nem. Mondta, hogy Laci, ha nem csinálj meg a doktorit, soha nem fogják komolyan venni, meg kell csinálni. Tehát itt volt ez az első olyan lépés, ahol igazából fel sem merült bennem az a gondolat, hogy nem lesz doktori. Azt mondta a tanár úr, hogy doktori kell, hát akkor megyünk a doktorira. És amikor csináltam a doktorit, akkor engem sokszor zavart az, hogyha van egy nagyon jó meggyőzés technikai modell, de nem értem, hogy azt hogy lehet beépíteni a gyakorlatba, akkor az minek van? És én akkor megfogadtam, hogy az én képzésem ilyen soha nem lesz. Tehát én azt akarom, hogyha van egy technika, van egy modell, vagy van valamilyen elméleti megfogalmazás, akkor azt akarom látni, hogy hogy lehet beépíteni a gyakorlatba. És azt láttam, hogy itt az üzleti élet és a tudomány között sokszor nincs meg az a híd. Mert a tudományban van rengeteg zseniális gondolat, de ha megkérdezem, hogy szuper, és ezzel a gondolattal hogy lehet eladni almát, akkor nem tudja. Vagy ha az üzleti kontextusban vagyok, aki eladja nagyon jól az almát, de megkérdezem, hogy figyelj, mi a sikered titka, miért vagy jó értékesítő, akkor nem tudja megmondani. Na most, ha ő nem tudja, hogy mi a sikerének, vagy éppen a kudarcának az oka, akkor azt nem lehet rendszerezni, nem lehet másolni, nem lehet tudatossá tenni. És azt láttam, hogy ezt a kettőt valahogy össze kellene kötni. És viszonylag hamar rájöttem, hogy hát, hogyha én ezt összekötöm, akkor ezért még fizetni is hajlandóak. És aztán ugyan nem matematikából doktoráltam, de viszonylag hamar összeállt a kép, hogy hát várjunk már, hát ezért egész jó pénzt kifizetnek a vállalatok.
0: És az elején, ugye Egerszegi Krisztián, a Minicierem tulajdonosa, nagyon gyakran emlegeti, hogy te vagy az egyetlen, aki egy hideg e-maillel kereste őt meg, és sikert éltél el. Nevezetesen írtál az infokukat, nem tudom, alap e-mail címre, de mit írtál nekik?
1: Hát azt írtam, hogy úgy volt, hogy a hideg e-maileknél szándékosan beleépítettem minél több meggyőzés technikai fogást, már túl sokat is, egyetlen egy elv alapján gondolkodtam. Hogyha te bemész egy nagy boltba, és ott kitesznek egy joghurtot, akkor te meg tudod kóstolni, hogy ez ízlik, vagy nem ízlik. A tanácsadásnál mit lehet megkóstolni? Semmit. Eladsz egy ígéretet, és hát a végén meglátjuk, hogy finom volt-e, vagy sem. Meg azt mondtam, hogy nem így akarok gondolkodni, hanem én akarok írni egy olyan levelet, amiben ő meg tudja kóstolni, hogy én milyen technikákat tudok. Mert hogyha azt mondja, hogy várjál már, ezek a technikák nekem tetszenek, én akarom, hogy ezt az értékesítőim is tudják, akkor úgy érzi, hogy nem fog zsákba macskát venni. Tehát kvázi én egy kóstolót adtam nekik, hogy tudják azt mondani, hogy finom vagy nem.
0: És a legendás, hogy azt írod a végén, hogy egy jobb kávéfőző áráért.
1: Így van.
0: Nem definiálva, hogy milyen kávéfőzőre gondolsz. És Krisztián egyszer csak visszahívott?
1: Pontosan így volt.
0: De ezt gyakran csinálod, hogy ismeretlenül írok? Most már nyilván nem, hiszen eltelt azóta 10 év, pont 2016-ot emleget, hogy ez akkor történt, ha jól emlékszem.
1: Igen.
0: De gyakran csináltad ezt?
1: Hát a legelején az első ügyfeleimnek az mindegyikét így találtam meg.
0: És ők a mai napig úgy dolgoznak veled, mint például a Minicierem is?
1: Ugye, hát egy jó 8 éve már csak nagyvállalatoknak tartok ilyet, és ugye az elején én csak kifejezetten mérnökértékesítőknek tartottam ezeket a képzéseket, és ugye a Minicierem kapcsán az IT-s emberekben gondolkodtam, ezért írtam Krisztiánéknak is.
0: Most elengedjük a rádióhallgatókat, aztán meg fogom tehát kérdezni, hogy miért pont a mérnökök voltak a célcsoport, mert a rádióhallgatók megtudják, hogy milyen hírekkel gazdagodnak, mi pedig folytatjuk a beszélgetést tovább dr. Újszászi Bogár Lászlóval.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, a munkahelyen is.
3: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el.
3: Köszönjük! Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
5: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
6: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
7: Kázió!
8: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
9: Székre állok.
3: A Sláger FM műsora.
2: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Tudod, a Pacsi-Tacsi történetéből kinyomtattak ő AI fotókat.
12: Igen, az teljesen. Az nem lehet igazi, az csak AI megcsinálta.
13: Hogy állapítod meg,
12: hát,
13: hogy egy
12: fotó? Mert mondjuk, hogyha látnám, hogy egy grafikus rajzolná, akkor...
11: Oda volt írva a neve.
12: Igen,
11: például.
12: Meg oda lenne írva a neve, hogy ki csinálta, meg mikor, meg hogyan.
14: Jó, ha nem írja oda.
12: Hát meg látszik rajta, hogy színezte, vagy hogy nyomtatta, vagy hogyha, de hogyha el tudom kezdeni radírozni, akkor grafikus csinálta, de hogyha nem, vagy AI, vagy nyomtatás.
13: Aha.
11: Akkor nem tudod kiradírozni.
12: Igen.
11: Ha a grafikus csinált például CLK-val, akkor
12: azt ki tudod radírozni.
9: Székre állok!
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
3: Ez a Sláger FM. A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Megszavazta az Európai Parlament az illegális migránsok visszaküldésére vonatkozó szabályok szigorítását. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Pénteken kezdődik a Generáli Gyereksziget. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Európai Parlament megszavazta az illegálisan az EU-ban tartózkodók visszaküldésére vonatkozó szabályok szigorítását. A cél az eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása az alapjogok tiszteletben tartása mellett. Az új szabályok értelmében, aki visszaküldési határozatot kap, annak kötelező lenne együttműködnie a hatóságokkal, szükség esetén őrizetbe is vehetők akár 24 hónapra, amely indokolt esetben meghosszabbítható. A tagállamok harmadik országokkal kötött megállapodás alapján visszatérítési központok is átszállíthatják az érintetteket. Az új szabályozás a tanács jóváhagyása után léphet életbe. Elindította a nyári diákmunkát támogató programját a Szociális és Családügyi Minisztérium, amely bértámogatást biztosít a 16-25 éves nappali tagozatos tanulók és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A diákok már regisztrálhatnak, a munkáltatók pedig július 1-e és augusztus 31-e közötti időszakra nyújthatják be támogatási kérelmeiket a területileg illetékes járási vagy fővárosi hivatalhoz. A bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakörben 279.900 forint forint, szakképzettséget nem igénylő munkakörben 242.100 forint lehet. A részletek a minisztérium honlapján érhetők el. Megújul a Kelföldi autóbuszgarázs ikonikus szerelőcsarnokának tetőszerkezete. A most kezdődött beruházás révén hosszú távon megóvható az ipari műemléki védettségű épület, és javul az energiahatékonyság is. A munkálatok várható még idén befejeződnek, a telephely működése a felújítás alatt is zavartalan marad. A Kelenföldi autóbuszgarázs a fővárosi közösségi közlekedés egyik meghatározó autóbuszos bázisa. A telephelyről hétköznap 143 busz áll forgalomba, elsősorban Dél-Buda és több kiemelt belvárosi vonal kiszolgálására. A garázs emellett a BKV Nosztalgia járműállományának fenntartásában is fontos szerepet játszik. Hivatalossá vált, hogy a Metallica saját jótékonysági szervezete 6 millió forintos adománnyal támogatja a Budapest Bike Mafia rászorulókat segítő vitamin kommandó programját. Ebből a forrásból egy teljes éven át hiánytalanul biztosítani tudják a projekt működését, írja a HVG. Az együttes komoly pénzügyi támogatást nyújt a hazai civil szervezetnek, miután a budapesti koncertjeikhez kapcsolódóan az önkénteseikkel közösen is dolgoztak. A Vitamin Kommandó program keretében az önkéntesek rendszeresen készítenek és szállítanak kerékpárral friss vitamindús szendvicseket a budapesti rászorulóknak és hajléktalanoknak. A megállapodás értelmében a jövőben a Bike Mafia által szétosztott szendvicsek csomagolására a megszokott jó kívánságok és üzenetek mellé az All Within My Hands Foundation logójával ellátott egyedi matricák is felkerülnek. Péntektől vasárnapig ingyenes programokkal, köztük koncertekkel, színházi és cirkuszi előadásokkal, valamint kézműves foglalkozásokkal várják a családokat a Generali Gyerekszigete. A Hajógyári szigeten megrendezendő esemény nagy színpadán, pénteken a Szuperár gyermekkórus nyitja a programot, utána Majorka Színház a Show című előadása érkezik, majd Halász Judit Csillibili című koncertje zárja a napot. A Generali Gyereksziget egyik új programja a Hajógyári sziget meséi elnevezésű közösségi mesealkotás lesz. A nap során folyamatosan épülő történethez minden érkező gyermek hozzátehet egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt. A részletes program megtalálható a gyereksziget.hu oldalon. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
0: Nos, hát jó társaságban tényleg gyorsan telik az idő, úgyhogy folytatjuk is a beszélgetést ma esti vendégemmel, dr. Újszászi Bogár Lászlóval, akivel a kiállásban megbeszéltük, és érdemes ezért majd podcast formájában visszahallgatni ezt a beszélgetést a Sláger FM applikációjában, vagy a Kende Hofer Krisztina Instagram oldalon, esetleg a Spotify-on, hogy tulajdonképpen arra a tudományra, ami neked a sajátod, mindannyiunknak szükségünk van a hétköznapokban is, tehát ebben a klubban, amit te üzemeltetsz, ilyen nagyon csúnyán megfogalmazva, hétköznapi embereknek is igazán hasznos tudást adsz, tulajdonképpen csak az egymással való kommunikáció tekintetében is. Amikor cégeknél tartasz előadást, az nagyon szórakoztató, több ízben volt már alkalmam hallgatni, egy órában, két órában kutatási eredményeket felvonultatva, de mégiscsak nagyon szórakoztató formában adod át ezt a hallgatóságnak, bevonva őket, tesztelve őket, és én néha a mai napig eszembe jut egy kérdés, amire nem tudtam a választ, és idegesít a mai napig, hogy nem láttam át azon a szitán, miközben nyilván megágyazol ezeknek a helyzeteknek, hogy az történjen, ami velem történt. De amikor workshopot tartasz, amikor tréninget tartasz, akkor nyilván gondolom, ez több alkalomból áll.
1: Így van.
0: Mindig kimutatható az értékesítési eredményeken, hogy veled dolgoztak ezek az emberek?
1: Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy rám úgy kell tekinteni, mint egy, és most értsük jól ezt a metaforát, mint egy kardiológus szakorvosra. Ugye eljön hozzám egy vállalkozó, hogy van valamilyen tünete.
0: Eljön nem elég az ügyfél, nem nő az értékesítés, nincs elég árbevétel.
1: Pontosan, tehát van valamilyen tünet. Szerintem az értékesítők nem elég tudat. Bármi is legyen ez a tünet. Hogyha egy paciens elmegy egy szakorvoshoz, és elmondja a tüneteket, hogy fáj a fejem, mit csinál egy jó szakorvos ilyenkor? Azt mondja, hogy hát vizsgáljuk meg, hogy mi okozza a fejfájást. Mert nagyon nem mindegy, hogy valakinek azért fáj a feje, mert rossz a szeme, vagy azért fáj a feje, mert magas a vérnyomása. Éppen ezért én először mindig csinálok egy felmérést az értékesítőkkel. Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor egy szakorvos kér tőled egy nagy labort. Elmondja, hogy milyen paramétereket szeretne látni, én is elmondom, a kutatási segéd munkatársaimnak, hogy milyen objektív szempontok alapján elemezzék a meggyőzés technikai képességeit az értékesítőknek. Aha. Mit használnak, mit nem használnak, tudatosan, nem tudatosan, és mi az életszerű abba az üzleti kontextusban, amiben ők élnek és mozognak. És miután megvannak ezek az eredmények, én összeülök a cégvezetővel. És itt van egy pessimista és egy optimista forgatókönyv. A pessimista forgatókönyv, hogy azt mondom, hogy értem, hogy mi a bajod, de nem én hozzám tartozik.
0: Ilyen is van?
1: Persze, hogy van. Fáj a fejed, a vérnyomásoddal minden rendben van, szív- és életszeri problémád, de nincsen. Szerintem el kéne menni szemészetre. Uh-huh. De itt sem mondom azt, hogy figyelj, van nekem szemészem, úgyhogy majd lesz akkor.
0: Tehát mondjuk azt mondod, hogy ez szervezetfejlesztési probléma, és nem az értékesítők pontosan képzésének a kérdése.
1: Csak hogy minél konkrétabb legyen. Mondjuk rossz az értékesítőknek a túraterve. Rosszul tervezik meg az ügyfél látogatásokat, és emiatt nem érik el azt a számot, amit szeretne az értékesítési uh-huh. vezető. A tünet ugyanaz, hogy nem értékel a számokat, de olyan probléma, jelen esetben időgazdálkodás, ami nem én hozzám tartozik. Aha. Ilyenkor azt mondom, hogy keresni kell egy olyan szakember, aki ennek a területnek a specialistája, mert én ahhoz nem értek. Uh-huh. Másik forgatókönyv, elmondom, hogy ezt láttuk, ez és ez a probléma, ezt úgy fogjuk megjavítani, hogy. Azaz kvázi jön a gyógyszer. Ilyenkor jön a tantermi képzés, amikor bemutatok a megfigyeltek alapján általában 15-20 meggyőzés és befolyásolás technikai fogást az értékesítőknek. Először megmutatom egy technikának a tudományos hátterét, ki és mit igazolt, és ez miért volt izgalmas. Megmutatom, hogy más szektorban, aminek köze nincs az adott vállalatnak, hogyan építettük uh-huh. be a gyakorlatba. Tehát szándékosan teljesen más kontextusba lúzok, mert azt akarom, hogy megértsék, hogy bármilyen kontextusba be lehet építeni, ha megértette. Utána azt mondom, hogy érted, szuper, akkor dolgozz ki a saját gyakorlatodba, kidolgozza, azt közösen átnézzük, és így veszünk át 15-20 befolyásolás technikai fogást, aminek a legvégén én azt mondom, hogy mindegyiket megértetted? Igen, szuper. Akkor most választ ki azt, ami neked tetszik. Mindegyiket meg kell érteni, ebből nem engedek. Uh-huh. De mindenki csak és kizárólag azt a technikát kell használni, ami az ő szája ízének kedves. Pont a Vaha Imre tanár úr mondta mindig, hogy kedves László, használjon mindig jó ízű szavakat, mert nem tudja, hogy mikor kell visszanyelnie őket.
0: Ezt imádom, igen. Ez.
1: És én ebben hiszek a meggyőzést.
0: Beletartod egyébként a kapcsolatot?
1: Nagyon szívesen tartanám, de már nem ér sajnos.
0: Amíg élt tartottad?
1: Persze. És miután ők kiválasztották azt a technikát, ami neki tetszik, akkor utána kapnak egy házi feladatot, hogy akkor készülj föl azokból a technikákból, amit te kiválasztottál. És mit csinál ilyenkor egy jó szakorvos, ha a paciens bevette a gyógyszert? Visszahívja a kontrollra. Uh-huh. Újra kimegyünk a kutatási segédmunkatársakkal, és megnézzük az első vérvételnek az eredményét, meg a második.
0: És vannak, akik direkt de challenge-elnek téged? Meg akarja bizonyítani, hogy ő eddig is jól csinálta, nehogy már te mondd meg neki. Mert én nekem az a tapasztalatom, nagyon hasonló, tehát nagyon rokon területeken uh-huh. dolgozunk, csak én kommunikációban, vagy személyes márkaépítésben, ami nem más, mint önmagad eladása. Innentől kezdve a sales trükkök, sales technikák, igen, hívjuk inkább így, tudnak működni. Számtalan alkalommal tapasztalom a sales-esnél, hogy ő azt gondolja, eddig is működött, ne mondja már meg nekem ez a kisnő már, hogy hogy csináljam, mert már 30 éve csinálom, most idejön, majd itt okoskodik nekem. Te nem tapasztalod ezt?
1: Ugye van ez a kognitív diszonancia redukció, aminek van különböző menekülési útvonala. Ilyen például a tagadás. De amikor valaki azt mondja, hogy hát én ezeket a technikákat mind használom, hát semmi olyat nem mondok. Na de hát ugye ezért csináljuk a felmérést, uh-huh. hogy ne tudja letagadni. Hát ez kicsit azt, mint a orvosnál azt mondja, én csak is közök zöldséget eszem, de hát a triglicerid szintet 6-szorosa, tehát ott kiderül, hogy figyelj, mert te zsírt eszel zsírral. Tehát itt is, mivel van egy ilyen megfigyelés, ezt a tagadást lezárom náluk, hogy ő már ne tudja uh-huh. ezt a választani, a kognitív diszonancia redukció. Ugyanilyen a minősítés. Hát mondja, hogy te hányat adtál, akkor neked ne dumálja 30 éve.
0: Valaki ezt mondja neked?
1: Nem, mert ezeket az utakat lezárom. De ha nem zárnám le, akkor mondaná. Uh-huh. Ezt én úgy zárom le, hogy azt mondom, hogy figyelj, neked van egy szaktudásod, nekem van egy szaktudásom, ebből a kettőből csináljunk egy közös tudásanyagot. hiszen így nem ellene vagyok, nem azt fogom mondani, hogy én okosabb vagyok, mint te tanulj a mestertől, te idióta. Különben akkor ugye nekem támad.
0: Igen.
1: De ez a hétköznapokban is így van. Tagadás. Drágám, vidd le a szemetet. Azt mondtad, hogy leviszed a szemetet. Tagadás. Én ilyet nem mondtam. Igaz? Tehát ez ott is meg.
0: Ó, hát a tinivel majd, amikor tinikorúak lesznek a gyerekeid, akkor aztán olyan technikákat kell megtanulnod, amit egész életedben nem láttál, pedig azt hitted, hogy mindent tudsz, de nem. Mert a tini gyereked úgy fog challenge-elni, hogy tényleg nem is fogod érteni. Fantasztikusak. Tényleg fantasztikusak, és mindenre mindig máshogy emlékeznek, mint ahogy te, de hát ez ettől nagyon szórakoztató. Amikor egy céghez mész, nyilván egy felsővezető az, aki kitalálja, hogy rád szükség van.
1: Nem feltétlenül.
0: Valamikor az értékesítő jön, hogy szükségünk van erre a kollégára? És na, az hatékony, azt
1: és
0: gondolom.
1: És én azt szeretem a legjobban. Azt szeretem a legjobban, amikor az értékesítő szól az értékesítési vezetőnek, hogy mi szeretnénk Bogár Lacitól egy képzést. Az a legjobb.
0: Hát igen, mert sőt, akkor ők találtak
1: igen,
0: ki maguknak.
1: Sőt, én még azt is szoktam mondani a vállalatoknak, amikor megkeresnek, hogy szeretnének egy képzést, azt mondjuk, oké, okay, ne így csináljuk. Hívjanak meg egy belső konferenciájukra, ahol ott vannak az értékesítők.
0: Megteremted az éjséget.
1: Legyen ott egy egyórás előadás, és hogyha ők azt mondják, hogy ezt mi még akarjuk, akkor menjünk tovább. Ha meg azt mondják, hogy nincs meg az üzleti kémia, akkor minek?
0: Hát igen, erre mondtad egy felső vezetőnek, hogy aki mondta, hogy kötelezővé fogja tenni a könyvedet mindenkinek, mondta, hogy Isten őriz, mert akkor biztos, hogy nem fogják elolvasni. Kinek írtad ezt a könyvet, ami múlt héten jelent meg a Meggyőzés törvényei címmel? Ki a te célcsoportod ebben?
1: Ennél a könyvnél kifejezetten a közép- és felső vezetők voltak.
0: De aki szeretne ilyen pszichológiai témájú kutatásokban elmélyülni, nekik is érdemes, akár szórakoztató irodalomnak is nyáron?
1: Gyakorlatilag ugye ebben a könyvben a kognitív torzításokat vizsgáljuk meg, hogy a döntéseink során hogyan csap be minket az agyunk.
0: De akkor ez fordítva is igaz lehet. Tehát ha én szeretném tudni, hogy engem mikor akar valaki manipulálni, így mert van. Ugye én mindig ezzel szórakoztatlak, hogy hol a manipuláció és a befolyásolás közötti különbség, akkor érdemes elolvastam ezt a könyvet, hogy tetten érjem, hogy ki akar az én torkomon lenyomni valamit,
1: pontosan
0: nem?
1: Pontosan így van.
0: Akkor mindenkinek szól.
1: Én mindenkinek jó szívvel ajánlom, viszont itt egy kicsit kiábrándító leszek. Nagyon sok technikát attól még, hogy ismersz, nem jelenti, hogy ezáltal védett vagy ellene.
0: De hát egyen jobban tudsz figyelni, ha már ismered, hogy létezik, nem?
1: Nem feltétlenül sajnos.
0: Én gyakran csináltam diákokkal egy olyan kutatást, kísérletet gimnáziumban, igen, hogy tanuljunk meg hírt fogyasztani. És azt mondtam az osztálynak, hogy ötfős csoportok vannak, ti ugyanazt a hírt megkeresitek. Igen. Nem mondok most médiumokat, de hát homlok egyenest más érték és értekrendű médiumokban. És az elején nagy hőzöngés, hogy én azt nem olvasom, tanárnő, én azt nem olvasom, stb. Majd rájöttünk, hogy ez nem erről szól, és döbbenten tapasztalták a diákok, hogy ugyanazt a hírt hogyan lehet két, három, négy teljesen egymásnak ellentmondó módon tálalni. És én abban bíztam, és ezt azért csináltuk, hogy ezt majd felnőtt korukban tetten érik, hogy valaki valamit le akar nyomni az ő torkukon, tehát érdemes körülnézni, mielőtt véleményt alkotunk.
1: Magánál a manipulációs technikáknál valóban van annak ereje, hogyha valaki azt felismeri. De a kognitív torzításoknál, csak hogy minél konkrétabb legyen, van egy ilyen, hogy hozzáférési heurisztika. Ez azt jelenti, hogy az agyunk valaminek a gyakoriságát nem statisztikai alapon ítéli meg, hanem hogy milyen könnyen tud felidézni egy adott emléket. Tehát, hogyha te visszagondolsz két nappal ezelőttedre, mondjuk hétfőre vagy uh-huh. kedre, és én megkérdezem, hogy mi volt aznap, lehet azt fogom, hogy figyelj, mindenki annyira bunkó volt velem. De találkoztál 30 emberre, kettő volt iszonyatosan bunkó, de mivel azt a kettő bunkót tudod könnyen felidézni, ezért az agyad azt hiszi, hogy az gyakrabban fordult elő, és többször volt. Na de attól még, ha én megkérdezem, most tegyük föl, most már ismered ezt a hozzáférési heurisztikát.
0: Jó, de én erre azt mondanám neked, hogy azért, mert a rasunk működik, és a retikuláris aktivációs rendszerünk, ami egy neuronháló az agyunkon, és minket algoritmus szerűen szolgál ki, azt fogja elérni, amit leginkább én rólam azt gondolja, hogy gondolni akarok. Mert egyébként egy időpillanatban 4000 milliárdnyi bitnyi információ áramlik felénk. Tehát ez igen. nem tud mind tudati szintre emelkedni, és ha minden igaz, akkor 2500 bitnyi információra szűr az agyunk egy adott időpillanatban. Tehát ha most becsukod a szemed te is, és Levente is itt a stúdióban, és én megkérdezlek téged, hogy mondjátok el, hogy mire emlékeztek, tök mást fogsz mondani te, és mást fog mondani ő, mert máshogy szűr a RAS.
1: Így van, de itt van egy másik kognitív torzítás, és ezt meg úgy hívják, hogy konfabuláció, ami a memóriánk kóros pontatlanságát mutatja be. Azaz gyakorlatilag az agyunk azt mondja, amikor felidézel egy emléket, ha hiányzik belőle egy elem, akkor azt az agy kitalációval tölti föl.
0: Ez ugyanaz, mint amikor a háromszögnek hiányzik a sarka, és ő a fejünk háromszögnek látja.
1: Így van.
0: De ez egy csodatudomány,
1: ami a tiéd. Igen, de attól még, hogy tudod a konfabulációt, attól még kitölti kitalációkkal az agyad.
0: Ja, igen, és ez ellen nem tudsz tenni, mert ez egyszerűen történik.
1: Így van. Itt azt tudja tenni egy vezető, hogyha ismeri ezeket a kognitív torzításokat, akkor felismerje, hogy mi az a helyzet, ahol jobban utána kell járnom, hiszen lehet, hogy itt egy torzítás történt. Tehát például visszatérve az előző példára, tegnap előtt mindenki bunkó volt velem. Amikor ilyet mondok, akkor kapcsoljon egyet az agyam, hogy biztos mindenki? Hát vessük már lapra. Találkoztam 30 emberrel. A aranyos volt? Hát ő aranyos volt. B aranyos volt? Igen. C aranyos volt? D? Hát ő volt a bunkó. Oké. E aranyos volt? És akkor össze fogod rakni, hogy várjál már, akkor nem igaz, hogy mindenki bunkó volt. De attól még az érzet az először ez lesz.
0: De ez jó tetten élni magunkat így.
1: Kifejezetten jó.
0: Amióta téged ismerlek, teljesen máshogy nézem a Szemfényvesztők című film trilógiát, mert hogy tulajdonképpen a te tudományodat felhasználva született egy fantasztikusan szórakoztató hollywoodi remekmű. Egyébként ebben, te tudod, miről beszélek?
1: Melyik tudom, tudom, ismerem,
0: ezekben
1: igen.
0: ülnek, minden, ami benne van, ez működik valójában?
1: Ugye, ott van egy nagyon nagy különbség, hogy ezeknél az ilyen illúzionista, meg stb. Emberkéknél ott nem igaz, hogy ő gondolatot tud olvasni. Csak ezt állítja. Tehát most mondok egy példát, én azt mondom, hogy fú, én akkor tudom a te gondolataidat olvasni, írd le a lapra, hogy mire gondolsz, és én megmondom. Te ráírod, hogy oroszlán. Egy tollal. De ez a toll egy olyan toll, ami nekem egy applikáció megmutatja, hogy te oroszlánt írtál le. Tehát én csak azt állítom, hogy gondolatot olvasok, de igazából az egy bűvésztrükk.
0: Aha.
1: A meggyőzés és befolyásolás technikában nincsen bűvésztrükk. Az valóban az agynak a működését írja le, és sok esetben ezeket a torzításokat használja fel, vagy használja ki, attól függően, hogy ki milyen célra használja. De nem az van, hogy én azt állítom, hogy tudok a gondolataid között olvasni, hanem azt állítom, hogy én el tudom érni, hogy te egy olyan dologra gondolj, amire én akarom, hogy te gondolj. És azt akarom, hogyha később ezt a gondolataid közül neked választanod kell egyet, hogy mit hívj elő, én mondjam meg, hogy mi lesz az. De mögött nem bűvésztrükk van.
0: Nem, hanem a te tudományod.
1: Pontosan. Ez a különbség a kettő között.
0: Amikor veled beszél az ember, akkor mindenki ezzel van elfoglalva, hogy tudsz befolyásolni, mi a manipuláció, mi a De maga a cég... ami a te nevedet viseli tulajdonképpen, ez egy hányfős vállalkozás? Tehát, hogy ennyi, azt mondod, heti egy podcast, 20 darab tudományos tény hasznosítása és megmagyarázása egy hónapban. Számtalan előadást tartasz, végtelen sok tartalmat gyártasz a social médiára, szóval ez egy hányfős vállalkozás?
1: Most 12-en vagyunk.
0: Veled együtt?
1: Igen, igen.
0: És van olyan, aki csak a tartalmat gyártja, valaki csak a klubbal foglalkozik, valaki a könyv, tehát hogy megvannak a szerepek?
1: Igen, igen, igen. Van, aki csak a felméréseket csinálja, van, aki csak a klubba tartalmakat gyártja, van, aki az egész mögötti adminisztrációt csinálja.
0: Te magad már nem posztolsz soha?
1: Nem.
0: Mikor volt az a pillanat, amikor, mert az elején gondolom te csináltad.
1: Persze, persze.
0: Nagyon sok vállalatvezető és egy ilyen műsort hallgatónak ez egy fontos kérdés, hogy meddig kell nekünk magunknak. Egyáltalán meg lehet-e úszni, mert mindenki meg akarja úszni, aztán szembesül azzal, hogy titokban még senki nem lett híres, úgyhogy valahogy meg kell mutatnia magát. Tehát, hogy milyen volt először azt érezni, hogy már nem te írod le a saját gondolataidat? Nem furcsa?
1: Nekem nagyon jó érzés volt. De tény is való, hogy rám Egerszegi Krisztián is nagyon nagy hatással volt, hogy rendszerépítésben, tehát nekem mielőtt én az ő podcastjébe elmentem, igazából, ugye mi előtte nagyon sokat beszélgettünk, és azokban a beszélgetésekben nekem úgy az volt az első olyan pillanat, amikor rájöttem arra, hogy na várjál már, hát ez egy rendszer, hát ez nem csak úgy van, hogy akkor Bogár Laci mond itt tök jó dolgokat, és akkor le van tudva. Amikor ilyet mondott nekem, hogy hát számoljam már ki, hogy mi az én óradíjam. És akkor mondtam, hogy nem azt az óradíjadat, hanem amikor csinálsz egy feladatot, és azt a Bogár Lacinak kell megcsinálni, kiszámoltam-e, hogy akkor én a cégnek kvázi ennyi pénzt, mondom, várjál már, Krisztián. Na és akkor kezdett, hogy várjál, mert nem fogok én ilyen drágán posztokat írni. Hát, hogyha én megcsinálom 100 egységért, mert mondjuk úgy jön ki az óradíjam, de egyébként a piacon ennek 3 forint vagy 3 egység az értéke, hát akkor miért tiszta akarom túlárazni? Pontosan. Hát túlárazva csinálom saját magamnak.
0: Milyen jó, hogy így hatunk egymásra, és én abban bízom, hogy ezzel a műsorral mindig, hogy hatunk azokra, akik minket hallgatnak. A te korosztályod ma már nagyon odafigyel a sikeres munkavégzés mellett, a sikeres vállalkozás mellett önmagára is. Az én korosztályom sokkal kevésbé, és azért majdnem 20 évben köztünk, ami sokkoló, de mégis így van. Te hogyan figyelsz magadra? Tehát nem akkor, amikor arról van szó, hogy a vállalkozásod hogy megy, hanem egyáltalán figyelsz-e magadra tudatosan, és ha igen, akkor hogyan?
1: A táplálkozásban próbálok minél inkább. Sportban sokkal többet kellene, mint amit, és ez a következő célom, hogy a cégemet tudjam úgy szervezni, hogy sokkal több idő jusson arra, hogy a saját testemet is meg tudjam edzeni, és ne csak az elmémet edzem mindig. És ennek nem csak egy belső, hanem egy külső motiváció is van. Én azt gondolom, hogy apukaként én tartozom a gyerekeimnek azzal, hogy vigyázzak magamra, mert kellek nekik.
0: Meg hát az egész családodnak is.
1: Igen. És ehhez kell az egészséges táplálkozás, ehhez kell a sport is, ahol most megfedem önmagamat.
0: A feleséged sportol, őt látjuk.
1: Igen. Neki egyébként ebben nagy szerepe van, mert ő ebben abszolút támogat, meg ő odafigyel.
0: Nemrég olvastam egy tanulmányt arról, hogy egy családban, amikor már nem egyedülálló fiatalok vagyunk, akkor mindig a család anyájé a felelősség, hogy az ő családja hogy van. Mert a férfiak sokkal kevésbé indulnak el mozogni, de hogyha a feleség figyel erre, figyel a gyerekekre, figyel a táplálkozásra, tehát hogy a mi kezünkben van ez nem egy jó hír, vagy egy rossz hír, vagy nem egy plusz felelősséget szeretnék a nőkre ráhelyezni, de egy család egészsége nagyon nagyban függ attól, hogy a család anya hogyan gondolkodik erről.
1: Én ezt abszolút el tudom hinni.
0: Ő sportol, én csak szobortestűnek hívom a te kedves feleségedet, mert hát csak elég ránézni, de ő nagyon vicces videókat tesz ezzel is közzé, hogy inkább sportol egy nap, csak az édességről le kell lemondania. De nálatok például a gyerekeknél ez mennyire tudatos? Tehát, hogyha valaki kér egy, nem tudom, cukros fagyit, azért kap?
1: Persze.
0: Tehát, hogy nem ez?
1: Nem. Annyi van, hogy mind a kettőnél azt akarom, hogy majd sportoljam. Hogy fiat, nekem mindegy, szeresse.
0: És ha azt mondja a harmadik hétben, hogy apa, nekem ez nincs kedvem, feladhatja, és mehet egy újabb sportra?
1: Nem fogja azt mondani.
0: Nem?
1: Nem. Ez kicsit olyan, mint amikor megkérdezik, hogyha a gyerek földhöz vágja magát a boltban, akkor mit lehet csinálni? Segítek, akkor már semmit. Igen? Ez a nagy meggyőzés technikai tanácsa. Iratkozzatok be a klubon.
0: Jaj, de jó! Akkor...
1: Hanem itt előre kell dolgozni. Azaz mielőtt én bemegyek a boltba a kicsivel, elmondom, hogy na drágám, bemegyünk, veszünk majd mondjuk egy csokit, jó? De ott felkészülj fel, hogy ott vagy 100 csoki lesz, azt remélem tudod. Jó, de mi megbeszéltük, hogy mi azt a csokit fogjuk megvenni. Most csak mondtam egy nagyon egyszerű példát. És ez más dolgok kapcsán is így működik. Hagy gonoszkodjak egy kicsit, és nem akarok úgy okoskodni, mint hogyha tinédzserkorú gyermekeim lennének, mert egy 2 éves van, és egy 7 éve szeretném hangsúlyozni, de amikor sokszor mondják, hogy nem akar tanulni a gyerek, igaz? Az igazából nem akkor kezdődött el ez a problémakör, hanem már ott rögtön a legelején.
0: Ezt én vissza tudom igazolni. De sok minden más is elkezdődik akkor. Szerintem a tinik jelenleg a legnehezebb helyzetben lévő generáció, mert olyan nagyon gyorsan változik körülöttünk a világ. Igen. Persze vannak alap értékrendek, amelyeket meg a én generációm hibás, ha nem adja át a gyerekeinek. Tehát nekem ez például egy óriási kérdőjel, hogy hogy lesz ez, hogy hogyan figyelünk egymásra, az empátia hova veszik, és a többi, de erről most egész rádióműsor sorozatokat tudnék veled beszélni, és már csak 3 percünk van. De ebben abszolút egyetértek, hogy ez nem úgy van, hogy ma történik, hanem ez egy hosszú távú dolog.
1: Én például, csak ott lett nyilvános a tünet.
0: teljesen véletlenül egy kommunikációs zsenit neveltem, és nem azért, mert ez az én szakterületem, hanem mert egyszerűen gyerekkorában Dani nevű gyermekem, ha valamit kért, követelt, hisztizni akart éppen egy közértben a boltban, hogy ne vágja földhöz magát, én úgy tereltem el a gondolatait, hogy de ezt kérem anyu, vagy szeretném anyu, akkor mindig azt mondom, hogy jó, rendben van, csak kérek szépen három érvet, hogy neked erre miért van szükséged. És ez, hogy elkezdett gondolkodni, kivezette abból, hogy most éppen hisztizni akar, olyan érzseni lett, hogy ma már én sem szívesen szállok vele vitába, mert a mert csak az nem volt egy ér.
1: Hány éves most ő?
0: 19 lesz. Tényleg kevesen szállnak vele vitába. Nyáron, mikor az üzleti élet azért a lábhagy, mert éppen valaki mindig szabadságon van, akkor te pihensz? Te tudsz pihenni? Vagy mindig kutatsz, gondolkodsz?
1: Az a szabály, hogy mivel januártól hát június közepéig gyakorlatilag

0: olyanok is megismertek, akik esetleg eddig még nem találkoztak veled, és nyitottá váltak egy olyan tudományra, ami a hétköznapi életünk része. Mert azt is hiszem a szaktudásodon kívül, hogy te magad vagy egy idol. Tehát abban, ahogy a mai világban úriemberként mégis szórakoztatóan tudsz létezni, az szerintem példa kell, hogy legyen sokak számára, mert ha sok ilyen fiatal lenne, egészen más hely lenne a világ. Köszönöm szépen az idődet.
1: Én köszönöm ezeket a kedves szavakat.
0: Az elmúlt egy órában dr. Újszászi Bogár László volt a vendégem, és sokat beszéltünk ugyan meggyőzésről és befolyásolás technikákról, de tulajdonképpen egy tartalmas élet is elénk tárult. Én bízom benne, hogy a hallgatók sok mindent kaptak abba a bizonyos képzeletbeli puttonyba, amit aztán nyáron sokáig nézegethetnek és olvasgathatnak, mert legközelebb szeptember 16-án találkozunk. Mindenkinek nagyon jó pihenést kívánok és csodálatos nyarat. Vigyázzanak magukra!
2: Ez volt! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei.

mondd, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

Ez volt a Magasi Brothers Company dala, a lámpás itt a Sláger FM-en, és Kenda Hofer Krisztina műsora után visszatértem én is. Köszöntöm Önöket, Kiskata vagyok, és kívánok a laza estét mindenkinek. Picit készülünk a holnapra, megnézzük, hogy milyen időjárásban lesz részünk. Nos, már reggel is kellemes meleg lesz odakint, 20-21 fokkal indul a napunk, délutánra pedig 32-33 fokot ígértek a meteorológusok. Javarészt gyönyörű napsütéses időben lesz részünk, viszont délután gomoly felhők is érkeznek, de csak árnyékot hoznak, esőt nem, és pénteken sem jön csapadék, legalábbis térségünkben, szombaton és vasárnap azonban már nálunk is előfordulhat futózápor, zivatar, ami fülletté teszi a levegőt, hiszen szombaton és vasárnap is 36-37 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Vasárnap egyébként egy hideg front ér rá bennünket, de az most nem hoz lehűlést, csak megélénkül miatt a légmozgás. Szóval ami holnapra kell, az lengeöltözék, napvédőkrém, napszemüveg, szalmakalap, jó hasznát vesztük a legyezőnek, és legyen nálunk egy kis kulacsban vagy termoszban hideg víz is, az is jól fog esni menet közben, de menet közben jól esik a Sláger FM dalait is hallgatni, úgyhogy már repülünk is tovább a Zanzibárral, érkezik a március végétől. És

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Margaret Island dala, a Veled minden. Remélem, hogy velünk tartanak 10 után is, mert akkor kezdődik a slágerkult, Esmiller András pedig egy nagyon izgalmas ajánlattal készül ma estére, hiszen Bakó Balázs és Derecskei Zsolt érkezik hozzá vendégségbe, a The Beat zenekar két tagja. A beszélgetésük apropóját pedig az adja, hogy vasárnap rendezik az országos Beatles találkozót a Kobuci kertben, ahol minden Liverpoolról, no meg a Beatlesről szól majd, ma este pedig vendégeivel a Beatles zenéjéről, örökségéről, és persze a találkozó idei programjáról beszélgetnek majd, mi pedig belefülelünk ebbe a ma esti beszélgetésbe.
1: Hát tulajdonképpen gyakorlatilag egy évtizedes az országos Beatles találkozó, hiszen tavaly volt a 10. évforduló, idén szintén kerek a szám, mert 11, két darab egyes, úgyhogy most
2: és
1: már...
2: hát a 2016 és 26 közötti szép kerekszám, egy ilyen hidat képez.
3: Mennyire nagy felelősség ez rajtatok? Hogy élitek ezt meg?
2: Mindenki azt hiszi, hogy könnyű.
1: Tulajdonképpen meghallgatva az, és hát már nagyon 14 éve csináljuk talán, vagy valami ilyesmi, meg van mögöttünk kb. 500 koncert, meg még több, sokkal több próba, és azt gondolná az ember meghallgatva, én is azt gondolom zenészként, hát ez nem probléma, visszaadni nagyon nehéz. Nem is csak a hangzást, azt is nehéz visszaadni, hanem az egésznek a lelkületét. És érdekes, hogy én pont azt gondoltam mindig régen, meg azt gondolnám, hogyha nem játszanék Beatles, csak hallgatnám, hogy inkább a későbbieket nehéz visszaadni és megszólaltatni. Pont abból az időszakból, amikor emiatt részben ők ezeket már élőbe sose játszották, mert megvalósíthatatlan volt, meg bele se vágtak az élő részébe. Ehhez képest egyébként az a tapasztalatom, hogy a korai Beatles dalokat, a legkorábbi akár tingli-tangli rock'n'rollokat, ami nem is annyira tingli-tangli, na azokat nagyon nehéz úgy visszaadni, azt a pimasságot beletenni, azt a kicsit csáli hangzást, azt, hogyha túl van hangolva, akkor túl steril, tehát az egész legyen egy kicsit olyan korhű. Én nekem például a sokkal nagyobb feladat a dobok mögött, de szerintem a többieknek is.
3: Láttátok az első amerikai koncertjüket?
2: Washingtoni?
3: Igen. Az volt az első?
2: Én úgy tudom, hogy igen. Amikor meg kellett fordítani az egész dobogót.
3: Igen.
2: Az a Washingtoni, igen.
3: Figyelitek egyáltalán a régi felvételeket?
2: Én sokat nézek még most is. Nem azért, mert jó, hanem azért, mert még mindig lehet belőle tanulni.
3: Na, ezt akartam kérdezni.
2: Például ott pont a washingtoni koncerten történt meg, egyrészt ez, hogy teljesen rosszul rakták fel a dobdugót. Ilyenkor mi van? Tehát mit csinál a rendező?
3: Igen.
2: Oda jöttek az emberek, azt megfordították. Meg például azt hiszem az a koncert volt, amikor George Harrisonnak a Rollover Beethoven-nél nem szólt a mikrofonja. Mit csinál ilyenkor egy ember? Hát George Harrison volt olyan laza, hogy azt mondta, hogy jó, két sort eléneklek, oké, nem hallatszik, hát akkor átsétálok a másik mikrofon, és folytatom.
3: Igen. Azt láttam, hogy szemrebben is nélkül. Nem mondtuk még el a dátumot.
2: Így van.
3: Mindenről beszélünk, és beleugrottunk a legmélyébe, ami nem baj, én imádom ezt.
1: Ki mondja?
3: De hát bármelyikőtök.
1: Neked a legmélyebb a hangod.
3: Jó, akkor te fogjátok.
1: Akkor én mondom. Ez egész pontosan vasárnap lesz. Az országos Beatles találkozó hagyományosan a Kobuci kertben, és hagyományosan, ahogy a neve is, a szlogenje is mondja az eseménynek, egy nap, amikor minden a Beatlesről szól, 16 órakor belecsapunk az első koncertbe.
3: Tehát 21-e.
1: 21-e
2: igen,
1: vasárnap.
2: És nem akármilyen vasárnap, az apák napja egyébként.
1: Még apák napja is, hoppá.
3: Komolyan? De jó.
2: Úgyhogy mindenki hozza el az apukáját is.
3: Ez tavaly is így volt egyébként?
2: Igen.
3: Hogy apák napja?
2: Nem ez volt a kifejezett célunk, de így esett.
3: Milyen jó.
1: Igen, kellemes, de hasznosan, és sok minden mással, mert például ugye ez nagyon közel esik mindig Paul McCartney születésnapjához, és olyan is volt, hogy talán pont egyező napon volt, és pont aznap volt talán 2 vagy 3 éve, de mindig...
2: Akkor, amikor 80 éves lett az abban az évben.
1: Mindig megemlékezünk róla, és azért is hagyományosan vasárnapra szoktuk tenni ezt a programot, mert akkor már mindenki visszaír a Weekend házból, a Tóm elől, stb., és akkor egy kellemes vasárnapi délutánon 16 órakor megszólal majd a Revolver lemez élőben.
3: Az egész?
1: Az egész.
3: Na, ez például ilyenkor hogy történik? A sorrend szerint, a lemezen szereplő sorrend szerint játsszátok a dalokat, és tényleg mindegyiket?
2: tényleg mindegyiket, de nem a lemezen szereplő sorrend szerint. Mi inkább úgy építettük föl ezt a koncertblokkot, hogy ez egy ténylegesen egy élő színpadi produkcióba egy szép ívet alkosson, és nem az eredeti album tracklistet követjük.
3: De gondolom azért nem csak ez az album lesz, hanem más is.
2: Az első blokkban csak a Revolver, illetve a szinglök is ebből a sessionből megszólalnak, és természetesen nem megy haza senki csak egy Revolver album meghallgatása, és lesz egy esti nagy koncertblokk, vagy nem is tudom, hogy nevezzük, finálé koncertblokk, uh-huh. vagy
1: mindig szeretünk kísérletezni a programokkal. A hagyományosan most már sok éve, minden évben van egy Beatles quiz, ami alapvetően egy dal kitaláló játék szokott lenni, amire lehet most is regisztrálni, úgyhogy senki ne hagyja ki. És a legvadabb játékosok a színpadon csapnak össze a dal kitalálásban. Ezt már hosszú-hosszú évek óta László Róbert barátunk szerkeszti és rakja össze és vezeti is a műsort. És idén a Revolver évfordulójának alkalmából egy nagyon különleges főnyeremény lesz a kvízbenél. Egy eredeti Klaus Voormann által dedikált Revolver albumot lehet megnyerni, egy deluxe verziót ráadásul.
0: Fú, nagyon jónak ígérkezik az országos Beatles találkozó, úgyhogy randizdunk vasárnap a Kobuci kertben, a teljes interjút pedig feltétlen hallgassák meg 10 után itt a Sláger FM-en, akkor kezdődik Esmiller András műsora, a Slágerkult, most pedig megyünk tovább a Sugarloaf dalával, jön a Hajnalig még van idő. Egy kös

0: Sláger FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését. Hamarosan megdönteti a negatív rekordot a Velencei tó vízszintje. Szombaton 2000 indulóval rendezik meg a negyedik MOL Campus öböl átúszást. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Mivel a héten várható már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését, írta a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A kormányfő megjegyzi, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Az előző kormány az idén március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. A vonatkozó szabályozás szerint a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint literjét maximum 595 forint, a gázolajat pedig maximum 615 forintért tankolhatják. A pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Petronét, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank banki tevékenységekért felelős alelnökét, Kármán András tárcavezető. A tárcavezető tájékoztatása szerint a mai egyeztetésen a felek megbeszélték, hogy hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához az elmúlt 4 év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére. Hamarosan megdöntheti a negatív rekordot a Velencei tó vízszintje. A Gárdnál mindössze 54 cm-t mutatott a vízmérce kedreggel, ez már csak 1 cm-vel marad el az eddigi legalacsonyabb vízállástól, amit 2022. szeptemberében regisztráltak. Bálkoznál pedig egy kiszáradt tómeder fogadja az arra járókat. Egyre jobban apad a Balaton is, a párolgás mértéke a következő időszakban a kánikula beköszöntével fokozódik, tovább csökkentve a jelenleg is alacsonynak számító 78 cm-es vízállást, amit az Országos Vízjelző Szolgálat Siófokon rögzített kedden reggel. Elmarad a június 27-e és július 5-e közé meghirdetett Jazzfest Budapest 2026, jelentette be Facebook oldalán Kleb Attila fesztiváligazgató. A döntést az elszálló költségek, a várnál jóval gyengébb jegyértékesítés, valamint a rendezvényszervezői szektort sújtó nehézségek indokolták. Pár perc kortárs címmel rövid filmes pályázatot hirdet a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum. A szervezők olyan mobiltelefonnal rögzített 1-3 perc közötti hosszúságú alkotásokat várnak szeptember 1-ig, amelyek új nézőpontból közelítik meg a Ludwig Múzeum gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. A pályázatra 18-35 év közötti alkotók vagy alkotócsoportok jelentkezhetnek, műfaji korlátozás nélkül. A részletes kiírás a múzeum honlapján olvasható. Szombaton mintegy 2000 résztvevővel rendezik meg a 4. MOL Campus öböl átúszást. A nyílt vízi úszószezon fővárosi nyitó eseménye egyedülálló élményt kínál. A résztvevők kiváló vízminőségű nyílt vízen Budapest szívében egy modern városnegyed zöld ölelésében tehetik próbára magukat az ország több száz településéről érkező úszókkal együtt, írja a szervező Budapest Sportiroda. A versenyzők 500, 1500, 3000 és 4500 méteres távok közül választhatnak, az esemény pedig jótékony célt is szolgál. A nevezők és a BSI összesen 350 ezer forinttal támogatják a vízibiztosítást végző Pest vármegyei kutatómentőszolgálat munkáját. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Az Irima fiadala szólt, ez volt a Volt egy álmom itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes estét és jó lazítást kívánok önöknek, feltéve, hogy lazíthatnak, hogyha tart még a munkaidejük, akkor kitartás. Nem sokára kezdődik a nyári szünet, már nem sok van hátra. Persze ez a gyerekeknek jelenti a legnagyobb örömet, de hát ugye mi felnőttek is a szorgalmi időszakon túl egy picit lazábban tudunk dolgozni, vagy talán nem annyira megterhelő a munka, mint szorgalmi időszakban, nem tudom. Lehet egyébként, hogy ez valamilyen elmejáték csupán, hogy mi is egy kicsit szabadabbnak érezzük magunkat a nyári időszakban. No de, ha már vakáció és szabadság, akkor irány a Balaton, ahol egész nyáron, nem, hadd helyesbítsek, majdnem egész nyáron, július 2-a és augusztus 3-a között tart a Klassz a parton fesztivál, amely különleges vízparti koncert helyszíneken várja a klasszikus zenét kedvelőket. Az elmúlt 12 évben egyébként ez a koncert sorozat a nyári kulturális élet egyik meghatározó eseményévé vált, ahol neves művészek, de mellettük feltörekvő tehetségek is színpadra állnak. Koncertek ingyen hallgathatók meg, ráadásul majdnem minden este van koncert, és mindig máshol. Július 2-án például az Ötletgazda, Érdi Tamás zongora művész ad koncertet Balatonakaratján a Rákóczi parton, de július 8-án Balatonkeresztúron Illés Eszter fuvola művész és Illés Szabó Helka hárfás koncertjét hallgathatjuk meg. Aztán lesz koncert Balatonalmádiban, Szárszón, Füreden, Tihanyban, Balatonbogláron, Dörgicsén is hosszan lehetne még sorolni a helyszíneket, hogyha valahol a Balatonparton ejtőznek majd, akkor mindenképpen nézzenek utána a részletes programoknak is, csípjenek el egy ilyen Klassz a parton koncertet. Itt a Sláger FM-en pedig egy klassz bulis dallal megyünk tovább. A magas stílusában ez is klasszikusnak számít. Sipos F. Tamás érkezik, és a buli van.

0: Bass is on dude, some serious news. A legnagyobb sztárok. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Na gyerünk!

A Szolvévtől szólt a Miattad itt a Sláger FM-en, és ugye tudják, mindig érdemes nyitott fülekkel hallgatni a Sláger FM műsorait, hiszen a koncert élmények nyara egész nyáron tart majd. Hogyha a legnagyobb zenei ikonok koncertjeire szeretnének eljutni, akkor nehéz dolguk van, mert nem nagyon lehet már jegyeket szerezni az e nyárra meghirdetett koncertekre, nekünk azonban vannak belépőjegyeink, amit szeretnénk oda ajándékozni önöknek. Ha ott lennének a One Republic, Sting, a Scorpions, a Duran Duran, Ricky Martin, Pete Bull, Seal vagy Lenny Kravitz koncertjén, akkor feltétlenül tartsanak velünk, és hogyha meghallják a kedvencüket énekelni, és a felhívást is hallják, hogy a most kell tárcsázni, akkor hívják a 0630303098-at, válaszoljanak két rajongóknak való egyszerű kérdésre, és készítsék elő a bulizós szerkótja is. Nagyon fontos, harmadiknak kell vonalba kerülni, úgyhogy nem mindegy a telefonhívás időzítése sem, szóval legyenek ügyesek, és füleljenek nagyon egész nyáron. Most pedig megyünk tovább egy olyan csapattal, akik nemrég a 30. születésnapjukat ünnepelték egy hatalmas, fergeteges, gigantikus koncerten. A Bombon legújabb dala szól, a szintén 30 esztendős Radics Gigivel közösen készített Rabod vagyok. Mint egy

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Shane 54 dala, egy Mester Tamás dalát dolgozás, az Altas el. És még mielőtt elaludnánk, húzzuk fel az órát reggel 6-ra. Akkor kezdődik a Sláger reggel Pordán Petrával és Somogyi Zolival, akik mindig izgalmas témákat szállítanak nekünk. Ma reggel például Görög Ibolyával is beszélgettek, mégpedig a köszönés fontosságáról és mikéntjéről.
1: Nagyon érdekes cikket olvastam a minap, ami azt taglalta, hogy érdemes megfigyelni, például, ha randizni megyünk, hogy a kedves párunk, akivel ott ülünk, vajon hogyan viszonyul a pincérhez. Tehát, hogy mennyire hatalmaskodik, hogy mennyire beszél vele fokhegyről. És pszichológusok is most már rendszerint pedzegetik, hogy például a köszönés is nagyon sokat árul el arról, hogy hogyan viszonyulunk az embertársainkhoz. Tehát például, hogy egyenrangú embernek tekintjük a pénztárost vagy a taxisofőrt, még akkor is, hogyha ő épp egy szolgáltatást nyújt nekünk. Tehát persze az illem is szabályozza, hogy mikor kell köszönni, vagy mikor nem feltétlenül szükséges, de hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben, Görög Ibolya protokoll szakértő csatlakozik hozzánk. Vár is. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Szervusztok!
2: Drága Ibolya, mostanában azt tapasztalom a saját bőrömön, tehát most csak erről tudok beszélni, hogyha bemegyek valahova is köszönök, mert hogy édesanyám engem még így nevelt, akkor nem mindig kapok választ erre, köszönés formájában. Ilyenkor én tesztelni szoktam az embereket, köszönök még egyszer, hangosabban, majd ha akkor sem kapom, például a minap is ez történt velünk, a barátnőmmel mentünk be egy benzinkútra, és ott a férfiak nem köszöntek nekünk. Kifelé menet is köszöntem még, és akkor már mondták, hogy minden jót. Tehát én úgy érzem, hogy lehet, hogy segített a tanításom, vagy hogy egyáltalán kell-e ilyet csinálnom, mert én sajnos ebből sportot űzök.
3: Na, csillagos ötös kapsz mindjárt oda reggel. Nagyon jó, ugyanis ez annyira evidens, hogy aki belép, köszön, és tudod, miért nem köszönnek az emberek? Mert nem tudják, hogy hogy kell, most csókolom, vagy jó napot, vagy hello, vagy mit mondjanak. Nekem teljesen mindegy, csak köszönjön, amikor belép. És jól csináltad, hogy amikor nem fogadta a köszönésed, hogy még egyszer köszöntél. Én azt már kicsit más hangsúly, hogy jó reggelt, kicsit már más hangsúlyon mondtam volna, hogy észrevegye. Meg van még egy, amikor azt mondják nekem, hogy én már ötször köszöntem neki, én többet nem. De igen, 6-szor, 8-szor, 10-szer, 20-szor, legfeljebb oda megyek hozzá, hogy ne haragudjon, próbáltam már önnek köszöngetni, ha megengedni, engem Görög Ibolyának hívnak, mondjuk egy munkahelyen.
1: Szóval azt mondod, ezt, akkor azt mondod,
3: mindenki,
1: hogy
3: az embereket a köszön és a technikai minimum, együtt élünk a földön. Hát az van, a legelső, hogy hát Amerikában is, hogy vagy, jól vagy, mindenki kapcsolódna valahogy a másikhoz, hát köszönni kell.
1: Én is erre esküszöm, és szeretek köszönni. Viszont nagyon érdekes, hogy például mondjuk egy liftbe belépve abszolút késztetést érzek köszönni az ott lévőknek, még akkor is, hogyha ez egy idegen épület, ahol először járok. A buszon nagyon viszont, helyes. Várjál, a buszon képzeld el, hogy helyzetfüggő, mert például amikor otthon a 16. kerületben lakom, hogyha a kertvárosban szállok fel, akkor önkéntelenül oda köszönök a sofőrnek, nagyon kevesen vannak a buszon. De például a belvárosban már nem érzek késztetést, hogy a 7-es busz sofőrjének oda köszönjek. Valahogy lehet, hogy ez azért, mert hogy ott már nagyon sokan vannak, és a tömeg az egy kicsit ellene dolgozik ennek?
3: Hát én nem tudom, de én a buszsofőrnek én még úgyis ott száz föl. Tehát szemkontaktus van vele, akkor már köszönjél is. Ha nem néz ki rád, hanem nézi, hogy Istenem, hány fuvarom van még ma, akkor ne köszönjél rá. De hogyha kinéz, hogy ajtót becsukja, vagy valami miatt már látod a szemét, akkor nyugodtan köszönj rá. Meg a másik, hogy érdekes módon, hogy mondtad, hogy Budán meg Pesten. Szóval Budán, hogyha kevesen vannak a buszon, az emberek ott még egymásnak is ráköszönnek. Tehát valahogy érdekesen alakul, hogy a mikrokozmosz hatása is az emberre. A lényeg az, hogy köszönés nélkül nincs kapcsolat.
2: Én azt szeretem, nagyon már reggel erről beszélgettünk, hogy amikor elmegyünk kirándulni az erdőben, mindenki köszön a másiknak.
1: Imádom.
2: És ez teljesen evidens mindenkinek. Mindegy, hogy hány éves, mindegy, hogy gyerek, felnőtt,
3: hát
2: honnan jött.
3: Vagy egy faluba is, hogyha mennek az emberek a faluba, az ott is mindig mindenkinek köszönök. Mikor lemegyek reggel gyalogolni, mert néha leszoktam járni gyalogolni, ugye hajnalba, kutyásokkal is, köszönök neki is, meg a kutyájának is, bár soha nem láttam, vagy csak ritkán láttam, tehát nem együtt lakunk, de akkor is elmegy mellettem, akkor köszönök neki.
1: Aha. Ugye a Kresszben is van, hogy van a főút, meg a mellékút, és akkor van az, amikor egyenrangú utak kereszteződése van. Nyilván, hogyha valóban megérkezünk, akkor ott nemtől függetlenül mindig, aki megérkezik, ő köszönti a már ott lévőket. Ez idáig tiszta, akkor is, hogyha
3: Petra megy. Olvastad a könyvemet, hogy ilyen jól tudod?
2: Ugye?
1: Csak tippele. Viszont mi van akkor, hogyha mondjuk egyenrangú felek találkozunk, tehát egy kiránduláson, amit most Petra mondta, hogy szembe találkozunk az erdőben, ott viszont a férfinak kell gondolom előre köszönni a hölgy irányába.
3: Hát Hát illik a férfi a nőnek, a fiatal az idősnek, de ne csináljunk rendszert, rendszert, ebből nem történik semmi, nyugodtan köszönjünk.
2: Aha. Ibolya, neked adódott...
3: nem esik le a gyűrű az ujjunkról, pláne, hogyha esetleg ő nem is akart volna köszönni, de mondjuk az erdőben biztos akart volna.
2: Adódott már
3: a... Ebben a férfi a nőnek, fiatal idősnek, aki megérkezik az, de szerintem ebből ne csináljunk rendszert, mert köszönni kell. Aha.
1: Bocsánat, hogyha fiatal nő és idősebb férfi... Akkor, az,
2: akkor is a férfi.
1: Akkor is a férfi.
3: Mert
1: felülírja a fiatal az idősnek
3: szabályt. Mert most figyeld meg, hogy az idősebb férfi olyan büszke arra, hogy ő köszön előre, mert ugye ő az úriember.
2: Én imádom az idősebb férfiakat. Ők még tudják azt, hogy milyen az, hogy kezit csók. Én imádom, ha kezit csókolommal köszönnek nekem. Én nem tudom, hát ez van. Na mindegy is. Drága Ibolya, adódott már kellemetlenséged köszönés vagy annak elmaradása miatt? Mert mi pont ezt kérdeztük most a hallgatóinktól.
3: Hát nem, mert én kikényszerítem, szóval én neki lesz mindig kellemetlen, ha nem köszönt
2: előre. Hát egyébként igen, ez jó.
1: Megnyugodtam, hogy nem illetlenség kikényszeríteni, mert én is ezt szoktam, például az öltözőben, amikor megérkezem az edzőterembe, bemegyek, köszönök, sziasztok, nem köszönök, visszaadtanak három, akkor így lejtettem útkor a táskát, placsant a földön, mondom, na még egyszer, sziasztok.
2: Igen, és akkor köszönöm.
3: Meg tudod, még mi sokan kérdezik meg, hogy ugye nagyon divatos, és egy légtérben dolgoznak 80-an, 100-an is.
1: Igen.
3: Hogy akkor köszönjek, vagy kinek köszönjek. Belépek, sziasztok, jó reggelt, és mikor megyek a helyemre, akkor a szomszédomnak még egyszer köszönök.
1: Aha.
2: Az is jó ötlet.
1: És akkor azt mondod, olyan helyzet elképzelhetetlen, hogy valaki köszön, és pont az számítana illetlenségnek, vagy tolakodásnak.
3: A köszönés?
1: Igen, tehát az nem
3: hát
1: lehet tolakodni.
3: Soha. Jó. A soha.
1: Jó.
2: Pont egy hallgatónk írja.
3: Egyébként várjál, most egy kicsit gondolkodok.
2: Jó,
3: most ugye már x éves vagyok, de hogyha x-40 lennék, és nekem egy jóképű férfi olyan arccal rám köszönne, lehet, hogy félreérteném, de fogadnám a köszönését. Maximum arrébb megyek.
2: Imádunk, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük szépen, Görögi Bolya protokoll szakértőre.
3: Jó, vigyázzatok
2: napot. Szia.
0: Nekem erről a témáról mindig az jut eszembe, hogy én annak a szerencsés generációnak a tagja vagyok, akiket még Levente Péter tanított meg az illem alapjaira. Nagyon szerettem a műsorait. Görögi Bolya azonban nem a gyerekeket, hanem a felnőtteket próbálja kondicionálni a jól nevelt illemtudó viselkedésre. Holnap reggel is ébredjenek tehát Pordán Petrával és Somogyi Zolival, a Sláger reggel 6 órakor rajtól majd. Most pedig megyünk tovább Rutka Róbert és Jamie Winchester dalával. Jön az It's Your Life.

0: címát? Szóval, hogy a kis puszinyuszikárnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc! Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Postási Júli dala szólt. Ez volt a Puszi Nyuszi, és ezzel a dallal én meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és elbúcsúzom, kívánok további kellemes és tartalmas rádiózást. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. Holnap 4-kor ismét találkozunk, most pedig átadom a stafétát Esmiller Andrásnak. A hírek után indul a slágerkult, viszont hallásra.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Matusi Tamás lett a fővárosi törvényszék elnöke. Megerősített egy járőrszolgálat indul Belső Erzsébet városban a nyári időszakra. Kosztolányi verséből ihletett kertinstalláció nyílt a Városligetben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Matusi Tamás nevezte ki a fővárosi törvényszék elnökévé, Senyei György az Országos Bírósági Hivatal elnöke. A Magyarország legnagyobb bíróságának vezetői posztjára kinevezés 6 évre szól június 17-i kezdőnappal. Matusi Tamás summa cum laude minősítéssel végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog és államtudományi karán 2004-ben, majd kitűnő minősítéssel szakvizsgázott 2008-ban. 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke. Ezt a posztot 24. január 30-áig töltötte be. Angol és német felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Szerződést írt alá a 7. kerületi önkormányzat és az Inká Security arról, hogy megerősítik a járőri jelenlétet Belső Erzsébet városban szeptember végéig. Június végétől minden csütörtökön, pénteken és szombaton este 7 és reggel 7 óra között közös járőrök dolgoznak, három csoportra osztva a területet. Emellett a Klauzál tér október végéig 0-24 órás őrzést kap. A biztonsági cég angolul tudó munkatársai támogatják a rendészeket rendbontás esetén és szükség szerint értesítik a rendőrséget. Szombaton ismét megrendezik a múzeumok éjszakáját. Budapesten és vidéken több száz résztvevő intézmény közel 3000 programmal várja a látogatókat. Tematikus tárlatvezetésekkel, interaktív családi foglalkozásokkal, gyerekes élményekkel és gasztrotörténeti bemutatókkal. Az idei tematika az ízekbe zárt történetek, a gasztronómia és a kultúra kapcsolata, a kiemelt város Sopron. A részleteket a rendezvény nagykövete, Mautner Zsófi gasztronómiai szakíró, műsorvezető mondta a Sláger FM-nek.
2: Én is nagy rajongója vagyok ennek a programnak, és idén ugye az egésznek a kiemelt programja az ízbezárt történetek, tehát a gasztronómia, hiszen mindig minden mögött megbújik egy családi történet vagy egy hagyomány, úgyhogy ebből rengeteget mutatunk. Szinte minden múzeum készül valamivel, aki a nagy múzeumokat szereti, annak szeretettel ajánlom például a Magyar Nemzeti Galériában a Dolce Vita kiállítást, aki a piciket, az elmehet például a Solymári Helytörténeti Múzeumban a Svábkonyháról tanulni, de nekem is van egy külön saját programom, ugyanis egy 1911-es Habsburg esküvő menüjéről fogok mesélni a Habsburg alapítvánnyal közösen.
1: Budapesten egységes karszalaggal látogathatók a programok, amelyekkel a BKK múzeumi buszjáratai is igénybe vehetők. Új figyelmeztető táblát helyeztek ki a Balatonakaratjai Gumirádli szabad strandon. Eszerint a strand területén tilos a sátrazás, a kempingezés, a tűzrakás és a horgászat május 20-a és szeptember 15-e között. A szabályok megszegői akár 200 000 forintos bírságra is számíthatnak. Kosztolányi Dezső mostan színes tintákról álmodom című verséből ihletett kertinstalláció nyílt a Városligetben, a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti park részen. A színes tinták kertjét Orbán Eszter műfordító, dísznövénykertész, a Metaflora projekt alapítója és Márton László festő kertművész készítette egy hónapos munkával a Metaflora projekt keretében. A fehér kőlappal kirakott tér a vers papírlapját idézi, a színezett kavicsokból kirakott tinta folyók a vers dinamikáját követik. A lengőhinta pedig a képzelet szabadságát jelképezi. A szárazságtűrő növényekből kialakított kert 2-3 év alatt éri el végleges formáját. A bemutatón egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvashat vele a helyszínen. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel az adással. Esmiller András, vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait.
2: Azonnal kezdjük az első részt.
1: Bolba Évát, vagy Évit? Melyik?
3: Az Évit, azt jobban
1: Évit
3: szeretem.
1: Évit köszöntöm, nagy szeretete, rég láttalak.
3: Igen, mert nagyon-nagyon örülök, hogy most végre megint találkoztunk.
1: Én is. Úgyhogy... Én is. Mindig jó, amikor jössz, hozod a pozitív kisugárzást.
3: Hát, örülök, hogy ilyen hatással van az érkezésem rád.
1: Tulajdonképpen... Hát meg a közönségre is ilyen hatással vagy, pont.
3: Hát legyen is így.
1: A
3: végül is azt szeretnénk megmutatni, hogy az élet szép, és hogy jó dolgok történnek velünk, és hát reméljük, hogy velük is. De ha már eljönnek egy koncertre, akkor már tulajdonképpen velük is jó dolgok történtek, hiszen átélhetnek egy nagyon klassz zenei élményt, és ez már jó.
1: A hétvégén ezt meg is tehetik egyébként. Ugye?
3: Hát a hétvége az nagyon sűrű lesz, így van szerencsére, mert pénteken a New Day Sextettel a Kosbor Fesztiválra megyünk, 19 órától 20 óráig játszani a New Day Sextet zenekarra lesz. Hofeker Dániel, fantasztikus zeneszerző, hangszerelő és trombita művésznek a zenekara. És képzeld el, én most tudtam meg, hogy mi az a kosbor. Én odáig eljutottam, hogy bor.
1: Ja, én meg egyáltalán
3: bor,
1: nem is tudom, úgyhogy...
3: Hogy bor, de hát mert hogy bor lesz is, úgyhogy akik kilátogatnak, biztos, hogy kortyolni tudnak belőle. De a kosbor, képzeld el, az egy virág, mégpedig a pilisi orchidea. És ez ott Dorog környékén található, és ezért kapta a nevét ez a fesztivál erről a virágról, tehát kosbor fesztivál. Egy fantasztikus. Én ma tudtam meg, úgyhogy most örömmel osztom meg mindenkivel ezt az információt.
1: Egyébként Évi, van annak jelentősége, hogy te hol lépsz fel? Tehát vagy színpad?
3: Már úgy érted, hogy bennem...
1: A környezetnek benne, igen, hogy rád van-e hatással a környezet? Hatással tud-e lenni?
3: Igazából minden helyszínre, ugye mi mindig sokkal előbb megérkezünk, ugye fellépők mindig egy vagy akár több másfél órával, két órával előbb megérkezünk a fellépés helyszínére, és minden helyszínnek van egy hangulata, egy kisugárzása. És tulajdonképpen én szerintem az a legfontosabb, hogy az ember, amikor megérkezik, akkor aklimatizálódik, és egyszerűen belesimul az ottani életbe, az ottani érzésbe, a helyszínbe, az ottani levegőt, ahogy beszívja. Ezek nagyon fontosok. Egy első benyomás, például, hogyha megérkezek egy koncert helyszínre, hogy mi az első benyomásom, hogy de milyen klassz itt, milyen jó, milyen szép, vagy akármi, valami megfog, és onnantól kezdve én már otthon érzem magam. És tulajdonképpen ez erre mindenképpen idő kell. De ilyen tekintetben minden helyszín ugyanaz, mert minden helyszínt meg kell szokni.
1: Világos.
3: De természetesen, ha már az ember visszajár valahova, akkor az meg már azért szoktuk mondani, hogy olyan, mintha hazamennék, mert akkor erre külön már nincs szükség, az ember tudja, mire számíthat, és akkor sokkal otthonosabban mozog benne.
1: Mesélj nekünk kérlek kulisszatitkokról, hogy van ez ilyenkor? Azt mondtad, két órával előtte oda mentek által, vagy megérkeztek. De miért kell két órával érkezni? Itt van beállás például?
3: Beállás mindig van természetesen, tehát be kell állítani a hangokat, a hangszereknek is, az éneknek is, a mikrofonokat, a kontrolládákat. Ez nagyon-nagyon fontos.
1: Ez nem a közönség előtt zajlik.
3: Ez azért nagyon fontos erről, egyébként nagyon jó, hogy szóba hoztad, mert nagyon keveset beszélünk, hogy mennyire fontos az, hogy mi jól halljuk magunkat a színpadon. Ugyanis, ha én jól hallom magam, és azokat a hangszereket olyan arányban hallom, amiben nekem jól esik majd énekelni, és amikre külön kértem, hogy jobban szeretnék odafigyelni, és ezért kérek többet belőlük. Ez azért fontos, mert akkor én is sokkal jobban tudok működni. Ha jobban tudok működni, jobban tudom érezni magam a színpadon, jobban át tudom élni a dalokat, akkor ezt fogom tudni átadni a közönségnek is, tehát ők már ezáltal egy sokkal jobb és színvonalasabb produkciót kapnak. Ezért nem mindegy az, hogy ki ül a pult másik oldalán, és ki az, aki a potmétereket húzogatja, és beállítja a hangosítást, és hogy ez mennyire kapkodva történik, vagy nyugodtan történik. Tehát ennek óriási jelentősége van.
1: Tehát az, hogy oda mentek, az azért kell, hogy nyugalom legyen.
3: Így van, hogy nyugalom legyen.
1: Az utolsó pillanatban kell mindent.
3: Így van, hogy legyen idő erre a hangbeállásra nyugodtan, legyen idő átöltözni, legyen idő még nekünk is egy picikét ott jönni, menni, cseverészni, beszélgetni, akár átbeszélni valamit, vagy hogyha át kell játszani, vannak bizonyos pontok egy-egy darabokban, amik mondjuk még bizonytalanok, azt el tudjuk játszani a hangbeálláson, amikor külön-külön is megnézi mindenki a saját mikrofonját, és aztán egybe is játszunk. És akkor esetleg megnézni valami bizonytalanságot, megbeszélni dolgokat, ezek mind-mind nagyon fontosak. És egyébként meg nagyon hasznos az, hogy az ember, ahogy mondtad, nem kapkodva esik bele a fellépésbe, és rohanva, hanem megadja a módját.
1: Ugye nyilván megvan a setlist, a teljes program, mikor már megérkeztek, ez változhat?
3: Abszolút. Sőt, képzeld, vannak olyan koncertek és olyan formációk is, ahol nagyon sokszor nincs meg a setlist, tehát nincs meg a sorrend, hogy mit fogunk játszani, hanem nagyon arra próbálunk ráhangolódni, hogy milyen a közönség, és mi az, amire nyitottabbak.
1: Az hogy lehet ki? Megérezni, inkább úgy mondom.
3: Én azt gondolom, a jazzben ez viszonylag könnyű, mert igen? Ugye, igen, mert azt gondolom, ugye ott folyamatosan vannak improvizációk, szólók, és ugye a jazzben szokás a szólókat megtapsolni. És ezekből a tapsokból nagyon-nagyon jól le lehet mérni azt, hogy mennyire vannak jelen a közönség, mennyire élvezi.
1: És mennyire értik?
3: Mennyire értik, így van. De például most nagyon érdekes, idén nagyon sok helyről kaptam olyan kérést szervezők részéről, hogy csak vidám dalokat játszunk. Tehát egyáltalán vegyük ki... Igen, képzeld el, hogy teljes mértékig vegyük ki a lassú és melankólikusabb dalokat, csak kifejezetten vidám dalokat szeretnének. És ez nagyon érdekes azért, mert eddig ilyen sose volt, tehát nem szóltak bele nagyon a setlistekbe, a műsor összeállításban. Nagyjából nyilván az ember arra törekszik, hogy ne legyen unalmas a műsor, és színes legyen, de hogy abszolút vegyük ki a szomorkásabb.
1: Most ahogy mondod, mintha valakitől én ezt már hallottam volna a múlt héten, zenésztől szintén.
3: Aha, tehát érdekes, akkor ez
1: akkor
3: most...
1: Ezek szerint most ez egy ilyen jelenség.
3: Ez egy ilyen jelenség, igen.
1: Te sajnálod azokat a dalokat, ami...
3: Megvan annak is a szépsége, tehát most gondolj bele, egy gyönyörű ballada, az milyen élvezet, milyen mélységeket és milyen magasságokat lehet egy balladán belül megélni. És a balladának az a szépsége, hogy például abban mindenre van bőven idő. Mert egy gyors számnál, ugye szoktuk azt mondani, mondjuk ez csúnya dolog, de hogyha az ember hibázik valamit egy gyors számnál, olyan gyorsan túlmegyünk rajta, mintha sose
1: ezt
3: lett
1: észre
3: volna.
1: Se veszik, nem?
3: Észre se veszik, így van. Egy balladánál ez nem így van, ott minden kiderül, és minden sokkal inkább látható, mint egy gyors dalnál.
1: No, elmondtuk a helyszínt?
3: Nem mondtunk el mindent.
1: Na, oké. Okay.
3: Mert ugye lesz múzeumok éjszakája, igen, és ami egy nagyon-nagyon klassz program, és hál' Istennek minden évben van szerencsém játszani a múzeumok éjszakáján, és ez idén se lesz másképp. Viszont most először fogunk a Bolba Éva és a Jazztellánccal a gyerekeknek és családoknak muzsikálni, mégpedig a Néprajzi Múzeumban 15 órától, ami azért nagy dolog, mert ezzel a formációval valahogy ez a program sorozat eddig valamiért nem került előtérbe, sose játszottunk még múzeumok éjszakáján ezzel a formációval, de most végre megtört. Egyébként képzeld el, hogy más helyre is hívtak, csak időben már nem tudtuk összeegyeztetni, úgyhogy ez egy ilyen bomba berobbanás volt, aminek nagyon-nagyon örültünk.
1: Hát jár neked.
3: És onnan pedig át fogok szépen blattyogni, vagy sétálni a Szépművészeti Múzeumba, és 6 órától vagy 6:30-tól pedig a Fine Art Jazz Group-val fogunk játszani nagyon hosszan, mert ott ugye nagyon sok program van folyamatosan, és mi fogadjuk majd a vendégeket, és Skerlet Gábor kiváló zenekarával, a Fine Art Jazz Group-val, azt hiszem, hogy 11:30-ig ott leszünk.
1: Ez most melyik nap akkor?
3: Ez most a szombat.
1: A szombat, oké, és vasárnap is lesz?
3: Vasárnap a pihenés lesz.
1: Na várjál, de vasárnap van a zene ünnepe, azt te tudtad? Június 21-én.
3: Hát igen, én előző nap megünneplem.
1: Megünneplem, oké. Jogos. Jogos. Hogy telnek egyébként tehát például ez az éved milyen fellépések szempontjából?
3: Szerencsére nagyon sokat tudok dolgozni, sokat játszom, nagyon sok koncert van, ahol fellépek. 5 zenekarban tevékenykedek, igen, ebből igen, két igen. Saját zenekar, és ez mindig adok ott arra, hogy színpadon legyek. Mellette ugye a szinkronba is bebejárok dolgozgatni, egy kicsit énekelgetni. Testvéremmel, Bolba Tamással, aki nagyon sokszor rendez engem, fantasztikus dolog egyébként fel együtt dolgozni. És hát ugye idén igazából tavaly kezdtük el fölvenni a lemezanyagot, ami a Bolba Éva és a Jazztellánc második albuma, oh yeah! és ez egy kibővített Bolbajó és a Jazz Talent zenekar, mert ugye három fős eredetileg a felállás, itt azonban négy harsona, egy bőgő, egy zongora, egy dob és egy gitár felállásban játszunk ezen az albumon, nem sokára meg fog jelenni. Persze ezt
1: akkor ez idén?
3: Ez idén meg fog, okay. Igen, ez egyébként ez a legjobb idén. Na, okay. Így van, idén a bátyám Bolba Tamás csinálja a keverést.
1: Jól van ő egyébként?
3: Tamás?
1: Igen.
3: Nagyon jól van, igen.
1: Képzel, én életemben egyszer találkoztam vele, de akkor egy hétig együtt voltunk Tunéziában. Ő volt Donald Kacsa magyar hangja?
3: Nem volt, van.
1: Ja, mai napig?
3: Ő mai napig.
1: Azt én nem tudtam.
3: Tehát ő ős Donald.
1: Oké. Óriási.
3: Én meg mini vagyok,
1: de
3: én csak az ének hangja vagyok. Aha. A mininek, igen. Úgyhogy a szinkron is megy, van ez az album, ugye, amit most csinálunk. Tamás egyébként azt mondta, nagyon aranyos volt, hogy hát ez élete nagy munkája, valóban keverés szempontjából.
1: Mert hogy annyi?
3: Nem, mert hogy a keverést azt pár éve tanulgatja, hogy
1: értem.
3: Igen,
1: aha.
3: Tehát hogy ez most neki egy nagy falat volt. Nekem meg azért, mert én írtam az összes hangszerelést, meg az összes dalt, meg a dalszöveget, nekem ezért volt nagy falat. Úgyhogy ez most mind a kettőnknek egy ilyen nagy ajándék, hogyha készen lesz.
1: Dobálod itt a labdákat, nekem ugye az a feladatom, hogy ezeket lecsapjam. Hangszerelés.
3: Igen.
1: Az, én azt mondtam itt valakinek a minap, hogy a hangszerelői az érdem. Mert én már hallottam híres zenészeket, amikor megmutatták nekem nagy büszkén a azt írtam egy dalt. Hát na, azt el tudod képzelni, hogy mi volt, amikor a gitáron ő felismerhetetlen dallamokat lalázgattak. Hát és aztán, amit hallottam kézdalban, az köszönő viszonyban nem volt azzal, amit írt. Tehát itt nem az van, hogy a világ legjobb énekes elnénekelhet bármilyen dal, de ha nincs jó hangszerelő, akkor ott megette az egészet a fene.
3: Hát a hangszerelés az valóban nagyon-nagyon fontos. Az egy nagyon nehéz, hát ugye ez egy külön szakma. Az, hogy ahhoz tudni kell a hangszereknek, először is milyen lágéban szólnak, ugye nem mindegy. Hát különösen a fúvós hangszereknél ez fontos, mert ráadásul van, aminek más a hangolása, tehát már eleve nem is oda kell írni a kottába. Tehát ez itt indul. Ugye meg kell határozni, hogy milyen akkordokban gondolkodok, milyen hangulatot szeretnék, és ebben nagyon mélyen bele lehet menni, hogy ez most egy dur dal, egy moll dal lesz. Ezer meg ezer dolog van, ami akadály, de tulajdonképpen ezeket mind át kell gondolni, és én tudod, azt tartom szerintem nagyon nehéz dolognak, hogy a technika olyan lehetőségeket kínál manapság az embernek, hogy a gép megcsinálja helyetted a hangszerelést, kitalál helyetted dalt, te neked csak be kell írni, hogy az...
1: Most már fel is énekli, nem?
3: És fel is énekli, így van, szöveggel, tehát mindent megcsinál, és én ezt például nem tartom egy helyes dolognak, mert ebben a pillanatban eltűnik az ember mögüle. Uh-huh. Tehát eltűnnek azok tudod, ez olyan, lehet, hogy olyan béna dolog ez, de ez olyan, mint a sport, tehát megdolgoztál egy eredményért, és akkor annak nagyon tudsz örülni, és aztán azt tudod mondani jó szívvel, hogy ez az én munkám gyümölcse. És szerintem a zenekben ugyanez van. Tehát a gépek elveszik tőlünk azt, hogy megdolgozzunk érte, átgondoljuk, mert egy dalnak a megírása, meg a hangszerelése nagyon hosszú idő. Van, igen, akinek sokkal könnyebb, aha, és aki jártasabb ebben. Én nem vagyok annyira jártas ebben. Én is tanulom, és folyamatosan tanulom ezt. De nekem nagyon sok idő, még egy dal megszületik, és mire azt mondom, hogy na ez az, most akkor ezt már akkor el kéne játszani, és elviszem a zenekar elé. De annak utána van egy olyan jó érzése, ami viszont semmihez se fogható. Uh-huh. Hogy ezt most végig küzdöttem, igen, ez az enyém, megcsináltam, és most ez ott van, és megszólalt, és amikor, ha még az is megtörténik, hogy a kollégák azt mondják, hogy éj, ez tök jó sikerült, hogy milyen jó számokat írsz, akkor az meg aztán végképp egy nagyon jó érzés. De ez az én sikerem, és én ezt tudom. És az a baj, hogy ennek a technikai fejlődésnek az eredménye egyben egy higulás is a szakmában, és nagyon-nagyon sokan nyúlnak ilyen segítséghez. De egyébként meg nagyon sokszor ugye a jazzben az egy nagyon nagy szabadságot ad a jazz, igen, és nagyon sokszor például úgy szoktunk játszani, hogy nincsenek hangszerelések. De most, ha nincsen hangszerelés, akkor pedig mindenki érzéssel dolgozik, és azokkal az akkordokkal, amit mindenki kirak a kottába maga elé. Az abszolút az egymásra figyelésről szól, és ebben az esetben nem vagyok benne biztos, hogy mondható az, hogy vannak nagyon rossz megoldások. Tehát ha tudunk egymásra hangolódni, akkor nem lesz rossz megoldás, akkor működni fog ez az egész.
1: Én nem vagyok biztos abban még, mert hogy valószínűleg én sem értem teljesen, ahogy a hallgatók értik, hogy azt mondod, hogy nincs meghangszerelve.
3: Igen.
1: Hát ez mit jelent?
3: Ez azt jelenti, hogy van egy akkordsor, igen, tehát van egy dal, és annak a dalnak van egy akkordmenete, egy akkordsora, és mindenki ezt az akkordsort nézi, de semmi külön hangonként nincs megírva senki számára.
1: Hanem maximum az ének,
3: hanem mindenki szabadon, így van, egymásra figyelve.
1: És ebben nincs katyvasz?
3: Nincs katyvasz, de persze hozzá kell tegyem ahhoz, hogy ezek profi zenészek.
1: Jó, tehát jó zenészek kellenek
3: tehát
1: hozzá.
3: Kellenek hozzá, így van. És az abszolút egymásra hangolódás, az egymásra figyelés. És abban a pillanatban csodák tudnak megszületni. Tehát néha olyan együttállások vannak, hogy a zenekar is teljes összenézés, úristen, de jó volt, és akkor megyünk tovább, és ez egy hihetetlen, mint amikor így ráfekszel egy hullámra, és mindannyian ugyanazon a hullámon vagytok. Hát képzeld, volt olyan, hogy kaptam meghívást Londonba, a 606 klubba, és angolokkal kellett játszani, és hát megérkeztem, és hát nyilván a koncert előtt másfél-két órával ott voltam, de hát az angolista Tim Lepthorn elromlott a kocsija, és bent ragadt egy dugóba. Én hiába írtam setlistet, és hiába raktam, mikor megérkezett 10 perccel a kezdés előtt, oda raktam elé, hogy hát akkor ezt szeretném. Ja, ugye volt egy zongora, egy dob, meg egy basszus, tehát nekem a zongora volt az alapvetően az első, akivel egyeztetnem kellett volna, és a Tim mondta, hogy álljunk csak meg, ő most nagyon éhes, van még 10 perc, tehát akkor csináljuk azt, hogy ő most eszik, és közösen írunk egy egészen más műsort. És akkor 10 percünk volt, leült, megkapta a kaját, közben megbeszéltük, hogy akkor mi legyen az új setlist, lerakta a kanalat, és fölálltunk a színpadra.
1: Ilyen is
3: és
1: van.
3: Minden működött, szóval, hogy ezzel nincsen semmi gond, figyelni kell egymásra, összehangolódni, és ha profi zenészekről beszélünk, akkor ez tud működni.
1: A saját, az, hogy vannak zenék, meg szólnak a fejedben zenék, az nem is kérdés, ugye?
3: Az igen, az mindig úgy, van.
1: Okay. Na de hogy saját zenék is vannak a fejedben?
3: Persze.
1: Azok ugyanúgy szólnak?
3: Persze, de hogy most a technikára valami jót is mondjak, tehát azért a mobiltelefonnak a fölvevője, diktafonja az nagyon sokat segít, mert az ember úgy van, hogy úgy van ez, hogy úgy megyek az utcán, vagy bármit csinálok éppen, és akkor beugrik valami, bevillan egy jó dallam, és akkor gyorsan elő a telefont, fölénekelni, hát mondanom se, hogy mennyi anyag van a telefonon.
1: Aha, elhiszem.
3: És akkor van úgy, hogy annyira ihletett állapotban van az ember, hogy egy egész dalt rögtön fölénekel, és akkor az ilyen csoda, hogy azt a mindenit, hát milyen jó kis dolog született most így, csak így egy pillanat alatt. De most ha nem lenne a diktafon, és nem lenne nálam papír, hogy gyorsan lekottázzam, akkor az elveszne, mert ez utána eltűnik.
1: Mikor szöveg is készül?
3: Nagyon sokszor együtt születik a kettő. Tényleg? A fejemben. Vagy egy része születik együtt, és a másik fele meg csak zenében, és a többit azt meg majd kipótolom utána a szöveget.
1: Na, izgalmas.
3: Nagyon izgalmas.
1: Folyamat ez, igen, az alkotás igen, folyamata. Igen. Hétvégére megvan akkor már a setlist, gondolom.
3: Hétvégére megvan a setlist, így van. Nem mondtam biztosan, mert igazából a New Day Sextettel pont ma küldték el a Daniék a setlistet. A másik két programnál még nincs setlist, de azt majd megálmodom holnap.
1: Ja, ott te vagy
3: a Volbai vagy Csesztelláncnál, igen. Világos. A másiknál pedig szabadon hagyjuk. Látod, ilyen is van, tehát akkor ott szabadon hagyjuk, és ott fogjuk szerintem a koncert előtt átbeszélni, hogy milyen esélyes dalok
1: és
3: vannak.
1: Sajnos már a végén vagyunk, jó társaságban, tudod, repül az idő, de hogy van ez ilyenkor, hogy most tényleg pár nap választ el minket, ahogy beszélgetünk. Ilyenkor már úgy él a fejedben valami, hogy majd mi lesz ott?
3: Nem, a pillanatnak élek. Tehát...
1: Na, ez így jó, mert akkor csalódni se tudsz.
3: Ez azért jó, mert nem kell előre izgulni, meg túlagódni a dolgokat. Tulajdonképpen minden fog szépen működni a maga rendes módja szerint. Most pedig itt vagyok veled. Veled beszélgetek, utána beülök a kocsiba, megyek, ahova megyek, akkor azt fogom megélni. De abban a pillanatban, de abban a pillanatban, amikor mondjuk egy fellépésre elindulok, akkor ott megnyomok magamon egy gombot, és onnantól kezdve viszont már fejben én csak a fellépéssel kapcsolatos dolgokkal vagyok hajlandó, és tudok foglalkozni. És ez nagyon fontos ezt megtanulni, azt gondolom, mert az ember nem viheti magával az egyéb privát problémáit, jogos, nehézségeit.
1: Meg nem tartozik a közönségre.
3: És nem tartozik egyet, és ők nem azért vettek jegyet, hogy az én nehézségeit képességeimet lássák, hallják, vagy akármi. Tehát onnantól kezdve, hogy kilépek otthonról, én már a koncertnek élek.
1: A művésznő vagy.
3: Hát igen.
1: Na, de az nekünk jó, a közönségnek.
3: Hát örülök.
1: Minden közösségi oldalon megtalálunk Bolba Éva néven? Hol keressenek a hallgatók?
3: Hát leginkább a Facebookon.
1: Okay.
3: Az Instagramon is megtalálnak. És hát a YouTube-on is fönt vagyunk.
1: Okay. Kedves hallgatóink, kövessék, szeressék Évát, mert aztok sok energiát, amit az imádott hivatása beletesz, a figyelmükkel viszonozzák. Örültem neked nagyon.
3: Nagyon
1: vigyázz
3: köszönöm.
1: Vigyázz magadra, én is. És én mindig hozd ezt a jó energiát, akkor nagy baj nem lesz.
3: Így van, hozom.
1: Se a közönségnek, se nekünk itt a hallgatókkal. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Évától most Évitől elköszönök, kedves hallgatóink. Önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Két régi kedves ismerős barátot, ikont a maguk területén. Ikonokat fognak egyébként megidézni. Ezért jutott eszembe ez a jelző. Köszöntök nagy szeretettel Bakó Balást és Derecskei Zsoltot. Örülök nektek, The Beats. Ez a formáció neve.
4: Üdvözlőjük a hallgatók.
1: De valószínűleg már pontosan tudják, hogy miért vagytok itt, és miért beszélgetünk pont most a

0: De meddig?
1: Hát keveset.
0: Na, ugye ezt akartam kérdezni. A Beatles-ről beszélünk természetesen. És van egy hagyomány, amit ti teremtettetek. Most már ennek hány éve?
2: Hát tulajdonképpen gyakorlatilag egy évtizedes az országos Beatles találkozó. Hiszen köszönjük szépen, hiszen tavaly volt a 10. évforduló, idén szintén kerek a szám, mert 11, két darab egyes. Úgyhogy most
1: és
2: már...
1: hát a 2016 és 26 közötti szép kerek szám, egy ilyen hidat képez. Igen.
0: Mennyire nagy felelősség ez rajtatok? Hogy élitek ezt meg? Ugye most akkor megint, hogy miért nevezem én ezt ikonnak, beleástam magam azóta egy rakás nagy zenész életútjába is. Tehát még Elton John, azt tudjátok, hogy miért lett a neve Elton John?
2: Nem.
0: Hát a John Lennon miatt.
2: Igen?
0: Hát olvasatok utána meg. Nézzétek meg, a filmben is benne van egyébként a róla szóló film.
2: Láttam is a filmben.
0: Hát mert nem emlékeztek rá, mert felületesen néztétek, akkor újra meg kell nézni. Én is megnéztem a filmet, először abszolút nem emlékeztem erre, és amikor másodszor megnéztem, tényleg benne van. Tehát konkrétan a John Lennon miatt lett Elton John. Tehát annyira meghatározó volt ez a négy ember, amit ott tudtak csinálni, és... Valakivel beszélgettem itt a múltkor arról, hogy mennyire nehéz mondjuk egy Beatles dalt eljátszani. Tehát az akkordmenetek miatt. Meglepő volt, amit mondott. Most kérdezem a szakértőket.
2: Nagyon nehéz egyébként. Mindenki
0: ugyanezt mondta, de miért?
1: Mert mindenki azt hiszi, hogy könnyű.
0: Hát igen, én is azt hiszem.
2: Tulajdonképpen meghallgatva az, és hát már nagyon 5 éve, vagy 14 éve csináljuk talán, vagy valami ilyesmi, meg van mögöttünk kb. 500 koncert, meg még több, sokkal több próba, és azt gondolná az ember meghallgatva, én is azt gondolom zenészként, hát ez nem probléma, visszaadni nagyon nehéz. Nem is csak a hangzást, azt is nehéz visszaadni, hanem az egésznek a lelkületét. És érdekes, hogy én pont azt gondoltam mindig régen, meg azt gondolnám, hogy ha nem játszanék Beatles, csak hallgatnám, hogy inkább a későbbieket nehéz visszaadni és megszólaltatni, pont abból az időszakból, amikor emiatt részben ők ezeket már élőben sose játszották, mert megvalósíthatatlan volt, meg bele se vágtak az élő részébe. Ehhez képest egyébként az a tapasztalatom, hogy a korai Beatles dalokat, a legkorábbi akár tingli-tangli rock'n'rollokat, ami nem is annyira tingli-tangli, na azokat nagyon nehéz úgy visszaadni, azt a pimasságot beletenni, azt a kicsit csáli hangzást, azt, hogyha túl van hangolva, akkor túl steril, tehát az egész legyen egy kicsit olyan korhű. Én nekem például a sokkal nagyobb feladat a dobok mögött, de szerintem a többieknek is.
0: Láttátok az első amerikai koncertjüket?
1: Washingtoni?
0: Igen. Az volt az első?
1: Én úgy tudom, hogy igen. Amikor meg kellett fordítani az egész dobogót.
0: Igen.
1: Az a Washington, igen.
0: No, szóval, hogy figyelitek egyáltalán a régi felvételeket?
1: Én sokat nézek még most is. Nem azért, mert jó, hanem azért, mert még mindig lehet belőle tanulni.
0: Na, ezt akartam kérdezni.
1: Például ott pont a washingtoni koncerten történt meg, egyrészt ez, hogy teljesen rosszul rakták fel a dobdugót, ilyenkor mi van, tehát mit csinál a rendező?
0: Igen.
1: Oda jöttek az emberek, azt megfordították. Uh-huh. Meg például azt hiszem az a koncert volt, amikor George Harrisonnak a Rollover Beethoven-nél nem szólt a mikrofonja. Mit csinál ilyenkor egy ember? Hát George Harrison volt olyan laza, hogy azt mondta, hogy jó, két sort eléneklek, oké, nem hallatszik. Hát akkor átsétálok a másik mikrofont, és folytatom.
0: Igen. Azt láttam, hogy szemrebben is nélkül. Na, ezért kérdeztem, hogy a ti missziótok az mennyire felelősségteljes ilyenkor. Nem mondtuk még el a dátumot.
1: Így van.
0: Mindenről beszélünk, és beleugrottunk a legmélyébe, ami nem baj, én imádom ezt.
2: Ki mondja?
0: De hát bármelyikőtök.
2: Neked a legmélyebb a hangod.
0: Jó, akkor te fogjátok.
2: Akkor én mondom. Ez egész pontosan vasárnap lesz. Az országos Beatles találkozó hagyományosan a Kobuci kertben, és hagyományosan, ahogy a neve is, a szlogenje is mondja az eseménynek, egy nap, amikor minden a Beatlesről szól, 16 órakor belecsapunk az első koncertbe.
0: Tehát 21-e.
2: 21-e vasárnap.
1: Igen, és ez nem akármilyen vasárnap, az apák napja egyébként.
2: Még apák napja is, hoppá.
0: Komolyan? De jó.
1: Úgyhogy mindenki hozza el az apukáját is.
0: Ez tavaly is így volt egyébként?
1: Igen.
0: Hogy apák napja?
1: Nem ez volt a kifejezett célunk, de így esett.
0: Milyen jó.
2: Igen, kellemes, de hasznos, sok minden mással, mert például ugye ez nagyon közel esik mindig Paul McCartney születésnapjához, és

0: olyan is volt, hogy ő talán pont egyező napon volt, és pont aznap volt talán 2 vagy 3 éve, de mindig...
1: Akkor, amikor 80 éves lett az abban az évben.
0: Mindig megemlékezünk róla, és azért is hagyományosan vasárnapra szoktuk tenni ezt a programot, mert akkor már mindenki visszaér a Vikkent házból, a tó mellől, stb., és akkor egy kellemes vasárnapi délutánon 16 órakor megszólal majd a Revolver lemez élőben.
2: Az egész?
0: Az egész.
2: Na, ez például ilyenkor hogy történik? A sorrend szerint, a lemezen szereplő sorrend szerint játsszátok a dalokat, és tényleg mindegyiket?
1: Tényleg mindegyiket, de nem a lemezen szereplő sorrend szerint. Mi inkább úgy építettük föl ezt a koncertblokkot, hogy ez egy ténylegesen egy élő színpadi produkcióba egy szép ívet alkosson, és nem az eredeti album tracklistet követjük.
2: De gondolom azért nem csak ez az album lesz, hanem más is.
1: Az első blokkban csak a Revolver, illetve a szinglök is ebből a sessionből megszólalnak, és természetesen nem megy haza senki csak egy Revolver album meghallgatása, és lesz egy esti nagy koncertblokk, vagy nem is tudom, hogy nevezzük, finálé koncertblokk, uh-huh. vagy...
0: Mindig szeretünk kísérletezni a programokkal. A hagyományosan most már sok éve, minden évben van egy Beatles quiz, ami alapvetően egy dal kitaláló játék szokott lenni, amire lehet most is regisztrálni, úgyhogy senki ne hagyja ki. És a legvadabb játékosok a színpadon csapnak össze a dal kitalálásban. Ezt már hosszú-hosszú évek óta László Róbert barátunk szerkeszti és rakja össze és vezeti is a műsort. És idén a Revolver évfordulójának alkalmából egy nagyon különleges főnyeremény lesz a quiznél. Egy eredeti Klaus Voormann által dedikált Revolver albumot lehet megnyerni, egy deluxe verziót ráadásul. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog.
2: Ez milyen hanghordozó?
0: Ez CD lesz egyébként, aha. és ezt a CD-t ezt vagyunk olyan kapcsolatrendszerben, hogy nem közvetlenül hozzájutunk el, de egy nagyon jó barátunk segítségével egy készfogásra vagyunk Klaus Voormanntól, aki egyébként, ahogy tavaly is, úgy ebbe az évbe is elvállalta a védnökségét az országos Beatles találkozónak.
2: Mondjuk el azon hallgatók kedvéért, akik nem tudják, hogy neki milyen szerepe volt a Beatlesben.
1: Ő vele még a hamburgi években ismerkedett meg a Beatles, vagy a Beatles tagjai, és hát odáig fajult ez a barátság, hogy 1966-ban kapott egyszer csak egy telefont, hogy az EMI vezetőségét, illetve nem, a Beatles srácoktól kapta a telefont, hogy Klaus, kellene egy lemezborító, meg tudod csinálni? És akkor...
2: És
1: megcsinálta. És az a következő évben Grammy-díjat is nyert.
2: Szóval nem akárki.
0: Nem, abszolút. Sőt, nagyon jó basszusgitáros egyébként, hiszen John Lennonnak is basszusgitárosa volt, lemezeken és koncerteken is, és George Harrisonnak is, úgyhogy ez egy ilyen örök barátság.
2: Örök barátság, ezt akar. Köztetek is az van egyébként a The Beats tagjaival? Mondjuk el a teljes zenekart, azokat is üdvözölve, akik nincsenek itt most.
0: Abszolút. Hát gyakorlatilag ugye mi most a fél Beats vagyunk.
2: Tehát a hatos, igen.
0: Kis Geri basszusgitáros és Petruska András gitáros énekes, ők most nem tudnak itt lenni. Andris fogászati okoknál fogva igazoltan van távol.
2: Andris a kezdetektől benne van? A zenekarban?
1: Nem, ő is és Geri is 2 éve csatlakozott a formációhoz.
2: De azóta meg megmaradtak az a két témás.
0: Abszolút, és tényleg nagyon nagy szerencsénk van, mert nagyon jó az emberi vonal is, tehát nagyon könnyű együtt dolgozni. A kémia is szerencsére jó, ami zenében, ahogy sok más területen is az életben nagyon fontos a kémia, úgyhogy mindenképpen egy ilyen nyertes helyről indultunk így együtt neki. Már csak zenélnünk kellett, és az is összejött.
2: Csak? Hát azért az se kevés. Na, egy ilyen nagy bulit megszervezni, egy ilyen országos találkozót, az nagy meló?
1: Igen. Én mindig már hónapokkal előtte rászorongok a dologra, hogy
2: tényleg?
1: Akkor... Igen. Sőt, lemegy az adott évi találkozó, akkor még kicsit kiélvezem a nyári szünetet, és akkor ősztől megint időpont egyeztetés, ki legyen a vendégfellépő, hogy fussunk neki, lesz egyáltalán szponzorunk, vagy nem.
2: Kell hozzá?
1: Hát nem árt.
2: Anélkül nem nagyon lehetne.
1: Hát most idén nincsen szponzora a rendezvénynek, de megcsináljuk. És nagyon büszkék
2: mert
1: vagyunk
2: el tudja
1: arra.
2: Magát tartani egyébként?
1: Hát, hogy mondjam, a marketingre a pénz az sose
2: jó, az
1: elég.
2: Az, okay.
1: Úgyhogy mindig lehet jobban belerakni.
2: Mennyi emberre számítotok a Kobuciban?
0: 1250 azt hiszem a Kobucinak a teltház plafonja, és hát nagyon reméljük, hogy teltház vagy teltház közeli állapotot
2: hát
0: tudunk csinálni.
2: Mindenképp. Országos Beatles találkozónak hívjátok ugye ezt a napot. Szerintetek Magyarországon mennyien vannak, akik még mindig élnek, halnak a Beatlesért?
1: Milyen szinten? Tehát azért vannak fokozatok, hogy aki
2: na most
1: szereti
2: nézzük a fekete öves rajongókat.
1: Fekete öves rajongók, hát szerintem, hogyha mondjuk Magyarország lakosságát nézzük, akkor szerintem egy pár ezer ember azért csak van. Vagy lehet, hogy alálövök?
2: De hogy ti egyébként jártatokban, keltetekben találkoztok is folyamatosan velük? Tehát benneteket csak Beatles rajongók hallgatnak meg, vagy egyébként aki a jó zenét szereti az is?
0: Is, tehát ugye azokon a koncerteken, amik saját eseményeink, saját szervezési eseményeink, ott nyilván a közönség 100%-a Beatles rajongó, és a Beatles zenéért jön oda. És itt visszautalva ez egy nagy felelősség nekünk, hogy ezt elég jól tudjuk interpretálni nekik a színpadról. De nagyon sok olyan helyzetben, koncerten játszunk sok-sok éve ugye országosan, különböző városi rendezvények, közösségi rendezvények, ilyen fesztivál, olyan fesztivál, ahol nyilván vegyes közösség van. De nagyon sok ember énekli velünk a dalokat. Előrének az első sorba. Nagyon sokan éneklik például, ami olyan szempontból segítség, hogyha elfedjük a szöveget, mindig van egy-két olyan hardcore emberről, aki gyönyörűen artikulálva énekli, és akkor ha jól tudunk szájról olvasni, akkor meg is oldódik a pillanatnyi error.
2: Amíg élő tagokat követitek?
1: Igen, Paul McCartney-t nem lehet eltéveszteni, tehát most is ugye a Saturday Night Live-ban élőben zenélt, és egy tök jó élmény volt még látni, hogy milyen energiákkal van teli még így 84 évesen. Bár nagyon sokan mondják, hogy hát már nincsen hangja, ami igen, igaz, de 84 évesen mit várunk? Tehát, igen. hogy
2: hogy jó érzés legyen.
1: Hogy jó érzés legyen. Meg nekem volt egy nagyon érdekes komment, amit olvastam, hogy igen, mondta, hogy igen, ő is egyetért, hogy nincsen Paul McCartney-nak már hangja, vagy nagyon kevés, de hogy ez tulajdonképpen tőle egy ilyen búcsúzás rész, hát nyilván még éljen sok-sok évig, akár érje meg a százat is, én azt kívánom, de hogy azt lássuk, hogy a rock történelemtől és a rajongóitól ő hogyan búcsúzik. Ő így búcsúzik, hogy még mindig a színpadon áll.
2: Hát a Bali, neked a saját ikonod?
0: Igen, azt akartam, hogy Ringo Starr pedig gyakorlatilag ő még idősebb egy évvel, azt hiszem, vagy lehet, hogy kettővel is, mint Paul McCartney.
2: Azt nem is tudtam.
0: És Ringo pedig tulajdonképpen ő ezt a Beatles lemez megjelenési dinamikát viszi tovább, ő nagyon gyakran hoz ki lemezeket. Leginkább ebben a rock and roll, kicsit időnként ilyen countryba belekóstoló résszel, nagyon aktívan turnézik folyamatosan, ugye egy all-star zenekarral, akikkel már nagyon régóta együtt van, kisebb-nagyobb helycserékkel a zenekarban, tehát ő mind a ketten, tényleg ha belegondolunk abba egyébként, hogy ő egy másfél órás koncertet teljes erőbedobással levinni, az egy komoly fizikai és szellemi teljesítmény.
2: Találkoztatok velük valaha?
0: Nem, sajnos nem volt erre lehetőségünk. Bár Paul McCartney-tól is egy kézfogásra vagyunk, de sajnos annál nem közelebb. Viszont Paul McCartney koncerteket, hogyha megnéz az ember, a mai napig hát bőven két óra fölött játszik, és ő végig színpadon van.
2: Igen, igen. Tényleg, néztem én is a múltkor, nem is értettem, igen. Hogy bírja.
1: Szóval durva.
2: Mikor fiatalok. Nem bírnak ennyit.
0: Hát aláírom.
2: Őrület. Na, de ti bírjátok. Mennyit lesztek most színpadon vasárnap?
1: Hát ugye egy komplett album nyit, meg legalább egy nagy koncert nyit, ami megint csak egy ilyen 75 perces blokkocskának ígérkezik, plusz hirdettünk egy Beatles karaoke-t. Most így a 10 év távlatából, meg ihletődtünk, hogy egy kis meglepetést is, vagy egy új szint vigyünk bele a rendezvénybe, és egy élő Beatles karaoke-t szervezünk, vagy hirdettünk, amire még mindig lehet jelentkezni, és mi fogjuk játszani a zenei alapot, és a vállalkozó szellemű Beatles rajongók meg elénekelhetik a számot.
0: Ott a színpadon a nagy közönségnek, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas.
2: Nem akármilyen lehetőség, abszolút kedves is. Hallgatóink. Meg nektek is egyébként, amikor egy-egy ilyen napon túl vagytok, az gondolom egy nagy energia, ugye a közönség szeretete. De az meddig tölt fel benneteket? Mennyi időre? Meddig vagytok el belőle?
0: Hát nem nagyon, én nagyon nehezen alszom el egy jó koncert után, és ez tényleg csak is kizárólag a közönség visszajelzés miatt van. Tehát ez annyira fölspanolja az embert, hogy nem úgy van, hogy akkor most hazamész és megnézel a szomszédokat, aztán lefekszel, szó nincsen róla. Abszolút, ez hosszú órákon keresztül kitart, de még a másnapot is bearanyozza.
2: Azt hittem, azt mondjátok egy évig.
1: Én szeretném, hogyha ez egy évig kitartan, ez tök jó lenne.
2: De az élet ennél gyorsabb.
1: Igen, egyrészt, de tényleg vannak olyan, hogy hetek múlva is, vagy hónapok múlva is visszaemlékszünk, hogy hú, emlékeztek akkor, amikor a színpadon ez történt, vagy az milyen jó volt, és esetleg mint egy próbán egy sztori előkerül erről a rendezvényről.
2: Na, így a végén, most elkezdtem nézni a pólóitokat. Here Comes the Sun, ezt el tudtam olvasni, Bali, neked.
1: Kicsit nehezebben olvasod, az a Give Peace a Chance.
2: Ja, oké. Na, milyen jó pólóitok vannak. Ha a másik két tag is itt lenne a zenekarból, ők náluk mit látnék?
1: Ők is külön Beatles-es vagy Beats-es pólóban lennének. Az egyik, ez egy nagyon jó kis Let It Be, ilyen album borító képregényesítés lenne. A másik meg szerintem egy I Am The Walrus. Lenne.
0: És most jön ki még a Twist and Shout póló is. Csak még nem érkezett meg, úgy volt, hogy majd jön meg, és hozunk neked egyet, úgyhogy ha vasárnap arra tévedsz, akkor...
2: Na jó, nekem a 5XL-eset kell legalább. Na jó, lehet, hogy annyi nem, most kicsit túloztam, de hogy rám is jöjjön.
0: És amikor még annyit elmondok, nem zenélünk majd a színpadon, akkor pedig van egy vendégfellépünk, minden évben vannak vendégfellépőink, és idén Sárközi Dina, egy csodálatos énekesnő, egyszál gitárral fogja elvarázsolni a közönséget, természetesen Beatles dalokkal.
2: Na, mi mással? Aztán a legközelebb jöttök, akkor egészen a mélyére fogunk menni, hogy milyen hatással voltak ők az egész zenevilágra. Meg kik építkeztek belőle ezt a Twist and Shout, például Bublé énekelt egy csomószor a koncertjén, ezt tudtátok?
1: Nem, én nem tudtam.
2: Egyébként.
1: De hogy ugye a Twist and Shout az nem egy Beatles dal.
2: Na, én meg ezt nem tudtam. Tehát, hogy itt én mondom, amióta itt voltatok, én beleástam magam mindenféle nagy előadó, még Elvis életébe is. Ott is azt hittem, hogy ez a csávó, a bocsánat a rajongóktól, legalább ír dalokat, tehát kérdezett, egy darab dalt nem írt soha. Ő csak elénekelt. Aztán persze a Farkas Gábriel itt volt, azt mondta, hogy ja, ne csak, hogy én ne kicsinyítsem már. Amíg a Beatles-eknek is egyébként az ikonját, az megvan, hogy mentek,
1: az egyik, így van.
2: Igen. Mentek hozzá, és ott azt állított a feleség, ugye az Elvisné, hogy egy szót nem tudtak szólni. Annyira meg voltak illetődve.
1: Igen, egy hosszas ilyen hallgatás van. Tehát, a legenda szerint.
2: Hogy az nem volt valami jó találkozó állítólag.
1: De aztán a vége jó lett.
2: Majd ilyenekről is beszélgettünk
0: legközelebb. Egyébként csak ez annyi apróságot, de azt legfeljebb, ha már nem félve, akkor nem félve, azt megtudtuk áthételesen a Klaus Wormantól tudtuk meg,
2: hogy ő
0: is ott volt a találkozón, ha jól tudom.
2: Elvisnél,
0: úgy emlékszem, így volt, és a valamelyik lehet, hogy pont az Elvis akart játszani a basszusgitárján, de nem volt már pengető, és azt hiszem, hogy a Klaus Wormann ásott elő a zsebéből egy pengetőt neki.
2: Na,
0: valami ilyesmi volt.
2: Nagy pillanatok lehettek. Én a Priscilla vissza emlékezéseiben olvastam egyébként azt, hogy ott megfagyott a levegő picit, tehát hogy mást vártak, és hát az Elvis nem is értette, hogy akkor most mit akarnak itt tulajdonképpen. Na, nagy idők, nagy jelenetek. Vasárnap is, 21-én. Június 21-én országos Beatles találkozó a Kobucéban, kedves hallgatóink, a The Beats zenekarral.
1: Többek között
2: sokan lesznek. Hol találják meg az pontos információkat?
1: A legpontosabb és legfontosabbat a honlapunkon, az pedig thebeats.hu.
0: Facebookon is, Instagramon is.
2: Mindenhol ott vagytok, kövessék az úri embereket. Bakó Balázsa és Derecskei Zsolttal beszélgettem. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, sok csillogó szempárt vasárnapra.
1: Köszönjük szépen.
2: És megyünk tovább, kedves hallgatóink, az uraktól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek. Ez.
3: A Slágerkult.

0: tényleg, ha lemegy a nap.
1: A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
2: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
1: Hallgatóink szerint is.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bolba Évának, Bakó Balázsnak és Derecskei Zsoltnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Emberközpontú rendőrség kialakítását tartja szükségesnek a lendő országos rendőrfőkapitány. Bemutatták az Újbudai Dunapart 3,5 kilométeres zöld fejlesztési koncepcióját. Szombaton jön az olimpia napja a Városligetben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását tartja szükségesnek Mecser Tamás dandártábornok, akit a belügyminiszter jelölt országos rendőrfőkapitánynak. A Parlament Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságában a Heves-Vár megyei rendőrfőkapitányság korábbi vezetője a tisztességet, emberséget és a jogszabályok maximális tiszteletét nevezte zsinórmértéknek. Mecser Tamás fontosnak tartja az állomány stabilizálását, a kapitányságok megerősítését, a közterületi jelenlét növelését és a képzési rendszer megújítását. A bizottság 7 igen szavazattal támogatta a jelölését. Bemutatták az Újbudai Dunapart 3,5 kilométeres szakaszának zöld felület fejlesztési koncepcióját, amely a Hengermalom utca és a Hosszúréti patak között alakítanak ki egy összefüggő rekreációs sétányt. A tervek új gyalogos sétányt, kerékpárutakat, futópályákat, pihenőhelyeket és közösségi tereket tartalmaznak, kiemelt szempontként kezelve a természetközeli zöld felületek megóvását. A 20,5 hektáros terület Újbuda egyik legjelentősebb zöld fejlesztése lehet, amely több ütemben 3-8 év alatt valósulhat meg az önkormányzat, a főváros, az állam és a környező ingatlan fejlesztők együttműködésével. Hétvégén filmforgatás miatt nem jár az M2-es metró a Deák Ferenc tér és az Őrs vezér tere között. A budapesti közlekedési központ tájékoztatása szerint a szakaszt szombat üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig zárják le. A Telex úgy tudja, hogy a stadionok állomás alagúti részében amerikai akciófilm készült Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone közreműködésével. A forgatást nem lehet a metró forgalomtól elszeparálni, ezért szükséges a vonal félszakaszának lezárása. A BKK pótlóbuszok biztosítja az utazást. A pótlóbusszal az Őrsvezér terénél a Fehér úti autóbuszvégállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Őrsvezér tere után is felszállhatnak. A járat a De Ferenc térről a 9-es busz Kőbánya irányú megálló helyéről indul. Szombaton egész napos sport és családi programokkal várja a látogatókat a Magyar Olimpiai Bizottság a Városligetben az olimpia napján. Az esemény a NOB Let's Move kampányához kapcsolódik, amely a rendszeres mozgás fontosságára hívja fel a figyelmet. A programban közösségi sportolás, olimpikonokkal való találkozás, játékos kihívások és családi aktivitások is szerepelnek. A nap csúcspontja az MVM közösségi futás lesz 2026 méteren. Az első 1000 regisztráló 5 karikás pólót kap. A partnerei külön sporteseményekkel is csatlakoznak. A Geogo alkalmazásban 5 hetes mozgás kihívás is fut olimpiai tematikájú útvonalakkal. Bár a mesterséges intelligencia eszközök rendszeres használata önmagában nem okoz demenciát, hosszú távon gyengítheti az agy egyik kulcsfontosságú védekező mechanizmusát, figyelmeztetnek a kutatók. Vivian Ming elméleti idegtudós szerint, ha valaki rendszeresen áthárítja a szellemi erőfeszítést igénylő feladatokat a mesterséges intelligenciára, azzal csökkenti saját kognitív aktivitását. Ez gátolja az úgynevezett kognitív tartalék kialakulását, ami az agy azon képessége, hogy alkalmazkodjon és ellenálló maradjon az öregedéssel vagy a sérülésekkel szemben. A szakember ugyanakkor hozzátette, hogy egyelőre nem állnak rendelkezésre olyan biomarker vizsgálatok, amelyek közvetlen ok-okozati kapcsolatot mutatnának ki az AI használat és a demencia kialakulása között. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Emberközpontú rendőrség kialakítását tartja szükségesnek a lendő országos rendőrfőkapitány. Bemutatták az Újbudai Dunapart 3,5 kilométeres zöld fejlesztési koncepcióját. Szombaton jön az olimpia napja a Városligetben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását tartja szükségesnek Mecser Tamás dandártábornok, akit a belügyminiszter jelölt országos rendőrfőkapitánynak. A Parlament Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságában a Heves-Vár megyei rendőrfőkapitányság korábbi vezetője a tisztességet, emberséget és a jogszabályok maximális tiszteletét nevezte zsinórmértéknek. Mecser Tamás fontosnak tartja az állomány stabilizálását, a kapitányságok megerősítését, a közterületi jelenlét növelését és a képzési rendszer megújítását. A bizottság 7 igen szavazattal támogatta a jelölését. Bemutatták az Újbudai Dunapart 3,5 kilométeres szakaszának zöld felület fejlesztési koncepcióját, amely a Hengermalom utca és a Hosszúréti patak között alakítanak ki egy összefüggő rekreációs sétányt. A tervek új gyalogos sétányt, kerékpárutakat, futópályákat, pihenőhelyeket és közösségi tereket tartalmaznak, kiemelt szempontként kezelve a természetközeli zöld felületek megóvását. A 20,5 hektáros terület Újbuda egyik legjelentősebb zöld fejlesztése lehet, amely több ütemben 3-8 év alatt valósulhat meg az önkormányzat, a főváros, az állam és a környező ingatlan fejlesztők együttműködésével. Hétvégén filmforgatás miatt nem jár az M2-es metró a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között. A budapesti közlekedési központ tájékoztatása szerint a szakaszt szombat üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig zárják le. A Telex úgy tudja, hogy a stadionok állomás alagúti részében amerikai akciófilm készül Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone közreműködésével. A forgatást nem lehet a metró forgalomtól elszeparálni, ezért szükséges a vonal félszakaszának lezárása. A BKK pótlóbuszok biztosítja az utazást. A pótlóbusza az Őrsvezér terénél a Fehér úti autóbuszvégállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Őrsvezér tere után is felszállhatnak. A járat a De Ferenc térről a 9-es busz Kőbánya irányú megálló helyéről indul. Szombaton egész napos sport és családi programokkal várja látogatókat a Magyar Olimpiai Bizottság a Városligetben az olimpia napján. Az esemény a NOB Let's Move kampányához kapcsolódik, amely a rendszeres mozgás fontosságára hívja fel a figyelmet. A programban közösségi sportolás, olimpikonokkal való találkozás, játékos kihívások és családi aktivitások is szerepelnek. A nap csúcspontja az MVM közösségi futás lesz 2026 méteren. Az első 1000 regisztráló 5 karikás pólót kap. A partnerei külön sporteseményekkel is csatlakoznak. A Geogo alkalmazásban 5 hetes mozgás kihívás is fut olimpiai tematikájú útvonalakkal. Bár a mesterséges intelligencia eszközök rendszeres használata önmagában nem okoz demenciát, hosszú távon gyengítheti az agy egyik kulcsfontosságú védekező mechanizmusát, figyelmeztetnek a kutatók. Vivian Ming elméleti idegtudós szerint, ha valaki rendszeresen áthárítja a szellemi erőfeszítést igénylő feladatokat a mesterséges intelligenciára, azzal csökkenti saját kognitív aktivitását. Ez gátolja az úgynevezett kognitív tartalék kialakulását, ami az agy azon képessége, hogy alkalmazkodjon és ellenálló maradjon az öregedéssel vagy a sérülésekkel szemben. A szakember ugyanakkor hozzátette, hogy egyelőre nem állnak rendelkezésre olyan biomarker vizsgálatok, amelyek közvetlen ok-okozati kapcsolatot mutatnának ki az AI használat és a demencia kialakulása között. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, július 5-én vasárnap 19 órától érkezik a Plegykafészek, méghozzá a Városmajori Szabadtéri színpadra, ahol New York város alpolgármestere 10 éves házassági évfordulója alkalmából baráti vacsorát rendez. Igen, akkor pont a Városmajori Szabadtéri színpadán a vendégségbe érkező házaspárok estjét azonban jelentősen megnehezíti, hogy az ünnepeltek eltűntek, a személyzet házon kívül van, a vacsora sehol, az emeleten pedig lövések dördülnek. Ebben a helyzetben rögtön megindul a szóbeszéd, vagy találgatások kapnak szányra, mindenkinek eszébe jut egy titok, amit a szomszédja fülébe suttoghat, miközben a társaság tagjainak arra is ügyelniük kell, hogy elkerüljék a botrányt. Ennek érdekében pedig gondosan titkolóznak egymás előtt. Nem csoda, hogy a kiérkező rendőrség már egy olyan történettel találkozik, ami még a legvadabb plegykalapokból is kilógna. A vígjátékok mestere Neil Simon ezúttal is kivételeset alkotott krimi történettel fűszerezett bohozatában, az első perctől az utolsóig fenntartja a feszültséget, miközben kivételes lehetőséget kínál a színészeknek az önfelett, egész színpadot betöltő komédiázásra. A nézőnek pedig nincs is más dolga, mint hogy hátradőlve figyelje a pletykák útját, és közben remekül szórakozzon. Az előadás hossza egyébként 160 perc egy szünettel. Az alkotók között ott van Zorgelenikő, Simon Kornél, Molnár Gyöngyi, Nagy Sándor, Buch Tibor, Kriszta Miklós, pontosabban Miklós Kriszta, Kékesi Gábor, Ferenci Nagy Boglárka vagy Csáki Edina, Pásztor Tibor és Henci Emma is. A rendező egyébként maga Nagy Sándor, aki a slágerkultban már mesélt arról, hogy milyen volt megrendezni ezt a klasszikus komédiát, amelyre, hogy van-e garancia, mármint a sikerre? Igen, van. Július 5-én vasárnap 19 órától a Városmajori Szabadtérén megbizonyosodhatnak róla.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését. Hamarosan megdönteti a negatív rekordot a Velencei tó vízszintje. Szombaton 2000 indulóval rendezik meg a negyedik MOL Campus öböl átúszást. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Mivel a héten várható már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését, írta a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A kormányfő megjegyzi, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Az előző kormány az idén március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. A vonatkozó szabályozás szerint a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzin literjét maximum 595 forint, a gázolajat pedig maximum 615 forintért tankolhatják. A pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Petronét, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank banki tevékenységekért felelős alelnökét, Kármán András tárcavezető. A tárcavezető tájékoztatása szerint a mai egyeztetésen a felek megbeszélték, hogy hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához az elmúlt 4 év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére. Hamarosan megdöntheti a negatív rekordot a Velencei tó vízszintje. A Gárdnál mindössze 54 cm-t mutatott a vízmérce kedreggel, ez már csak 1 cm-vel marad el az eddigi legalacsonyabb vízállástól, amit 2022. szeptemberében regisztráltak. Bálkoznál pedig egy kiszáradt tómeder fogadja az arra járókat. Egyre jobban apad a Balaton is, a párolgás mértéke a következő időszakban a kánikula beköszöntével fokozódik, tovább csökkentve a jelenleg is alacsonynak számító 78 cm-es vízállást, amit az Országos Vízjelző Szolgálat Siófokon rögzített kedden reggel. Elmarad a június 27-e és július 5-e közé meghirdetett Jazzfest Budapest 2026, jelentette be Facebook oldalán Kleb Attila fesztivál igazgató. A döntést az elszálló költségek, a várnál jóval gyengébb jegyértékesítés, valamint a rendezvényszervezői szektort sújtó nehézségek indokolták. Pár perc kortárs címmel rövid filmes pályázatot hirdet a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum. A szervezők olyan mobiltelefonnal rögzített 1-3 perc közötti hosszúságú alkotásokat várnak szeptember 1-ig, amelyek új nézőpontból közelítik meg a Ludwig Múzeum gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. A pályázatra 18-35 év közötti alkotók vagy alkotócsoportok jelentkezhetnek, műfaji korlátozás nélkül. A részletes kiírás a múzeum honlapján olvasható. Szombaton mintegy 2000 résztvevővel rendezik meg a 4. MOL Campus öbölátúszást. A nyílt vízi úszószezon fővárosi nyitó eseménye egyedülálló élményt kínál. A résztvevők kiváló vízminőségű nyílt vízen Budapest szívében egy modern városnegyed zöld ölelésében tehetik próbára magukat az ország több száz településéről érkező úszókkal együtt, írja a szervező Budapest Sportiroda. A versenyzők 500, 1500, 3000 és 4500 méteres távok közül választhatnak, az esemény pedig jótékony célt is szolgál. A nevezők és a BSI összesen 350 000 forinttal támogatják a vízibiztosítást végző Pestvár megyei kutatómentőszolgálat munkáját. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Schlager FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom.

0: A szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, két programajánló, vagy két program is a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadra vonatkozik. Július 7-én, kedden este 20 órától Kepes András Igazad van címmel érkezik oda a színpadra. Ez egyébként egy egyszerre irodalmi esemény, gondolatébresztő társasági est és személyes találkozás lehetősége Kepes András új könyvének világával. Az este során nem csak a könyvről, hanem azokról a kérdésekről is szó lesz, amelyek mindannyiunkat feszítenek. Hogyan értsük meg egymást egy széttöredezett világban? Ha eljön az olvasó találkozni az íróval, akkor garantáltan máshogy megy majd haza, mint ahogyan érkezett. Az est házigazdája Grisnik Petra, színésznő és előadó művész, aki színházban, filmben és televízióban egyaránt rendszeresen látható. A Független Színházi Széna aktív alkotója, társulatok és közösségi projektek állandó résztvevője, munkáiban a hitelesség és az érzékenység jellemzi. Aztán két nappal később, július 9-én csütörtökön este 20 órától Beck és Grecsó Szeretet vessző béke. A Beck és Grecsó duó új előadás egy ironikus és felemelő lelki leltár. Két alkotó szenvedése múlttal, örökséggel, útonlevéssel és megérkezéssel. Városok, terek, garázsok, a végtelenben sem találkozó vasúti sínek. Beck Zoltán és Grecsó Krisztián kíméletlenül magukba néztek. Megvannak-e még a régi remények, hitek, terek, remények, lillák hat képben? Hogy mit jelent találkozni a bennük élő kamasszal, meg persze mit adnak tovább, miben élnek most? Ország, város, fiú, lány. A századik hoztunk valamit magunkból előadás után. Itt ez egy új Beck és Grecsó premier, július 9-én csütörtökön este 20 órától, tehát a Városmajori Szabadtéri színpadon Szeretet vessző és béke címmel.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Matusik Tamás lett a fővárosi törvényszék elnöke. Megerősített járőrszolgálat indul Belső Erzsébet városban a nyári időszakra. Kosztolányi verséből ihletett kertinstalláció nyílt a Városligetben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Matusik Tamás nevezte ki a fővárosi törvényszék elnökévé, Senyei György az Országos Bírósági Hivatal elnöke. A Magyarország legnagyobb bíróságának vezetői posztjára kinevezés 6 évre szól június 17-i kezdő nappal. Matusik Tamás summa cum laude minősítéssel végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi karán 2004-ben, majd kitűnő minősítéssel szakvizsgázott 2008-ban. 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke. Ezt a posztot 24. január 30-áig töltötte be. Angol és német felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik.